0: Szempont, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Szempont hallgatóit, Madár Anikó vagyok. Lénárd Róbert heti filmkritikájával kezdünk, a Michael Jacksonról szóló életrajzi filmet elemzi. Sándor Zoltán a Ragadozó kora című könyvet mutatja be, Jódan Rózsa a Nem megyek én sehova című novellás

0: A Michael amerikai brit életrajzi film Michael Jacksonnak, a pop királyának az életét és munkásságát mutatja be. Lynard Robert mai kritikájában a film kisebb-nagyobb hiányosságaira is rámutat.
1: Az életrajzi filmek utcája valahol a Purgatórium külvárosában található véleményem szerint, azért ott, mert bármilyen klassznak is számít a műfaj, az a bizonyos jó szándékkal kikövezett út különösen könnyen kanyarodik le a pokolba. A pokol a sarkon túl található, ha úgy tetszik. A biopikek közt pedig egész városnyegyednyi pokol jut a zenés életrajzi filmeknek, mert hogy milyen egyszerű képlet ez már nem, az a pár millió ember, aki rajongásig imádta mondjuk a Vérszívó Vademberek nevű dead metal szintipop triót, eleve rohanni fog a moziba, mert ha más nem, egész biztosan végighallgathatja a legnagyobb slágereket, és bizonyosan látni fog néhány pöpecül leforgatott lefejezés jelenetet, és talán még a frontasszony vérfüggésével is szembesül. A Vérszívó Vademberek természetesen csak a kritikus fantáziában létezik, bár biztosan jobb horror lett volna, amit mondjuk az általunk is pellengérre állított Sehol se otthon, a Back to Black, az I Wanna Dance with Somebody, vagy a What's Love Got to Do with It. Ezek ugyanis semmi más nem tesznek, mint kizsákmányolják a létező életművet. Nem azt állítom, hogy nincsenek jó zenés biopikek, néha oly szépen megfogják egy zenész személyiségét vagy életrajzának visszásságait, mint a Love and Mercy, ami a Beach Boys mentálisan beteg frontembeléről szól, Todd Haynes I'm Not There-je, ahol több színésszel forgatják le Bob Dylan leforgathatatlan személyiségét, a Velvet Goldmine, ami úgy beszél David Bowie-ról, hogy a nevét sem említi meg, vagy a 2022-es Elvis, ami egy gigászi videoklipben számol el a király felemelkedésével és bukásával. A rádiókritikus itt ismeri el, hogy sose szerette a Bohém Rapszódiát. Most azonban úgyis mindenki tudja, hogy miért mondom el ezt, mert a moziban hatalmas érdeklődés mellett fut a Queen film producereitől az év sztár életrajza, a Michael.

Megpróbálom ismertetni a sztorit, és ha minden igaz, a Michael című film problémáinak egy részére már a puszta meséléssel is rávilágítunk. Oké. Elismerem, hogy a pop királyáról előbb-utóbb muszáj volt születni egy biopiknek. Természetellenes lett volna, ha nem történik meg. Csak hogy még az Elvis-t egy igazán eredeti rendező személyiség, Baz Luhrmann dolgozta fel, ezt a filmet szemmel láthatólag a producerek dobták össze, Antoine Foucault rendező pedig beasszisztált egy kicsit. Szóval adott ez a kisgyerek, a Jackson 5 nevű kegyetlen gyermek kizsákmányoló családi vállalkozás fő attrakciója, akit Michaelnek hívnak. A film elején rögtön elképett arcú zeneipari dolgozók sokasága adja értésünkre, hogy a kis Michaelnek a jóisten költözött be a torkába, ráadásul ha már ott volt, elhelyezett ott egy abszolút hallást is. A Jackson 5 épp turnézgatni kezd a zsarnok édesapa karmesteri nadrágszia mentén, de jaj, már ekkor látszik, hogy a kis Michael, az ártatlanság gyermekkortól megfosztott szobra, többre hivatott annál, hogy egy legyen a nem nevesített Jackson fivérek közül. Ugrunk egy pár évet az időben, a kis Michaelből egy nagyobb Michael lett, aki rejtélyes okokból kifolyólag ugyanúgy beszél, mint a kis Michael, és a szóló karrierjét próbálja egyengetni, többnyire atyai engedély nélkül, vagy atyai rosszallás mellett. A film további másfél órája arról fog szólni, hogyan rázta le ez a madárhangú szupersztár a családi békjót, és hogyan lett minden idők túlzás nélküli legnagyobb sztárja. Hiába jön moonwalkolva utánam a spoiler szörny, ennek a filmnek a poénjait nem lehet lelőni. Ha egy kicsit is érdekel minket az életrajz, már rég tudjuk a badul elsült Pepsi reklámforgatáson történt baleset sztoriát, minden idők legeladottabb lemezének a Thrillernek az összes dalát, és ismerjük az ikonikus koncertfelvételeket, amiket újra forgatnak itt nekünk. Spoilerezni már csak azért is lehetetlen, mert a Michael ügyes dramaturgiai csavarral élve elhallgat mindent, ami Michael Jackson életéből kínos lehet, vagy kérdéseket vethet fel. A csavar nem egy nagy találmány, egyszerűen abba hagyja a történetmesélést, még mielőtt az kellemetlen vizekre veszhetne.

Szóval a Michael műfaja elviekben biopic, de van egy csak magyarul működő kifejezés, ami különösen találó erre, amit a moziban láthatunk. Ez pedig a szerecsen mosdatás. Szóval Michael Jackson sok mindenről ismerjük. Természetesen elsősorban a dalairól és a színpadi perszónájáról, erről a valóban vérprofi énekes-táncos jelenségről, aki főleg a 80-as évek szakaszában képtelen volt mellé nyúlni. Később, a 90-es években fontos társadalmi témákba mászik bele a dalaival, környezetvédelmet és háború ellenességet hirdet, oszlopos tagja a Heal the World-ot előadó pacifista csapatnak, csak hogy Michael Jacksonról nem lehet úgy beszélni most, 17 évvel gyógyszerekkel történt meggyilkolása után, mint pusztán egy popstárról. A legjobb valóban az volna, ha lehetne ezt a csábót pusztán a Billie Jean és az Earth Song felől vizsgálni. Csak hogy Michael Jackson nem pusztán zenész. Ő a fekete csávó, aki egy vitiligó nevű pigmentbetegség nyomait úgy látta jónak eltüntetni, hogy fekete fiúból fehér kislánnyá avanzsált. És persze az autoimmun bőrbetegségre nyilván nem lehetett hatással, de az, ahogy ezt sminkkel és operációkkal egész életében kezelte, minimum identitás problémákat és kulturális olvasatot feltételez. És ehhez nyilván köze van annak, hogy az MTV sokáig nem akarta leadni a Billie Jean-t, mondván fekete előadókat nem tesznek műsorra. Ő az a fekete csávóból fehér kislánya havazsát előadó, aki egy film által is ezerszer hangsúlyozott Pán Péter szindrómának következtében saját Disneylandet rendezett be magának, és aki a normálisnál sokkal többször szervezett ottalbus bulit kiskorúaknak. Nem, ennek a kritikának nem célja, hogy Michael Jackson feltételezett, és bíróság előtt soha be nem bizonyított hajlamait elemezze. Ugyanakkor nem őrület, hogy ez a film ezt a kérdést egész egyszerűen kikerüli és nem foglalkozik vele. Szóval, ha csak ezt a két momentumot ragadjuk meg a Jackson életrajzból, már is előttünk áll minden idők legizgalmasabb, a Zeitgeistnak is tökéletesen megfelelő életrajzi testhorrora. Na, erről mondanak le a készítők, amikor elénk tesznek egy filmet, amely az apai kapitalista abúzusról szól, és amely még ezt az abúzus sem hajlandó teljes horrorában elég pakolni. A Michael ugyanis, bár megmutatja az apa, Joseph Jackson pénzéhes és sztárkeltető üzemeltető szigorú apa figuráját. Itt kell megjegyezni, hogy Coleman Domingo csodálatos casting megoldás, de a castingra még visszatérünk. Szóval a film felmutatja a szigorú apát, de valahogy annak is letompítja az élét. Szóval a nagy szakítás a film végén igazából már csak annyi, mint belerúgni egy fogatlan oroszlánba, abba az oroszlánba, amit a film korábbi részeiben már Michael is, sőt Michael anyja is félholtra rúgdosott.

0: Ahogy Michael Jackson egész életében műtétekkel és minkekkel szerecsen mosdatta saját magát, úgy teszi ezt meg a biopic Michael alakjával minden egyes játékidőre szánt percben. Ismétlem, nem azt várom, hogy egy fekete identitás drámát nézzek végig, bár a rendező, aki egész életében fekete sorsokkal foglalkozott, ezt is feltételezhetné, és azt sem, hogy a mozi meggyalázott gyermekek könnyes szemű vallomásával érjen véget, arra ott van a Leaving Neverland című dokumentumfilm, akinek van gyomra, nézze meg. Ez a film saját témafelületéseit követve szólhatna egy gyermekkorától megfosztott örök kisgyerektől, erről a cérnahangú torszülöttről, akinek az apja elrabolta a személyiségét, és a Pán Péterféle sohaországba kényszerítette egész életére. Szólhatna egy széttraumatizált kisgyerek identitás kereséséről. És a legrosszabb, hogy a készítők szerint valószínűleg erről is szól. Csak hogy folyamatosan visszakanyarodik abba az altruista reklámfilmbe, amit valószínűleg a producerek rendeltek meg. Michael Jackson ugyanis minden egyes percben annyira jó emberként jelenik meg a filmkockákon, hogy abba belefájdul a realista koponya. Értik, hogy valakinek leég a fejbőre és iszonyú fájdalmakat él át, ő pedig eközben monológot mond a rákos kisgyerekekről.
1: Szegényként, annyira szeretnék tenni értük valamit.
0: És a film láthatóan nem küzd azokkal az önellentmondásokkal, amelyeket ő maga állít fel saját magának, például, hogy ez a rossz cselekedetre képtelen mimóza hogyan végezhet el olyan kegyetlenségeket, mint egy egész stáb elbocsátása egyetlen szóval, vagy hogy az apját nem szemtől szembe, hanem faxon rúgja ki. A film emellett ugye egy művész felemelkedéséről is szól, méghozzá úgy, mintha a producerek, a forgatókönyvíró és a rendező soha életükben nem láttak volna művészi munkát közelről. Michael mindent elsőre tud. Minden egyes művészi lépése spontán. A dalszerzés úgy zajlik, hogy Paulo Coelho szintű motivációs idézetek csüngnek a tükrökön, ő meg csetteg és megvan a dal. A koreográfiák úgy születnek meg, hogy Michael mozog és hoppá, meg is volt a moonwalk. Hogy a valóságban ez valószínűleg hetek, hónapok, évek gyilkos munkája által született meg, az két érdekel. Zseni kultuszt építünk itt, nem dokut forgatunk, hé. Leúsztam ezt a filmet, és még sokáig sorolhatnám, mi minden problematikus a Michael környékén, de foglalkozzunk azzal az egyáltalán nem elhanyagolható momentummal, ami működik benne. Ez a momentum pedig Jafar Jackson. Michael Jackson unokaöccse, a színészi gyakorlattal egyáltalán nem rendelkező Jafar nem egyszerűen leszedi néhai nagybátyja beszédmadarát.
1: Ez amúgy annyira nem nehéz, csak fel kell hagyni a lebegtetett altruista izében a hangot, jó?
0: Jafar Jackson nem használ dublőrt. Értsd, az összes tánc az övé. Beleértve egy profin kivitelezett moonwalkot is. Évek munkája volt, éveké. Nem, mint a filmen, hogy odalépek és megvan.

0: Miután a Michael egy semmit mondó és dramaturgiai értékkel alig bíró 1988-as londoni koncert véget nem érő rekonstrukciójával befejezi a biopiket, még jön egy kiírás, hogy ennek itten még nincsen vége. De kétlem, hogy ez a cliffhanger a film második részét készíteni elő. A film poénja azonban ez után jön. Ha valaki rászán még pár percet a stáblistára, az nem plusz jelenetet kap, de nem ám, hanem maga a stáblista válik poénná. Végignézettek velünk egy filmet, ami kegyeleti okokból arról szólt, hogy szegény angyal lelkű Michaelt a családja bezárta egy rabszolgaláncba, amit még sztárkorában is vonszolnia kellett. Hogy a szupersztárnak még 20 évesen világhírűen is azzal kellett harcolnia, hogy kevésbé híres családtagjai benne látják a meggazdagodás lehetőségét. Soroljuk tehát föl a stáblistáról, kik is voltak az executive producerei ennek a kínosan semmilyen biopiknek. Jackie Jackson, Jermaine Jackson, Latoya Jackson, Marlon Jackson, Prince Jackson, Tito Jackson. Két dolog üthet bennünket szíven, miközben ezt az információt ízlegetjük. Az egyik, hogy a kizsákmányolási projekt, amelynek végére a Michael című film sztoria elviekben 1988-ban pontot tett, tovább folytatódik. És a testvérek, immár édesapa jótékony nadrágszíja nélkül, továbbra is halott öccsük karrierjéből élnek. A másik nem annyira az, hogy mi van a stáblistán vagy a filmben, hanem az, hogy mi nincs. Vagyis ki? Van ugyanis egy Jackson testvér, aki a stáblistán nem jelnik meg.
1: Oké, nem akart lóvét, van ilyen.
0: Viszont nem jelnik meg a filmen sem. Nem egyszerűen hiányá válik, hanem érthetetlen, hogy hová tűnt. Ez pedig a család másik legsikeresebb tagja, Janet Jackson. Janetről egy szó sem esik a filmben, holott a Neverland előtti időkben ugyanúgy a családi házban élt majmok és zsiráfok között, mint a báty. Nem kell sokat utána kaparni, hogy miért van ez így. Janet Jackson hívták, hogy vegyen részt, de nem akart. Nem vett részt a szerecsen mosdatásnak ebben a különösen undorító módjában.

0: Káoszteremtő erők. Giuliano da Empoli Ragadozó kora című könyvéről Sándor Zoltántól hallunk. A kötet tavaly jelent meg a Park kiadónál, Fáber Ágoston fordításában.
1: Donald Trump 2025. január 20-án kezdődött második elnöki ciklusa több lényeges bel- és külpolitikai változást hozott, melyek alapjaiban alakították át az Egyesült Államok működését és nemzetközi kapcsolatait. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány globális jelentőséggel bíró fejlemény, ami a regnáló amerikai elnök nevéhez fűződik. Különféle védő és büntető vámok kivetése számos ország ellen. Több nemzetközi szervezet elhagyása. A USAID nemzetközi fejlesztési ügynökség programjai túlnyomó többségének a megszüntetése vagy felfüggesztése. Az ukrajnai háború lezárása érdekében folytatott tárgyalások során tett ellentmondásos kijelentések. A gázai törékeny béke megteremtését követően a béketanács megalakítása. Venezuela elnökének az elrablása. A kábítószerkereskedelem felszámolása céljából folytatott támadások feltételezett droghajók ellen. A Grönland megszerzésére irányuló törekvések következtében az Egyesült Államok és az Európai Unió között tapasztalt elhidegülés. Az Izraellel közösen 2026. februárjában Irán ellen kezdeményezett háború. A felsoroltak egyrészt arra utalnak, hogy világviszonylatban nagyon felgyorsultak az események, másrészt pedig azt jelzik, hogy a bolygón vélhetően egy új világrend köszöntött be, amely a II. Világháborút követően a nemzetközi jogon alapuló és az ENSZ 6-6-os közreműködésével kialakított rendet váltotta fel. A jelek szerint ez az új világrend a szabályalapú együttműködésre épülő liberális nemzetközi renddel szemben az erőre, a dominanciára és a nagyhatalmi érdekekre épül. Kétségtelen, hogy a világ folyamatos átváltozásban van, és az események felgyorsulásával együtt a változások üteme is felgyorsult, amire természetszerűleg kihatással van a világ egyik vezető nagyhatalma elnökének a ténykedése. Nem árt azonban figyelembe venni azt a tényt, hogy Trump első elnöki ciklusa óta a világ is valamelyest megváltozott. A geopolitikai folyamatok következtében tovább nőtt Oroszország és Kína befolyása, a globális dél erősödése pedig némileg átrajzolta a gazdasági erőviszonyokat. Ehhez hozzá kell tenni még azt is, hogy a virtuális világ a saját törvényszerűségével még inkább a hétköznapjaink részévé vált. Ezen felül megjelent és széles körben elterjedt a mesterséges intelligencia, ami még mindig egyféle kísérleti fázisban van, és míg egyesek kiváló lehetőségként tekintenek rá, mások óriási veszélyként élik meg az emberiségre nézve. Adott tehát egy több szempontból is bizonytalan világ, ami kiváló teretnek tűnik az érdekérvényesítéshez, az üzleti szférából érkező Trump sokkal gyorsabban megértette a korszellemet, mint mondjuk egy jogász végzettségű demokrata, és akár az írott és íratlan szabályok némi áthágása árán könnyebben képes ráhangolódni az aktuális folyamatokra. Az amerikai elnök különösebb politikatudományi alapokra helyezett kimutatások nélkül is ösztönösen tudja, hogy ma már világviszonylatban olyan komplex és instabil rendszerben élünk, amelyben a gazdasági és a technológiai hatalom ugyanannyira fontos, mint a katonai erő, és ami a legfontosabb, zsigerileg tisztában van azzal, hogy egy ilyen kaotikus helyzetben egyet nem szabad tenni, passzívnak maradni. Vagyis folyamatosan cselekedni kell, mert az, aki nem ezt teszi, gyorsan elvész a süllyesztőben. Hasonlóan vélekedik Giuliano da Empoli is világunk jelenlegi állását vizsgáló politikai esszé füzérében, amelyet Ragadozó kora címmel tavaly tett közzé. Mielőtt még az olasz-svájci esszéíró politikai tanácsadó és egyetemi oktató könyvének a boncolgatásába kezdenék, érdemes néhány szót szólni magáról a szerzőről. A párizsi születésű Empoli jogi diplomával és politikatudományi mesterdiplomával rendelkezik. A Sciences Po Paris professzora és a milánói székhelyű Volta Agytrust alapító elnöke. Évekig politikai tanácsadóként tevékenykedett, és számos konferenciát volt vendégelőadó világszerte. Mindez lehetővé tette számára, hogy testközelből találkozzon országaikat és a világot irányító politikusokkal és azok közeli munkatársaival. Évtizedek óta állandó munkatársa vezető olasz lapoknak, társadalmi kommentátorként pedig rendszeresen szerepel a főbb olasz tévécsatornákon. Első könyvét, a politikai propaganda új mestereinek szentelt a káosz mérnökeit 12 nyelvre fordították le franciából. 2022-ben jelent meg a Kreml mágusa című regénye, amely elnyerte a Francia Akadémia nagydíját és világszerte zajos sikert aratott. A regény főszereplőjét a szerző Vladimir Putyin tanácsadójáról, Vladislav Surkovról mintázta meg. A ragadozó korában az illetőt az orosz elnök egykori spin doktoraként említi. Surkovról egy beszélgetés során elhangzik, hogy kíméletlen tárgyalópartner, aki képes fizikailag is fenyegetővé válni, miként gyakran a hozzá hasonló oroszok,

0: Ugyanakkor ragyogó elme, aki meglepő gesztusokra képes. Empoli a következőt írja róla, idézet. 3 hónappal Ukrajna lerohanása előtt Szurkov, akit néhány hónappal korábban Putyin partvonalra tett, írt egy cikket, amiben már minden benne volt. Minden társadalom, írta, az entrópia törvénye szerint működik. Bármilyen stabil legyen is, idővel növekedni kezdenek benne káosz erői. Ezt lehet bizonyos mértékig kezelni, de a probléma valódi megoldását annak exportálása jelenti. Szurkov szerint a történelem nagy birodalmai úgy tudtak fennmaradni, hogy a belsejükben termelődő káoszt a határaikon kívülre száműzték. Így tettek az ókori rómaiak, és a 20. században, a szerző álláspontja szerint, így tesznek az amerikaiak is. Ahogyan Oroszország is, amely számára a folyamatos terjeszkedés nem egyszerűen egy idea, hanem történelmi létezésének valódi mozgatórugója. Idézet vége. A ragadozók korának egyik meghatározó fogalma a káosz, ami társadalmi bizonytalanságot teremt. Ilyen helyzetben a stratégiai viselkedés legfontosabb szabálya a cselekvés. Legalábbis Machiavelli a Fejedelem című államelméleti tanulmánya szerint, amely művet Empoli egy állam meghódítására készülő trombitorlónak szóló kézikönyvnek nevez. A másik fontos sarokköve Empoli kötetének a szóban forgó művet inspiráló Cesare Borgia személye. A kegyetlen uralkodó hírében álló Borgia a maga korában gátlástalan hatalomgyakorlást tanúsított, aki a cél érdekében sosem rettent vissza az erőszak és a politikai ravasság alkalmazásától. A harmadik jelentős tényezője a ragadozók korának a virtuális térben történő politikai versengzés és az emögött húzódó tech-ipar térnyerésének az elemzése. Empoli műve 2025-ben jelent meg, és megírásakor a szerző még nem tudhatott az íráson felvezetésében felsorolt események mindegyikéről. Az amerikai elnökválasztás ismeretében a politikai irány azonban már adott volt, a szerző nem véletlenül aggódik a jövő miatt. Idézet. Demokráciáink ma még szilárdnak tűnnek, de senkinek nem lehetnek illúziói azt illetően, hogy a neheze hátra van. Az új amerikai elnök, Donald Trump az élére állt a gátlástalan autokratákból, a technológiai ipar ragadozóiból, reakciósokból és az összeesküvés elméletek híveiből összeverődött tarka menetnek, amely alig várja, hogy harcba indulhasson. Beléptünk a fékevesztett erőszak korába, és a szabadság védelmezői kimondottan eszköztelenül állnak a rájuk váró kihívás előtt. Idézet vége.
1: Sándor Zoltánt hallották. Innen folytatjuk a ragadozók korának kritikáját a jövő héten.

0: macedónok külföldön, külföldiek és hazatértek a helybeliekkel macedón földön. Rumena Buzsarovszka Nem megyek én sehova című novellás kötetét Jódal Rózsa mutatja be.
1: Rumena Buzsarovszka, macedón írónő, 1981-ben született Skopjeban. Szülővárosának filológiai tanszékén amerikai irodalmat tanít. Már nagyanyja Vera Buzsarovszka is ismert macedón írónőnek számított. 19-ben írtam a Szempontnak Rumena első nagy sikerű, magyar fordításban a Férjem című novellás kötetéről, amely 17-ben elnyerte a fiatal prózaíróknak járó Édó Budisa díjat. Akkor még csak 4 könyvet mondhatott a magáénak. Számuk azóta 8-ra szaporodott, s műfajilag is gazdagodott, már gyermekkötete, sőt egy regénye is van. Rumena Buzsarovszka fordítással is foglalkozik, angolból fordítással,

Judit Macedónra. Az Amerikai Irodalmak egyetemi docense, számos irodalmi folyóirat szerkesztője, valamint női storytelling estek szervezője. Én most a 2018-ban Ne odam nikade címmel megjelent másik, ugyancsak nagy sikerű novellás kötetét ismertetem, amely magyar fordításban 2025-ben Nem megyek én sehova címmel, ezúttal is az Európa könyvkiadó gondozásában, és ismét rajzslémese ihletett empatikus, az írónő balkáni világába értő, ismerős természetességgel beolvadó, bravúros fordításában jelent meg. Budzsarevszka könyveit azóta 15 nyelvre fordították le. A férjem és a Nem megyek én sehova című novellás köteteinek pedig színpadi változata is bemutatásra került. Az egykori Jugoszlávia területén alakult országokban, valamint Magyarországon és Görögországban is. Nem csodálom, hiszen a férjem egyes szám első személyben elsuttogott, elpanaszolt, vádló és dicsekvő monológokra. S a Nem megyek én sehova, és többnyire mélyen átélt monológokra, és pergő szellemes riposztokban bővelkedő párbeszédekre épül. Egyes kritikusok szerint, miután Rumena Budzsarevszkát a Férjem című kötete regionális irodalmi csillaggá avatta, az írónő Nem megyek én sehova című új novellás kötetével kitágította a rövidforma határait, és az egykori Jugoszlávia térségeiben talán a műfaj legjobb alkotójává vált. Egyesek szerint egyenesen a rövid próza királynőjévé. A Férjem című kötet után a Nem megyek én sehovával a harc mezejét, mint egy kitágítva fókuszba a lokális és a globális viszonyát állítja, azaz a mieink és az idegenek, a mi ottaniaink és az idegenek itteni működését, életküzdelmeit állítva szembe. Szinte kíméletlen élességgel mesterien elemez minden balkán komplexust, epésen és szellemesen számol le az endemikus letargiával, kulturális passzivitással, a szinte elviselhetetlen viszonyok és életkörülmények feltételek beletörődő elfogadásával egy olyan világban, amelyben a hamis erkölcs az egyetlen mérce, a kárörvendés és az érítség pedig nemzeti sportnak számít. A Férjem 11 kurta, odamontogatós novellája után rácsodálkozunk a Nem megyek én sehova 7 terjedelmesebb, sokrétűbb szövegére, 40 és 50 oldalasak, sőt az utolsó több mint 80. Az írónő egyre jobban elmélyül a jellemrajzokban és az összetett helyzetek elemzésében. A váza 3. Amerikában fészket rakó macedón házaspár egymás látogatásakor kivilágló különbségekre mutat rá. Ez a novella is a többi is kertelés nélkül, szinte brutális őszinteséggel és nagy-nagy tárgy és emberismerettel tárja fel napjaink Macedóniáját. Az otthon maradottak és az idegenbe vándorolt macedónok közötti nagy gazdasági, morális, kulturális és érzelmi különbségeket. Van, aki sikeres vagy kevésbé sikeres vegyes házasságot köt. Van, aki könnyen beilleszkedik, más keményen dolgozva, az új körülményekhez fogcsikorgatva, olykor egészségét is kockáztatva alkalmazkodik, vagy ügyeskedő leleményességgel találja fel magát. Van, aki nem. Belerokkan, sőt olyan is akad, aki mindent feladva visszajön. A gyalogszeder a kötet talán a leggazdagabb hely és táj leírásaival elkápráztató írás. A vidék utólag idillikusnak érzett múltját idézi, amelyben a testben, lélekben megtört, magára maradt fiatalasszony bizonytalan időre, a régi családi, baráti melegséget keresve, visszatér az immár üresen maradt hegyi házukba, és a kietlenné vált vidékre. Rájön, milyen sebeket rejt ez az idilli, édes szedret, vad természetes forrásokat, sűrű, rejtélyes erdei tisztásokat rejtő múlt. Legkedvesebb barátnőjét és a nymphomániásnak bélyegzett feleségét állandóan verte az apa. Az anya világá ment, a különös adottságokkal, rendkívüli intelligenciával és művészi tehetséggel megáldott barátnő, külföldre távozva, leszbikussá, de tehetségét kamatoztatva végül is befutóvá vált.

fiatal asszonyt viszont egy életre lelkileg sérülté tette szadista, ferdehajlamú volt férje, aki fotós és filmes sikerélményeket hajhászva a legvadabb szexuális aberrációkra kényszerítette. A cici hősnője, megértő, de távolságtartó külföldi férje mellett üresnek, céltalannak és magányosnak érezve az életét, túljátszott anyaságában és egykori középiskolás Szkópjéban maradt diáktársával e-mailezve, keresi a hiányzó szerelmet. Haldokló édesapját meglátogatva azonban csalódik a csak irodalmi versidézetköktől hemsegő levelei által megszeretett, és bizony már kopaszodó, megfonnyadt öregedő férfi van, akár csak saját rosszul nevelt kislányában. Távszerelme nem szökken szárba. Faragatlan, lusta, elpohosodott öccséről is kiderül, hogy pénzes, külföldön élő nővérétől csak anyagi és egyéb segítséget vár, amelyet esze ágába sincs viszonozni. Az itt vagyok, nem megyek én sehova, férfi hőse Amerikában elég jól keres, mint krupié. Csinos, élelmesebb felesége azonban egyre jobb állásokba tornázza fel magát, s vagyonosabb főnöke kedvéért elhagyja férjét. Lányuk is könnyű szívvel a pénzesebb nevelő apa mellett köt ki, mire az apa csalódottan hazatér. Itthon nyugdíjas tanárnő édesanyja megkopott otthonában csak a nyomor fogadja, s megdöbbenti, hogy iskolázottsága ellenére mennyire eltunyult, elparlagiasodott tanárnő édesanyja. Az írónő ebben az elbeszélésében kendőzés nélkül mutatja be a macedón valóság minden menthetetlennek érzett fonákját, s lakosainak érdektelen fásultságát, amely beletörődőn nem igyekszik a bajokon változtatni. A medúza narcisztikus hajlamokkal megáldott főhősnője a geológus Szofia szégyelli, és ezért titkolja rejtélyes balkáni múltját. Magamutogató kivagyisággal gyakran szervez házi bulikat. Dunhill Heights-i pazarnak érzett otthonában, ahol tudós és egyetemi tanár, de kevésbé sikeres férjével, Ivánnal, és két elkényeztetett, agyon különóráztatott, ugyanakkor érzelmileg elhanyagolt fiával lakik. Időről időre igyekszik minél több macedón származású menőnek hit házaspárt meghívni, ricsajos, gicsesen túldíszített és agyon szervezett tematikus, kosztümös, harsogóan túlhangos és italoktól tocsogó buliaira, ahol botfülű, de önmaga tehetségétől elbűvölt férje mikrofonnal a kezében kedvére kiortályozhatja magát, jó maga eldicsekedhet minden valós és kitalált sikerével, egyre gyarapodó vagyonával, bérelt jachtjukon megélt kalandjaikkal, és közben vendégeikkel közösen a sárga földig leihatja magát. Az írónő nem csak az önmagukkal, új életükkel voltak éppen elégedetlen, de a legalább talmi elismerésre, sikerre vágyó vendéglátókról fest élethű képet, hanem a bólogató, mindent megdicsérő, ingyen vedelő, és az irigykedő, a látott hamis túljátszott jóléttől berzenkedő vendégekről is. A Csiroki vörös a kötet egyik legsikerültebb novellája. Vlado az apa másfél éve Phoenixben, Arizona államban él már, amikor végre repülünk, kihozhatja magához Bettyt a feleségét és Matejt a fiúkat. Kezdetben nagy az öröm. A szinte üres bérelt lakásban Vlado végre minden este saját feleségét ölelheti magához, az árulkodón recsegő ócska ágyban, Matejnek pedig fülig szalad a szája a híre, hogy a lazgásokhoz külön medence is jár. Sajnos állandóan olyan rekkenő a hőség, hogy a medencét csak este érdemes felkeresni, amikor vize már kissé lehűlt. Kiderül az is, hogy nem csak parányi, de a szélén egész este ott sörözik két szomszédjuk is, akikről Vlado már első este undorodva megjegyzi, hogy buzik. A közelükben minden nap esti közös távfutásukat testhez tapadó nadrágban végző férfi páros szomszédjairól is kijelenti, hogy azok is buzik, és már látta őket. Matej fantáziáját mindez annyira felkorbácsolja, hogy egyre gyakrabban támad vizelhetnéke, s étvágytalanná, magába húzódóvá válik. Ehhez hozzájárul, hogy közben sok minden kiderül. Minden drága, az ideges hullafára

férj egyre gyakrabban érezteti feleségével, hogy ideje már munkába állnia. Én gályázok egész nap, te meg itthon ülsz és újságot olvasol. Szart sem érsz, anyukám, ordítja. A mindenben csalódott, egyre zaklatottabbá váló Matej végül egy éjjel a szemét kivitelekor a szemetes konténerre felmászva beles a gyűlölt buzipáros függöny nélkül üvegablakán, s a kezében maradt sörös üveget messzire hajítva répityára töri. Megáll benne az ütő, de már fel is hangzanak a rendőrautók szirénái. A március 8-a harmonika kötete leghosszabb, s talán a legaktuálisabb novellája. Homlokterében az egyetemista diák tüntetések állnak, és Buzsareszka sasszemű megfigyelésének hála valósághűnek tetsző képet kapunk a vacilláló tanárnők egy csoportjáról, akik egymást foggatják, kimenjenek-e a tüntető diákok közé, vagy a fogvacogtató hidegre hivatkozva maradjanak távol. A dékán is bizonytalan az égető kérdéseket megtárgyaló kari gyűlést későbbre napolja. Tanártársait legbártabban a nyugdíjazás előtt álló kolléganő bűzlítja bátor kiállása, mert úgy érzi, neki már nincs veszteni félnivalója. Az alkoholista Vesna Stolcseska egyetemi tanárnőben, a novella főhősében is akkor lángol fel a felszólalni vágyás, amikor egyetemista fiát Vojdancsót a szervezők között pillantatja meg. Kicsit neki is bizonyítani akar, amikor a diákok hitetlenkedő unszolására, hogy hát egy tanár se akad, aki mellettük nyilvánosan kiáll. Fellép a rögtönző tribűnre és lelkesítő beszédet mond mikrofonba, amit persze felvételeznek is. Persze erősen dolgozik benne a lapos üvegben állandóan magával hordott vodka is. Átfázva ér haza, napokig rázza a hideg. Otthon a már válófélben lévő férje felelősségre vonja. Mi lesz, ha a szereplése miatt elveszti az állását? A Nemzetközi Nőszövetség viszont angol nyelvű parád és levélben meghívja a befolyásos nők találkozójára, amelyet az Amerikai Egyesült Államok szkópjai nagyköveti rezidenciájában szerveznek meg. A félénk gyáva és kis fizetésű fia és férje által elnyomott Vesna megtisztelve érzi magát, és el is megy a találkozóra, amelyen kitűnik, hogy maga a nagykövet angol felesége a főszervező, és ez csak egy előzetes megbeszélés, ugyanis a Nemzetközi Nőnapra egy nagyszabású, a macedón befolyásos nők tiszteletére egy társas estet kívánnak szervezni, amely a megbecsülés és az angol-macedón barátkozás jegyében zajlana. Bucsarovszka cinikus őszintességgel kezeli az egész kivagyi fontoskodó rendezvény, amelyen csak angolul folyik a társalgás. A szervező befolyásos nők legdrágább, legelegánsabb cuccaikban vonulnak fel, míg a meghívottak kínlódva törik az angolt és széjjelik saját gönceiket. Egy közös előadást kívánnak egymásnak bemutatni, amelyen kiki versekkel, dalokkal, aprócska jelenetekkel lépne fel. Vesna gyengén beszél angolul, és ezért kapva kap a lehetőségen, hogy ő egy zeneszámmal járulhat hozzá az est fényéhez. A műsorban nagyapja régi kimustrált harmonikáján kíséri önmagát, amikor is egy népszerű macedon dalocskát énekel el angolra fordított szöveggel, lámpalázasan, szörnyű kiejtéssel, s a félelme tompítására szánt erős vodka feltankolással. Az est végére rosszul létfogja, lehányja az előtte ülőt, aki sikoltozva maga is hányni kezd, s hányadéka éppen a mellette ülő angol nagykövetné díszes ruhakölteményére csordul, akit erre az undortól szintén elfog a hányhatnék, ami aztán hullámszerűen a közönség több, mint a felére, nőkre, férfiakra vegyesen átterjed. Ez a befejezés látványos, de erőltetett és eltúlzott. Maga az est előkészületestől azonban nagyon is találó képet fest, a külföldiek által nagyvonalúan támogatott és időnként kitüntetett macedónokról. És mesteri portré egy rosszul fizetett butácska, lustácska, eliszálkosodott tanárnőről, akit a férje és a saját fia is semmibe vesz. A cinikus, kivesézi novella valamennyi párbeszéde angolul hangzik el, illetve íródik le,
Teljes fordítása a kötet végén található. Rumena Bucserovska Nem megyek én sehova című novellás kötete merészen őszinte. Aktuális tematikájú, széles spektrumú életkép és helyzetjelentés, amelyben nem csak a mai macedónok, hanem valamennyi kelet-európai nemzet fiai, lányai is magukra ismerhetnek. Az írónő már ismert és megszeretett egyéni, szellemesen csípő stílusában megjelenítve, amelyben a szereplőknek nem csak a jelleme, hanem a nyelvezete is igen változatos és sokszínű. És ezt Rajsri Emese jóvoltából a fordításban is teljes szépségükben és eredetiségükben élvezhetjük.

0: az anyák napjáról. Piros Bálint olvassa feljegyzetét.
1: Az anyaság méltatása és az anyák iránti tisztelet kinyilvánítása nem modern találmány, hiszen már az emberi civilizáció hajnalán megjelent a termékenység és az anyaság szakrális tisztelete. Az ókori Görögországban például Reának, az istenek anyjának tartottak nagyszabású tavaszi ünnepségeket, míg a rómaiak Cibele istennő a Magna Mater előtt tisztelegtek hasonló rítusokkal a tavaszi napi egyenlőség idején. Ezek az antik kultuszok az élet megújulását és az anyai gondoskodás teremtő erejét kapcsolták össze. Bár ezek a vallási események még távol álltak a mai bensőséges családi ünneptől, jól mutatják, hogy az anyai minőség iránti tisztelet egyidős az emberi kultúrával. A keresztény Európa középkorában, Angliában alakult ki a Mothering Sunday, vagyis az anyák vasárnapja, amely a nagybőjt negyedik vasárnapjára esett. Ebben az időszakban az inasok és a távol szolgáló cselédek külön engedélyt kaptak gazdáiktól, hogy hazalátogassanak a családjukhoz, és felkeressék saját anyatemplomukat, vagyis azt a helyet, ahol megkeresztelték őket. Útközben a réteken vadvirágokat szedtek, hogy azokat az édesanyjuknak adva fejezzék ki hálájukat a látogatás öröméért. A modern értelemben vett anyák napja történetének szálai azonban egészen a 19. századi amerikai nőmozgalmakig nyúlnak vissza, és egy konkrét személy, Anna Jarvis kitartásával fonódnak össze. Az amerikai polgárháború pusztítása után Ann Ravis Jarvis, Anna édesanyja, anyák napi munkaklubokat szervezett, amelyek célja kezdetben a közegészségügy javítása és a higiénia népszerűsítése volt a fertőzések megfékezése érdekében. Később ezek a klubok politikai szerepet is vállaltak. A békítésre törekedtek a polgárháborúban szemben álló felek családjai között. A tényleges, évente ismétlődő emléknap megalapítása azonban lányának, Annának köszönhető. Ő az édesanyja 1905-ben bekövetkezett halála után vált elszánt aktivistává, hogy az anyaság hivatalos, állami elismerést kapjon. Anna Jarvis elképzelése szerint ez egy csendes, bensőséges, templomi emlékezés lett volna, amely az egyéni anya-gyermek kapcsolatra és az otthoni áldozatvállalásra fókuszál. A fehér szegfűt választotta jelképül, amely az anyai szeretet tisztaságát és hűségét szimbolizálta. Kitartó lobbizása végül sikerrel járt, és 1914-ben Woodrow Wilson elnök hivatalos állami ünnepén nyilvánította az anyák napját május 2. vasárnapján. Magyarországon az ünnep meghonosítása a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt nevéhez fűződik, amelynek keretében a fiatalok a háború utáni években az alapvető emberi értékek felé fordultak. Az első hivatalos ünnepséget 1925-ben tartották egy budapesti iskolában, de a népszerűsítésében nagy szerepet játszott Petri Pálné, a Vöröskereszt egyik meghatározó alakja is. Ő tengeren túli tapasztalatai alapján karolta fel az ügyet, felismerve, hogy egy ilyen ünnep képes erősíteni a családi kötelékeket és a generációk közötti tiszteletet. A hagyomány rendkívül gyorsan gyökeret vert a magyar társadalomban, és 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a kötelező iskolai ünnepélyek közé. Érdekesség, hogy míg a világ jelentős részén május 2. vasárnapján köszöntik az édesanyákat, nálunk a május 1. vasárnapja vált a rögzült idő

május elején éri el a csúcspontját, így biztosítva a legszebb virágdíszt a köszöntéshez. A hagyomány fenntartása generációkon átívelő rituálévá vált, amelyben az oktatási intézményeknek, főként az óvodáknak és iskoláknak a mai napig központi szerep jut. Szinte minden felnőtt emlékezetében élnek az anyák napi ünnepségek izgalmas pillanatai. A gondosan választott versek, a közösen tanult dalok és a titokban készült rajzok. Ezek az események nem csupán az érzelmek kifejezését segítik, hanem mélyebb pedagógiai értékkel is bírnak. A gyermekek itt tanulják meg először a gondoskodás felismerését és a hála nyilvános, mégis személyes kinyilvánításának fontosságát. A virág ajándékozása a kezdetektől fogva a legfontosabb szimbólum maradt. Míg régebben az orgona, a gyöngyvirág vagy a kerti ne felejts volt a jellemző, ma már a választék végtelen, de a gesztus értéke változatlan. A virág, mint szimbólum, az élet törékenységét és szépségét egyszerre képviseli, tökéletesen rímelve az anyai gondoskodás természetére. Napjainkban az anyák napja szokásai jelentős átalakuláson mentek keresztül, idomulva a digitális kor gyors ritmusához és a globális mobilitáshoz. Ma már nem ritka, hogy a családtagok különböző városokban vagy akár országokban élnek, így a fizikai jelenlétet sokszor a technológia pótolja. A közösségi médiában megosztott nyilvános köszönetnyilvánítások, a távolsági videóhívások és az online rendelt professzionális virágfutárok által házhoz szállított meglepetések lehetővé teszik, hogy senki ne maradjon köszöntés nélkül. Ugyanakkor éppen a technológiai túlsúly váltott ki egyfajta ellenreakciót is. Sokan visszatérnek a lassabb, kézműves ajándékokhoz, a saját kézzel írt levelekhez, vagy az élmény alapú meglepetésekhez. Egy közös reggeli, egy séta a természetben, vagy egy zavartalan családi beszélgetés ma már gyakran többet ér bármilyen tárgyi ajándéknál, hiszen a rohanó hétköznapokban a legszűkösebb rendelkezésre álló erőforrást, a minőségi időt és az osztatlan figyelmet jelképezi. Az ünnep mai üzenete egyre tágabb értelmezést nyer, és már nem kizárólag a biológiai anyaságról szól. Sokkal inkább tiszteleg mindazon női alakok előtt, akik gondoskodó, megtartó és nevelő szerepet töltenek be a környezetükben. Ide tartoznak a nevelőanyák, a nagymamák, a dédmamák, sőt, a keresztanyák vagy a mentorok is, akik bölcsességükkel és szeretetükkel egyengetik a fiatalabb generációk útját. Bár gyakran hallani kritikákat az ünnep elüzletiesedésével kapcsolatban, hiszen a kereskedelem és a reklámipar nagy hangsúlyt fektet erre az időszakra, az anyák napja lényege alapvetően változatlan maradt. Ez a nap minden évben arra kényszerít minket, hogy egy pillanatra megálljunk a mindennapi hajtásban, és tudatosítsuk magunkban azt a láthatatlan, mégis sziklaszilárd érzelmi hálót, amelyet az édesanyák áldozatvállalása szőkörénk. Az anyák napja nem csupán egy dátum a naptárban, hanem a hála és az önzetlenség ünnepe, amely emlékeztet minket az emberi kapcsolatok legmélyebb, legtisztább formájára, amely nélkülözhetetlen pillére marad minden egészséges közösségnek és a teljes társadalomnak.

Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét, a Szempontot hallották. Én Madár Anikó vagyok. A munkatársak Lénárd Róbert, Sándor Zoltán, Jódan Rózsa és Piros Bálint nevében is köszönöm a figyelmet. Ezt és korábbi műsorainkat is meghallgathatják az RTV honlapján, a Hangtárban, új szemponttal pedig egy hét múlva jelentkezünk. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, megismételjük a tegnapi heti gazdasági figyelőt.
1: Heti gazdasági figyelő.
2: Köszöntöm az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjének hallgatóit. A mikrofonnál Trifkovics Rita, a műszaki munkatárs neve Natyuk. A mai műsorban a MOL és a szerbiai Niszkő olajipari vállalat közötti megállapodás részleteit ismertetjük. Majd a Palicsi Majálison megjelent kézművesek, kisiparosok beszélnek a forgalomról és a szakmáról. Ezután szakember hívja fel a figyelmet a kezdő vállalkozók leggyakoribb hibáira. Majd szó lesz a fogyasztóvédelmi tudatosságra nevelés fontosságáról az iskolákban, bemutatunk egy Bácskosutfalvi pékséget, és a Ferenc csatornáról is szólunk. Tartsanak velünk!

0: Folytatódik a szerbiai kőolajipari vállalat orosz részvényeinek magyarországi felvásárlásának menete. Az egyeztetések hetek óta tartanak a MOL és a szerb fél között. Vörös Gábor riportja.
1: Idestova másfél hete kezdődött meg a szerződési feltételek részletes megtárgyalása Belgrádban. Alekszandar Vučić államfő szombaton úgy fogalmazott, hogy a nehézségek ellenére az egyeztetések eddig jó irányba haladnak. A folytatást hétfőre ígérték. Jelen összefoglalónk idejében ennek eredményei még nem voltak ismertek.
2: A köztársasági elnök rámutatott, bízik benne, hogy az összetett tárgyalás ellenére megtalálják a közös nevezőt. Szerbia számára kiemelten fontos, hogy az energiaválság idején megfelelő módon zárja le a kérdést, mondta. Az összképet rontja, hogy országunk egyre nagyobb arányban használja fel az üzemanyag készleteket. Az ezek kipótolásához szükséges többletkiadások viszont biztosítottak, hangoztatta. Vučić szerint a globális kereskedelmi háború miatt az eddiginél nehezebb lesz megőrizni a szerbiai gyárak működését. Ezek szintén kedvezőtlenül befolyásolják az európai autóipart érintő döntések, üzente.
3: A szerbiai kőolajipari vállalat 2026 első három hónapjában 2 milliárd 800 millió dinár nettó hasznot valósított meg, derül ki a cég első negyedévre vonatkozó jelentéséből.
2: A közlemény szerint a kiemelten összetett és nehéz piaci körülmények között a korábban olcsóbban kialakított tartalékoknak köszönhetően haszonnal tudott működni. A NISZ kiemeli, számos téren észszerűsítést hajtott végre a hatékonyabb üzemelés érdekében. A vállalat hozzáteszi, folytatta a fejlesztéseket is, amelyek az előző negyedévben több mint 6 milliárd dinárt tettek ki. A NISZ ígérete szerint az elkövetkező időszakban is elkötelezett marad a piac megfelelő ellátása mellett.
1: Jobodrag Szávíd közgazdás szerint az egyeztetésnek vannak buktatói és sarkalatos pontjai. Most inkább az ár kérdése maradt nyitva. Ez mindig az utolsó pillanatig vitatárgya. Úgy látom, hogy itt inkább politikai okokról van szó. Nem könnyű összehangolni 3-4 különböző fél érdekeit. Mi ebben a történetben egy

0: oldalon állunk, meghoztuk a saját döntéseinket, másfelől ott vannak az oroszok a saját érdekeikkel, harmadrészt pedig a magyar érdekek. Bizonyos értelemben meglepő lehet, de az nem hoz jelentős változást, hogy Magyarországon változott a hatalom. Hallottuk az új magyar miniszterelnök első nyilatkozatát, amely elég határozott volt, de hamar világossá vált, hogy számára az a legkedvezőbb, ha az olaj zavartalanul áramlik az országon keresztül, legalább addig, amíg nem épül az olajvezeték Szerbia felé. De ez sem változtat lényegesen a helyzeten. A Janaffal így is vannak problémák, és valószínűleg később is lesznek, még akkor is, ha az új vezeték megépül. Ugyanakkor az olaj továbbra is ezen az útvonalon a legolcsóbb. Hangosúlyozt. Lazár Šestović, makroökonómus, a tárgyalások gyors lezárásában bízik. Ami a NISZ és a MOL körüli kérdést illeti, ez jelenleg az egyik kulcskérdés Szerbia számára. Ez szorosan összefügg az ország energiaellátásának biztonságával, de ugyanígy érinti a külföldi közvetlen beruházásokat és az ipari termelést is. Ezért minél hamarabb születik meg a megoldás, annál jobb. Bízunk abban, hogy a Közel-Keleten zajló legújabb események nem késleltetik jelentősen a folyamatot, hiszen a NISZ körüli helyzet már hosszabb ideje húzódik. Vannak bizonyos határidők, amelyeket a külföldi adminisztrációk határoznak meg, ezért reméljük, hogy ezek tarthatók lesznek, és május végére már konkrét fejleményekről tudunk beszámolni, mondta Šestović. Felröppent a hír, hogy a magyar többségi tulajdonos a pancsovai olajfinomítót bezárná. Jelica Putnikovics, gazdasági újságíró szerint ez mindenképpen nagy hátrányt jelentene, és a hazai önállátást is súlyosan veszélyeztetné.
1: A hazai szakértők korábban arról beszéltek, hogy az állam 5%-kal növelni a részesedését, így nagyobb ellenőrzést tudna gyakorolni. Ha viszont létrejön egy közös vállalat a MOL és a Janaf között, akkor ők irányítanák a NISZ működését. Ebben mi nem vennénk részt közvetlenül, ezért most az a feladat, hogy a lehető legjobban meghatározzuk a viszonyunkat hozzájuk. A szerb államnak, mint részvényesnek nagyobb figyelmet kell fordítani az ország energetikai helyzetére, és ezáltal kell bizonyos szinten ellenőrzést gyakorolnia a NISZ felett. Úgy gondolom, az egyik egyértelmű vörös vonal az, hogy a pancsovai finomító a jövőben is működjön. Nem az a cél, hogy még pár évig működjön, majd bezárják, hanem hogy hosszú távon is megmaradjon, vélte az újságíró.
0: A fejlemények kapcsán megkerestük a magyarországi MOL sajtóosztályát is. Interjúban nem kívántak nyilatkozni, de kérdéseinkre feltett válaszaikat írásban eljuttatták a szerkesztőségünkbe. Ezt változtatás nélkül olvassuk fel. Már idestova egy hete járt el a MOL delegációja a szerződések részleteinek kidolgozása ügyében. Milyen nyilvános információkat tudnak elmondani, mennyire haladnak a tárgyalások, milyen volt a légkör?
1: Az OFAC, az USA pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatala május 22-éig hosszabbította meg a MOL tárgyalási engedélyét, így a tranzakciós egyeztetések jelenleg is zajlanak a korábban aláírt keretmegállapodásnak megfelelően. Az OFAC emellett meghosszabbította a NISZ működési engedélyét is június 16-áig.
0: Mennyiben befolyásolja a tranzakciót a magyarországi kormányváltás? Felmerült-e emiatt bármilyen esetleges módosítás, halasztás, késedelem, esetleg visszalépés?
1: A tranzakció zárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további engedélyekre, az OFAC és a szerb kormányzati szervek jóváhagyására is szükség lesz.
0: Kérem, reagáljanak az alábbi cikkre. Bojan Stanić, a Szerb Gazdasági Kamara stratégiai elemző részlege szerint most mindenki kivár, továbbá a MOL valószínűleg nem elsődlegesen a pancsovai finomítót tartaná meg. Mit tudnának erre reagálni?
2: A MOL csoport minden szabályt és feltételt betart, bizományosi szerepet nem fogad el, és visszavásárlási opciót nem ad. Célunk, hogy a tranzakcióval hosszú távon erősítsük Szerbia és az egész régió ellátásbiztonságát, építve a MOL csoport finomítói közötti szinergiákra.
0: Kőolajválság. Mi a helyzet a magyarországi ellátást illetően? Mivel nyugtatná meg az anyaországba utazó vajdaságiakat ilyen téren? A barátság kőolajvezeték elindítása mennyiben jelent könnyebbséget?
1: A MOL csoport diverzifikált ellátási stratégiájának és az elmúlt évtizedben végrehajtott beruházásainknak köszönhetően Magyarország és a régió kőolajellátása az elmúlt hónapokban is zavartalan maradt. A Barátság kőolajvezeték leállása és az iráni háború ellenére is. Számos beszállítótól szereztünk be kőolajat. A közelmúltban érkeztek szállítmányok Líbiából, Kazasztánból, Norvégiából és Szaúd-Arábiából. Emellett amerikai vállalatokkal is megállapodásokat kötöttünk. Ugyanakkor a Dunai finomító a tavalyi őszi tűzeset óta csökkentett gyártási kapacitással üzemel. Az érintett üzem újraindítását követően több alapanyagra lesz szükségünk.
0: Az üzemanyag védett ára az önök számításai szerint meddig tartható fenn?
1: A Barátság vezeték újraindulása nagyon fontos fejlemény. Minél több vezeték köti össze a régió országait, és minél nagyobb a beszerzési rugalmasságunk, annál biztonságosabb az energiaellátásunk.

0: Élményben és kínálatban gazdag volt idén is a Palicsi Majális. Vörös Gábor helyszíni tudósítása következik.
1: A Palicsi Majális nem csak május 1-én, hanem már előtte egy nappal elkezdődött, legalábbis az étkezdék, vendéglátósok már akkor kitelepültek, de természetesen a nagyüzem az május 1-én, illetve 2-án volt, illetve 3-án is itt a Palicsi tónak a partjánál. De mindenek előtt merüljünk el a látogatók körében, kinek hogy tetszett. Hogy tetszik önöknek a majális?
2: Jó, rendben van.
1: Árak?
2: Jó, az is átlagos, mint tavaly, szokásos.
1: Mi tetszik a legjobban a kínálatban? Étel, ital, vagy valami más, csecsebecse?
2: Gyerekeknek a Luna Park. Aha. Miattuk is jöttünk ki lényegében.
1: És ők hogy élvezik? Látom, a fagyit azt majszolják, úgyhogy őket nem merem megkérdezni.
2: Fáradtak egy kis Luna Parkba, és akkor most van egy kis szünet, aztán később megyünk vissza.
1: Értem, és a Luna Parkban milyenek az árak, hogy látták?
2: Hát azok elég magasak, de hát mit csináljunk, muszáj.
1: Itt van két kedves hölgy és egy úr, akiktől megkérdezném, hogy hogy tetszik az idei Palicsi Majális.
3: Hát nekem az idei Palicsi Majális nagyon szép, sok mindent lehet kapni, és nagyon sok a malac sült, nagyon finomak, úgyhogy én nagyon meg vagyok vele elégedve.
1: És ön asszonyom?
4: Én is nagyon meg vagyok elégedve.
5: Nekem tetszik minden, ami van itt a Palicson, szép minden. Tisztaság is, meg rendben van minden téve. Nagyon szépen ízlik megnézni mindent.
1: És az árakkal hogy vannak megelégedve?
3: Hát majd még most próbáljuk ki az árakat, úgyhogy halat szeretnénk enni, halászlét, úgyhogy majd meglátjuk.
1: Halászlét, de hát ilyenkor malac sültet kell enni,
3: hát,
1: vagy ökröt?
3: Visszafelé jövünk, akkor lehet, hogy veszünk majd malacot is.
1: Kedves hallgatóink, a Palicsi Majális továbbra is megőrizte nemzetközi jellegét, hiszen az anyaországból, Magyarországból, egész pontosan Bonyhádról érkezett egy baráti társaság. Tiszteletem, szép jó napot!
6: Igen, Bonyhádról jöttünk.
1: Honnan hallottak a Palicsi Majális híréről?
6: A barátnőmtől, ők most már harmadszor vannak itt, úgyhogy most együtt jöttünk.
1: Mennyire jó a Palicsi Majális?
7: Igen, ez egy különlegesség. Magyarországon ilyen még nem találkoztunk. Azért ez a hangulat az arra felé nem jellemző.
1: És az uraknak hogy tetszik?
8: Gyönyörű.
9: Nekem nagyon tetszik.
1: Mi az, amit kipróbáltak, esetleg fogyasztottak? Itt most sörvízli az nincs, de van pieszkavica és csevap.
9: Most még odáig nem jutottunk, megnéztük a kínálatot, körülnéztünk a parkban, mivel először vagyunk itt, és majd, hogyha kicsit később eltelik az idő, megéhezünk, akkor valamit fogyasztani is fogunk.
1: Esetleg valami látványosságra vagy vidámparki attrakcióra felülnének-e?
6: Nem, azt csak messziről nézzük.
7: Küldjük az ötletet majd az unokáknak, hogy mit kell neki kipróbálni.
1: Az árakkal hogy vannak megelégedve?
7: Szerintünk méltányosak. Annyira nem néztük, de mivel mondtuk, hogy voltunk már többször is, tehát nem gondolnám, hogy túlságosan magas árak vannak, tehát elfogadhatónak találom.
1: Esetleg az urak, hogyha sört akarnának inni, akkor mennyivel olcsóbb itt mondjuk Magyarországon, Bonyhádon?
9: Hú, ezt meg nem tudom, nem néztem meg a sörárakat, férfiasan bevallom önnek.
1: Itt van még egy kedves pár, akiket megkérdeznék, hogy honnan érkeztek.
10: Mi Ausztriából jöttünk.
1: Ausztriából, ön is?
11: Mi Horgostól.
1: Akkor az Ausztriából érkezett honfitársunkhoz szólok, hogy van-e esetleg, vagy lát-e különbséget egy palicsi meg mondjuk egy bécsi majális között?
10: Hát talán igen, de azért a szívem ide húz.
1: Az árak, vagy az ételek, vagy mi a legjobb benne?
10: Szerintem minden. Árak is, ételek is, meg hát ugye az emberek.
1: Horgosiként az úrtól is megkérdezem, hogy hogy tetszik önnek az idei majális, és mennyire van megelégedve a színvonallal, meg az árakkal?
11: Meg vagyok vele elégedve. Én nekem tetszik, ugyanúgy, mint tavaly. Tavaly is ilyenkor itt voltunk, minden évben el szoktunk jönni, úgyhogy nagyon jó. Jó az idő, az a lényeg.
1: Mit próbálnának még ki? Azon túl, hogy látom, hogy a kedves úriember itt már a pieszkavicát majszolja, de nem tudom, valamire fenik-e a fogukat, nem tudom, malac sült, ökör sült.
11: Hát, malac sült, azt megpróbáljuk, mert az nagyon finom.
1: Hozz egy kis sör?
11: Az is, hát belefér.
1: Azt mondjam önnek esetleg?
10: Köszönöm, én nem iszok alkohol, de a gyerekek véget is jöttünk, ugye kint ez a Luna Park, és a körük ezt élvezik. Aha. Nagyon.
1: Egy kedves idős hölgy társaság is itt vannak, hogyha jól tudom, szabadkaiak tetszenek lenni?
12: Igen, én is itt vagyok, majálisozok, Ányikámmal, meg a nővéremmel.
1: És hogy tetszik önnek a majális?
12: Kellemes a környezet is. Szépen süt a nap, meg hát egy kicsit nézgelődünk, lássunk is valamit, de mindig a négy fal közt az emeleten vagyok különben. Gyönyörű palics is. Túrus, sajtos, ilyen nagy, lángos, nővérem vette nekem, hogy legyen erőm lépkedni. Majd veszünk cukorkát is, megnézzük, sütik a malacot majd.
1: Az a jó.
12: A malacot, hát majd megnézzük azt is, legalább nézzük, ha nem is veszünk, mert nagyon drága minden.
8: hogy az ételek jók, finomak, csak az ital egy kicsit drága, az étel az elmegy.
1: És önnek hogy tetszik a majális amúgy ettől?
8: Szuper, csak még az első nap nem jövünk, mert nagyon nagy a forgalom.
1: Itt van megint egy szép hölgy társaság, akit először is megkérdeznék, hogy honnan érkeztek.
13: Így, szabadkaiak vagyunk, jó napot kívánok.
1: Akkor gondolom visszatérünk a palicsi majális, ahogy tetszik idén a...
13: Persze, nagyon tetszik. Tegnap is voltunk a gyerekekkel, és ma is itt vagyunk, mert... És pont most vettünk egy repülőpapírság, nézem már oda fel, mi ez.
1: Igen, ezért is állította meg önöket, és a fiúk úgy látom nagyon profi.
13: Igen, igen, nagyon, de a bácsi, akitől vettük, ő segített nekünk felreppenteni, igen, nem mi voltunk olyan ügyesek, de viszont tényleg jó minőségű. Ezt ajánlom minden szülőnek, vegye meg a gyerekének.
1: Drága volt-e így, akkor rákérdezem.
13: Ezer dinár, nem drágálom, hogy ilyen könnyen felszáll, egyáltalán nem drágálom.
1: Aha.
13: Igen.
1: És egyébként még ezen kívül mi szépet fognak itt megnézni a palicsi majálison?
13: Tegnap már bevásároltunk, és ma csak a legtutibb dolgokat, szóval megvolt a melyik standnál vesszük a huszárék.

0: hangos, nagyon finom volt. Melyik standnál ettünk kolbász, nagyon finom volt. Megláttuk meglátogattuk az állatkertet, igen, és kellemeset csalódtam, mert tényleg utoljára én, amikor voltam, nem volt ilyen szép. Most odafigyeltek, és tényleg rengeteg dolgozó is van, aki fogad, sőt, a gyerekek festettek. Kitettek egy vásznat, vagy hát kettőt, és rá lehetett festeni, ami ki lesz szállítva az állatkerti, nem is tudom, kiállító veremnyékbe. Igen, igen.
1: Ez valami újdonság, viszont hogyha megengedni, a kisfiát is megkérdezném. Öcsikös, hogy megy neked a sárkány reptetés?
2: Jól.
1: Mióta repteted ezt a sárkányt, mert látom nagyon maga biztosan.
2: 10 perce.
1: 10 perce, és azon elgondolkoztál, hogy hogyan fogod lehozni?
2: Nem.
0: Csak feltekeri majd.
1: Való igaz, egyébként nem tudom, hogy a kislányuknak már valamit kitaláltak esetleg.
0: Igen, ő várja az ő sorát, arra Luna Park felé vesszük az irányt, és van egy ilyen kedvenc, ilyen vízben guruló gömblabda, amiben ő benne van, és tegnap is azt élvezte a legjobban, meg fel fog ülni a körhintára, amin le tudja szakítani a kis maja méhecskét, mivel ő is egy maja. Úgyhogy ezt a kettőt biztos csináljuk.
1: Hát érezzék magukat, nagyon jó, és köszönöm szépen. Két szép hölgy, akiktől megkérdezném, hogy honnan érkeztek.
3: Kanizsáról.
1: Hát látom, már sikerült bevásárolni is.
3: Hát egy kicsit igen, de különben nagyon melegünk van, és levetettük a fölös dolgokat.
1: Hogy tetszik önöknek a palicsi majális, ide fordulok a másik hölgyhöz is?
4: Tetszik. Minden évben szoktunk különben jönni, és akkor így másodikán úgy.
3: Nagyon jó, érdekes, nagy a forgatag, sok ember van, lehet nézelődni, sok érdekességeket látunk, kávéztunk, fagyiztunk, és akkor...
1: Ha ezt már fölvetette, akkor megkérdezném, hogy az árakkal hogy van megelégedve.
3: Most őszintén, amit mi vettünk, az tűrhető árak, tehát tavaly is hasonló árakon fizettük meg a kávét is, meg a fagyit is.
1: Esetleg malac, pieszkavica, ökörsült?
3: Nem, most azt nem, hanem el fogunk menni pizzázni.
1: Kedves hallgatóink, természetesen idén is a majálisnak elengedhetetlen kelléke a kürtös kalács és a mini fánk, de egészen távolról, Kupuszináról jöttek azok, akik incsiklandozóan finom illatokat terjesztenek itt a férfi strand közelébe. Egy kedves hölgy mosolyogít rám, kezét csókolom, kérem, mutatkozzon be.
5: Jó napot kívánok, Turi Mónika vagyok, Kupuszináról.
1: Mikkel lehet ezt ízesíteni?
5: Hát a fágokat lehet szintén pisztáciával, fahéjjal, plazmakekszel, vaníliával, csokoládéval és még oreóval.
1: Milyen árakon kínálják a portékát?
5: 350 dinár a kürtös kalács, krémmel 400 dinár, a minifánkok 300 dinár egy adag.
1: És mit visznek a legjobban a népek?
5: Hát legjobban a kürtös kalácsot. Az idősebb korosztály, a fiatalabb korosztály pedig a minifánkokat.
1: És a kürtös kalács közül is milyen ízűt választanak leginkább?
5: Hát a plazma nutellát, vagy a fahéjat, a tradicionálisat.
1: Ilyen messziről, mint Kupuszina, megérte önöknek idejönni a palicsi majálisra? Hogy látják így másfél-két nap után?
5: Igen, megérte. Most már 4 éve járunk folyamatosan ide, úgyhogy megéri.
1: Mi a véleményük a palicsi majálisról így általában? Hogy tetszik önöknek a rendezvény?
5: Nekünk nagyon tetszik a rendezvény, és nagyon nagy a látogatottsága is.
1: És az önök sátrán ezek szerint.
5: Igen, úgy, ahogy mondja.
1: Hát maradjon is így, kívánok jó időtöltést itt a palicsi majálison.
5: Jó, köszönjük szépen viszont maguknak is.
1: Kedves hallgatóink, természetesen a lángos is elmaradhatatlan kelléke a majálisnak, és egy biztos pont a majális, legalábbis itt palicsnak az életében, a Huszár lángos. Huszár Krisztián van itt mellettem, akitől megkérdezném, hogy milyen a forgalom.
6: Hát elég sokan szeretik a lángost, és jönnek, vásárolják, nagyon sokan próbálják, akik még nem próbálták. Elég sok a belgárd, a külföldi kuncsaft, és tetszik nekik, úgyhogy jönnek, van forgalom, hál' Istennek.
1: Gondolom, magyarországi kuncsaftok is vannak, nekik hogy ízlik a lángos?
6: Magyarországi kuncsaftok is vannak, ízlik nekik a lángos, és érdekes nekik, hogy ennyi, nálunk 18 íz van, és nekik ez érdekes, hogy ilyen sokfajta ízű lángosunk van. Próbálják ki az új lángosokat.
1: Többek között ugye továbbra is a talán legkülönlegesebb a magyaros, meg a körözöttes lángos. Vannak esetleg újdonságok ilyen tekintetben?
6: Újdonságok azok itt nincsenek most, de a legtöbbet, amit visznek, az a sajtos tejfölös fokhagymás, a csirkés lángost viszik, kolbászosat, meg a fokhagymás sósat.
1: Tudom, hogy ez horribiledictu, lehetetlen lesz, de mégis, hogyha számot kellene mondani, akkor hány lángos sütöttetek idáig az elmúlt másfél-két napban?
6: Hát kb. 2000 lángos sütöttünk ki eddig a... úgy körülbelül.
1: És megéri egyébként így a palicsi majálisra kitelepülni?
6: Hát ha jó az idő, és vannak vásárlók, akkor megéri. De voltak olyan évek, mikor rossz volt az idő, nem volt vásárló, akkor nem érte meg.
1: Kedves hallgatóink, bár szokatlan, de mégis úgy gondolom, hogy a tavasznak a hírnöke az eper, amit a palicsi majálisan kapható, és itt van egy őstermelő, aki ezeket az igencsak incsiklandozó epreket

0: árulja, őt pedig úgy hívják, hogy...
1: Sárkány Mátyás, horgosi, szabadföldi kertben nevelt, fátyolfóliával takarva.
0: És hogy adja kilóját?
1: Van 500-600-ig, a mérettől függ.
0: Ez nem is egy rossz ára ahhoz képest tényleg, hogy itt az ember mikkel szembesül a palicsi majálison, és hogy van forgalma, vagy mikor érkezett, vagy hogy tapasztalja?
1: Hát egy órája jöttem. Délelőtt kanizsai piacon voltam, most meg otthon szedi a család, és akkor hát árusítani kell, és akkor ezt az alkalmat kipróbálom, és akkor itt vagyok.
0: Eddig hogy látja, megérte, vagy nem érte meg ide jönni?
1: Megérte. Voltunk másik években is. 300 dinár a fél kiló, vagy 500 a kilója, parancsolja.
0: Kedves hallgatóink, a vásári édességek is, azt kell mondjam, hogy a palicsi majálisnak elengedhetetlen részei. A Dobák cukrászda évről évre kint van több standal is, és most a központi standjunknál állok, egy nagyon kedves eladó hölgyet kérdezek, akit úgy hívnak, hogy...
2: Szilágyi Zsuzsadna vagyok.
0: Mi fogyott az elmúlt 2-3 napban leginkább? Mit vittek a népek?
2: Hát az édességekből jobban a zselé cukor fogyott, amivel ugye több ízben tudunk kínálni a vevőknek, és természetesen a kemény cukorkák, ami azt jelenti, hogy a legtöbb az ánizsos cukorból kelt el, amit nem találnak meg sehol sem a boltokban.
0: Ez így van. Na most vannak olyan hagyományos vásári vagy majálisi édességek, mint a törökméz meg a krumplicukor, az hogy fogyott?
2: Az is szépen elfogyott. Az idősebb korosztály azt megvásárolja még, mert emlékezteti őket a gyermekkorukra, tehát ők azt szeretik, előszeretettel veszik azt is. Törökméz és a selyemcukorka, a szedermálna, mézes cukorkák, ezek az előszeretettel vásárolt dolgok az idősebbek részére.
0: Ugyan ők több standal is itt vannak most már valóban évről évre. Megéri önöknek, hogy ennyi standal kivonulnak ide?
2: Természetesen nem is jönnénk, hogyha nem érné meg. Lényegében azért vagyunk itt, hogy örömet szerezzünk a kisebb korosztálynak is, hogy lássák, hogy létezik valójában édesség standok is. Ami még a legérdekesebb, hogy kézzel készített. Tehát 40 éve már ez így működik, ahogy van, megéri kijönni. Ugye a lilipopok, a nyalókák, ez mind a kisgyermekeknek el sem menhetnek előttünk, hogy meg ne vásárolják őket.
0: Hát igen, meg az idősebb korosztály, meg az ilyen Magyarországról tagba szakajtott riporterek, mint én, azoknak a kakasos nyalóka, ugye, meg az egy... Van?
2: Igen, csak síp nélkül.
0: Nyilván nem is gondoltam, hanem az a régi piros színű nyalókára gondoltam, de egyébként valóban meg a cukorkarúd, ami így ilyen de nem a szép régi majálisi, vagy például a búcsú hangulatát idézi nekem onnan, ahonnan én is származom. Végül, de nem utolsó sorban, csúnya anyagiak, hogy kínálják most az édesség 100 gramját?
2: 200 dinár. Nem emelünk rajta, azért, mert most nagy lehetőség volna ugye emelni, de nem. Tehát tudjuk azt is, hogy vannak kisebb pénzzel rendelkező emberek, és vannak olyanok, akiknek nem számít, de hát maradtak az ára, 200 dinára a zselécukorka, a gumicukorka, 100 dinárért adjuk a 100 gramját a kemény cukorkáknak. 100 dinártól 200 dinárig vannak a nyalókák, ugye a gyermekeknek. Mindenkinek adunk lehetőséget, hogy valamit tudjon választani tőlünk.
0: Ez nagyon szép, és végül a vásárlók között voltak-e magyarországiak esetleg, mert ugye nagyon sok magyarországi megfordul itt a palicsi majálison.
2: Természetesen, sőt, vesznek, nagyon sokat visznek haza is, emlékként, ajándékba. Vásárolnak.
0: Na, hogy velem se legyen panasza, a beszélgetést köszönöm, és akkor áttérünk a bizniszre. Krumpli cukor maradt-e még?
2: Maradt természetesen. Szeretettel küldünk Magyarországra, hogyha kell belőle.
0: A piszkavica és a kolbász egységesen minden sátornál 500 dinárba került. Természetesen a majálisi forgataknak elmaradhatatlan étele a malac sült, ami 3000 és 4500 dináros kilónkénti árak között mozog. A lángos 250 dinárba kerül. Általában a főtt kukorica a legolcsóbb, 200 dinárba kerül. Természetesen, aki beül a kockás terítős asztalokhoz a sátrak alá, ők akár 1000 dináros árakkal is kell, hogy számoljanak, de itt nyilván a kínálat is lényegesen nagyobb, itt már van gulyás, mucskalica és sok minden más frissen sültek is. Nézzük az édességeket, a fagyi gombóca általában 120 dinárak, vattacukrot ritkán, de lehet találni 300 dinár egy porció. Az italok, a legnépszerűbb természetesen a sör, 250 és 300 dinár között kapható. Az üdítőkért is megkérik az árát, 150 és 250 dinárt kell fizetni fajtától függően. Természetesen a Vidán Park is várja a látogatókat, mint ahogy az halató a háttérben is talán. A legolcsóbb itt a Dodge Jam idén is, amiért legfeljebb 100 dinár egy menetre jogosító zseton. A többi attrakcióra általában 250-400 dináros a belépő jegy vagy belépő zseton. Kedves hallgatóink, a Palicsi tópartján, a Majálison nyilvánvalóan azért olyan szolgáltatók is jelen vannak, akik a legkisebbeket szeretnék ünnepi dekorációval ellátni. Arcfestőkről van szó, két szépséges hölgyemény van itt, és az egyikük már nyilatkozik is nekem, akit úgy hívnak, hogy...
3: Szanya Ádzsics vagyok, és igen, mi arcfestészettel foglalkozunk, illetve az a foglalkozásunknak csak egy része, és akkor idén a Palicsi Majálisi ünnepségre ezzel rukkoltunk elő, és ezzel akarunk kedveskedni egy kicsit a itt járókelőknek, az idelátogatóknak. Arcfestészeten kívül még csillámtetkóval is dekoráljuk a legfiatalabbakat, és hát nagyon örülünk, hogy itt vagyunk. Sok gyermek megfordult eddig, tehát délelőtt olyan 10 óra felé pakoltunk le, és nem is tudok számot mondani, de bizony eddig nem álltunk meg a munkával, most csináltunk egy ebédszünetet. Különféle arc dekorációt kértek a gyerekek, a fiúk természetesen a szuperhősöket részesítik előnybe, a Minecraft, ez a kisfiú is most épp olyat színez, a Minecraft is nagyon populáris, nagyon népszerű, a lányoknál persze a hercegnők, a pillangók, Stitch volt egy pár idén, úgyhogy ezek ilyen érdekes fordulatok, és hát így.
0: Egyébként mit kérnek egy ilyen, vagy mitől függ az, hogy mennyit kérnek el egy delikvenstől, vagy pontosabban a szüleitől?
3: Mi 300 dinárért dolgozunk, tehát ez egy arcfestészet, de ajándékozunk kifestőket, szőnyeget terítettünk le, hogy a legkisebbek tudjanak játszani, különböző játékokat is készítettünk, tehát a várakozási idő egy kicsikét gyorsabban teljen, illetve csillámtetkót vagy megfizetetjük, vagy az is mondjuk ajándékba kerül. Ha testvérek vannak, akkor természetesen kedvezmény. Ha három testvér van, annak nagyon örülünk, és akkor a harmadik biztos, hogy ingyenes. Igazából az a lényeg, hogy történjen valami, hogy ne itt üljünk, csináljuk, úgyhogy így. Cég vállalkozásunk a neve Nanny to Go, és igazából mi animátorkodást vállalunk esküvőkön, rendezvényeken, születésnapokon, és ez az arcfestés ez egy része annak.
0: Hát akkor a szavaikból ítélve ez a mostani majálisos kitelepülés mindenféleképpen egy bomba siker volt. Akkor feltételezem, hogy jövőre is jönnek. Igen, közben itt mutatja a kedves hölgy a plakátot is.
3: Természetesen.
0: Kifizetődő?
3: Tapasztalatban, élményben, ötletben, reklámban, mindenféleképpen. Majd megszámoljuk magunkat, megszámoljuk utólag, hogy ez anyagilag is kifizetődő, de mondom, nem ez a lényege, de hogy jövőre is jövünk, az biztos. Bővülve, plusz dolgokkal, mert ezen is már itt morfondíroztunk, úgyhogy igazából ez a terv, hogy jövőre is jöjjünk.
0: És mivel egészen szép sor tódult föl mögöttem, kedves hallgatóink, ezért inkább én most átadnám a fizető kuncsaftoknak a helyet. A szépséges hölgyeknek köszönöm szépen, és kívánom egyébként azt, hogy valóban vasárnap estig folyamatosan legyenek itt gyerekek, akiket meg kell, ki kell festeni. És hát kedves hallgatóink, így az összeállításunk végére jöjjön az értékelés. Bálint Novák Mirellát már nem egyszer hallhatták itt az elmúlt napokban az Újvidéki Rádióban, és igaz, hogy a mai nap május 3-án vagyunk itt a Palicsi Vigadónak a teraszán, és még előttünk van az utolsó nap, de talán most már egy értékelést mondhatunk. Igazgató asszony, sok szeretettel köszöntöm a körömben, és hát úgy tudom, hogy 80 000-es a látogatottsági szám, legalábbis így az elmúlt két napokból.
4: Igen, tegnap előtt több mint 80 000-en érkeztek Palicsra, mindenhonnan, környező településekből, szomszédos országokból, Magyarországról, Boszniából, Horvátországból, és hát Szerbia déli részéről is.
0: Melyik volt a legerősebb nap, az első vagy a második a ilyen szempontból?
4: Igen, az elsője volt mindenféleképp a legerősebb, bár számokban nem olyan sokban marad el, másodika sem.
0: Nem tudom, mennyire árnyalta ezt a mai napot, hogy Zentán közben vásárolni, itt nagyon sok árust megkérdeztem, és azt mondták, hogy azért ritkult így meg a partvonal, mert nagyon sokan oda átmentek, tehát nem tudom, hogy ez mennyire játszott így közbe.
4: Nem hiszem, hogy ez kihatással van erre. Ugye első másodikán érkeznek főleg az emberek, ez a majálisi ünnep. A vasárnap meg hát ugye, aki valahol máshol volt az ünnepek alatt, akkor vasárnap kilátogat hozzánk, és még ugyanúgy élvezheti a vásári forgatagot és a Vidán Parkot is.
0: Milyen tapasztalatok vannak, esetleg jövőben lesz-e bármi újítás visszajelzések alapján, vagy akármi, amit esetleg látogatók mondtak önöknek, vagy önök láttak így az elmúlt három napban?
4: Mindig nagyon fontos, ugye mindig végigmegyünk és megkérdezzük az árusokat, a résztvevőket, hogy milyen benyomásaik vannak, mit lehetne változtatni, és mindig próbálunk egy kicsit az igényeknek megfelelni. Annyira újítás nem szeretnénk magába a rendezvénybe, mert ez egy 41 éve tartó rendezvény, és ez azért ilyen, mert már ugyanolyan. Tehát, hogy egy hagyomány, egy tradíció 41 éven keresztül a Vidámparkkal és a vásárral együtt.
0: Néhány látogató azt mondta számomra, hogy ők hiányolják a szakszervezet, illetve a pártok sátrát, és én is emlékszem, hogy talán még a Covid előtt voltak itt utoljára. Ők hol maradtak el, vagy miért nem vesznek részt a majálison, mit tud esetleg?

0: esetleg.
1: Igen, ez erről mi is beszéltünk, hogy régi időkben mindig jelen voltak. Nem tudom valahogy ez most nem merült föl, nem volt rá igény. Családi, baráti rendezvénynek szánták, úgy látszik, ezt a majálist.
0: Május 1-ével elindul a nyári szezon is Palicson. Akkor most megadnám így a Palicsi Park Kft-nek, hogy kicsikét turisztikailag népszerűsítse fürdőváros még továbbra is Palics, hogy miért érdemes ide látogatni a nyári szezonban, nem csak majális idején.
1: Igen, tehát megindul, ahogy mondta, a nyári szezon, nagyon sok rendezvénnyel készülünk, saját rendezvénnyel, viszont rengeteg rendezvény van Palicson minden hétvégén. Tavaly óta, ugye, amióta én igazgató vagyok, arra fektettük a hangsúlyt, hogy Palics minden részét egy kicsit promotáljuk, ezért is voltak új rendezvényeink a különböző részein a Palicsi tónak. Tavaly először volt idénnyitó a homokos strandon, ezt szeretnénk idén is újra megszervezni, tehát egy kicsit azt a részét is reklámozunk, promotáljuk a tónak, hogy igenis aktívan kikapcsolódni úgy is lehet a tópartján, hogy nem fürdenek benne az emberek, illetve volt egy nagyon népszerű eseményünk, a Palicsi piknik. Augusztus első vasárnapján ezt szintén szeretnénk megrendezni, mert nagyon nagy sikere volt, rengetegen eljöttek, úgyhogy első rendezvényünk volt, és ezt szeretnénk erre egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, de ugyanakkor más rendezvényeink is lesznek, például fölélesztettük 5-6 évvel ezelőtt a hagyományát annak, hogy zenészek zenéljenek a zenepavilonban, a sétányon sétáló embereknek, ez ugyanúgy most 8 hétvégén keresztül kerül majd megrendezése vasárnaponként este 7 órától.
0: Gondolom további részletek pedig a Park Palics Kft. Facebook oldalán.
1: Igen, és a honlapunkon.
0: És természetesen majd itt az Újvidéki Rádióban erről majd igyekszünk minél gyakrabban beszámolni. Most azonban, kedves hallgatóink, mivel Bálint Novák Mirella azért még nem élvezte ki eléggé a majálist, ezért inkább most útjára engedem. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és hát így utólag tudom, már megkésett, de éljen május elseje.
1: Köszönjük szépen!

0: Itt az Újvidéki Rádió.
1: Gazdasági figyelő.
2: Szerbiában elterjedt jelenség a kétes értékű üzleti minősítések és hiúsági díjak odaítélése. Ezek sokszor hangzatos, de szakmailag megalapozatlan elismerések a cégeknek pénzért. A szerb és nemzetközi oknyomozó portálok feltárták, hogy ezeket a díjakat és igazolásokat gyakran átlátható kritériumok és valós bírálati folyamatok nélkül osztják ki. Tudtuk meg Stanko Zsuzsa közgazdásztól. Nagy Emília kérdezte.
3: Szerbiában elterjedt jelenség ez, hogy kétes értékű üzleti minősítéseket árulnak, értékesítenek. Aki komolyan gondolkodik ilyesmibe, több ezer eurót kell, hogy kiválasztjon erre a történetre. Vannak megbízott revizorok, revizorházak, illetve olyan cégek, akik ilyesmivel foglalkoznak, és azt nem adják egy éjszaka alatt. Ezek átvilágítások, amikor a pénzügyi gazdálkodástól kezdve mindent átnéznek a szakemberek. Ez tulajdonképpen a szerb gazdasági kamara égisze alatt is megtörténhet, illetve a gazdasági kamarának van egy ilyen kimutatása is, és ők már föl is hívták a figyelmet ezekre a visszaélésekre, és itt a nagy cégekről beszélgetünk. Ami a kicsiket illeti, amire elsősorban vonatkozik a kérdés, személyes tapasztalat alapján is elmondhatom, találkoztam ilyesmivel. A bonitási kiválóság, úgy hívják, tehát certifikát bonitétne izbrusznoszti. Ez egy olyan csapda, ami ugyanúgy, mint ahogy elmondtuk ugye a nagyoknál, ugyanúgy vonatkozik rájuk is, csak nem sértve senkit. A kicsik azok tudatlanabbak ebben a világban, főleg amikor kezdőkről van szó. Ugye a kezdő vállalkozóknak, illetve még kisebb cégek vezetőinek is szerveznek ilyen-olyan képzéseket, jogi téren, pénzügyi téren, mire kell vigyázni, hogy kell indulni. Nincs tudomásom arról, hogy ilyesmire is fölhívják a figyelmüket. Ezek az emberek, akik profitszerzés céljából csinálják ezt, egyáltalán nem nézik át a gazdálkodást, nem nézik át az üzletelést. A gazdasági nyilvántartási ügynökségnek az evidenciójában, nyilvántartásában ugye minden bejegyzett cég megtalálható, és nagy többségüknek kötelessége megjelentetni az évvégi elszámolásokat. Programokat csinálnak, készítenek erre már, hogy átnézzék, aki nincs blokád alatt, akinek nem negatív a gazdálkodása, azokat fölkeresik, és bombázzák telefonhívásokkal, e-mailekkel, pár ezer dinártól tízezer dinárig terjedő összegekért kínálnak olyan csomagot tulajdonképpen, aminek a szerves része egy bekeretezett nyilatkozat vagy bizonylat. Találkoztam olyannal, ahol egy kis irodának a falán ki van téve ez, és büszkén mutogatja az emberke, holott alig-alig foglalkozik, vagy egyáltalán nem is foglalkozik gazdasági tevékenységgel. Itt polgárok társulásairól, civil szervezetekről is beszélgethetünk, akiknek ténylegesen nincs olyan mutatójuk, nem lehet olyan mutatójuk, hogy mekkora piaci részvételük van, illetve mennyire pozitívan gazdálkodnak. Volt egy akció pár évvel ezelőtt, hogy fölhívjuk a figyelmüket az embereknek, sőt az ombudsman beszélt ilyen dolgokról. Elismert könyvelők próbálták a saját klienseiknek fölhívni a figyelmét, de sajnos így többször megtörténik az, hogy ez ilyen hiúsági bizonylat vagy hiúsági mutató, hogy próbáljuk meg, azt a pár ezer dinárt odaadjuk, és aztán, na most nagyon nagy becsapás az, hogy amikor ugye pályázunk, illetve pályáznak ezek a kisebb vállalkozók is, akkor nagyon sokat jelent egy A besorolás, ezeknek

0: értéke van, de ezek a pár ezer dináros bizonylatok mögött nincs valós érték. Tehát itt a nagy becsapás, hogy nem dolgoznak érte ezek az emberek, illetve annyit dolgoznak vele, hogy megkeresik a nyilvántartási ügynökségnél azokat a kisebb cégeket, akik éppen most kezdenek, akiknek ez sokat jelenthet, hogy ú, van egy ilyen bizonylatom, kiteszem még a falra, és akkor jönnek a vevőim, vagy az üzletfeleim, meglátják, hát ha egy pályázatnál is majd esetleg elbírálás során ez pozitív lesz nekem, nem lesz. Tehát ez csak pénzcsalás, amit ugye bizonyítani, illetve büntetni nem lehet, mert tulajdonképpen ő nem csal, ő ad neked egy olyan papírt arról, hogy te jó gazdálkodsz. Na most az, hogy mi áll mögötte, illetve hogy mit jelent az, hogy jól gazdálkodok, hát nem egy revizor, egy megbízott revizor ház írja alá, hanem egy olyan cég, na most ezeket a cégeket is lehet vizsgálni. Tehát, hogyha valaki kap egy ilyen fölkérést, akkor megnézem, a nyilvántartási ügynökségbe elérhető. Mikor alakult, ki a tulajdonosa, milyen szolgáltatásra van bejegyezve, tehát annak alapján már utána lehet keresni, ugye az internet világában élünk, hogy vannak-e szakemberei, van-e ellenőre, revizora, megbízott emberek, akik ezt meg tudják érdemben csinálni, és nem csak arról szól, hogy sokszor csisítsuk ezeket a bizonylatokat, rámázzuk és adjuk neked pár ezer dinárért.
1: Vannak olyan elismerések, amik viszont jogosak, amit nem így, már csak azért, hogyha én vásárlóként vagy fogyasztóként bemegyek egy étterembe, hogy én meg tudjam különböztetni, hogy ez tényleg kiérdemelt díj, a másik pedig megvett díj. Azért vannak olyanok is, amiket tényleg kiérdemelnek, ugye? Tehát nem általánosíthatunk, hogy semmilyen ismerés a falon az nem jelent semmit, valamelyik azért jelent?
0: Nem általánosíthatunk, vannak olyan cégek, akik mögött komoly szaktudás, komoly munka áll. Tudjuk, ugye most bemegyünk az étterembe és megnézzük. Az ISO standardok, a HACCP előírások, azok elismert és ismert bizonylatok. Tehát egy jó nevű étterem, egy nagy étterem nem tesz ki a falra olyat, hogy HACCP elismerése, illetve certifikátja van, ha az nincs meg, mert az megint csak büntetendő. Itt lehet, hogy csak kivételekről beszélünk, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy ritka kivételről. Persze, hogy vannak, természetes, hogy a nagyok, a komolyak, akik rá tudják szánni az összeget, azok rá is szánják a több ezer, illetve 5-6 ezer eurót is arra, hogy egy komoly céggel átvilágítassák magukat. Ki kell, hogy emeljem azt, hogy ez nem csak azért van, hogy kitehessük a falra, hanem a vállalatnak, ha van egy célja, akkor a cél elérése érdekében megpróbálja megkeresni azokat a gyönge pontokat, ahol ő nem jó, illetve ahol javulhat. Erről is szól a revízió, az ellenőrzés, és amikor ez megtörténik, akkor ő kiteszi a falra annak az elismert cégnek vagy az ISO jelzését, ugye vannak számozott ISO jelzések, ami van általánosítva, illetve megvan, hogy melyik célcsoportnak milyen ISO megfelelőség kell, mondjuk szinte azt tudják a legtöbben, hogy a HACCP rendszer az az élelmiszerbiztonsági rendszer, tehát vannak, persze, hogy vannak, nem általánosítható ez a lényeg, de nagyon oda kell figyelni.
1: Kihöz fordulhat a fiatal vállalkozó, amikor kap egy ilyen papírt? Hiszen ezek az üzenetek, ezek a megkeresések, ezek elég profin vannak megírva, tehát tudok olyat is, aki majdnem bedőlt neki az utolsó pillanatba kapcsolt, úgymond, hogy hát ez nem biztos, hogy így van, ahogy leírják, vagy nem biztos, hogy érdemes ezért fizetni. Kihöz lehet fordulni?
0: Elsősorban azokhoz a szervezetekhez, ahol megkapta már az induláshoz szükséges tanácsadást, vagy a könyvelőhöz, mert egy könyvelő is, hogyha komolyabb könyvelői irodáról beszélünk, azok is utána tudnak nézni ezeknek a dolgoknak, illetve tájékozottabbak, de a végső soron a Szerb Gazdasági Kamara az, aki érdemben információt tud arról adni, hogy ki az, aki ilyesmivel tud foglalkozni. Ettől függetlenül is, hogyha idáig nem is akarunk elmenni, a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség, ugye úgy ismeri mindenki, hogy APR, Agencia za Privredne Regisztre, ott meg lehet keresni név szerint, hogy kicsoda, micsoda ez, aki ezt kínálja. De én azt mondom, hogy egy könyvelő az már tud információt adni erről.
1: Végezetül még annyit emelnék ki, ugye elmondtuk, de azért erősítsük meg, tehát itt bűncselekmény tulajdonképpen nem történik, ők nem hazudnak, ők nem kínálnak valótlant, csak nagyon jól van megfogalmazva ez a dolog, tehát rendőrséghez folyamodni értelmetlen, igaz?
0: Itt teljesen értelmetlen bármilyen jogi eljárást indítani, mert ők nem mondják azt ki, hogy ők revízorok által végzett átvilágítás után adnak ki egy ilyen elismervényt. Ők nem ISO szertifikátot kínálnak, ők nem HACCP szertifikátot kínálnak, ők egy bonitást kínálnak. Az, hogy egy bonitási bizonylat mit jelent, illetve mi

0: Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben folytatjuk a fogyasztóvédelmi tudatosságra nevelésről szóló sorozatunkat. Ezúttal két iskolában, egy vajdaságiban és egy magyarországiban érdeklődtünk a fogyasztóvédelmi oktatásról. Hegedűs Erika kérdezte a tanárokat.
2: Szekeres Krisztián vagyok, Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Makói Návai Lajos technikumából és kollégiumából, tehát Makóról. Közgazdasági, logisztika, pénzügyi ágazatokkal dolgozunk alapvetően, illetve néhány év óta hozzánk tartozik ipari képzések is. Festő, szobafestőmázoló és CNC heggesztő különböző szakipari képzés is tartozik hozzánk.
3: Magyarországon mennyire építették be az oktatási rendszerbe a fogyasztóvédelmet, mint

0: tantárgyat, vagy esetleg résztantárgyat?
1: Abszolút. Kereskedő ágazati csapat, és nekünk a tananyagunknak a kötelező része tulajdonképpen immáron jó néhány éve a fogyasztóvédelem, úgyhogy az alapokat azt a tanórákon megkapják tőlünk, tanároktól, és aztán ők építkeznek még ezekbe a különböző témakörökbe.
0: És a gyakorlat aztán az élet hozza a gyakorlatot?
1: Az élet hozza a gyakorlatot, de ők is egyébként már viszonylag korán, 10 éves koruktól vásárlóvá válnak, hiszen az internetes vásárlásokat ugye korán el tudják kezdeni, és ők is bizony fiatalon belecsöppennek már ezek be a témakörökbe, és megmerem kockáztatni, hogy néha több tapasztalatuk van egyébként az internetes vásárlásokkal kapcsolatban, mint nekünk, úgynevezett boomereknek, idősebb felhasználóknak.
2: Nagy Pál Judit, közgazdasági és kereskedelmi iskola Zenta, mint közgazdász szaktanár dolgozok.
0: Mennyire hiányolja az oktatási rendszerből tantárgyként a fogyasztóvédelmet, mert hogy a mindennapi életünknek a része, viszont a szerbiai oktatási rendszerben nem iktatták be még a szakközépiskolák tanrendjébe se. Most úgy érzékelem, hogy azért önök a közgazdasági és kereskedelmi iskolába, nyilván, hogy ez személyfüggő, tanárfüggő, hogy beiktatják-e, de hiányolja-e a tanrendből a fogyasztóvédelmet?
2: Igen, mindenképpen azt meg kell jegyezni, hogy ez mint sem mint tantárgy, sem mint tananyag nem szerepel. Viszont pont ezért jó nekünk ez a verseny. Mert mi minden évben foglalkozunk a fogyasztóvédelemmel, és ha már mi foglalkozunk néhányan, nem csak mentorok, hanem ugye azért jó néhány diák készül erre a versenyre, így a többiek is ezen keresztül sok-sok információhoz jutnak, mert ezeket az előadásokat ők is meghallgatják. De tény és való, hogy azért lehetne, valószínű, hogy lehetne valahova, valamelyik tantárgyhoz beilleszteni, esetleg jogból, vagy valamelyik kereskedelmi tantárgyból. Tesszünk mi róla említést, de csak említés szintjén.
3: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.

0: Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal egy Bácskosudvarfalvi pékség tulajdonosáról hallhatnak. Kollár Olivér mintegy 2 hónapja alapította vállalkozását, a Prosperitáti Alapítvány pályázatán vett részt. A munkásait vidékről alkalmazza, de a családból is részt vesznek az üzlet működtetésében. Nagy Emília kérdezte.
1: Kezdjük akkor azzal, mi ismerjük egymást, tegeződünk. Miért döntöttetek úgy, hogy vállalkozást indítsatok, mikor nyitottatok és miért?
2: Hát igen, a nyitás az 9-én volt, márciusban. Hát előtte volt kb. Egy olyan jó hónap előkészület, mivel az előző tulajdonosok akkor nyithagyták ezt az egész pékséget, egy kicsit úgymond el volt hanyagolva. Nagyon sok munkánk volt az körül, hogy ezt a rendbe rakni, takarítani, olyanná tenni, mint most, ahogy kinéz. Tehát, hogy a vevők számára ez szép legyen, kultúrált, használható. Hogy miért indultunk? Hát az indulás az azért történt, mert a feleségem ugye itt a szomszédban dolgozott a hentes üzletbe, és hát ő úgymond kiszagolta, hogy ez a pékség majd eladó lesz, vagy kiadó lesz, vagy pedig, tehát hogy egyáltalán az előző tulajdonosok ezt abba fogják hagyni. És akkor ilyen családi megbeszélésre indultunk, tehát igazából én ráírtam az előző tulajdonosra, ő ugye koszovói származású, és akkor megírtam neki, hogy érdekelne engemet, vagy hát bennünket, és akkor tudunk erről beszélni, ő fogadta, és akkor ugye, amikor új év után hazajött, vagyis hát idejött, akkor találkoztunk, és akkor beszéltünk erről. Persze eldöntve a család előtte, hogy bele fogunk menni ebbe a dologba, hogyha ugye megfelel az ár, tehát az egész megegyezés jó sikerül.
1: Tehát akkor itt nem bérbe vagytok, hanem ezt megvetted, ezt a helységet?
2: Bérbe vagyunk, mint a helység, az bérbe van, tehát az béreljük, az egy lofti náci származású emberé, aki most Újvidéken él. Mi a gépeket, magukat a gépeket, meg ezt az üzlethelyiségbe ezeket a vitrineket, a polcokat, ezt vettük meg az előző tulajdonostól. Ezek itt voltak, és ezeket ugye megvettük, és akkor ezeket is használjuk.
1: Most, hogy elmondhatjuk, talán hallják a hallgatók is, hogy bejött egy vásárló, tehát folyamatosan adják egymásnak az emberek a kilincset. Azt tudom, hogy az első napokban annyian voltak, hogy minden elfogyott. Ugye mit éreztek, ez még maradt, ez a nagy érdeklődés azóta is?
2: Hát mondjuk az első 3, talán 4 nap, azt mondhatom, hogy az annyira zsúfolt volt, tehát annyira nehéz volt, egyáltalán azért, mert ugye nekünk ez teljesen új, nem foglalkoztunk ilyesmivel, és akkor ugye ez mindenkinek a családból, ugye a feleségem, a 2 menyem, nekünk ez az egész pékségben, ez a kiszolgálás, minden ez teljesen új, és az az első 3-4 nap nyomás, az nagyon nagy volt. Köszönve ugye a falu lakosainak, a környező szerintem településekről is sokan benéztek, ugye, mert mivel új, újdonság, és akkor nagyon-nagyon nagy volt a nyomás. Utána mondhatom, hogy egy ilyen stabilizálódás kezdődött, és tehát azt a nívót ugye nem, tehát az a nívó nincs, az az első 3-4 napos, de viszont szerintünk elfogadható az a mennyiség, az a profit, amit tudunk megvalósítani. Természetesen még 100%-ban ezt nem tudjuk ugye, hogy mennyi az annyi, magyarul mondva, de tehát kezdünk most már mindent konkrétan vezetni, amit beszerzünk, amit eladunk, mi az, ami ugye sajnos van eldobandó is, mert ugye nem tudod, egy pékségben nem lehet kiszámolni pontosan, hogy ugye miből hány kenyérkő, sütemények, stb.
1: És az, ami történik konkrétan, hogyha nem titok? Tehát ilyen esetleg kis állatoknak, vagy malacoknak valahova itt kinek jut az?
2: Hát igazából van egy ilyen, hát most ilyen zsákos kenyérnek mondják, ugye, tehát amíg fönnmaradt 1-2 napos, azt így tudjuk értékesíteni, vagy pedig az egyik fiunknak vannak disznó, és akkor hogyha ugye kicsit több összeszalad, de hál' Istennek azért akkora mennyiség nincsen, tehát elég jó, el tudjuk találni már most az utóbbi időben, hogy nincs sok eldobni való, nincs sok hulladék.
1: Említetted itt a menyőket, ugye, meg a feleséget, a fiad is itt dolgozik, őt is sűrűn látom.
2: Ő csak besegítette ezt a hónapot, és akkor aztán ő úgymond kiszáll majd ebből a játékból, ő hát egy kicsit ezt a marketing részét, ilyesmit fogja csinálni, de mint munkás nem fog dolgozni, ő a legidősebb fiam, a másik 2, meg ugye azoknak van munkájuk, ők ebben nem vesznek részt, a 2 mennyi ő vesz részt, mint eladó, meg a feleségem.
1: És hogyan sikerült megindulni, honnan volt kezdőtőke?
2: Hát ez önerőből indultunk meg, és akkor most várjuk, megy ez a prosperitáti pályázat. Megpályáztunk, mint kezdő vállalkozás, és akkor úgy indultuk meg, ugye, hogy tehát megindultunk még előtte, tehát kezdő vállalkozás, de már mint működő vállalkozás, mert ugye még a február 20-án azt hiszem akkor zárult le a pályázat, és akkor még már előtte megnyitottam. Igaz, nem dolgoztunk még, március 9-én kezdtünk, de viszont mint vállalkozás már élt akkor, amikor. Hát nem volt föltétel, de talán úgy mondták, hogy talán nagyobb az esély, hogyha már ugye mint működő, vagyis már mint bejegyzett vállalkozás. És akkor így sikerült összehozni. Most várjuk az eredményt, hát majd csak valami.
1: Ki készíti a végsüteményeket, illetve a kenyeret?
2: Ezt mondhatom, hogy indulásra nagyon nagy szerencsénk volt ezzel. Egy falubeli pékkel volt megbeszélve, aki már van több éves tapasztalata, és hogy sajnos az utolsó, hát egy 3 nappal előtte lebetegedett, tehát a lába térde valami lett vele, tehát már ilyen hosszabb előzménye volt ennek, és egy 3 nappal előtte szólt, hogy nem tudja vállalni. Tehát akkor ez egy, hogy most akkor mi lesz, hogy lesz, mert ugye közülünk egyikünk se nem tud, tehát a pék szakmához nem értünk, most otthon tudunk ilyen kis pizzákat, vagy valami ilyen dolgokat ugye megsüdögetni, meg nem tudom én, de hát így komolyabban ugye ez nem megy. És akkor nagyon nagy véletlen egy topolyai, aki még most is dolgozik, meg szerintem maradni is fog, ő Írországból érkezett haza, ő neki volt csontavéren péksége, ő a Pató Kornél, a Zsaklinának, a menyeinknek nagymamájáiknál a szomszéd, és akkor ezek véletlen a nagytata szólt, hogy hát miért nem mész át, és akkor kérdezed meg ezt a szemét, úgyhogy hát hatalmas szerencsénk volt vele, elvállalta, úgyhogy meg tudtunk indulni. Meg közben jelentkezett egy másik, az Izsák Krisztián, ő pedig ide pakolt Telecskáról, itt él az édesanyjával, ő meg már jelentkezett, időközben még itt mentek a javítások, ugye a takarítás minden, hogy jelentkezik, mint pék, úgyhogy ő volt a második, és velük kezdtük, tehát 2 pékkel, de már a második nap kiderült, hogy ez így, tehát nem megy, ez egyszerűen nem győzzük, és akkor megint lett egy nagyon nagy szerencse, megint a Zsaklinának köszönve, hogy egy burekost, mert ugye a pékek általában, akik a kenyeret, meg a süteményeket, vagyis az ilyen péksütemény, kifliperec, nem tudom, miért csinálják, ők nem tudják a burekot azért, mert ez a burek, hogyha úgy van csinálva, hogy reklámozzam magamat, mint ahogy nálunk van, tehát minden kézzel, maximális minőség, én azt mondom, én úgy mondtam itt egyiknek, másiknak, hogy ez földön kívüli burekért, nem tudnak érni környéket. És őtet is megtaláltuk, ő pedig a Lénárd Josip, ő szintén topolyai, mint a Kornél, úgyhogy igazából most mind a 3 pékünk úgymond vidékről van, egyedül ez a Krisztián, ő, aki most itt él, de hát ő is ugye vidékről jött ide.
1: Akkor te mint cégvezető vagy itt jelen?
2: Igen, én mint cégvezető, mert meg hát most cégvezető, ugye? A cégvezető ilyen esetben csinálhat mindent. Tehát úgymond, amiben tudok, besegítek, ma is például itt az üzletben is korán reggel, mert ugye kezdünk már 4:30-kor már indulunk, 4:30-kor már jönnek a munkások, 1-2-5 benéz már, igazából 5-től volnánk hivatalosan nyitva, de hát beengedjük az embereket, mostan nem mondhatom neki, hogy megy dolgozni, nem tudom én, ugye ilyen szezonmunka vagy bármi, és akkor most, hogy ne jöjjenek be, nyilván ez nekünk ugye plusz pénz, meg hát az emberekre nézve, és akkor ugye tudnak reggelit vásárolni, mert már van 4:30, fele azért itt már megvan telve a pult, tehát minden kint van a helyén, úgyhogy indult a vásárlás.
1: És a pékek hányra jönnek? Ők gondolom sokkal korábban.
2: Hát igen, ők ugye, mint pékek, ez éjszakai munka, tehát ők itt vannak már, hát most egyenlőre úgy van megoldva, hogy ilyen 10 óra felé érkeznek, és akkor reggel 6-ig. A burekos, ő egy kicsit másképp van, ő 3 órára jön, és akkor itt van ilyen 10-11-ig, amikor ő fejez, vagy amikor megcsinálja azokat a dolgokat, a burekot meg ő csinálja, az ilyen leveles tésztából ezeket a süteményeket.
1: Emlegetjük ugye a kenyeret, meg a burekot, mi az, amit még kiemelnél a kínálatból? Mi az, amire büszke vagy, ami érdekesebb? Tudom, hogy van egy olyan kenyér, aminek én a nevét se tudom kimondani, ez valami olasz, ugye?
2: Hát igen, úgy próbáltunk összeállítani a kenyereket, tehát ugye az, amit államilag úgymond kötelező, ugye ez a száva kenyér, az, ami 59, az van, mint fehér kenyér, akkor van egy házi jellegű kenyerünk, akkor van integrált kenyér, ami ilyen magvas, nem magvas, csináljuk kétféle képet, van akinek a idősebbek, főleg a protézisra hivatkozva, hogy alá megy a mag, csak csináljunk olyat is, hogy nincsen rajta. Meg van ez a furcsa nevű kenyér, ugye, amit mondasz te, hogy furcsa nevű, igazából én sem tudom pontosan, olasz jellegű ciabatta. Én is egy kicsit töröm ezt a dolgot, de tehát nagyjából ezek vannak. Ez mellett van még ilyen gombócos kenyér, toast kenyér, ezek ugye úgymond ezek a klasszikus tepszis kenyér, meg van még, most elkezdtünk kis cipókat csinálni, ilyen fél kilós kis cipókat, meg a virágkenyér. Tehát akkor kenyérből ez volna a kínálat. Ugye ez mellett vannak ezek a standard dolgok, kifli, perec, sós, szezámmagos.
1: Az édesek nagyon finomak, azt hallottam.
2: Az édesek, igen, ezekből van többféle ízesítés, van meggyes, almás, barackos, van ilyen mákos tekercsünk, meg diós, akkor van ez a klasszikus beiglis, azt is csináljuk. Meg hát ugye mindezek mellett a burekok, ötféle burekunk van. Van a túrós, almás, pizzás, húsos, meg sonkosajt.
1: Volt-e már olyan különleges igény itt az édesekre? Gondolok például, hogy cukormentes. Van, aki kért már esetleg ilyesmit?
2: Hát most én nem tudom, mert ugye annyit nem vagyok a pultban, de mondjuk azt hallottam már, például kérdezgetik ugye, hogy vannak ilyen additívok, nem tudom én, na most ez, igen, van, mert ez nélkül már ugye nem működnek ezek a dolgok, tehát ez az a hagyományos kenyérsütés, ugye, amit nem tudom én, néhányan még tőlem idősebbek is ugye elképzelnek, hogy az sajnos már nem, tehát nem tudunk olyat csinálni.
1: Most nyitottatok ugye nem régen, ezt már mondtuk, de úgy tűnik az interneten, hogy mindig jön valami újdonság, eltelik pár nap, és akkor van ez is, van az is, ugye most legutóbb a kávé, amit láttam. Mi az, amit még terveztek bevezetni így a közeljövőben? Vannak-e még tervek?
2: Igen, nem sok idő múlt el ugye a nyitás óta, de hát ez is egy olyan terület, hogy amikor most nem tudom én, valószínű, hogy egy idő után megunják azt a fonott mákos kalácsot, ugye akkor azt helyett valamit ki kell találni, valami ilyen olyan túrós batyú, vagy nem tudom én, valami mindig egy kis újítás kell, nyilván nem minden nap, de most havonta, vagy két hetente, vagy amikor lássuk, hogy valami ugye már nem úgy megy. Most van például egy ilyen almás, ilyen leveles dolog, ugye ez a croissant-os dolog, ami már most harmadik napja látjuk, hogy egyáltalán, tehát valami nem vásárolják, tehát akkor ez nyilván ki lesz iktatva, majd valami más kitalálunk helyette. Persze a kávé ugye meg a teja, na most a kávé-teja dolog, ez már megindult, tehát ez az ötlet már akkor megvolt, amikor ugye eldöntöttük, hogy itt lesznek bent asztalok, székek, tehát hogy egy kicsit elvigyük ilyen, hogy mondjam, ilyen városiasabb jellegre, mert ez Moravicán sajnos ez nem nagyon divat ez, hogy mindenki szalad, dob bele a zacsiba, és akkor majd én otthon megeszem. És akkor ezt szerettük volna egy kicsit elvinni abba az irányba, hogy üljenek le az emberek, igyák meg kis kávéjukat, egy nem tudom én, csokis tej, egy valami édes sütivel, vagy nem tudom én, vagy csak magába egy kávét. Tehát, hogy egy kicsit úgymond eltöltsenek egy kis időt, leülnének, elbeszélgessenek. És akkor ez a kávé, meg ez a dolog, ez még akkor indult, ugye, hogy lesz. Na most, mint újítást, még amiket nem vittünk be, volt itt tervben a lepény, ugye a sós lepény, panzerotti, akkor szeretnénk még fánkot majd. Tehát ez ilyen olajba sül dolog, ez még nincs beindítva. Meg egy olyan ötlet még, amit ugye szintén beszeretnénk, ezek a pizzák. De akkor azt a pizza dolog, tehát azt komolyan csinálni, a sütő megvan hozzá. Ez most még azt fogja megválasztani, hogy a délutáni vásárlók, ugye, hogy ez mennyi. Tehát, hogy egyáltalán ezt megéri, profitabilis ez a délután, mert ha pizzát bevezessük, ugye ez délután, este, meg akkor szállítás, mindent, tehát ezt még majd átgondoljuk, de tervben van ez is.
1: És csinálják ezt, amit mondtál, hogy szeretnétek, hogy itt leüljenek és megegyék, ez működik?
2: Mondhassuk, hogy azért úgy leülnek, nem tudom, ma is ugye piac voltak azért. Nem mondom, hogy mekkora mennyiség, de meg lehet, hogy tehát itt meg kellene célozni, ha a moravici nép ugye nem akar, akkor egy kicsit az idegeneket, meg külföldiek, nem tudom, ilyen valaki. Na most egyelőre úgy nincsenek még ilyen reklámok, ez is terve van, hogy a falubejáratban majd, és ez is folyamatban van, hogy ugye kirakni, hogy hol vagyunk, tehát egy hirdető táblát, és ezzel gondoljuk megállítani ezt, az elég jó forgalom van itt, tehát itt, ami azért köröztül megy a falun, ennek egy részét ezzel majd megállítani ide. Jó, ha nem ülnek le, de legalább vásároljanak, meg most nem tudom én, ugye kamionosok, egyet pihen, valamit megeszik, ugye toalettunk van, mert az kötelező, ugye, hogyha már leülsz, tehát hogyha van asztal, szék, ugye, ahol el lehet fogyasztani, akkor ez kötelező, úgyhogy tehát erre is fel vagyunk készülve, csak még úgymond folyamatban van majd csináljuk ezt is.

0: Utazunk és utazzunk, Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban rendhagyó módon ismét a Ferenc csatornáról lesz szó. Annak kapcsán, hogy áprilisban a Vajdasági Múzeumban több hetes kiállítással Kis József vízépítőre emlékeztek, akit a csatorna egyik tervezőjeként és építőjeként jegyeznek. A Bácskai Nagy csatornáról folytatjuk az ismertetőt Korenci Lászlóval, a Vajdasági Helytörténeti Társaság tagjával.
2: Török kiürzése után tehát mindjárt lassan jöttek vissza, hisz tudjuk azt, hogy az első visszatelepítési kísérlet kudarcot vallott, és hát felső Németországból kellett telepeseket hozni, ez is a Habsburg politikája volt, de más nem nagyon tudott visszajönni. Azok is a saját házaikat se tudták nagyon fölépíteni, nemhogy csatornát ássanak. A török ilyesmit nem csinált, és egy másik adat, ami arra utal, hogy nagyon-nagyon régi a csatorna, az abból a tényből fakad, hogy a térképen nagyon szépen látszik, hogy a két vége el van tömődve. Miért a két vége? Hát a két folyónak a hordaléka. Viszont akkora mértékben, hogy részben művelhető is legyen, 50-80 év alatt nem tömődik el egy ekkora csatorna, tehát sokkal-sokkal nagyobb idő kellett, hogy elteljen. Hosszabb idő. Viszont mikor jött török bácskába? Hát a Mohácsi vész, vagyis 1526. Innentől számoljuk, viszont ez 176 év, 180 év. Ez bőven elegendő arra, hogy a csatorna olyan mértékben tömődjön el, hogy már részben művelhető, de még részben, amikor magasabb a vízállás, akkor átbukik az akadályon, tehát a csatorna úgymond megmarad.
3: Ha azt a történelmi tényeket egy picit félretesszük, viszont építészeti, gazdasági vonatkozásban óriási jelentősége van, mert hogy a csatorna még mindig működésben van, tehát használt állapotában.
2: Igen, tehát az akkori emberek minden nagyobb árut, ami nehéz volt, vízen szállítottak. Az volt a Magyar Királyság legkedveltebb szállító eszköze. Hát gondoljunk bele, hogy sokkal könnyebb egy csónakot, vagy egy bárkát megépíteni.
3: Egy vízi alkalmatosságot,
2: bármekkora is, mint egy szekeret, amihez hatalmas szaktudás kell, hozzá nagyon-nagyon sok vas, vagyis érc. Ez az egyik szempont. A másik szempont pedig az, hogyha vízre ráteszünk csónakot, abba beleteszünk 10 zsák buzát, azt egy 12-3 éves gyerek elhúzza simán. Ugyanez szekéren, ugyanez a teher már két nagyon jó lovat igényel, vagy pedig ökörfogatot. Tehát a szállított mennyiség és a befektetett erő az, ami meghatározza, hogy amit is akarok szállítani. Hát most gondolunk el, hogy 500 kilót egy gyerek elhúz, mondjuk azt, hogy gyerek 12-3 éves csónakon, vagy pedig két ló is alig tud boldogulni vele, hisz nincsenek kiépített utak, csak kitaposott. Ez az egyik. A másik a gazdasági szempont, amit említettünk. Hát mik is voltak a gazdasági szempontok?
3: Tehát gyakorlatilag az volt az oka, amiért egy ekkora munkába belekezdtek, bármikor is kezdték.
2: Bármikor is kezdték, hát ugye miért építették? Erdélyből, amit hoztak le a Maroson, a Bánáti folyókon, a Bögén, a Temesen egyéb, azt a Magyar Királyság területére kellett szállni. Melyek voltak ezek a záruk? A só Erdélyből, az ércek, hiszen nagyon sok érc volt, csak gondoljunk az aranyosi aranybányákra,
3: a fa
2: és a kő, hiszen ennek a területen nincs kő, tehát amíg jelentősebb épület kellett, ezt mindet onnan kellett hozni, vagyis folyón. Uh-huh. És ezeket az objektumokat, hogy ez mind nagy tömegű áru, és le kellett hozni. Hát a fát is tutajokon hozták évszázadokon keresztül errefelé, és ezért ennek megkönnyítése érdekében ásták ki a csatornákat. Másik történelmi tény, hogy a délvidék volt a Magyar Királyság legsűrűbben lakott és legfejlettebb része. Úgy szerémség, mint a Krassószörény, Torontál és a Bács-Bodrog vármegye. Az itten termett buzát, szőlőt, bort hát vitték Pestre.
3: Észak felé.
2: Észak felé.
3: És észak-nyugat.
2: Észak-nyugat, ezt mind hajón tették, hisz hatalmas mennyisége áru volt. Ez történelmi adat az is, hogy 64 szegedi polgárnak volt a szerémségi hegyeken szőlőföldje. Zentaiakkal háborúztak is. Viszont eljutni Szegedről Újvidékre, hát a vízi úton, le a Tiszán és aztán föl a Dunán, ez...
3: Tehát rövidítették az útvonalat.
2: Rövidítették az útvonalat. Ez az egyik, hogy rövidebb az útvonal, kettő. Akkor, amikor vontatni kell a hajókat, akkor nem mindegy, hogy hát a Dunán vontatjuk-e fölfelé.
3: Tehát ahol sodrása.
2: Ahol sodrása van. A másik az, hogy egy olyan csatornán, ami be egy, hogy vagy irányítható a víz folyása, vagy pedig áll a víz. Tehát ez nagyon nem mindegy. És ezért ásták ki ezeket a csatornákat. Gazdasági szempontja volt. Nem voltak őseink tudatlanok akkor, amikor ezeket a dolgokat csinálták. Azt nézték, hogy könnyebb legyen az életük.
3: És ezért miért most nem használjuk ki teljes mértékben talán?
2: Hát sajnos nem. Ugye erre két drasztikus példa. A folyóinkon, csatornáikon teherszállítás gyakorlatilag nincs.
3: Vagy nagyon minimális, nagyon lecsökkentett.
2: Hát ami van, az sajnos külföldi. Vagy külföldre irányul. Ez az egyik. A Bácskai nagycsatorna mai lapotban használhatatlan hajózásra. Megint el van tömődve, még nem annyira mértékben, de nagyon el van tömődve. Hajóflottánk nincsen, és hát sajnos a vasúti hálózatunkat is felszámolták gyakorlatilag.
3: És azért egy érdekes momentum, amiről már itt az épített örökségben beszéltünk, hogy hát gyakorlatilag a csatornán egy óriási zsilipet is építettek, ami akkori korban, amikor építették, nagyon jelentős építésnek számított.
2: Hát a csatornát többször felújították és tisztították. Az első jelentős, az a kis testvéreknek a munkája. Ha ők akkor nem csinálják meg, akkor kérdés az, hogy ma beszélhetünk-e egyáltalán Bácskai csatornáról.
3: Ez és az abból az időből kapta akkor a Ferenc csatorna nevet?
2: Hát azt hiszem,
3: hogy támogatta.
2: Igen, tehát, hogy támogatta, de hát akkor József volt a király, nem a Ferenc. De viszont az 1800-as évek vége felé már ismét aktuális volt a csatorna tisztítása, ez az egyik. Kettő, hogy a Duna és a Tisza szint különbségéből, meg a vízszint biztosítása érdekében már a kis testvérek is zsilipeket építettek, és ebből kifolyólag ezeket a zsilipeket újítani kellett. És az 1880-as évek, tehát majd így mondom, hogy a kiegyezés utáni években erre sor is került.
3: De ez akkor a jelentőségét is emeli.
2: Emelte a jelentőségét, és mutatja, hogy még akkor is használták, hiszen a vasútvonal akkor még nem nagyon volt, kezdeti fázisban volt, ez volt az egyik, akkor még mindig olcsóbb volt a hajón szállítani, ez volt a másik, és felújították a csatornát és a zsilipeket is, meg a hidakat. Hát nagyon sok hidat mind a mai napig használunk.
3: Ez is az épített örökség
2: ez
3: része.
2: Ez is az épített örökség része. Kettő, hogy a zsilipeket és a vízkormányzó berendezéseket akkor már betonból építették.
3: Tehát tartósabb szerkezet.
2: Tartósabb szerkezet, és ezeket a betonépítményeket hát abban az időben világszenzációnak számított. Először alkalmazták a víz alatti betonozást. Ez az egyik. Kettő, ekkor épült meg a Földvár és Óbecse közötti leágazás, mivel akkor már Földvárnál a Tisza medrét megváltoztatták. Ugye a folyamszabályozás következtében. Ekkor épült meg a leágazás Óbecse felé, és ekkor épült meg az óbecsei zsilip is. Na, ez ipartörténetileg ismét egy hatalmas világszenzáció volt. Az első az, hogy maga Eiffel-mérnök és csapata tervezte meg a vaskonstrukciót. A beton, amit építettek, az újonnan üzembe helyezett Beocsini vagy Spitzer cementgyárban készült cementtel készült. Ez volt a másik szenzáció. A harmadik szenzáció pedig az volt, hogy villanytelepet telepítettek a gátra, és tehát saját villanytelepe, amely arra volt elegendő, hogy a berendezés működtetése és kivilágítása saját termelésű áramba.
3: Sőt, állítólag a település egy részére is jutott belőle, kisebb mennyiségben.
2: Kisebb mennyiségben elképzelhető, tehát erre kutatások szükségesek, de ez akkor a világszenzáció volt, hogy Japánból is jött delegáció az átadásra, hogy megnézzék, hogy ezt hogyan lehetett megcsinálni. Megjegyzem, a 80-as években javították az Óbecsei silipet betonnal. Most, ha kimegyünk a terepre, akkor a 80-as évek betonozása sokkal rosszabb állapotban van, mint az, amelyet az 1880-as években csinálták. Tehát itt is előjön az, hogy a munkáknak a minősége. És az alapanyagok minősége, hogy mekkora hatással van. Hisz az immár mostan lassan 150 éves beton jobb állapotban van, mint az 50 éves.
3: Tehát mikor is lehetett akkor a Ferenc csatorna elgondolásának kezdete?
2: Az elgondolása kezdete, tehát valamikor 1450 és 1490-es évekre tehetjük, Mátyás király uralkodása idején, hiszen tudjuk azt, hogy csatornákat épített, le van jegyezve, vagy pedig sokkal, de sokkal korábbi ez az építmény, hisz ők ezt karba tartották, és tudjuk azt, hogy Zombortól Bács mellett ott volt a Mosztonga csatorna is, ami egy 100 kilométer hosszú, és körülbelül az is 80-100 méteres dolog. Tehát nagyon sok csatorna volt ebben az időben a Magyar Királyság területén. Geológusok felmérték, tessék megkapaszkodni, hogy több mint 20-szor több, mint amit ma ismerünk. És ez már, ezek a csatornák nagy része István király idejében is megvoltak és működtek. Tehát az állam alapításunk kezdete óta csatornákban gondolkodunk. Hisz árvízvédelmi szempontból is igen jelentősek voltak, hisz őseink nem gátakat építettek, hanem csatornákat, és szétvezették a területre vizet, ha lehetett, megvigyázták és használták. Tehát ezért van a középkori határjárásokban leírtak, hogy olyan tavakat emlegetnek, amelyek ma már a nyomát se találjuk. Miért? Hát ezek úgynevezett mesterséges tavak voltak, amelyeket úgy töltött,
3: alkalmanként
2: feltöltötték, és használták, megőrizték a vizet benne. Tehát őseink nagyon-nagyon értettek a csatornaépítéshez és a vízhasználathoz, a vízkormányzásához. Mert kellett a víz az élethez, és hát tudjuk azt, hogy nyáron nem sok esik, viszont tavasszal meg sok van belőle, tehát akkor megvigyázták.

0: tőzsdei hírek.
1: Az újvidéki terménytőzsdén a múlt héten továbbra is kevés volt a vásárló, leginkább a búzával kereskedtek. A 11,5%-os fehérjetartalmú kenyérgabona iránt érdeklődtek, a kínálat azonban ezekből a minőségi kategóriákból az átlag alatt maradt, így nem tudta kielégíteni a piaci igényeket. A búza kilójáért 20 dinár 70 para, illetve 22 dinár 77 para közötti árat kértek, ami 2,36%-os csökkenést jelent az előző hetihez képest. A kukorica piacon több volt az eladó, mint a vevő, akik elsősorban az aflatoxin elemzés nélküli tengerit keresték. Kilójáért 22 dinárt kértek, ami 1,35%-os csökkenést jelent az előző hetihez viszonyítva. A szójapiacon nem jegyeztek jelentősebb aktivitást. A szójabab kilóját minőség ellenőrzéssel 52 dinár 70 para, valamint 52 dinár 80 para közötti áron értékesítették, ami 0,42%-os növekedést jelent. A hét végén ugyan valamivel magasabb árat is hajlandóak lettek volna fizetni, de mivel nem volt elég eladó, nem kötöttek több szerződést. Az árvapiacot gyenge kereslet jellemezte, főként kisebb mennyiségek iránt érdeklődtek. A jelentős árkülönbségek miatt azonban nem kötöttek üzletet. A takarmányipari melléktermékek közül a répa szeletpelettel kereskedtek, kilójáért 27 dinárt kértek. A műtrágya piacán a kínálati árak enyhe csökkenést mutattak a hét folyamán, ugyanakkor a visszafogott kereslet miatt nem kötöttek szerződést.

0: Tőzsdei hírek.
1: A belgrádi börzén a múlt héten a majális ünnep miatt csütörtökig tartott a munkahét. Értékben jelentősen mintegy 76%-kal visszaesett a forgalom, a szerződések száma pedig közel a felére csökkent. Csak nem 235,5 millió dinár értékű kereskedést jegyeztek és 140 szerződést kötöttek. Az úgynevezett vállalati ingyen részvények közül a reptéri papírokkal kereskedtek, mindössze néhány darab cserélt gazdát naponta, egész héten 2000 dinárt fizettek érte. Tegnap szintén 2000 dináron zártak, és ennyi a mai nyitóár is. A folytatásban a devizaárfolyamokról. Az euró középárfolyama 117 dinár 38 para, az amerikai dolláré 100 dinár 50 para, a svájci franké 128 dinár 6 para, 100 forint 32 dinár 19 para, 100 dinár 310 forint 67 fillér, 1 euró 364 forint 80 fillér.

Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták. A munkatársak Hegedűs Erika, Nagy Emília, Vörös Gábor, Móricz Éva, Pócs Simon Teodóra, Horváth Csaba zenei szerkesztő és Neven Atyuk műszaki munkatárs nevében Trifkovics Rita köszöni meg a figyelmet. Műsorunk visszahallgatható a közmédia internetes oldalán az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten a szokásos időben kedden délelőtt a 10 órai és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. A jövő héten is számítunk a figyelmükre.

itt az Újvidéki Rádió a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-en, vagy interneten a www.rtv.rs/hu honlap címen.

0: Kezdődik az Újvidéki Rádió ébresztő műsora. A reggel. A stúdióban Batthyány Bosznai Amarilla.
1: Jó reggelt kívánunk a koránkelőknek május 6-án Ivett és Frida napján. A napkelte időpontja ma 5 óra 24 perckor volt, a napnyugtájé 19 óra 51 perckor lesz. Jobbára felhős, de viszonylag enyhe a reggelünk, és napközben is így marad. Elszórtan este felé eső is várható, a prognózisról majd a hírek után. Az ügyeletes hírszerkesztőnk ma reggel Úri Attila, bemondónk Váci Zsolt, és már is kezdünk.
2: Jól haladnak a MOL-lal folytatott tárgyalások, mondta Dubravka Dzsedovics Handanovics bányászati és energiaügyi miniszter. Várakozásai szerint május 15-e körül bizonyos információkat megoszthatnak az Egyesült Államokkal, amelynek jóvá kell hagyni a megállapodást. Az egyik kulcskérdés az volt, hogy a MOL kötelezze magát egy meghatározott éves finomítói feldolgozási szintre, és ebben már jelentős előrelépést értek el. Már csak néhány nyitott kérdés maradt, elsősorban kereskedelmi jellegűek. Közben a jogi részeket is rendezik, beleértve Szerbia és Magyarország közötti új kőolajvezeték képítését, valamint a pancsovai finomító termékeinek jelenlétét a hazai piacon, mondta a miniszter a belgrádi Pupin fórumon. Tomislav Zsigmanov, a vajdasági kormány alelnöke segítséget ígért a földrengés okozta károk szanálásában. A tartomány partnere lesz Zombornak és a környező településeknek az építési munkálatok tervezésében és végrehajtásában. Az itteni polgárok eddig sohasem szembesültek hasonló elemi csapással, mondta Zsigmanov a Monostor Szegen tett látogatásán. Hozzátette, dicséretre méltó a zombori önkormányzat gyors és megfelelő reagálása. Az illetékesek azonnal megkezdték a károk felbecslését. Mint ismeretes, tegnap éjjel 4,1 erősségű földrengés rázta meg Nyugat-Bácskát. Monostorszegen több házfala megrepett. A legjobban a Szent Péter és Pál római katolikus templom rongálódott meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személysérülés nem történt. Az iráni lakosságot csak azt tartja vissza a tüntetésektől, hogy nincs fegyvere, vélekedik Donald Trump amerikai elnök. Kiemelte, hogy Teherán januárban véres kézzel verte le a tüntetéseket, több tízezer ember halálát okozva. Ez meghatározó abban, hogy miért nincs nyilvános elégedetlenkedés az utcákon. Trump szerint az iráni gazdaság kétségbeejtő helyzetben van, már minden az összeomlás felé mutat. A síta rezsim haditengerészete mostanra már csak kisméretű csónakokból áll, mivel a nagyobb járműveket megsemmisítették. Ezért Teheránnak nincsenek jelentős eszközei, amelyekkel komolyabb problémát tudna okozni, mondta az amerikai elnök. Telefonon tárgyalt Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Az orosz diplomáciai tárca tájékoztatása szerint egyeztettek a nemzetközi ügyek és a kétoldalú kapcsolatok jelenlegi helyzetének kérdésében. Az orosz külügyminisztérium az eszmecserét konstruktívnak és gyakorlati jellegűnek minősítette. Közben súlyos orosz csapások érték az ukrajnai Zaporizsját és Kramatorszkot. A helyi hatóságok közlése szerint a támadásoknak legkevesebb 22 halálos áldozatuk és sok sebesültjük van. Sikertelenül zárult az első miniszterelnök jelölési forduló Szlovéniában. A parlament tudomásul vette, hogy Nataša Pirc-Musar államfő nem állít miniszterelnök jelöltet a március 22-i választások utáni kormányalakítás első fordulójában. A következő 14 napban a parlamenti frakciók vagy legalább 10 képviselő javasolhat jelöltet. Az államfő korábban azzal indokolta döntését, hogy egyik lehetséges jelölt sem rendelkezik többséggel a 90 tagú törvényhozásban, és nem kíván kisebbségi kormány élére miniszterelnök jelöltet állítani.
0: Időjárás jelentés.
1: Enyhe a reggelünk, a nagy kikindai 11 és a székvárosi 14 fok közötti, a hőmérséklet, a szubjektív hőérzet is ennyi, a páratartalom 70% és 95% közötti. A légnyomás 1003 hektopaszkál, a légmozgás gyenge változó irányú. Jobbára borult most az ég, most az előrejelzésről.
2: Vajdaságban változóan felhős időre van kilátás, helyenként előfordulhat kisebb eső. Mérsékelt délnyugati szél fúj. A hőmérséklet 27 fok körül alakul. Holnap és pénteken lehűlésre és csapadékra kell számítani. A hétvégén változóan felhős, száraz, melegebb idő várható. 6 óra múlt 6 perccel, hírekkel legközelebb fél hétkor jelentkezünk.
1: Most pedig a reggel témáiból. A szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség kampányt indított, hogy felhívja a gépjárművezetők figyelmét az ittas vezetés veszélyeire és lehetséges következményeire. Szokásos szerdai rovatunkban 7:30 körül a fogyasztóvédelmi oktatásról lesz szó, egy vajdasági és egy magyarországi iskola tapasztalatairól hallunk. Harmadik óránkat Tóth Péterrel és a topolyai időszerűségekkel kezdjük, majd a közegellenállás riport pályázat idei felhívásáról adunk részleteket, a szervezők egyikét, Tóth Líviát kapcsoljuk majd a reggelben. Lesznek műsorajánlók, lapszemlék és közérdekű információk, színház és programajánló, míg a konyhangban ezúttal spárgás tejszínes csirkét készítünk. Napi bölcsességünk egy Helen Keller gondolat, az agytekerünk kérdése pedig, hozzájárultak-e az európai erdő átalakítások a globális felmelegedéshez. Bozsidár Nikolics technikus és Horváth Csaba zeneszerkesztő nevében mindenkinek kellemes ébredezést, jó vételt, szép reggelt!

0: láss ki téged.
1: Napindító gondolat.
2: Az élet vagy merész kaland, vagy semmi. Helen Keller.
1: Napindító gondolat.
3: Mikes Imrét hallottuk napi bölcsességünkkel, 6 óra 10 perc, május 6-a van. Több híres, neves személy született ezen a dátumon. 170 évvel ezelőtt Sigmund Freud, 65 évvel ezelőtt George Clooney, 268 évvel ezelőtt Maximilien Robespierre, és 190 évvel ezelőtt Skalnicki Antal építész, Budapest arculatának meghatározó építésze. Egyébként 186 évvel ezelőtt Nagy-Britanniában ezen a dátumon adták ki a világ első bélyegeit. Részleteket a múlt eseményeiből az időgépben hallunk, most vallási rovatunk következik, amely ezúttal Juditról szól, Jung Anna összeállítása.

Judit bibliai szent, aki Krisztus előtt 160 és 37 között élt. A legenda szerint, amikor Nabukodonozor hadvezére Holofernész hadjáratot vezetett Izrael ellen, és amikor az ostromolt város, Betulis már-már megadta magát, akkor Judit, az istenfélő özvegy az ellenség táborába ment, és Holofernész kegyeibe férkőzött, aki megpróbálta elcsábítani őt. Egy alkalommal azonban, mikor a hadvezér lakomát rendezett, és lerészegedett, Judit saját kardjával fejezte le őt, és a hadvezér fejével tért vissza a városba, mely győzelmének hatására a zsidók megfutamították Holofernész seregét. A történet az istenfélő özvegyet példaképként festi le, és mutatja a zsidóknak az özvegy életén keresztül, hogy Isten megmenti az ő népét. Ez a történet vélhetően Hasmoneusz dinasztia uralkodása idején keletkezhetett, és egy világos, erényes asszonyt mutat be. Tény az, hogy Judittal kortárs volt Nabukodonozor, aki a második nagy fogságba hurcolta Izraelt, melyet Jeremiás és Ezékiel próféták is említenek.

0: Időgép. Események és évfordulók nyomában.
1: Május 6-a van. 1338-ban ezen a napon Erzsébet halálával nőágon is kihal az Árpádház. A magyar hercegnő harmadik András magyar király és Fennena lengyel hercegnő házasságából született. Anya halála után mostoha anyja Habsburg Ágnes Bécsbe vitte. 1298-ban eljegyezték második Vencel cseh király hasonnevű fiával, de a házasság nem jött létre. 1301-ben részt vett apja temetésén, majd Ágnes öccsével Habsburg Henrikkel akarta összeházasítani. Néhány évvel később be akarta léptetni a Königsfeldeni kolostorba, de Erzsébet a tössi apácákat választotta. A róla szóló legendában egy szenvedő királyleány alakja jelenik meg, aki a megpróbáltatásokat zokszó nélkül tűrte. Utolsó éveiben szinte teljesen megbénulva, ágyban fekvő beteg volt. Halálával női ágon is kihalt az Árpádház. Erzsébetet az egyház hivatalosan nem avatta szenté, de a domonkos rend boldogként tiszteli.
2: ...1527-ben ezen a napon 5. Károly zsoldos csapatai kifosztják Rómát. A császári sereg kereken 15 ezer rabló és gyilkoló katonája rohammal elfoglalja és heteken át fosztogatja a Tiberis-parti örökvárost. A pápa az Angyalvárba menekül. A Sacco di Roma a reneszánsz pápaság végét jelenti Itáliában. A sereg vezére Georg von Frundsberg gutaütést kapott, így a vezér nélkül maradt sereg fosztogatásai pusztító orgiába csapnak át. Egy verencei beszámolóban a következőket olvashatjuk. A pokol semmi ahhoz képest, ami most Rómában történik. A Sacco di Roma hónapok múlva ér véget, amikor a pápa Orvientóba menekül, és a francia csapatok bevonulnak Rómába.

0: 1840. május 6-án Nagy-Britanniában kibocsátják a világ legelső felragasztható bélyegét, a fekete egypennist. A fekete egypennis, amelyet Frederick Heath mélynyomású metszetben állított elő, Viktória királynő portréját ábrázolja. Benjamin Shepperton javaslata volt, hogy a bélyegeket a királynő képével lássák el, mivel egy portré meghamisítását könnyebb felismerni. A bélyegek bevezetésének javaslata a későbbi főpostamestertől, Sir Rowland Hill-től származott. Az eddigi gyakorlat szerint a postai költségeket a levél átvevője fizette ki. Az értékbélyek felragasztásával ezentúl a feladó rója le a portót. A következő években Bajorország, Poroszország, Szászország, Svájc több kantonja, Belgium, Franciaország, az Egyesült Államok, Brazília és Mauritius is bélyeget ad ki.
1: ’56-ban ezen a napon született Sigmund Freud, pszichiáter. Orvosi tanulmányai során kezdett érdeklődni a fiziológia iránt. Elmekortannal azonban csak 1885-ös párizsi tanulmányútja nyomán kezdett foglalkozni. Bécsben orvosi praxist folytatott, majd 1938-ban a nácik elől Londonba menekült. Barátjával, Joseph Breuerrel kidolgozta az általuk katarzisnak nevezett eljárást, amely lehetővé tette hipnotikus állapotban lévő pácienseinek, hogy a lelki sérüléseiket okozó eseményekre visszaemlékezzenek, és felszínre hozzák azokat az érzéseiket, amelyeket a sokk idején elfojtottak. Ennek eredményeként ébredéskor a katarzis nyomán zavaró tüneteik megszűntek. Freud és Breuer tanulmányok a hisztériáról című munkájukban publikálták eredményeiket 1895-ben. Később felhagyott a hipnózissal, és kialakította az úgynevezett szabad asszociációs terápiát, amely technika a pszichoanalízis alapja lett. 1935-ben Álomfejtés című művében, amely a pszichoanalízis elméletének megalapozása, részletesen elemezte saját maga, illetve páciensei álmait. Ebben arra következtetett, hogy a felnőttkori neurotikus zavarok a korai gyermekkorban keletkeztek. További műveiben rekonstruálta a gyermekkori szexualitás fejlődését, illetve elemezte a halál ösztön fogalmát. Londonban halt meg 1939. szeptember 23-án.
0: ’54-ben ezen a napon meghallgatással lezárult a Julius Robert Oppenheimer amerikai atomfizikus ellen 1953-ban kommunista beállítottság vádjával indított vizsgálat. Oppenheimer elutasította a hidrogénbomba kifejlesztésében való közreműködést. Az a fizikus, akinek a vezetése alatt Los Alamosban a Manhattan terv keretében az első atombomba készült, a továbbiakban nem dolgozhat már titkosnak minősített terveken.
1: ’74-ben Brandt bejelenti visszavonulását. Willy Brandt szövetségi kancellár, miután az NDK javára végzett kémkedés vádjával letartóztatták személyes referensét, lemond. A szövetségi elnökhöz intézett levelében Brandt kifejtette, hogy a referensével kapcsolatos kémügyben történt gondatlanságért teljesen magára vállalja a politikai felelősséget. Utódjául Helmut Schmidtet jelölték. Május 16-án a Bundestag 267 szavazattal 255 ellenében megválasztotta Helmut Schmidtet szövetségi kancellárnak.
0: ’37-ben a New Jersey melletti Lakehurstnél a hidrogénnel töltött Hindenburg léghajó fedélzetén 72 utassal leszálláshoz készülve kigyulladt és porrá égett. Ez véget vetett a német Zeppelin programnak és a hidrogéntöltetű léghajózásnak is.
2: Zenei évforduló.
1: ...1992. május 6-án hunyt el Marlene Dietrich. 90 éves korában hunyta le örökre szemét a világ legszebb lábának tulajdonosa, a legendás színésznő és énekesnő, nem utolsó sorban a tetőtől talpig szerelemre vágyó asszony megtestesítője, akit a legenda szerint Párizs felszabadulásakor Hemingway riasztott szállodájában, mondván, hogy Hitler vesztett, innivaló van, ideje volna elintézni a dolgot. A német születésű Marlene Dietrich ugyanis a kezdeti sikerek után Hollywoodban a nácizmus ellen is harcba szállt, olyannyira, hogy 1960-as németországi fellépésein sokan kifütyülték, mint hazaárulót. Aligha nevezhető azonban annak az, aki hosszú élete kétharmadát a nagyvilágban töltve úgy rendelkezik, hogy szülőhazája földjében szeretne nyugodni, s Marlene Dietrichnek ez volt a végakarata, berlini sírhely. A filmrajongók szerint Marlene Dietrichkel a klasszikus hollywoodi sztárok utolsó képviselője távozott az élők sorából.

0: fél hét van.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: 10 napon belül döntés születik a választás kiírásáról, mondta Alekszandr Vučić államfő. Hangsúlyozza, a voksolás kapcsán nincsenek csapdák. Az emberek határozzák meg, milyen jövőt szeretnének, és kire bízzák az ország irányítását. Vučić egyébként korábban már többször több időpontot emlegetett a rendkívüli parlamenti választások kiírására. A legutóbb a nyár elejét vagy szeptembert nevezte meg lehetséges opciónak. Április folyamán több párttal is egyeztetett. A tárgyalások középpontjában a választások kiírása, de geopolitikai és energetikai kérdések is voltak. Vučić most arról is beszélt, hogy a múlt hónapban az infláció 3,3% volt. Bejelentette továbbá, hogy néhány héten belül egy portál indul meg, amelyen keresztül a polgárok bejelenthetik a munkájukat rosszul végző közalkalmazottakat. Anna Brnabić parlamenti elnök Koppenhágában részt vett az Európai Unió és a tagjelölt országok házelnökeinek konferenciáján. Elmondta, hogy számos hivatalos és informális egyeztetésre került sor, amelyek Szerbia szempontjából hasznosak voltak. Új kezdeményezés indult az Európai Uniós tagjelölt országok közötti együttműködés erősítésére. A cél a közös fellépés a hasonló kihívásokkal szemben. Azt szeretnék elérni, hogy minden tagjelölt országra azonos szabályok és mércék vonatkozzanak. A házelnök közölte azt is, hogy folytatódik a választási feltételek javítására irányuló törvénymódosítások előkészítése, valamint a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtása az igazságügyi törvénycsomag kapcsán. Telefonon tárgyalt Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Az orosz diplomáciai tárca tájékoztatása szerint egyeztettek a nemzetközi ügyek és a kétoldalú kapcsolatok jelenlegi helyzetének kérdésében. Az orosz külügyminisztérium az eszmecserét konstruktívnak és gyakorlati jellegűnek minősítette. Közben súlyos orosz csapások érték az ukrajnai Zaporizsját és Kramatorszkot. A helyi hatóságok közlése szerint a támadásoknak legkevesebb 22 halálos áldozatuk és sok sebesültjük van.
1: Időjárás jelentés.
2: Enyhe reggellel kezdjük a szerdai napunkat, az ombori 12 és a székvárosi 14 fok közötti a hőmérséklet, a szubjektív hőérzet is ugyanennyi, a páratartalom 70-90% közötti. A légnyomás 1003 millibár, gyenge változó irányú szél fúj és változóan felhős az ég tartományunk felett, most a prognózisról.
0: Vajdaságban változóan felhős időre van kilátás, helyenként előfordulhat kisebb eső. Mérsékelt délnyugati szél fúj. A hőmérséklet 27 fok körül alakul. Holnap és pénteken lehűlésre és csapadékra kell számítani. A hétvégén változóan felhős, száraz, melegebb idő várható. Fél hét múlt 3 perccel, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk a reggeli híradóban.

0: Ez volt Bob Dylan és a Blowin' in the Wind itt az Újvidéki Rádió szerdai reggelében május 6-án, amelyen az Ivett és a Frida a főnévnap. Ünnepelnek még a Friderikák, Jánosok, Tamarák, Idák, Juditok és Ditták, halljuk néhány név eredetét. Az Ivett, az Ivon, az Ivó férfi név francia női párja, tehát francia kicsinyítőképzős alakjából önállósult, egyébként az Ivó jelentése tiszafa. A Frida a Fride kezdetű, illetve Fride végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből ered, jelentése béke, illetve védelem. A Tamara oroszból átvett név, a héber eredetű bibliai Támár névből származik, jelentése datoja pálma. A Judit héber eredetű jelentése Júdeából származó nő. A Ditta pedig az Edit és a Judit önállósult becézője. Gratulálunk minden névnaposnak és mindenkinek, aki ünnepel május 6-án. Horváth Csaba válogatásában egy Cseh Tamás dalt küldünk az ünnepelteknek. A címe Rajtam maradt téli kabát. Gratulálunk!
1: Rajtam maradt téli kabát, forró lettél nagy lomha takaró, kigombollak téli kabát, vitorlázzunk szélben, mint a hajó, nyomja föltöz téli kabát, el ne szálljak, érzem a hajlamot, mit szólsz hozzá téli kabát? Megértük az új tavaszot. A fák mind túlöltöztek, lányok mind levetkőztek, autók meg összetörik magukat.

rajtam maradt téli kabát. Még nem tudtam reggel, hogy ilyen ez, kigombollak téli kabát. Szélben csapdos nagy lomhán ijedez, túlvetkőztek téli kabát. Túlvetkőztek, érzik a hajlamot, amit szólsz hozzá téli kabát. Megértük az új tavaszot, a szél meg rá az őrült, könnyű az új cipőjük,

0: legyőzött, kivetkőzött tömeg. Rajtam maradt déli kabát, mit is mondjak, élünk és fúj a szél. Kigombollak téli kabát, nem gyilkolt meg hát minket ez a tél. Nem gyilkolt meg téli kabát, pedig akart és mégse sikerült. Mit szólsz hozzá téli kabát, gyilkos tél volt, lám mégse sikerült. Mit szólsz hozzá téli kabát, még ennek a télnek se sikerült.
1: Mezőgazdasági téma.
2: A szerbiai gazdák jelentős része kénytelen újravetni a napraforgó és kukorica földeket, mert a vetőmagot varják és nyulak pusztítják, olvashatjuk a Szabad Magyar Szón. A károk miatt több hektáron ismételt vetésre van szükség, ami gazdánként akár több száz vagy ezer eurós többletköltséget jelent. A korábban hatékony növényvédőszerek betiltása óta a jelenlegi készítmények kevésbé riasztják el az állatokat. Az újravetés ráadásul késlelteti a termelést, ami alacsonyabb hozamot eredményezhet. Mindenről részleteket tehát a Szabad Magyar Szón találunk. Egyébként a szántóföldi növénytermesztésben egyre nehezebb nyerességet megvalósítani, mondja Kobrehel Ervin, az Entai Gazdakör elnöke. Dudás Viktor kérdezte.
3: Azt kell, hogy mondjuk, hogy mindig ugye, aki kívülálló ebbe a témába és hallgatja ugyanúgy valamelyik médiába ezeket a nyilatkozatokat, azt szokták aztán visszhangoztatni, hogy hát a paraszt ember csak sírdel, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy megvan az oka rá, mert tényleg most már ott vagyunk, hogy szinte nem tudunk profitot megvalósítani. Esetleg, hogyha valaki valami agrotechnikai műveletet ki tud hagyni, redukált művel és minden, ott tudunk spórolni annyit, amennyit. A műtrágyaárak az egekben vannak, a magárak ugye ugyanúgy elmentek, akkor is úgy az Entei Gazdakör, mint a többi érdekszervezet fölhívta a figyelmet arra, amikor ezt a magtámogatásokat elkezdtük kapogatni, hogy nem biztos, hogy indokolt abból a szempontból, hogy meg fogja növelni a vetőmagoknak az árát. A törvényhozóktól azt a választ kaptuk, hogy nem, ők ezzel foglalkoznak, sajnos valamennyit növekedtek, nem teljes mértékben, de viszont minden magfeldolgozó ezt a kis üzleti részt ki akarja használni, és akkor, amikor a parasztelember elmegy ugyanúgy magot venni, vagy műtrágyát, akkor azt mondják, hogy hát ti kaptok támogatást, és könnyebb nektek, de viszont itt az energiárak is annyira elszabadultak, hogy szinte most már lehetetlen ezt az üzemanyag emelkedést, ugye mindent a műtrágya árak emelkedését ezt be tudtuk kalkulálni, még annyira, amennyire itt ugye mindenki már tapasztalta abból a szempontból, hogy sajnos itt mink ezt a 2000-es években már megéltük, ugye, és akkor abból a szempontból előnyünkre szolgál, hogy tudunk erre építkezni, és azért nagyobb a tapasztalat már az idősebb termelőknél, és mindig óvatosan közeledünk ezekhez a témákhoz, de nem tudom, hogy meddig bírjuk még mondjuk rá, itt most ugyanúgy az üzemanyagára, hogy elszabadult, ugye én gondolom, hogy itt az aratásnak az árai föl fognak menni, a gépi munkáknak az árai, mert ugyanúgy reménykedtünk, hogy ez egy átmeneti időszak lesz, de sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy látjuk, hogy ez be fog állni így, és egy picit fog változni. Egy remény volt még ugye itt, hogy az Agrárminisztérium a kifizetéseket meg fogja kezdeni ugyanúgy az üzemanyagáraknál a jövedéki adó visszaigénylésére. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt hónapban nem lettek kifizetések, a termelőknek pedig most ugyanúgy a tavaszi befektetések alkalmával nagy reménye fűződött ahhoz, hogy ezeket a pénzeket, tehát ezt az 50 dinárnyi értéket visszakapjuk, mert sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek a kis pár dinárok is sajnos, hogy számítanak mindenkinek, hát, de azért reménykedjünk, hogy ezt a minisztérium is látni fogja, és hamarosan lehetőséget fog találni arra, hogy a termelőket valamennyire kártalanítja ilyen szempontból.
4: A nehézségek ellenére a Zentai Gazdakör, mert itt konkrétan a gazdáknak a köre egy összetartó közösség?
3: Igen, valójában, hát ez mindenhol úgy működik mostanában, hogy amikor baj van, akkor ezeket az érdekszervezeteket keresik, hogy hát nem tudnánk valamit csinálni, és akkor ezek az érdekszervezeteken azért el kell, hogy mondjuk, hogy nagy felelősség van, mert mind a két irányba eleget kell, hogy tegyünk, és egy kompromisszumos megoldást kell elég sűrűn találni arra, hogy úgymond a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon. Mindig egyensúlyozunk, törekszünk arra, hogy ugyanúgy eleget tegyünk a törvényhozóknak, mint a termelőknek, de természetesen kategorikusan kijelenthetjük, hogy a termelők vannak az első helyen, és mindent meg fogunk tenni a továbbiakba is annak érdekében, hogy ha egy kicsit is, de tudjunk segíteni rajta. Here's another song from the show that we did at Folsom Prison.

0: Agytekerő.
1: Hozzájárultak-e az európai erdőátalakítások a globális fölmelegedéshez? Az európai erdők fafaj összetétele befolyásolhatja a regionális hőmérsékletet. A sötétebb, tűlevelű erdők több napfényt nyelnek el, csökkentve a felszín fényvisszaverő képességét, azaz albedóját. Klímamodellek szerint a múltbeli erdő átalakítások egyes térségekben körülbelül 0,1 Celsius fok helyi melegedést okozhattak. Ez azonban regionális hatás. Minden erdőtípus széndioxidot köt meg, így mérsékli az üvegházhatást. A fafaj választás tehát az albedón és a szén megkötésen keresztül is hat a klímára, ezért néhol kedvező lehet a lombhullató fajok arányának növelése.
0: Agytekerő.
2: Orvos meteorológia.
3: Napközben frontmentes időnk lesz, éjjel viszont hidegfront érkezik térségünkbe, ami kedvezőtlen változásokat hoz, főként a frontérzékenyeknek. A nap elején még a gyors melegedés és a magas hőmérséklet hat, délutántól viszont egyre erősebben jelentkeznek a hidegfront hatásai. Gyakoribb lehet majd a fejfájás, vérnyomás ingadozás, a görcsök, emésztési panaszok, szívritmus zavar, illetve mellkasi kellemetlenségek. Jelentkezhet továbbá szédülés és fáradtság is. A csapadék, illetve az ivatarok idején feszültség és szorongás is akár. Éjszaka alvás zavarok jöhetnek elő. Délelőtt még kedvezőbb lesz tehát az idő, később felhősödés, csapadék és erős szél is várható. A hőmérséklet magas marad, estig 27 fokig emelkednek a hőmérők, pillanatnyilag 12 és 14 fok közöttiek a hőértékek. Az UV-sugárzás már védekezést igényel, a pollen helyzet romlik valamelyest, a levegő minőség viszont alapvetően jó. A nap folyamán a baleset veszély növekszik, legyünk óvatosak, mindenkinek sikeres és tartalmas napot!

0: Ez volt Nino Ferra és a Larrau Madureira. Hamarosan híradózunk Úri Attilával és Váci Zsolttal, most pedig főzőcskézünk Miklós Csongorral, ma spárgás tejszínes csirkét készítünk. 7 óra lesz 5,5 perc múlva. Jó reggelt!
1: Konyhang. Reggeli gasztropercek.
2: Spárgás tejszínes csirke, a hozzávalók. 70 deka csirkemelfilé, 50 deka spárga, 5 deka vaj, egy csokor újhagyma, 2,5 deci tejszín, 2 evőkanál reszelt parmezán és egy kis só. Íme az elkészítése. A csirke mellett vékony csíkokra vágjuk, majd vajon addig pirítjuk, amíg kifehéredik. Közben előkészítjük a spárgát, meghámozzuk, a fás végeit letörjük, de ezeket eltetjük alapléhez, a többit pedig körülbelül 2-3 centis darabokra vágjuk, és az apróra karikázott újhagymával együtt hozzadjuk a csirkéhez. Sózzuk, majd felöntjük a tejszínnel, és kevergetve főzzük néhány percig, amíg a hús és a zöldségek megpuhulnak, a szósz pedig kissé besűrűsödik. Ezután belekeverjük a reszelt sajtot, majd lehúzzuk a tűzről. A tejszínes csirke spárgával önmagában is nagyon ízletes, de még kiadósabb, ha párolt rizssel vagy főtt tésztával kínáljuk. Még egyszer a hozzávalók, 70 deka csirkemelfilé, 50 deka spárga, 5 deka vaj, egy csokor újhagyma, 2,5 deci tejszín, 2 evőkanál reszelt parmezán és egy kis só.
1: Konyhang. Reggeli gasztropercek.

0: 7 óra a pontos idő. Újvidéki Rádió. Reggeli híradó. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál Úri Attila
1: és Váci Zsolt.
0: Híradásunk tartalmából.
1: 10 napon belül kiderül, mikor tartják az előrehozott választásokat, mondta az államfő.
0: A házelnök befejezte koppenhágai látogatását, ahol részt vett az uniós és a tagjelölt országok parlamenti elnökeinek konferenciáján.
1: Telefonon tárgyalt az orosz és az orosz az emberi külügyminiszter.
0: Romániában megbukott az Európa Barát koalíciós kormány.
1: Vajdaságban 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: 10 napon belül kiderül, mikor tartják az előrehozott választásokat, mondta Alekszandar Vucic államfő.
1: Hangsúlyozza, a voksolás kapcsán nincsenek csapdák. Az emberek határozzák meg, milyen jövőt szeretnének, és kire bízzák az ország irányítását. Vucic egyébként korábban már többször több időpontot emlegetett a rendkívüli parlamenti választások kiírására. Legutóbb a nyár elejét vagy szeptembert nevezte meg lehetséges opciónak. Április folyamán több párttal is egyeztetett. A tárgyalások középpontjában a választások kiírása, de geopolitikai és energetikai kérdések is voltak. Vucic most arról is beszélt, hogy a múlt hónapban az infláció 3,3% volt. Bejelentette továbbá, hogy néhány héten belül egy portál indul meg, amelyen keresztül a polgárok bejelenthetik a munkájukat rosszul végző közalkalmazottakat.
0: Anna Brnabic parlamenti elnök Koppenhágában részt vett az Európai Unió és a tagjelölt országok házelnökeinek konferenciáján.
1: Elmondta, hogy számos hivatalos és informális egyeztetésre került sor, amelyek Szerbia szempontjából hasznosak voltak. Új kezdeményezés indult az Európai Uniós tagjelölt országok közötti együttműködés erősítésére. A cél a közös fellépés a hasonló kihívásokkal szemben. Azt szeretnék elérni, hogy minden tagjelölt országra azonos szabályok és mércék vonatkozzanak. A házelnök közölte azt is, hogy folytatódik a választási feltételek javítására irányuló törvénymódosítások előkészítése, valamint a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtása az igazságügyi törvénycsomag kapcsán.
0: Jól haladnak a MOL-lal folytatott tárgyalások, mondta Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energiaügyi miniszter.
1: Várakozásai szerint május 15-e körül bizonyos információkat megosztanak az Egyesült Államokkal, amelynek jóvá kell hagynia a megállapodást. Az egyik kulcskérdés az volt, hogy a MOL kötelezze magát egy meghatározott éves finomítói feldolgozási szintre, és ebben már jelentős előrelépést értek el. Már csak néhány nyitott kérdés maradt, elsősorban kereskedelmi jellegűek. Közben a jogi részeket is rendezik, beleértve a Szerbia és Magyarország közötti új kőolajvezeték kiépítését, valamint a pancsovai finomító termékeinek jelenlétét a hazai piacon, mondta a miniszter a belgrádi Pupin fórumon.
0: Külföldi hírek. Romániában megbukott az Ilie Bolojan vezette Európa Barát koalíciós kormány.
1: A kabinet elleni bizalmatlansági indítványt a kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség terjesztette be. A kétkamarás parlament együttesülésén 281 képviselő és szenátor szavazott rá. A kormány megbuktatásához legalább 233 voksra volt szükség. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg a kormányalakítással. Nikos Ardán elnök korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a Románok Egyesülésért Szövetség részvételével vagy támogatásával akarja megalakítani a kabinetet. A maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse.
0: Sikertelenül zárult az első miniszterelnök jelölési forduló Szlovéniában.
1: A parlament tudomásul vette, hogy Nataša Pirc-Musar államfő nem állít miniszterelnök jelöltet a március 22-i választások utáni kormányalakítás első fordulójában. A következő 14 napban a parlamenti frakciók vagy legalább 10 képviselő javasolhat jelöltet. Az államfő korábban azzal indokolta döntését, hogy egyik lehetséges jelölt sem rendelkezik többséggel a 90 tagú törvényhozásban, és nem kíván kisebbségi kormány élére miniszterelnök jelöltet állítani.
0: Telefonon tárgyalt Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter.
1: Az orosz diplomáciai tárca tájékoztatása szerint egyeztettek a nemzetközi ügyek és a kétoldalú kapcsolatok jelenlegi helyzetének kérdésében. Az orosz külügyminisztérium az eszmecserét konstruktívnak és gyakorlati jellegűnek minősítette. Közben súlyos orosz csapások érték az ukrajnai Zaporizsját és Kramatorszkot. A helyi hatóságok közlése szerint a támadásoknak legkevesebb 22 halálos áldozatuk és sok sebesültjük van.
0: Posvai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé.
1: Pósfai Mihály 1963-ban Szombathelyen született. 1987-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett okleveles geológus diplomát. Szakterülete az ásványtan. 2010-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2016-ban pedig rendes tagja. Az akadémia legfőbb döntéshozó testülete 200. közgyűlésén főtitkárrá Kecskeméti Gábort, helyettesének pedig Kovács Ilonát választotta meg.
2: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban változóan felhős az ég, az átlag hőmérséklet 13 fok, a viszonylagos páratartalom 77%, a légnyomás pedig 1200 hektopaszkál körül van.
1: A nap folyamán helyenként előfordulhat kisebb eső. Mérsékelt délnyugati szél fúj. A hőmérséklet 27 fok körül alakul. Holnap és pénteken lehűlésre és csapadékra kell számítani. A hétvégén változóan felhős, száraz, melegebb idő várható.
2: Sport.
0: A sporthíreket Andalovics Krisztián készítette.
3: Az Arsenal csapata harcolta ki elsőként a döntős szereplést a labdarúgó bajnokok ligájában. A tegnap esti visszavágón a londoniak az Atletico Madridot fogadták az Emirates stadionban, miután a spanyol fővárosban 1-1-es döntetlen született. Bár mindkét együttesnek számos gólhelyzete volt a mérkőzésen, végül Bukayo Saka 44. percben szerzett találata döntött, amivel az Arsenal 1-0-ra nyerni tudott, és 2-1-es összesítéssel ott lesz Budapesten a Puskás Arénában a május 30-ai fináléban. Az este folyamán a Bayern München és a Paris Saint-Germain közül kerül ki a másik döntős csapat. A férfi kosárlabda Euróliga negyed döntőjében két mérkőzést játszottak tegnap. Az Olympiakosz a két hazai győzelme után a párharc harmadik meccsét is megnyerte 105-82-re a Monaco ellen, és tovább jutott. A Real Madrid viszont nem tudta ugyanezt megtenni, mert a Hapoel Tel Aviv nagyot küzdve 76-69 arányban jobbnak bizonyult és 2-1-re szépített. Bondár Anna búcsúzott a római salakpályás teniszmestertorna első fordulójában. A 28 éves magyar játékos egy 2 óra 19 perces csatában 3-6-6-3-6-4 arányban kikapott a kínai Chin Wen Cheng-től. A magyar női vízilabda válogatott győzelmet jegyzett a világkupa első osztályának selejtezőjében. A vesztesek ágáni Japánt verte fölényes 28-13-as eredménnyel. A négyes csoport másik tegnapi mérkőzésén Ausztrália 17-6 arányban felülmúlta Görögországot. Mint ismeretes, csak a tabella első helyezettje jut tovább. Jelenleg Ausztrália az éllovas két sikerrel.
0: Végül röviden megismételjük főbb híreinket.
1: 10 napon belül kiderül, mikor tartják az előrehozott választásokat, mondta az államfő.
0: A házelnök befejezte koppenhágai látogatását, ahol részt vett az uniós és a tagjelölt országok parlamenti elnökeinek konferenciáján.
1: Telefonon tárgyalt az orosz és az amerikai külügyminiszter.
0: Romániában megbukott az Európa Barát koalíciós kormány.
1: Vajdaságban 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió reggeli híradója véget ért. Közreműködött Nánás Janikó és Andalovics Krisztián, a bemondó Váci Zsolt, a műszaki munkatárs Daniel Manolovics volt. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Úri Attila.

0: Folytatódik az Újvidéki Rádió ébresztő műsora, a reggel. A stúdióban Batthyány Bosznai Amaril.
1: Szép reggelt kívánunk a most ébredezőknek, május 6-a van, Ivett és Frida napja. Változóan felhős pillanatnyilag az ég, de viszonylag enyhe a reggelünk, továbbra is 13-14 fok körüli a hőmérséklet, helyenként elérte már a 15-16 fokot. Az előrejelzés szerint napközben is nagyjából így marad, délutántól, illetve este felétől elszórtan eső is várható, akár zápor, zivatar, helyenként is egy hideg front ér el bennünket, ami holnapra csökkenti a hőmérsékletet, és két nap változékonyság, illetve csapadékos idő várható, ma viszont igencsak meleg lesz, 27 fokig emelkednek a hőmérők. Egyébként a nap ma 5 óra 24 perckor kelt, és 19 óra 51 perckor nyugszik. A keverőasztalnál Daniel Manojlovics van segítségünkre, a zenénket Horváth Csaba válogatja, mi pedig a reggelt egy közlekedési témával folytatjuk. Az ittas vezetés súlyos következményeire figyelmeztet legújabb kampányával a szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség, részleteket zene szám után. Szokásos szerdai rovatunkban 7:30 körül a fogyasztóvédelmi oktatásról lesz szó. Egy vajdaság és egy magyarországi iskola tapasztalatairól hallunk. A reggelben továbbá ízelítőt adunk a Politér mai adásához a szerkesztő Muci Szántó Márta. Napindítunk egy Helen Keller idézet, az agytekerünkben pedig arra válaszolunk, hogy hozzájárultak-e az európai erdőátalakítások a globális felmelegedéshez. A konyhánkban ezúttal spárgás tejszínes csirkét készítünk, s mint azt tesszük minden hétköznapi reggelünkben, lapszemlézünk és közérdekű információkkal is jelentkezünk. 4:08 múlt egy perccel, további kellemes ébredezést, jó vételt, szép reggelt!

0: A folytatásban néhány útinfóról szólunk, illetve közlekedési témákkal foglalkozunk. Június 1-től augusztus 30-áig a szerb állampolgárok számára várhatóan felfüggesztik az Európai Unió új beléptető rendszerét, az EES-t, vagy csak éjszakai órákban alkalmazzák majd, hogy elkerüljék a határokon kialakuló torlódásokat. Hivatalos dokumentum még erről nem született, részletek, amint lesznek újabb információk. Egyébként az Európai Unió új mobil applikációt vezetett be, amely gyorsíthatja majd a határátlépést az EES rendszer alkalmazása során. A Travel to Europe nevű alkalmazás lehetővé teszi, hogy az utazók előre rögzítsék személyes adataikat, feltöltsék útlevelük másolatát, valamint megadják utazásuk célját és időtartamát, így csökkentve a határon szükséges adminisztrációt. Az új lenyomat vétel azonban továbbra is kötelező marad, az alkalmazás jelenleg még csak Svédországban és Portugáliában működik, Görögország csatlakozásáról pedig május közepére várható majd a döntés, amint erről is lesz újabb információ, ezzel természetesen szolgálunk majd. És előttünk ugyebár a nyári idény az Air Serbia június 20-ától szeptember 12-ig közvetlen légijáratot indít, Belgrád és az Adriai partvidék egyik legismertebb üdülőhelye, azaz Brács szigete között. Heti két járat lesz, szerdánként és szombatonként a jegyek már megvásárolhatók, tehát ez mindenképp jó hír a nyaralóknak, tehát mindazoknak, akik Brács szigetére mennek. Egyébként a szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség megkezdte azt a kampányát, amellyel a sofőrök figyelmét igyekszik felhívni arra, milyen következményekkel járhat az ittas vezetés. Komáromi Dórát halljuk.
1: Az év eleje óta 120 ember veszítette életét a szerbiai közutakon. Ennek apropóján indították el azt a kampányt, amely nem csak arra hívja fel a figyelmet, hogy ne fogyasszunk alkoholt, ha vezetünk, hanem hogy ne is üljünk olyan mellé, aki alkoholt fogyasztott. Fehér László közlekedésbiztonsági szakember kiemelte, hogy alkoholos befolyásoltság alatt sok mindenre lassabban reagálunk vezetés közben.
2: Az ember is, aki közlekedésben dolgozik, tudja, hogy az a gond az alkohollal, hogy megváltoztassa a percepciót, tehát később észlelünk valamit. A motorikát megváltoztatja az embernek, később reagálunk, másképp reagálunk. Az ugye persze attól függ, hogy az ember is milyen, meg attól is függ, hogy mennyi mennyiségű alkoholt fogyasztott. Minél nagyobb mennyiségű vér alkohol szintje van, az azt jelenti, hogy akkora nagyobb befolyása van az alkoholnak magára, az egész szervezetére, a reagálási képességre, a motorikára, az észlelési képessége, mindenre. És az itt a probléma, hogy elsősorban lehajtunk az útról, hogyha nem tudjuk rendesen rángatni a kormányt, irányítani. A másik, ha valamilyen gond van, nem megfelelően reagálunk, későn reagálunk. És itt az a probléma, hogyha mondjuk 50 km per óra sebessége, az 14 méter per szekundó. Tehát még ha be is tartsuk a sebességet egy lakott településen, ha valaki kiugrik, kijön elébünk, mondjuk és 2 másodperc időnk volna reagálni, az a 30 méter alatt mi meg is állnánk. Igen ám, de ha mi nem 1 másodperc alatt reagálunk, hanem 2, akkor mire reagálnánk, már ott vagyunk az az akadály előtt is előtt. Ezért fontos kiszűrni azokat a vezetőket, akik ilyen állapotba hajtanak, mert az közveszély. És akkor te hiába tartod be a szabályokat, ha valaki alkohol hatása alatt élesebben megráncsa a kormányt, és egy pillanatra átfut, vagy nem áll meg a mellékút, nem veszi észre táblát, vagy éppen kicsit rosszul mérte fő, hogy kéne megállni, és kifut a főútra. Tehát ezeket próbálják kiszűrni, és akkor ugye itt jönnek a pontok, a büntetések, hogy minél jobban féljenek, nagyon legyen a restrikció.
1: Az idei kampány minden korosztályt megcéloz. Ez alatt több előadást is tartanak különböző vendéglátóhelyeken, ahol tájékoztatják az embereket az alkohol hatásairól és az ittas vezetés jogi következményeiről.

0: Napindító gondolat. Az élet vagy merész kaland, vagy semmi. Helen Keller. Napindító gondolat.
1: Agytekerő.
2: Hozzájárultak-e az európai erdőátalakítások a globális fölmelegedéshez? Az európai erdők fafaj összetétele befolyásolhatja a regionális hőmérsékletet. A sötétebb, tűlevelű erdők több napfényt nyelnek el, csökkentve a felszín fény visszaverő képességét, azaz albedóját. Klímamodellek szerint a múltbeli erdő átalakítások egyes térségekben körülbelül 0,1 Celsius fok helyi melegedést okozhattak. Ez azonban regionális hatás. Minden erdőtípus széndioxidot köt meg, így mérsékli az üvegházhatást. A fafaj választás tehát az albedón és a szén megkötésen keresztül is hat a klímára, ezért néhol kedvező lehet a lombhullató fajok arányának növelése.
1: Agytekerő. Mai műsor kínálatunkból.
3: Politér. Egy térben a közélettel. Szerdai magazin műsor.
4: Üdvözlöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Muci Szántó Márta. Továbbra is bizonytalan, hogyan zárul majd a Szerbiának szánt uniós támogatás folyamata. Brüsszel felülvizsgálja a feltételek teljesítését, Belgrád viszont azt állítja, hogy hatékonyan teljesíti az elvárásokat. A Vajdasági Magyar Plénum és a Zöld Baloldali Front együttműködési memorandumot írt alá, amely a decentralizáció, a kisebbségi jogok érvényesítése és a jogállamiság elvein alapul. Öreg Anna a Szabad Polgárok Mozgalmának alelnöke és köztársasági képviselője szól műsorunkban a magyarországi parlamenti választások eredményének hatásairól és az előttünk álló esetleges szerbiai előrehozott választásokról. Agárdi Gábor, a Pannon RTV médiaházat működtető Pannonia Alapítvány ügyvezetője, és Bozsony István korábbi vezető is nyilatkozik rádiónknak, Magyar Péter Magyarország jövendőbeli miniszterelnökének a közösségi médiában megfogalmazott kritikáiról. Az Egyesült Államok és az Európai Unió kapcsolatát már nem csak a kereskedelmi nézeteltérések nehezítik, hiszen az ókontinens országai nem számíthatnak Washington megbízható fegyverszállítására és a katonai együttműködésére sem. Egyebek mellett ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk, legyünk egy térben a közélettel.

0: Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: Mellékletünkben folytatjuk a fogyasztóvédelmi tudatosságra nevelésről szóló sorozatunkat. Ezúttal két iskolában, egy vajdaságiban és egy magyarországiban érdeklődtünk a fogyasztóvédelmi oktatásról. Hegedűs Erika kérdezte a tanárokat.
2: Szekeres Krisztián vagyok, Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Makói Návai Lajos technikumából és kollégiumából, tehát Makóról. Közgazdasági, logisztika, pénzügyi ágazatokkal dolgozunk alapvetően, illetve néhány év óta hozzánk tartozik ipari képzések is. Festő, szobafestőmázoló és CNC heggesztő különböző szakipari képzés is tartozik hozzánk.
3: Magyarországon mennyire építették be az oktatási rendszerbe a fogyasztóvédelmet, mint tantárgy, vagy esetleg résztantárgyat?
2: Abszolút, kereskedő ágazati csapat, és nekünk a tananyagunknak a kötelező része tulajdonképpen immáron jó néhány éve a fogyasztóvédelem, úgyhogy az alapokat azt a tanórákon megkapják tőlünk, tanároktól, és aztán ők építkeznek még ezekbe a különböző témakörökbe.
3: És a gyakorlat aztán az élet hozza a gyakorlatot?
2: Így van, az élet hozza a gyakorlatot, de ők is egyébként már viszonylag korán, 10 éves koruktól vásárlóvá válnak, hiszen az internetes vásárlásokat ugye korán el tudják kezdeni, és ők is bizony fiatalon belecsöppennek már ezek be a témakörökbe, és megmerem kockáztatni, hogy néha több tapasztalatuk van egyébként az internetes vásárlásokkal kapcsolatban, mint nekünk, úgynevezett boomereknek, idősebb felhasználóknak.
4: Nagy Pál Judit, közgazdasági és kereskedelmi iskola Zenta, mint közgazdász szaktanár dolgozok.
3: Mennyire hiányolja az oktatási rendszerből tantárgyként a fogyasztóvédelmet, mert hogy a mindennapi életünknek a része, viszont a szerbiai oktatási rendszerben nem iktatták

0: be még a szakközépiskolák tanrendjébe se. Most úgy érzékelem, hogy azért önök a közgazdaság és kereskedelmi iskolába, nyilván, hogy ez személyfüggő, tanárfüggő, hogy beiktatják-e, de hiányolja-e a tanrendből a fogyasztóvédelmet?
1: Igen, mindenképpen azt meg kell jegyezni, hogy ez mint tantárgy, se mint tananyag nem szerepel. Viszont pont ezért jó nekünk ez a verseny. Mert mi minden évben foglalkozunk a fogyasztóvédelemmel, és ha már mi foglalkozunk néhányan, nem csak mentorok, hanem ugye azért jó néhány diák készül erre a versenyre, így a többiek is ezen keresztül sok-sok információhoz jutnak, mert ezeket az előadásokat ők is meghallgatják. De tény és való, hogy azért lehetne, valószínű, hogy lehetne valahova, valamelyik tantárgyhoz beilleszteni, esetleg jogból, vagy valamelyik kereskedelmi tantárgyból. Teszünk mi róla említést, de csak említés szintjén.
2: Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.

0: közérdekű információk és kis hírek.
1: 3:48 lesz 3 perc múlva. Megkezdődött az áprilisi nyugdíj kifizetése. Az önálló tevékenységet folytatók tegnap kapták meg a pénzt minden kifizetési módon egyszerre. A mezőgazdasági és katonai nyugdíjasok ma jutnak hozzá az összeghez. Az egykori jugoszláv tagköztársaságokból származó nyugdíjat pedig május 8-án utalják. Az alkalmazotti kategóriában május 9-én érkezik az utalás a számlákra. A készpénzes kifizetés számukra május 11-én történik. A felhasználók még ma jelenthetik a villanyóra állását az áprilisi hónapra. Ezt megtehetik az ED Szerbia alkalmazás révén a hivatalos honlapon, e-mailben, vagy a 0800 360 300-as ingyenes telefonszámon, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon. A bejelentések szerint ez már működik, hogy az áram 6,6%-kal drágult, és a villanygazdaság kérésére jóvá hagyták a mostani 1600 kilovattról 1200-ra történő csökkentését a piros zóna határának esetében, ami elsősorban az árammal fűtőknek okozhat majd fejfájást a jövőben. Tehát még egyszer, az ED Szerbia alkalmazás révén lehet jelenteni a villanyóra állását, vagy a 0800 360 300-as ingyenes telefonszámom. Szerbia csatlakozott a SEPA rendszerhez, az egységes eurófizetési övezethez, ami a jövőben megkönnyíti a nemzetközi euró átutalásokat. A szerbiai lakosok és a vállalkozások 18 banknál egyszerűbb módon és várhatóan alacsonyabb díjért végezhetik ezeket a tranzakciókat. Az utalási díjak a bejelentések szerint a korábbi 20-50 euróról akár 1-2 euróra csökkenhetnek, a pénz pedig gyakran még aznap megérkezhet. Az állampolgároknak nem kell új bankszámlát vagy kártyát igényelniük, az átállást a bankok végzik. Az új díjszabások már érkeznek a felhasználók e-mail címére, kiegészítve a SEPA szabályokkal kapcsolatos tájékoztatással. Szerbia készen áll az EU-val közös roaming díjmentesség bevezetésére, de a rendszer várhatóan majd csak az év végére vagy jövő év elejére valósulhat meg. A tárgyalások megkezdéséhez még az Európai Bizottság felhatalmazása szükséges, amelyet a közeljövőben várnak. A Roaming Like at Home rendszer jelentősen megkönnyíthetné az utazóknak a mobil használatot külföldön. A folyamat minden szolgáltatóra kötelező érvényű lenne, nem csak önkéntes díjcsökkentésen alapul. Május 8-áig tart az Európai Népegészségügyi Hét, amelynek központi témája az egészségbe és a jólétbe való befektetés fontossága fenntartható megközelítésekkel. A programot az Európai Népegészségügyi Szövetség indította, és számos európai intézmény csatlakozik hozzá, minden nap egy-egy témát emelnek ki, az idén az egészséget támogató szakpolitikák fontosságára összpontosítanak. És itt emlékeztetünk még arra, hogy Szerbiában bővült az ingyenes HPV elleni oltás felhasználóinak köre, már a 45 év alatti felnőttek is felvehetik. A fiatalabb korosztály mellett a 27-45 évesek is kérhetik tehát az oltást, de számukra szakorvosi javaslat szükséges. Az oltási folyamat több lépésből áll, és a vakcinát egy év alatt 3 adagban adják be, érdeklődni pedig a rendelőkben lehet. Még néhány közérdekű információ, illetve kis hír. Folytatódik a tavaszi hulladék elszállítás Szabadkán, ma és holnap Palicson lesz lehetőség megszabadulni a lomtól. Holnap és 8-án pedig Radanovácon folytatódik az akció, ahol boltok és közösségi épületek közelében lesznek elérhetők a konténerek. Ma 8 és 10 óra között önkéntes véradási akciót szerveznek a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ torna termében Magyarkanizsán. A kezdeményezés a helyi Vöröskereszt és a szabadkai transzfúziós szolgálat együttműködésében valósul meg. A szervezők minden segíteni szándékozó véradót szeretettel várnak. Egyébként a Vajdasági Vérátömlesztő Intézet várja még a pancsovaiakat is ma a Vöröskeresztbe 9 és dél között, a Palánkaiba pedig 8-tól délig és délután 2-től 6 óráig. És végül még elmondjuk, hogy a kikapcsolódó elnevezésű mentálhigiénés műhely munka kisgyermekes anyáknak szól, és a kapcsolódó nevelés szemléletére épül Zentán. A program célja, hogy a résztvevők kiszakadhassanak a hétköznapok zajából, kapcsolódhassanak önmagunkhoz és másokhoz, valamint egy biztonságos megtartó közegben lelkileg feltöltődjenek. A foglalkozásoknak a Zentai Babamama Klubad otthont a Főutca 23-as alatt. Keddenként és csütörtökönként 16 és 18 óra között tartják ezeket a foglalkozásokat. A pontos időpont a résztvevőkkel egyeztetve határozandó meg. A részvétel egyébként ingyenes, a helyek azonban korlátozottak, ezért érdemes minél előbb jelentkezni az űrlap kitöltésével, tehát tájékozódhatunk a részletekről a Főutca 23-as szám alatt levő Zentai Baba Mama klubban. Egyébként a csoportot Szalma Emese mentálhigiénés segítő szakember vezeti. Ezek voltak közérdekű információk és kis hírek itt a szerdai reggelben. Most meghallgatunk egy újabb zeneszámot Horváth Csaba válogatásában. Jövünk vissza a lapszemlével és a konyhang ismétlésével.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: Lapszemle.
1: A Szabad Magyar Szó hírportálról. Szerbia készen áll az uniós roaming díjak eltörlésére. Segít a tartomány a zombori környéki földrengés károsultjain. Egyre jobban eladósodunk. A Naša Radostból kijelentették, van elég hely a szabadkai óvodákban. Az idén már 6 panasz érkezett az exportált élelmiszereinkre. Most pedig a Vajdaság ma hírportáról. Horvát állampolgárságot kapott John Malkovich amerikai színész. 20 év után ismét BL döntős az Arsenal. Az idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Rákóczi Szövetség. Telefonközpontok régen és ma rendhagyó előadás a Szabadkai Városi Múzeumban. A szerbiai tanárok mindössze 18%-a elégedett fizetésével. A Magyar Szó mai számának címlapján pedig a Közel a megállapodás főcím alatt arról számol be, hogy a NISZ és a MOL több kulcskérdésben előrelépést ért el, és a tárgyalások lezárása hamarosan várható, ami Szerbia energiaellátása szempontjából is jelentős. A lap kiemeli a földrengés Nyugatbácskában című hírt is, amely szerint a tegnapi rengések kisebb károkat nem okoztak, de több település

0: ismerteti, míg a helyi közéletből a 6. oldalon a Kulai képviselőtestület megalakulásáról olvashatunk. A címlap alsó részén a 9. oldalra utalva a Szórakozás és Egészség Megőrzés című beszámoló egy közösségi sportrendezvényt mutat be. Valamint külön hír szól arról is, hogy Pósfai Mihályt választották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökévé. És van ma képes ifjúság is, Benedek Miklós szerkesztőt halljuk.
1: Ünnepélyesen esküszöm, hogy Rosszban sántikálok című sorozatunk legújabb epizódjában útra kelünk, repülőre szállunk és Helsinkiig meg sem állunk, hogy kezdetét vegye egy újabb kaland. Az Európai Kollégium lakóit bemutató sorozatunkban ezúttal a Kevüből származó Betyák Laura mesél tanulmányairól, az újvidéki mindennapokról, a kollégista életről. Jogok törvények című rovatunkban a mindennapokban tapasztalható erőszakról beszélünk, olyan olykor banálisnak tűnő, ám igenis sértő esetekről, amikkel sok nő szembesül. Alkalmi szerzőnk Biciklivel a Hortobágyon című sorozatának 5. befejező epizódját is elolvashatjátok. Habár az útnak egy baleset vetett véget, nem keseredünk el, megyünk még. A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete a csantavéri származású Mecserik Anitát az év pályakezdő újságírója díjjal jutalmazta. Vele beszélgettünk, ugyanakkor friss lapszámunk címoldalán is az ő alkotásával találkozhattok. My Choice rovatunkban ezúttal is egy állandó szerzőnkkel ismerkedhettek meg. Ezúttal Kasza Jennifer Wall kedvenceiről. Zenei rovatunkban egy interjút olvashattok a budapesti Véna zenekar tagjaival, akik beavattak minket a Necrowave rejtelmeibe. Ezen kívül a közismert Slipknot zenekar néhány tagjának kevésbé ismert projektjét, a Look Outside Your Window című lemezt is a figyelmetekbe ajánljuk. Mindezek mellett természetesen a szokásos tartalmakkal is várjuk olvasóinkat. Lesznek viccek, képregények, horoszkóp, fejtörő, ahogyan azt megszokhattátok.
0: Ez volt Benedek Miklós a képesifi lapszemléjével, mi pedig a konyhang ismétlésével folytatunk. A receptünk leírását megtalálják a közösségi oldalainkon. Íme a tejszínes párgás csirke elkészítésének hangképes összeállítása még egyszer a szerdai reggelben. Miklós Zsongort halljuk.
2: Konyhang. Reggeli gasztropercek.
3: Párgás tejszínes csirke, a hozzávalók. 70 deka csirkemellfilé, 50 deka spárga, 5 deka vaj, 1 csokor újhagyma, 2,5 deci tejszín, 2 evőkanál reszelt parmezán és egy kis só. Íme az elkészítése. A csirke mellett vékony csíkokra vágjuk, majd vajon addig pirítjuk, amíg kifehéredik. Közben előkészítjük a spárgát, meghámozzuk, a fás végeit letörjük, de ezeket eltetjük alapléhez, a többit pedig körülbelül 2-3 centis darabokra vágjuk, és az apróra karikázott újhagymával együtt hozzadjuk a csirkéhez. Sózzuk, majd felöntjük a tejszínnel, és kevergetve főzzük néhány percig, amíg a hús és a zöldségek megpuhulnak, a szósz pedig kissé besűrűsödik. Ezután belekeverjük a reszelt sajtot, majd lehúzzuk a tűzről. A tejszínes csirke spárgával önmagában is nagyon ízletes, de még kiadósabb, ha párolt rizssel vagy főtt tésztával kínáljuk. Még egyszer a hozzávalók, 70 deka csirkemellfilé, 50 deka spárga, 5 deka vaj, 1 csokor újhagyma, 2,5 deci tejszín, 2 evőkanál reszelt parmezán és egy kis só.
2: Konyhang. Reggeli gasztropercek.

0: 8 óra a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: 10 napon belül döntés születik a választás kiírásáról, mondta Alekszandr Vucic államfő. Hangsúlyozza, a voksolás kapcsán nincsenek csapdák. Az emberek határozzák meg, milyen jövőt szeretnének, és kire bízzák az ország irányítását. Vucic egyébként korábban már többször több időpontot emlegetett a rendkívüli parlamenti választások kiírására. Legutóbb a nyár elejét vagy szeptembert nevezte meg lehetséges opciónak. Április folyamán több párttal is egyeztetett. A tárgyalások középpontjában a választások kiírása, de geopolitikai és energetikai kérdések is voltak. Vucic most arról is beszélt, hogy a múlt hónapban az infláció 3,3% volt. Bejelentette továbbá, hogy néhány héten belül egy portál indul meg, amelyen keresztül a polgárok bejelenthetik a munkájukat rosszul végző közalkalmazottakat. Anna Brnabic parlamenti elnök Koppenhágában részt vett az Európai Unió és a tagjelölt országok házelnökeinek konferenciáján. Elmondta, hogy számos hivatalos és informális egyeztetésre került sor, amelyek Szerbia szempontjából hasznosak voltak. Új kezdeményezés indult az Európai Uniós tagjelölt országok közötti együttműködés erősítésére. A cél a közös fellépés a hasonló kihívásokkal szemben. Azt szeretnék elérni, hogy minden tagjelölt országra azonos szabályok és mércék vonatkozzanak. A házelnök közölte azt is, hogy folytatódik a választási feltételek javítására irányuló törvénymódosítások előkészítése, valamint a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtása az igazságügyi törvénycsomag kapcsán. Jól haladnak a MOL-lal folytatott tárgyalások, mondta Dubravka Djedovic Handanovic bányászati és energiaügyi miniszter. Várakozásai szerint május 15-e körül bizonyos információkat megoszthatnak az Egyesült Államokkal, amelynek jóvá kell hagynia a megállapodást. Az egyik kulcskérdés az volt, hogy a MOL kötelezze magát egy meghatározott éves finomítói feldolgozási szintre, és ebben már jelentős előrelépést értek el. Már csak néhány nyitott kérdés maradt, elsősorban kereskedelmi jellegűek. Közben a jogi részeket is rendezik, beleértve a Szerbia és Magyarország közötti új kőolajvezeték kiépítését, valamint a pancsovai finomító termékeinek jelenlétét a hazai piacon, mondta a miniszter a belgrádi Pupin fórumon. Romániában ellenzékbe vonul a Nemzeti Liberális Párt, miután a parlament tegnap megvonta a bizalmat az Ilie Bolloian vezette koalíciós kormánytól. Az este elfogadott határozat megerősítette, hogy a párt nem tekinti többé megbízható partnernek a szociáldemokrata pártot, amely a szélső jobboldali Aurral együtt bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg a kormányt. A Nemzeti Liberális Párt szerint a szociáldemokratákat terheli a felelősség a koalíció felrúgásáért és az előidézett válságért, így nekik és a körülöttük kialakult új parlamenti többségnek a felelőssége kormányt alakítani. Hozzátették viszont, hogy a tömörülés ellenzékként is kész támogatni azokat az intézkedéseket, amelyek az ország gazdasági stabilitását és a polgárok érdekeit szolgálják.

0: Sikertelenül zárult az első miniszterelnök jelölési forduló Szlovéniában. A parlament tudomásul vette, hogy Nataša Pirc Muszár államfő nem állít miniszterelnök jelöltet a március 22-i választások utáni kormányalakítás első fordulójában. A következő 14 napban a parlamenti frakciók vagy legalább 10 képviselő javasolhat jelöltet. Az államfő korábban azzal indokolta döntését, hogy egyik lehetséges jelölt sem rendelkezik többséggel a 90 tagú törvényhozásban, és nem kíván kisebbségi kormány élére miniszterelnök jelöltet állítani.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban változóan felhős időre van kilátás. Helyenként előfordulhat kisebb eső. Mérsékelt délnyugati szél fúj. A hőmérséklet 27 fok körül alakul. Holnap és szerdán lehűlésre és csapadékra kell számítani. A hétvégén változóan felhős, száraz, melegebb idő várható. 8 óra múlt 4 perccel, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Hirdetések.
2: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Mladenovic, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.

0: Folytatódik az Újvidéki Rádió ébresztő műsora, a reggel. A stúdióban Batthyány Bosznai Amaril.
1: Nyolc óra, 8 perc, szép napot kívánunk mindazoknak, akik mostanában kapcsolódtak be az Újvidéki Rádió reggelébe. Új nap elején vagyunk, május 6-a van, amelynek fő névnaposai az Ivettek és Fridák. A nap 5 óra 24 perckor kelt, és 19 óra 51 perckor nyugszik. Változóan felhős jelenleg az égbolt vajdaságban, pillanatnyilag 16-17 fok körüli a hőmérséklet, napközben 27 lesz. Délutántól átmeneti csapadék valószínű, tartományunkban kisebb lehűlés is várható. Holnap és pénteken is változékony idő lesz, időszakosan átmeneti esővel. Ennyit nagy vonalakban a nap adatairól. Mi pedig a folytatásban tárcsázunk majd Tóth Pétert, akitől megtudjuk a topolyai időszerűségeket. Egyebek mellett az állásbőrzéről tudósít majd kollégánk. Ezt követően a közegellenállás riport pályázat idei felhívásáról beszélgetünk az egyik szervezővel, Tóth Líviával. Témánk lesz még egy szabadkai tárlat is. A Városi Múzeumban július végéig tekinthető meg a Divatváltozások című tárlat, mely a Budapesti Történeti Múzeum egy korábbi tárlatára épül, kiegészülve a helyi intézmények gyűjteményének egyes darabjaival. Napindítónk pedig ezen a szerdán egy Helen Keller idézet, az agytekerőnk kérdése, hozzájárultak-e az európai erdőátalakítások a globális felmelegedéshez. A hét nap lapszemléjét is halljuk, majd ahogyan a világutazó és az életre való ráadás ajánlóját. És mielőtt tovább lépünk, íme a mai árfolyami és terménytőzsdei adatok. 1 euró 117 dinár 37 para, 1 svájci frank 128 dinár 23 para, 1 amerikai dollár 99 dinár 98 para, 1 kanadai dollár 73 dinár 58 para, 100 forint pedig 32 dinár 47 para. Az újvidéki terménytőzsdén pedig a kukorica ára kilogramonként 22 dinár, a búzái 20 dinár 70 para, míg a szójái 52 dinár 72 para adó nélkül. Bozsidár Nikolics műszaki munkatárs és Horváth Csaba zeneszerkesztő nevében további kellemes rádiózást és tartalmas időtöltést kívánunk.

Topolya felé vesszük most az irányt, itt van velünk a telefonvonal túlsó végén, reményeink szerint Tóth Péter kollégánk. Szia Péter, jó reggelt! De úgy tűnik, ismét próbálkozhatunk, akár csak hétfőn hasonló módon jártunk. A Viberon keresztül próbáltuk kapcsolni Pétert. Ahogyan Erikával is szerencsénk volt hétfőn, így most valószínűleg így lesz Péterrel is, mindjárt tárcsázzuk vezetékes telefonszámon, addig még egy kis zenei bejátszás.

0: Kincsénk, de most biztosan itt van velünk Tóth Péter. Jó reggelt, köszöntelek a szerdai ébresztő műsorban.
1: Valóban itt vagyok, és én eddig is itt voltam, csak valószínű, hogy nem lehetett hallani a hangomat. Jó reggelt kívánok az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatójának, és természetesen nektek is ott a stúdióban.
0: Bizony, hát mondom, nem volt szerencsénk, tehát hétfőn ugyanígy jártunk Erikával, hogy mi őt nem hallottuk, ő viszont minket. Igen, hát reméljük, hogy ezt a műszaki hibát is kiküszöböljük. Na de haladjunk akkor arra felétek, valahogy úgy tűnik, hogy már el is felettük, hogy maján is hoztunk nemrég, biztosan sokan a szabadban töltötték a hosszú hétvégét felétek. Sokan sátoroznak a tópartján minden évben. Mi volt a helyzet az idén? Az éjszakák még igencsak hidegek voltak elsője környékén.
1: Valóban így van, most is kirándultak, de valamivel kevesebben aludtak kint, hogy így mondjam, bár erre vonatkozóan nincsenek azért pontos statisztikai adataim.
0: És azóta már ugye a nyár is beköszöntött, nem tudom, hogy ezt hogyan fogadják a topolyaiak, de mindenképp az egyik újdonságotok az, hogy állásbőrze lesz Topolyán. Mikor és hol tartják meg ezt? Gondolom, hogy nyáron is aktuális a munkakeresés.
1: Igen, a munkakeresés azok számára, akik munkanélküliek, tehát főleg azok számára az egész évben aktuális, de az utóbbi években általában áprilisban tartanak munkabőrzét Topolyán, és az idén is így lesz ez. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai fiókjának topolyai kirendeltsége szervezi, mégpedig jövő szerdán, május 13-án a Főutca 12-es szám alatt a Művelődési Ház kiállító termében tartják meg 10 órai kezdettel. A 024 712 259-es telefonszámon egyébként bővebb tájékoztatást is kaphatnak az érdeklődők az eseményről. Annyi már biztosnak ígérkezik, hogy 19 vagy 20 munkaadó és több mint 100, illetve közel 200 munkahelyet fog majd felkínálni. Azt ajánlják egyébként a szervezők, hogy az érdeklődő munkanélküliek keressék fel a foglalkoztatási tanácsadójukat, hogy rögzítsék a részvételüket, és hogy egyben tájékoztatást

0: kapjanak arról, hogy hogyan kell felkészülni a munkabőrzére. Ennek egyik alapja egyébként, hogy több példányban kinyomtatott önéletrajzzal érkezzenek a helyszínre, ez ugyanis segíti a hatékonyabb kommunikációt. A szolgálat munkatársai egyébként igény esetén segítenek a bőrzét megelőző napokban a munkanélkülieknek az életrajz elkészítésében. És hát természetesen elsősorban a topolyai és a kishegyesi érdeklődőkre számítanak, de bárki számára nyitott ez a rendezvény. És az eddigi tapasztalatok is azt mutatják, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy nagyszámú munkaadó kínálatát ismerjék meg a munkát keresők. Folytatnám azzal, hogy a topolyai Bambi óvoda ebben az évben ünnepli fennállásának 140. évfordulóját, és a művelődési ház kiállító termében már egy tárlat látható ez alkalomból, melyen az intézmény különféle csoportjai mutatkoznak be. A község területén egyébként a Bambi 13 létesítményében 39 oktatási csoportjában összesen közel 800 gyermek részesül óvodai nevelésben és ellátásban, és az ünnepség, központi ünnepséget a jövő héten rendezik meg, de az egész hét folyamán különféle rendezvényekkel ünnepelnek majd, és talán a leglátványosabbnak ígérkezik az ünnepi karneváli körmenet, amire május 13-án kerül majd sor. És említetted ugye a május 1-i ünnepeket, és hát sajnos még mindig vannak olyan polgártársaink, akik hulladékot, szemetet hagynak maguk után, hogyha kirándulnak a tóparton, vagy az egyéb kiránduló helyeken. És az önkormányzat ebben az évben is a helyi közösséggel, a Komgrád közvállalattal és az Aquatop Kft-vel együttműködve megszervezi a hagyományos tavaszi nagytakarítási akciót, mégpedig a tóparti sétányon. Gyülekezés szombaton, tehát május 9-én 9 órakor a tóparti játszótérnél, és kérik a résztvevőket, hogy lehetőség szerint vigyenek magukkal kesztyűt, akinek pedig lehetősége van, az vihet magával metszőollót, gerebjét, seprűt vagy lapátot is. És ezúttal is sporthírrel fejezném be topolyai jelentkezésemet. A TSC, a szerb labdarúgó szuperliga rájátszásában a kragujevaci Radnički 1923 otthonában lépett pályára az elmúlt hétvégén az alsóházi rangadón, és 2-2-es döntetlent játszottak, tehát egy pontot szerzett csapatunk. A rájátszásból egyébként még 3 mérkőzés van hátra, és még nem dőlt el pontosan, hogy mely csapatok fognak kiesni. Egyelőre a Spartacus és a Napredak a biztos kieső, de rajtuk kívül még 2 csapatnak majd az első ligában kell folytatni a versenyzést. A TSC jelen pillanatban a 11. helyen áll, és vasárnap a TSC arénában az ivanyicai Jávor Matisz lesz a következő ellenfél. A találkozó 18 óra 30 perckor kezdődik. Ennyi lenne ma innen Topolyáról.
1: Péter, nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és elmondtad a községi újdonságokat, és köszönjük a türelmet is az élő kapcsoláshoz. Várunk a jövő szerdán is szokásosan ebben az időben az éterhullámaim.
0: Viszont hallásra!
1: Kedves hallgatóink, Tóth Péter volt velünk a reggelben, tőle megtudtuk, mi történik Topolyán és környékén. Egyebek mellett az, hogy takarítási akció lesz szombaton, jövő szerdán pedig állásbőrze. Mi most megyünk tovább egy újabb zeneszámmal, Horváth Csaba válogatásában.

0: Ez volt tehát a Fordula szélirány itt az Újvidéki Rádió szerdai ébresztő műsorában, és mint azt bejelentettük, a közegellenállás riportpályázatról hallunk a folytatásban, amelyet 27. alkalommal hirdettek meg. Tárcsáztuk az egyik szervezőt, Tóth Líviát. Köszöntelek, Lívia, remélem, hogy vonalban vagy, és halljuk egymást.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, jó reggelt kívánok, itt vagyok.
0: Tehát minden évben ugyebár beszámolunk erről a pályázatról, és elmondjuk, hogy ezt Keszék Károly emlékére hívtátok életre, de azért nem mondjuk el minden évben a tudnivalókat Keszék Károlyról, ismert újságírónkról, aki ugyebár maradandó nyomot hagyott a szakmában. Miért?
1: Igen, Keszék Károly újságíró volt, és a Napló magán heti lap főszerkesztője, és ő 1954-ben született, és nagyon korán távozott sajnos közülünk, tehát 1997-ben, és hát az ő emlékét igyekszünk őrizni ezzel a pályázattal, a közegellenállás riportpályázattal. A közegellenállás a könyvének a címe, amely a halála után jelent meg, és válogatott írásait tartalmazza. A szülőfaluja, Padé, és az ottani Takács Rafael Magyar Kultúrkör is őrzi az emlékét, tehát velük partnerségben írjuk ki minden évben a riportpályázatot, és ők pedig még megszervezik a pályázat a Keszék Károly emléknapot. Nagyon kiváló újságíró volt Karcsi, nagyon sokan kedveltük őt, barátai voltunk ezekben a nehéz 90-es években, amikor hát elég nehéz volt azoknak, akik itt maradtak, és ez egy ilyen kis közösség volt ott a Napló körül, és ahol, ami egy kis menedék tulajdonképpen, ahova el lehetett menni, és beszélgetni lehetett, erősíteni egymást, kis közösséget formálni. De mivel nagyon jó szakember is volt, azért gondoltuk, hogy őrizzük meg az emlékét, ha már sajnos ilyen nagyon korán távozott közülünk.
0: Nos, mivel ez már ugye a 27. alkalom, gondolom láttatok már hideget, meleget, ha jól sejtem, rengeteg tehetséget fedezhettetek fel az évek során. Van valami, amire különösen büszkék vagytok ebből a majd 3 évtizedből? Mit emelnél ki?
1: Kiemelném a könyveinket, ugye, mert a riportpályázat minden, tehát 2010 éve után megjelentettünk két könyvet a legjobb munkákból, és hát ezek ugye egyrészt a mindig a nyertesek jutalomként is kapják, meg hát megvannak ezek a könyvek, és akár lehet forgatni, olvasgatni, nézegetni, hogy milyen munkák, milyen riportok voltak azok, amelyek a legjobbnak bizonyultak ugye 20 év alatt. És hát erre büszkék vagyunk, hogy ezek a könyvek megjelenhettek. Reméljük, hogy talán majd a 3. évtized után is sikerül, mert így terveztük, hogy itt 10 évente kiadunk ebből egy könyvet. Meg hát egyáltalán én már arra is büszke vagyok, hogy ennyi ideig fönn tudott maradni ez a pályázat. Mert elég rosszul indult, ugye, mert 99-ben hirdettük meg először, és a bombázások miatt azonnal el kellett halasztani, mert májusban van az eredményhirdetés Karcsinak a halálának az évfordulója körül, és hát épp akkor ugye olyan helyzet volt, tehát, hogy abban az évben már ősszel tartottuk meg, és azt hiszem, hogy azóta még egyszer elmaradt, de ebben nem vagyok biztos, egy évben talán nem lett kiírva, de ez szerintem egy nagyon-nagyon szép dolog, hogy már lassan 3 évtizede, hogy ez létezik, és hogy vannak érdeklődők. Kezdetben persze főleg újságírók jelentkeztek, meg szerintem sokan még most is azt hiszik, hogy ez csak az újságíróknak szól, de nem, ez mindenkinek. Tehát olyanoknak is, akik akár a kommunikációs tanszékre járnak, vagy akár magyar tanszékre, egyetemisták, még talán középiskolások is megpróbálkozhatnak, akik érdeklődnek az újságírás iránt, írni szeretnek, van egy jó témájuk, amit földolgoznak. Tehát ez mindenkinek szól, ez a pályázat, és nem csak az újságíróknak. Ugye az egyetlen kikötés az, hogy riportokat várunk, tehát ennyi a... Amúgy meg hát akinek kedve van, az jelentkezhet. És hát valóban, ha így végignézzük akár ezeket a könyveket, meg hogy kik voltak a díjazottak között, hát olyan újságíróknak a neveivel találkozunk, akik még ma is a szakmában vannak, nyilván amikor nyertek, lehet, hogy még nagyon fiatalok voltak, de más nevek is előfordulnak, akik szintén a vajdasági magyar közéletben azért itt vannak. Úgyhogy talán ezeket a dolgokat emelném ki.
0: Nos, tehát elmondtad a legfontosabb, hogy ez nem csak az újságíróknak szól, hanem mindenkinek. Mondjuk el akkor a műszaki vagy a technikai tudnivalókat is. Milyen jellegű riportokat vártok? Hova és meddig?
1: Hát ugye az a lényeg, hogy riport legyen, ezt mondtam, tehát a műfaji megkötöttséget azt a zsűri szigorúan veszi. Tehát ha nem riport, hanem mondjuk interjú, vagy akár egy jegyzet, vagy bármi, mert azért szoktunk kapni ilyeneket is, tehát ezt nem véletlenül mondom, azokat sajnos nem tudjuk figyelembe venni, tehát aki nem tudja, hogy mi a riport, az egy picit esetleg nézzen utána. Hát egy nehéz műfaj. Én tudom, nyilván ezért is választottuk ki annak idején, mert én hát a kezdetektől ott vagyok ebben az egészben, és mert már akkor is kevés riport volt a médiában, most is kevés van, de most meg még eljutottunk egy olyan korszakba, amikor már még hosszú írásokat, vagy még olvasni se szeretnek az emberek. Tehát, hogy, vagyis hát ugye ez így a köztudat, hogy ma már senki nem olvas semmit, amit hosszú, csak a rövid híreket, na hát a riport az nem ilyen. Ez ugye egy olyan, ami utána kell járni, munkát igényel, időt igényel, nem, van egy jó téma, onnan már, az már nagyon jó, de azután még nagyon-nagyon sok munka van vele. És hát pont ezért tartjuk továbbra is, hogy maradjon a riportpályázat, mert már volt, hogy esetleg nem akarunk-e műfajt változtatni, hát nem akarunk, nem szeretnénk, mert valahogy ezt a riportot, ami az újságíró műfajok között az egyik legnehezebb, de talán a legszebb is, valahogy ezt meg kellene tartani, hogy ez ne vesszen el a médiából, akár az írottból, akár az elektronikusból. Tehát riportot várunk. A beküldési határidő május 22-e, tavaly óta van egy újításunk, hogy nem postán várjuk a munkákat, hanem e-mailben és PDF formátumban. A Takács Raffel Magyar Kultúrkörnek az e-mail címére kell elküldeni, ezt megtalálják az érdeklődők a kiírásokban. A Kultúrkör elnökéhez érkeznek ezek a levelek, jeligét továbbra is fel kell tüntetni, tehát a zsűri az jeligével fogja megkapni ezeket a munkákat.

0: és továbbra sem nem tudja, hogy kik a szerzők. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy esetleg ez az e-mailes forma most már föloldja ezt a titkot, akkor elmondanám, hogy nem, tehát a zsűri továbbra is jeligével kapja meg, és úgy dönt róla. Pénzjutalomban továbbra is az első díj 12 ezer, a második 10, a harmadik 8 ezer dinár, és az eredményhirdetés pedig május 30-án lesz Padén, a Kessék Károly emléknapon, ahova természetesen nagy-nagy szeretettel várjuk majd a díjazottakat.
1: És akkor, hogy ne tartsunk föl sokáig, a díjak mellett miért érdemes szerinted belevágni ebbe a pályázatba, illetve mi lenne az üzeneted a leendő pályázók felé?
0: Hát ha valaki nem hitt még riportot például, akkor ez egy kaland szerintem, mert hát nyilván ugye beszélgetni kell több emberrel, körbejárni a témát, és akkor utána megfogalmazni, leírni, azzal is dolgozni, hogy milyen a földolgozása, a megfogalmazása. És hát ez szerintem egy kihívás. Kihívás, egy kaland, ez egy olyan műfaj, ami tényleg kicsit azért megdolgoztatja az újságírót. Én azt tudom ajánlani, hogy bátran vágjanak bele, találjanak egy jó témát, nyilván olyat, ami aktuális, ami az újságírót is érdekli, és azokat is, akinek szánja a riportot, tehát a szélesebb olvasó vagy hallgató közönséget, mert ugye gondolhatunk arra is, hogy ez egy rádiós riport, de akkor is le kell írni. Már kérdezték tőlem, hogy hanganyagot nem lehet küldeni, nem lehet. Nem lehet, írásban kérjük, úgyhogy, és hát bátran vágjanak bele, egy jó téma, meglátják, hogy milyen érdekes, milyen jó ezzel egy kicsit foglalkozni, emberekkel ismerkedni, és hát ha pedig megírják, már az is egy sikerélmény, tehát, és utána pedig elolvassa a zsűri, akkor nyilván tanácsokat tud adni, nyilván útmutatót tud adni a jövőre vonatkozóan, tehát én mindenképpen ajánlom, hogy akinek van kedve, az vágjon bele.
1: Tehát egy további fejlődési lehetőség. Livi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Sok sikert akkor az idei pályázathoz, és természetesen a mai naphoz. További jó munkát nektek.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és viszont hallásra, sziasztok!
1: Köszönjük még egyszer, kedves hallgatóink, Tóth Líviával beszélgettünk, aki a Kessék Károly emlékére életre hívott közegellenállás pályázat részleteit mondta el nekünk. Tehát, mint megtudtuk, a pályamunkákat a takacsrafael@gmail.com e-mail címre kell elküldeni PDF formátumban, mégpedig május 22-ig. E-mailben kell megadni a következő adatokat, tehát név, cím, e-mail cím, telefonszám és a pályázat továbbra is jeligét, amit az írás végén kell feltüntetni.

0: Napindító gondolat. Az élet vagy merész kaland, vagy semmi. Helen Keller. Napindító gondolat.
1: Agytekerő.
2: Hozzájárultak-e az európai erdőátalakítások a globális fölmelegedéshez? Az európai erdők fafaj összetétele befolyásolhatja a regionális hőmérsékletet. A sötétebb, tűlevelű erdők több napfényt nyelnek el, csökkentve a felszín fényvisszaverő képességét, azaz albedóját. Klímamodellek szerint a múltbeli erdő átalakítások egyes térségekben körülbelül 0,1 Celsius fok helyi melegedést okozhattak. Ez azonban regionális hatás. Minden erdőtípus széndioxidot köt meg, így mérsékli az üvegházhatást. A fafaj választás tehát az albedón és a szén megkötésen keresztül is hat a klímára, ezért néhol kedvező lehet a lombhullató fajok arányának növelése.
1: Agytekerő. Mai műsor kínálatunkból.
3: Ráadás. Az Újvidéki Rádió ismeretterjesztő műsora.
4: Életre való ráadás. Elégedetten és kiegyensúlyozottan. Miként? Hogyan?
5: Életre való ráadás.

0: Batthyány Bosznai Amarilla vagyok, és köszöntöm az Életre való ráadás hallgatóit. Vannak pillanatok, amikor egyszerűen kibudjan. Nem kér engedélyt, nem igazodik időponthoz, nem nézi, ki van a közelben. Csak jön, és viszi magával mindazt, amit addig talán szavakba sem tudtunk önteni. A sírás ilyen, egyszerre esendő és elementáris, zavarba ejtő és felszabadító. Ma a sírásról beszélgetünk, erről a mindennapi, mégis sokszor elhallgatott emberi jelenségről. Arról, hogy miért sírunk, hogyan sírunk, és mi történik bennünk, amikor könnyek gördülnek végig az arcunkon. Mi az, amit a testünk mond ki helyettünk, és mi az, amit talán épp a lelkünk próbál jelezni. Erről beszélgettünk Papágot a pszichológussal.
1: A kifejeződésünk, az érzelmi megélésünknek a nagyon fontos ismérve, a sírunk, nem sírunk, mennyit sírunk, mikor sírunk. Tehát lényegében most azt gondoljuk, hogy egy érzelmi feldolgozás, vagy kinyilatkozás, vagy érzelmi stabilizálódásnak az eszköze, illetve akár lehet ez egy stresszkezelési történet, és lehetnek ennek patológiás okai, és amikor valamiféle szindrómáról, vagy valamiféle mentális zavarról beszélünk. Tehát nagyon sok minden nyújt, de azért azt gondoljuk, hogy leginkább ennek az érzelmi megélésnek, stabilizálásnak, illetve a kötődésnek a fontos eszköze.
0: Életre való ráadás. Műsorunkat ma délután 16 óra 35 perctől, az ismétlést pedig szombaton 11 órától hallgathatják. Visszahallgatható a közmédia internetes oldalán, az rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban a ráadás cím alatt. Jó vételt!

0: Lapszemle.
1: A Szabadkai Divatváltozások című tárlatról, amely július végéig tekinthető meg, majd a Városi Múzeumban a holnapi reggelben hallanak hallgatóink, most pedig a Hét nap legújabb számából ajánlunk. Az újsághoz ezúttal dr. Cékus Borisz Jó nekünk itt című írása szerepel. Megnyitó írásként a legújabb tartalmi kínálatot Kartali Robert főszerkesztő ismerteti.
2: Írunk arról, hogy milyen összetételben alakul meg szombaton az új Magyarország gyűlés. Rövid hírekben összefoglaljuk az elmúlt napok eseményeit, és azt is latolgatjuk, hogy mikor lehet előrehozott parlamenti választás Szerbiában. Egy interjúban elemezzük a nagyhatalmi játszmát, bemutatva, hogy miként változtatja meg Kína a világot. A kezdő vállalkozóknak is tanácsot adunk e heti lapunkban. Jászminka Gruncsics ügyviteli tanácsadó nyilatkozott lapunknak, aki szerint az egyik legfontosabb, hogy túl kell lépni a kritikus pontokon. Bemutatjuk az MCC Fit programját, amelyre várják a diákok jelentkezését. A heti interjú vendége ezúttal Babos Fehér Nóra, a Kormorán zenekar énekesnője. Folytatjuk sorozatunkat, amelyben bemutatjuk a vajdasági Rohonci Gedeon mentorprogram nyertes pályázóit. Ezúttal a törökbecsei családi vállalkozást, a Ravioli tésztaüzemet ismerhetik meg. Bemutatjuk a vajdasági ártéri meseországot, azaz a Nyugatbácskában található Felső Duna mellék természetvédelmi rezervátumot. A Szabadkai Naplóban beszámolunk arról az előadásról, amelyet dr. Kis László csillagász tartott Palicson, Galaxisunk rejtélye a Fekete lyuk címmel. Természetesen most sem marad el a 16 oldalas RTV melléklet, a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Ne feledjék, még tart előfizetési akciónk 2600 dinár egy teljes évre. Keressék a Hét nap legújabb számát.

0: Kedves hallgatóink, a mai világutazóban Kirgizisztánba és Üzbegisztánba kalauzoljuk Önöket. A szabadkai dr. Cékus Borisz beszél utazásáról.
1: Timur Lenk talán egy dolgot épített, egy főműve volt neki, az a Guri Mir, vagy Királyi Sír. Ez egy hagymakupolás mauzóleum, ma is talán az egész Sejemútnak a legszebb építménye. Fűződik egy anekdotta az ő történetéhez, mivel azt mondta, hogy őt, ha meghal, akkor eltemetik, és megtiltja, hogy bárki háborgassa. Tehát a szarkofágját nem volt szabad senkinek se felnyitni. Különben, hogyha megbolygatják az ő álmát, akkor háború fog kitörni. Ez rá is van írva arab gyönyörű betűkkel a szarkofágjára, hogyha én felemelkedem, abba a világ beleremeg. És 536 évvel a halála után szovjet tudósok felnyitották a szarkofágot. Ugye ez volt az a kíváncsi korszaka az emberiségnek, és hát ez is egy olyan bizsergető dolog volt, hogy egy ekkora hadvezérnek a szarkofágjában mi van. És 536 évvel ugye a halála után felnyitották a szarkofágot, és akkor 1941 volt. Tehát bekövetkezett a háború, amit Timur Lenk megjósolt.
0: A világutazóval szerdán 17 óra 35 perckor jelentkezünk, valamint műsorunkat szombat délelőtt 10 órakor és vasárnap este 10 órakor megismételjük. A szerkesztő Trifkovics Rita számít a figyelmükre.
2: Hallgassák délután a világutazónkat, előtte és utána is az Újvidéki Rádiót, tegyenek így majd holnap is, szokásosan reggel 6-tól várom Önöket a csütörtöki ébresztő műsorban. Legyen szép és tartalmas a napjuk!

0: 9 óra a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: 10 napon belül döntés születik a választás kiírásáról, mondta Alekszandr Vucsics államfő. Hangsúlyozza, a voksolás kapcsán nincsenek csapdák. Az emberek határozzák meg, milyen jövőt szeretnének, és kire bízzák az ország irányítását. Vucsics egyébként korábban már többször több időpontot emlegetett a rendkívüli parlamenti választások kiírására. Legutóbb a nyár elejét vagy szeptembert nevezte meg lehetséges opciónak. Április folyamán több párttal is egyeztetett. A tárgyalások középpontjában a választások kiírása, de geopolitikai és energetikai kérdések is voltak. Vucsics most arról is beszélt, hogy a múlt hónapban az infláció 3,3% volt. Bejelentette továbbá, hogy néhány héten belül egy portál indul meg, amelyen keresztül a polgárok bejelenthetik a munkájukat, a rosszul végző közalkalmazottakat. Május 23-án Belgrádban a Szlávia téren tartják a következő nagy egyetemista tüntetést. A hallgatók közölték, Belgrád egy olyan város, ahol nincs ok arra, hogy ezen a napon egyedül legyen valaki. A szervezők korábban már jelezték, hogy nyáron tüntetéssorozatra készülnek, amelynek első nagy eseményét május utolsó hetében tartják. A május 23-ai dátum szimbolikus. Ekkor lesz közel másfél éve annak a nagyszabású tüntetésnek, amelyet 2024. decemberének végén rendeztek ugyanitt, és amelyen több mint 100 000 ember vett részt. A mostani megmozdulás az Egyetemisták győznek kampány első eseménye. A szervezők szerint az ország minden részéből nagyszámú résztvevő érkezik majd a fővárosba. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szoros hajó forgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök. A közösségi médián megjelent bejegyzésében a döntés részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta. Trump állítja, Irán képviselői egyetértettek abban, hogy miközben a kikötői blokád teljes mértékben fennmarad, addig a szabadságprojekt rövid időre szünetel. Hozzátette, hogy a döntésben szerepet játszott Pakisztán és más országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai sikere. Mint ismert, Trump vasárnap jelentette be a műveletet, melynek keretében védelmet és kíséretet biztosítottak a szorosan áthaladó kereskedelmi hajók számára. Marco Rubio külügyminiszter tegnap arról beszélt, hogy összesen 23 000 tengerész tartózkodik az Arab-öbölben veszteglő hajók fedélzetén.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban változóan felhős időre van kilátás. Helyenként előfordulhat kisebb eső. Mérsékelt délnyugati szél fúj. A hőmérséklet 27 fok körül alakul. Holnap és pénteken lehűlésre és csapadékra kell számítani. A hétvégén változóan felhős, száraz, melegebb idő várható. 9 óra múlt 3 perccel, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
2: Szerence.
1: Élet és közösség a vajdasági településeken.
2: Kincsek az Újvidéki Rádió díszes ládikójából.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Kevés dolog változik olyan lassan és szinte visszafordíthatatlanul, mint a kisfalvak élete. Évről évre kevesebb a lakó, rövidebbek az iskolai névsorok, csendesebbek az utcák. Az ott élők mindezt jól látják.

látják. És noha szomorúak a fogyatkozás miatt, a legtöbben reménykednek, hogy még nincs minden veszve. A mindössze 615 lelket számláló délbánáti ürményházán is ez a kettőség érezhető. A település életét hosszú ideig a föld és az abból fakadó lehetőségek alakították. A kőolaj felfedezése egykor új távlatokat nyitott, ma viszont sokak számára ismét a mezőgazdaság jelenti az egyetlen kapaszkodót. A faluban kevés munka akad, a házak egy részében már csak ünnepnapokon vagy nyári vakáció idején térnek vissza tulajdonosaik, mégis a falu nem üres, akik maradtak, ragaszkodnak hozzá. Ez a ragaszkodás leginkább ott érhető tetten, ahol a közösség jövője dől el, az iskolában. Kevés a gyermek, egyre kevesebb az elsős, de az intézmény még áll, és ez ma már jóval többet jelent puszta oktatásnál. Kedves hallgatóink, a mai Szelencében az ürményházán rögzített hangfelvételek második részét hallják. Jó vételt kívánok!

0: A Nagybecskerek és Velsec közötti délbánáti vidéken, ahol az utak hosszú szakaszokon át szinte beleolvadnak a sík földekbe található űrményháza hivatalos nevén Jermenovci. Nagybecskerektől indulva az ember kilométereken át szántóföldek, csatornák és nyílt határrészek között halad, ahol a táj sokáig alig változik, és könnyű elveszíteni az irányérzéket, ha nincsenek a falut jelző táblák. Az út mentén egymást követik a délbánáti falvak. Lázárföld, Szárcsap, Torontál, Szécsány, Bóka, Kanak, Óléc és István völgye. Innen tovább haladva a szinte teljesen nyitott síkságon egy elágazás vezet jobbra az Icsi falva községhez tartozó űrményháza felé. Ott találkoztam néhány helyivel, hogy jobban megismerjem a falu mindennapjait. Sok szó esett a múltról, de a jelenről is, a megélhetés lehetőségeiről, a fiatalok elköltözéséről, és arról, hogy hogyan változott meg az élet az elmúlt évtizedekben. A legtöbben nem dramatizálják a helyzetet, inkább tárgyilagosan beszélnek róla. Tudják, hogy a falu már nem ugyanaz, mint régen, de azt is, hogy teljesen nem tűnt el a közösségi élet. És ebben nagy szerepe van egyebek mellett az ifjúsági klubnak is. Móricz Elvira elnökkel beszélgettünk az egyesület tevékenységéről, valamint magáról a településről.
1: Hálásak vagyunk, hogy még mindig működik egy 8-osztályos általános iskola helybe és a helyi óvoda, tehát a gyerekeink magyar nyelven tanulhatnak, ami mai napokban meg ilyen kis létszámú iskolába szinte hihetetlen, de nagyon örülünk neki, de azon kívül még számos programot nyújtunk nekik, amivel a szabad idejüket gazdagíthatják. Bármennyire kevesen vannak, rengeteg rendezvényen, versenyeken vesznek részt, szinte havi szinten elhangzik valamelyik sajtóban az, hogy űrményháza, mert a gyerekeink képviselnek bennünket. Csak a márciusira tekintenék vissza, és az áprilisira akkor is több rendezvényt meg kell említeni. Ugyanis űrményháza adott otthont a 32. szórakoztató-szórakésztető anyanyelvápolási szemlére, amit a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületével szerveztünk meg. Az idei téma március 15-e gyerekszemmel volt, és 8 településről jöttek el gyerekek, akik itt fölléptek, és olyan szavalatok, népdalok, versek, mondókákkal léptek fel, amik segítették, hogy ezeket a történelmi eseményeket a gyerekek számára egy kicsit elérhetőbbé váljon. A vendégeink Muzsláról, Nagybecskerekről, Titelről, Módosról, Súrjánról, Nezsényről voltak, és az űrményházi alsósok egy jelenetet mutattak be, hogy hogyan íródott meg a Pilvax kávézóba a nemzeti dalunk, a Sort egy Kossuth-dal, az Árták. Később kézműves foglalkozás is volt, és közösen megemlékeztünk a résztvevőkkel az 1848-49-es szabadságharc délvidék hősei előtt. Itt a felsős diákjaink szavaltak, és ez már lassan szokássá vált, hogy a koszorúzást mindig a ballagó diákok végzik el, és ez az idén is így volt.
0: Mekkora gyermeklétszám van az iskolában? Hány gyerek az, akit meg tudnak célozni ezekkel a programokkal?
1: Hát mondhatom, hogy az egész iskolát, a magyar tagozatot, az alsósok 11-en vannak, a felsősök sajnos csak 5-en, és csak 8-osaink vannak, akik ugye hát most május végén elhagynak bennünket, és csak egy elsős jön helyettük. Ez a szomorú, de ezeken a programokon többé-kevésbé szinte mindenki részt vesz, az egész iskola. A Suli Színház Fesztiválról már biztos, hogy hallottak, nagyon nagy népszerűségnek örvend, és ezt a 26. alkalommal szervezték meg a szintén a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, de most kivételesen Nagybecskerek adott otthon, méghozzá a Szatmári Kollégium, a Leán Kollégium adott otthont. Itt is felléptek az űrményháziak. Bosnyák Viktória Két bolond század csinál című könyve alapján készült mese darabban léptünk színre, és azért választottam ezt a könyvet. Ez tulajdonképpen egy szórakoztató meseregény, ami tele van szólásokkal, közmondásokkal, és arra törekszik, hogy a gyerekeknek a szókincsét bővítse, gazdagítsa, érdekesítetje. És mondhatom, hogy Nagybecskereken is remekeltünk, bejutottunk a döntőbe, mert ugyanis ez egy elődöntő volt. Móricz Léda negyedikes tanuló, a vendégszerető kígyó szerepében a legjobb kis színésznő díjat kapta, de azt el kell mondani, hogy a sikert a 8-osoknak köszönhetjük, akik mögött nagyon nagy színészi tapasztalat áll. 3 diákunk van, akik 7. alkalommal lépnek fel ezen a fesztiválon, és hát kreatívak, friss ötletekkel, érdekes mozdulatokkal hozzájárultak, hogy modern legyen ez a darab. és ennek köszönhetően bejutottunk a kis piaci döntőbe.
0: Több területen aktívak, környezetvédelem is egyik fontos szempont.
1: Igen, ez a legújabb dolog, ez még annyira friss, hogy még lehet, hogy hallatszódik is a hangom, hogy fáradt vagyok. Vasárnap hajnalban értünk haza Somoskőújfaluból. Részt vettünk egy versenyen, aminek az a neve egy kisfürkész természetismereti természetvédelmi verseny. Szintén a negyedikes diákoknak szólt, ugye az alsós tagozatnak, már októberben beneveztünk, és három online fordulón estünk túl, különböző feladatsorokat küldtek, visszaküldtünk, és lassan-lassan a tavaszi szünet előtt megtudtuk, hogy bejutottunk a döntőbe. 42 csapat közül mi döntősek lettünk. Hát 500 kilométer bele kellett vágni, de szülőkkel, tanárokkal, mindenkivel egyeztetve úgy döntöttünk, hogy nekivágunk, és nem bántuk meg. A versenyszervezője Somosi Környezet Nevelési Központ, és természetesen erről a versenyről is a VMPL honlapjáról tudtuk meg, hogy van. Kétnapos döntőben gyerekeket nagyon gazdag program várta. Kirándultunk Salgótarjánba levő Salgóvárhoz, ez egy meredek vulkáni kúpon álló várrom. Útközben sok érdekességet tudtunk meg a keletkezéséről is, tehát itt a természeti rész. Rengeteg legendát hallottunk arról, hogy az ott lévő boszorkánykő hogy keletkezett. A helybeliek meséltek büszkén, ezt el kell mondjam, hogy miért hívják ezt a falut hazatért falunak, Somoskő új falu, tehát erről ne én meséljek, ha bár azt mondták, hogy vigyük a hírt és mondjuk, ugyanis ez a falu hazatért, 1920 után sikerült nekik elérni azt, hogy visszakerüljön Magyarország határai belé. Az ott hallottak és tanultak alapján, a gyerekeknek három tesztlapot kellett még írni, na most miről hallottak? Gyógynövényismeret, néphagyomány, természetvédelem, elég húzós volt, és mikor ezt mindet megcsinálták, és leosztályozták őket az eredményhirdetés után, úgy derült ki, hogy az űrményháziak ezen a Kárpát-medencei versenyen a negyedik helyezést érték el. Hát ez számomra egy óriási siker, mert 500 kilométerre távol a faluktól egy asztalhoz ülni anyaországi diákokkal, felmérni a tudásokat. 10 éves gyerekekről van szó, igazán büszkék vagyunk rájuk, és úgy döntöttük a szülőkkel, hogy megjutalmazzuk őket hazafele egy mini budapesti kirándulással, a budai várba vittük őket sétára. Mindez nem sikerült volna szülői támogatás nélkül. És minden egyes rendezvény, ami itt zajlik, ez nem egy személynek a munkája, hanem itt egy óriási háttér van, rengeteg lelkes anyuka, apuka van, aki lát ebbe valamit, mert úgy gondolja, hogy jó itt a gyerekeknek így eltölteni az időt, és mögöttünk áll, és akkor könnyebben megy a munka.
0: Így lehet akkor tervezni is, hogyha a szülők támogatják, és akkor legyen ez most itt a reklám helye is, már készülnek is valamire.
1: Készülünk egy, hát ez a versenyünk, ez egyedülálló vajdaságban, a Bárka elnevezésű szavaló verseny, amelyet 2000 óta rendezünk meg minden második évben. Ez a 14. evangelizációs szavaló verseny, amelyre nevezhetnek be diákok, hittancsoportok, iskolás gyerekek, gyülekezetek, cserkécsoportok, és 4 kategóriába hirdetjük meg az alsós tagozatok korcsoportja, a felsősök korcsoportja, középiskolások és egyetemisták korcsoportja, és egy kategória az anyanyelvápoló korcsoportja, aki nem tanulja az iskolába anyanyelvi szinten a magyar nyelvet. Itt kizárólag olyan szavalókat várunk, akik majd magyar költők, vallásos, hithez kötődő 3-4 perctől nem hosszabb szavalatokkal neveznek be. A szépség ennek a versenynek az, hogy ez az űrményházi Szent Anna templomba zajlik. Úgyhogy nagyon szép várom a jelentkezőket. A felhívás fent van a VMPL-nek a honlapján.
0: Végzettsége szerint pedagógus, mi az, ami sok év alatt motiválta, hogy tegyen a gyerekekért, hogy szervezzenek számukra ilyen programokat?
1: Igazából én már elég hamar tudtam, hogy tanár akarok lenni. Csak nagyon sokáig nem tudtam, hogy milyen. De tudtam, hogy ezt fogom csinálni, és 2004 óta vagyok tanár. Azóta nem csak tanár vagyok, hanem 3 lánygyereknek az édesanyja. Persze, hogy ez motivál legjobban, hogy a lányaimnak is, meg az osztálytársainak, barátnőknek, barátoknak a faluhoz, amikor el is mennek, szép emlékekkel távozzanak el innen, ha elmennek. Ha meg itt maradnak, akkor mindig arra nevelem őket, hogy a közösségért tenni kell. A közösségnek szüksége van rád. Ha megszólítanak, vállald el. Mert ha itt akarsz élni, akkor szép életed kell, hogy legyen. És a szép életed akkor van, hogyha minőséges is itt a társadalmi élet.
0: Gyerekek még nem repültek ki, föltételezem.
1: Hát egyik lányom egyetemen van, a középső Nagybecskereki gimnázium tanulója, és a kicsi még általános iskolás, de hétvégenként együtt a család.
0: Sennél szem nincs is, amikor itthon vannak.
1: Így van.
0: Mitől vonzó az itt élők számára? Ugye mindenkinek a saját települése a legszebb. Az, aki még nem járt itt Ürményházán, hogyan mutatná be a települést? Milyen település Ürményháza?
1: Ürményháza? Mi jut eszembe? Mindig a hatalmas síkság jut eszembe, hogy nincs, ami elzárja a láthatárt, és olyan végtelennek tűnik, és mikor így kint van a szabadban, olyan nyugalmat sugal. Mitől szép? Hát nekem attól szép, hogy itt születtek a szüleim, nagyszüleim, még ha jobban meg van, igen, a dédszüleim is, és ez számomra nagyon fontos, hogy itt vannak az őseim, és én is itt szeretnék maradni. Úgy gondolom, hogy sokat küzdöttek az őseink azért, hogy itt fennmaradjanak, akkor miért ne tennénk ezt mi is.
0: Milyen gyerekkora volt?
1: Jó, én egy olyan gyerek voltam, aki szeretett társalogni, meg szeretett iskolába járni. Akkor őszintén nem volt ilyen rengeteg program a gyerekeknek, hanem föltaláltuk magunkat és játszottunk. Nem voltak akkor sem nagy létszámok az osztályok, az enyém is egy nagyobb létszámonak számított, 9 tanulóval. De megvoltunk.
0: És akkor később tudatosan döntött úgy, hogy itt alapozza meg a jövőit, itt alapít családot is.
1: Nagyon sokat hozzájárult ahhoz, hogy a férjem is ürményházi, és az ő szüle és nagyszüle is ürményháziak. A szerelem az mindig nagyon meghatározza, hogy hol fog valaki letelepedni, és gondolom, hogy itt is ez döntő volt, de más is közben játszott, de erről se szabad megfeledkezni.
0: Nem is gondolkodtak sohasem egy pillanatra se arról, hogy elköltözni innen, mint ahogyan sok fiatal ezt meg is tette.
1: Szerintem egyetlen egyszer se fordult meg a fejembe se, és a férjem fejébe se ez.
0: Milyen település lesz Ürményháza majd néhány év múlva?
1: Hát sajnos itt nem tudok ilyen szép optimista választ adni, de csodákban ugye bízni kell. Nem tudni, hogy mit hoz az élet, de nagyon fogyunk, kevés a gyerek, és félek. Félek, mert látom, hogy mi a sorsa azoknak a településeknek, ahol nincs magyar nyelvű oktatás. És nem szeretném megélni azt, hogy halljam a gyerekeimet szerves kiejtéssel magyar nyelvet beszélni. És ettől nagyon félek, de nincs, nem születnek gyerekek, kevés gyerek születik. Az idősek, hát idősek. Sokszor olyan borulátó vagyok, és azt mondom, hogy olyan kevesen vagyunk, hogy nem tudjuk majd az időseket kisegíteni. Nem tudjuk ellátni, gondozni majd őket, mert most ők vannak többen, és bajba vannak, és segítségre szorulnak. Úgyhogy itt most nem tudok valami biztatót mondani, mert fogyunk. Nekem Ürményháza fáj, de biztos, hogy így van másfele is. Talán valami csodába lehet bízni. Én mindig arra gondolok, hogy az ürményházak, akik külföldre költöztek, rájönnek, hogy szebb, nyugodtabb és biztonságosabb esetleg itt az élet, mint a nagyvilágban. Én ebbe bízok, de szerintem elég naívan bízok ebbe. Mint a vesékbe esetleg, és akkor ők hazajönnének. Az szép lenne.

0: Szerence.
1: Kincsek az Újvidéki Rádió díszes ládikójából.
2: A nevem Palatinos Nagy Andrea. Hogyan mutatná be a települést? Kicsi, nyugodt, csendes. Én szeretem. Itt nőttem fel, itt születtem, itt a család. Úgyhogy nekem szép.
3: Milyen volt a gyerekkora?
2: Jó, szép emlékeim vannak a gyerekkorról, nyugodt, jó gyerekkorom volt, én nem mondhatok rosszat arról a gyerekkoromról. Sokan voltunk, játszottunk, barátok, ismerősök, rokonok mind itt voltak, úgyhogy hát amikor visszatekintek, szép gyerekkor volt.
3: Később a fiatalok közül többen úgy gondolták, hogy külföldön próbálnak szerencsét. Mi az, ami mégis itt tartotta?
2: Hát a szerelem. Szintén a szerelem az volt a legnagyobb ok, ugye, hogy a férjem.

0: férjem ide valósi, és meg a család. Ugye egyka vagyok, és hát kötődök anyuékhoz, és valahogy itt maradtunk, meg feltaláltuk magunkat, munkahelyet találtunk, és amikor megjött a nagyobbik fiam, akkor már nem volt kérdés, hogy nem is menjünk sehova. Megvoltunk, megvagyunk, utána jött a második gyerek, és nem szeretnénk sem erre menni. Jó vagyunk itt.
1: Fiatalkorban volt-e lehetőség szórakozni, menni? Tehát minden adott volt ahhoz, hogy egy fiatal itt jól tudja magát érezni?
0: Ami azt illeti, ebbe a helyiségbe is, meg a környező falvakba is voltak, nem diszkónak hívták már annak idején, de ilyen szinten szórakozó helyek. Sajnos ma már nincsenek, szóval ma a faluban van egy ilyen kis kávézó, ahova összejöhetnek a fiatalok, és... Hát elég kevesen is vannak, ami azt illeti, hogyha mondhatjuk úgy, hogy megtöltik azt az egy kis kávézót, akkor jó. Eléggé kiürült a falu. Nagyon kevés a fiatal. Nagyon kevés a gyerek is, de a fiatal még kevesebb tán. Mindenki azt nézi, akinek van lehetősége, hogy városba vagy külföld. Ugye legtöbben külföldre mentek ki, nagyon sokan az én korosztályomból, és tőlem fiatalabbak azt nézik, hogy külföldre menjenek, ott találják meg a jövőjüket. Sajnos, de így van.
1: Azok viszont, akik itt maradtak és családot alapítottak, azok számára az oktatás nagyon fontos, az, hogy a gyerekeket tudják iskolába járatni. Itt Ürményházán régen volt magyar iskola, egy időben nem, most ismét van, de hiányos létszámmal.
0: Sajnos igen, megvan még a 8 osztály jelen pillanatban, de ez mindig olyan nagyon kérdéses, ugye mivel, hogy kevés. Amikor én jártam iskolába, akkor a tagozatok körülbelül 10 voltak osztályonként, most ez jó évjárat van, hogy úgy mondjuk, akkor fele. Szóval egy 5-ös létszámú tagozat az itten jónak számít per pillanat, de vannak ugye, ahol 2-3, és van olyan is, ahol csak egy diák van a tagozatban. Úgyhogy sajnos, meg most ugye van 8. osztályunk, de jövőre már csak 5. osztályunk lesz, és akkor 8. osztályig nincsenek. Sajnos, hogy így van. Ez elég szomorú. Én is, a férjem is, meg nagyon sokan itt fejeztük be az iskolát is. Jó alapokat kaptunk, és jó indulópont volt ez, hogy az anyanyelvünkön tanulhattunk. Mert más az, hogyha az ember az anyanyelvén bírja ezt a 8 osztályt végigmenni. Én utána szerbül tanultam tovább, ami elég nehéz volt az átváltás, de hát van lehetőség ugye a környéken utána magyarul is folytatni, hogyha valaki olyan szakmákat választ. Úgyhogy lehetőségek vannak, csak na most ki mit választ.
1: Mekkorák a gyerekek?
0: Első és második osztályos két fiú, Mihály és Sándor.
1: És őnáluk már most kevesen vannak, ugye az osztályban?
0: Mihály osztályában vannak 5, Sándoréban 3. Kevesen vannak.
1: Ennek azért előnye is van, kisebb csoportokban jobban megy a munka, az oktatás.
0: A gyerekek figyelme mostanában, nincs az az összpontosítás. Nem tudom, hogy mi történt, de ezek a generációk minél szétszórtabbak, hogy az a figyelem 10 másodperces. Szóval, mint az aranyhalaknak a figyelme, az mindegyik generációval kevesebb, meg kevesebb. Úgyhogy én nagyon tisztelem a tanárokat és a tanítókat jelenleg. Ezekkel a mostani fiatal gyerekekkel, meg a következő generációkkal nagyon izgalmas pillanatok elé néznek. De igen, abból a részből jobb, hogy ugye mindegyik diákra majdnem, hogy úgy mondjuk, hogy magánoktatás jut. De más részből meg jobb, hogyha nagyobb a konkurenció az, hogy van ki ellen, hogy mert ő jobb, akkor én most törekedni fogok, és akkor én most jobb leszek, mert hát az jobb volt nálam mostani következő alkalom, és ez hiányozni fog nekik, hogy ilyen kevesen vannak.
1: Mennyire kapcsolódnak be a gyerekek és ugye a család ezekbe a közösségi programokba?
0: A gyerekek nagyon benne vannak, szóval 1-8-ig a gyerekek tényleg képviselik a falut és megjelennek minden szintén. Sajnos a felnőttek már kevésbé, mert a kultúraegyesületünk, a Petőfi Sándor még úgy egy olyan, én azt hiszem 2016-ban volt az utolsó föllépés, én is benne voltam még az utolsó föllépésre, szóval a falnak a 200 éves évfordulója 2017-ben volt, 2016-ban lépett fel utoljára a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, mint Művelődési Egyesület, utána az meg is szűnt. Sajnos nem működik a közművelődési ürményház, és az ürményház ifjúsági klub az, amely... Szóval az ifjúsági klub főleg, mivel ott vannak a gyerekek, akik képviselik a falut, de a közművelődési ürményházen keresztül is megjelenik ugye a falu az ilyen nagyobb eseményeken. A harmadgyöngy asszonykórus föllép a délbánáti szemlén és a délbánáti betlehemes találkozókon, és tavaly előtt már nem tudom, hogy hány évtized után megjelentünk a Durindón is. Különben én az asszonykórus egyik tagja vagyok, ezért említem, meg a közművelődési ürményház egyik tagja vagyok. A közművelődési ürményház kapott mostan harmadik éve, hogy van Petőfi programosunk, aki nagyon törekszik, és nagyon itt van, és havonta egyszer szervez valamit, vagy önállóan, vagy az ifjúsági klubbal együtt valamilyen eseményt, valamilyen kulturális történés, ugye van életürményház. Igaz, hogy nagyon kevesen vagyunk, igaz, hogy de valami történik. Mégis havi szinten mondhatjuk azt, hogy valami történik a faluba.
1: Jó lenne, hogyha vissza lehetne hozni a régebbi időket, hogy legyen néptánc is, tehát, hogy kicsit aktívabb közösség élet legyen.
0: Jaj, hogy lenne. Az nagyon jó lenne, de arra nem tudom, hogy lennének-e, hogy egy tánccsoportot itt, hogy összehozzunk, hogy lennének-e emberek egyáltalán arra, hogy mondjam, annyira kevesebb vagyunk, meg annyira idősebbek maradtak, hogy már azok az idősebbek nem hiszem, hogy végig táncolnák az estét. A fiatalabbak meg hát nem tudom, mondom, nagyon kevesen maradtak. Az a korosztály, aki képviselhetné, meg akik ugye táncolhatnának, azok a 16-7-től 20 évesig abból a faluban, azt szerintem az öt ujjamon megszámolhatjuk, hogy hányan maradtak.
2: Hát annak az oka is, hogy fiatalok nem léphetnek fel egy ilyen egyesületbe, hogy ők csak hétvégekén vannak itthon, elmentek az iskolákba, és nagyon nehéz lenne ilyenkor próbákat tartani. Visszatérve a Petőfi ösztöndíjasunkhoz, Péterhez, hát mi már az Andreával sokszor ezt nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen lenne itt az élet nélküle. Ő az a kapocs, biztos, hogy ez is a feladata, csak még nekünk nem mondta el, aki összetart bennünket, és összehozta ezt a két civil szervezetet, ami létezik a faluba, plusz az asszonkórust egy kicsit föllendítette, kedvet kaptak a hölgyeink énekelni, a különben gyönyörű fellépéseik vannak mindig, öröm hallgatni, ünnep, ha ők fellépnek, és ezt az ösztöndíjasunknak köszönhetjük, hogy így összekapcsolt bennünket, és különben nem léptünk soha együtt fel. Azóta igen. És ez egy akkora siker és akkora öröm számunkra, gondolom a helybelieknek is. Hogy mi szeretnénk itt fogni örökre, de van felesége.
0: A feleségét is idehozhatja, különben a felesége kézművességgel foglalkozik, és egy nagyon szimpatikus, kedves, aranyos asszony, és mi nagyon szívesen látnánk őket itt ürményházán, és befogadnák, mint ürményháziakat. Nagyon szívesen.
2: Jelentene nekünk az anyaországból egy ilyen házas pár, vagy több ilyen házas pár, akik gyerekekkel is eljönnének és letelepednének. Hát ezek szinte álmok, de igen. Ez lenne a megmentők.
0: De ezek szép álmok.
2: Szép álmok, igen.
1: Ehhez az kell, hogy itt legyenek még nagyon sokáig, hogy minél több gyerek legyen. A gyerekeinek mit javasol, hogyha tanácsért fordulnak a szülőkhöz, ha nagyobbak lesznek? Ragaszkodjanak a szülőfalujukhoz, próbáljanak szerencsét máshol.
0: Minden szülő szerintem azt szeretné, hogy a gyerekek ne menjenek messzire. Most úgy belegondolva, én is a szüleim végett, azért itt maradtam. Igen, én nekem első az volt, hogy én szerelmes lettem, és akkor hát idevaló volt, és ő volt az, aki nem akart menni a szülői háztól messzebb, különben hárman vannak testvérek, és mindig is itt látta a jövőjét. Én voltam az, aki, hát én szerencsét próbáltam volna másfele is, de hát valahogy mégis ide, valahogy ez a falu, ez az enyém. Itt születtem, itt nőttem föl, és valahogy én mentem, meg láttam világot, meg minden, de valahogy ide jöttem vissza, mert itt volt az érzés, hogy itt vagyok itthon, otthon. Itt a család, itt van az, ahol kell legyek. És majd meglátjuk a gyerekek, hogy fognak érezni akkor, amikor felnőnek. Minden esetre én szeretném, hogy minden, ami nekem volt lehetőség, ugye, hogy magyarul járjam ki a 8 osztályt, hogy versenyekre, meg ezekre a fellépésekre, ugye a suli színházban, minden, ami most is van, és van lehetőség, és ez egy gyönyörű élmény, amikor fölnő az ember, és így visszatekint ezekre a dolgokra, hogy jó, én itt is föléptem, erre is voltam, voltam magyar versenyen, voltam az iskolámmal, a nyelv, ez egy gyönyörű emlék. És remélem, hogy ez megadatik az én gyerekeimnek is, és egyszer ki tudja, lehet, hogy valami olyasmit, hogy folytatja azt, amit az apja ugye megindult, hogy földművelés és jószagtenyésztés és a többi, hogy abba találja meg magát, vagy ki tudja, lehet, hogy kitalál valami egészen újat, hogy most faluturizmus, vagy mit tudom én, hogy mi gyerekek, kreatívak, és reméljük azért, hogy itt maradnak. De ha nem, Istenem, de legalább látogatóba az jegyüljenek az anyjukhoz, az apjukhoz.

0: Szelence.
1: Élet és közösség a vajdasági településeken.
2: Noha többen elköltöztek szülőfalujukból, még mindig sokan vannak, akiknek ez soha meg sem fordult a fejében. A folytatásban Bakos Béla mesél a településről, de közben egy-egy gyermekkori emléket is felidéz.
3: Földes út, nyáron, porba labdáztunk, sokszor tégladarabkák vagy hasonló, és az történt, hogy megsértettük a nagylábú ujjunkat. Ki fogott vérezni, ugye persze, hogy mondja, hogy kemény tárgyba rúgtunk, vagy hasonló, és annak ellenére semmi baj nem volt. A por az úgynevezett beheggesztette a vérelállás, megtörtént, a játék ment tovább. Általában öreganyám, az egy olyan különleges asszony volt, szinte minden házba gyerek, egy, kettő, három, attól függ, és nálunk volt a zöme játszóparti. Sok esetben délután lekváros kenyeret, zsíros kenyeret minden gyerek kapott. Mert vasárnap volt a nagy kenyérsütés. Volt egy olyan kiváltságunk, hogy a húgom és én úgynevezett kis cipót kaptunk minden sütéskor, az volt az ajándék, és vagy kacsazsírral, tejföllel kenve, az volt a vasárnapi reggelünk.
2: De a gyerekek meg ott játszottak, és ők is kaptak mindent.
3: Persze, mindig. Elég nagy területű földi eprünk volt, gyönyörű nagy cseresznyefa, 10-en másztuk abból, sok gyümölcsfánk is volt, úgy szilva, almafa. Jószágunk állandóan volt. Kotló egy pillanat alatt jött néhány kis csirkével. Akkor utána a kis kacsák is. Ez mind önköltésekből jöttek. Persze sertésünk volt, szintén tehenünk volt. Lovunk volt, kettő. Gyönyörű. Az egyik fehér, Zombornak hívták, a másik fekete, az pedig Csillag. Két különböző. A Zombor az a lipicai fajta volt, és olyan pontosan tudott a barázdába menni, hogy nem kellett vezetője. De rettentő vérmes volt. Úgyhogy megtanította az apám kocsikázni. Boldog is voltam persze, 5-6 éves koromban csináltam már ezeket a dolgokat. Úgyhogy ahogy lassan csöpörögtem, mindig jobban megszerettem az állatokat. Megtörtént egy olyan eset, akkor még nem volt a faluba villanyáram, hanem viharlámpával etették és itatták az istállóba jószágukat. És az történt, hogy az újszülött kisbornyó mellé feküdtem este, és kerestek hosszú éjszakáig utána, eszükbe jutott, és ott találtak, hogy átöleltem a borjúnyakát, és együtt aludtunk.
2: A földre is kijárt.
3: Igen, persze, akár nyáron, akár ősszel vagy koratavasszal, néha az úgynevezett szárkúpokat kint rakták a mezőbe, és koratavasszal hordtuk haza, mert minden földi maradványt felhasználtunk. A jószág fenntartása szempontjából, vagy mint fűtőanyag. A kemencékbe ugye persze úgynevezett íziket, az azt jelentette, hogy a szárat odaadtuk a jószágnak, ők leszették a leveleit, és maradt az az ízik. Ez sokszor a péknek ment, mint fűtőanyag, vagy a saját kemencékbe használtuk szintén, mint fűtőanyag.
2: Abban az időben azért sok üzemgyár is működött itt Ürményházán, de mégis a mezőgazdaság mellett döntött később is.
3: Az igazság az, hogy az apám az nagyon szeretett volna, hogy engem katonai iskolába küldeni. Na most, megtörtént egy olyan dolog, hogy igen, és egy olyan ágazatra vettek föl, ami nekem abszolút nem tetszett, a gyalogságra. És hát mit? Akkor megyek, versetre iratkoztam be a mezőgazdasági iskolába. Ezen döntöttem, utána, amikor ezt befejeztem, akkor egy úgynevezett gazdaboltba dolgoztam, akkor irodai munkát végeztem, de ez mind utána a úgynevezett tápüzembe vezetőként működtem. Úgyhogy állandóan, hogy egy forgott, mi állattenyésztés részben, mi növénytermesztés részben történt a munka keretén.
2: És mindig is itt képzelt el a jövőjét a faluban.
3: Annyira honvágyas vagyok, vagy lokálpatrióta, hogy szinte minden megvan itt, amire igényelnék személyesen, vagy vágynak. Egyedül élek állandóan, hogy nem vagyok nős, nem is voltam. A szüleim elég korán elhunytak, húgom az külföldön él, úgyhogy megtaláltam magam részéről. Minden jó.
2: Meg be is kapcsolódott itt a közösségi életbe?
3: Persze, minden oldalról. Maximális segítséget tudok nyújtani minden kérelemre. Nem vagyok abszolút aktív minden, de bárhol kell, ott vagyok.
2: Napjainkban már kevesebb lakosa van Ürményházának, mint korábban. Érez-e miatt keserűséget?
3: Nem. Azért, mert mondjuk rendben van, most beszélhetünk egy úgynevezett gazdasági migrációról. Na most, ez a földterület, e helyi közösség területén akkora, hogy az a néhány komoly gazda, aki itt él, az fel tudja ölelni ezt a területet. Sajnos Szerbiában van egy, én szerintem egy rettentő buta felfogás, hogy mi gabonatermesztés által nagyon nagy jövedelmet tudunk megvalósítani. Ez nem megy, mi nem vagyunk Dél-Amerika, Argentína, Brazília, vagy USA, hogy pár ezer hektárt művelhet mindenki. Nálunk ez Vajdaságban, ami van, gabonatermelő vidék, ez erre kevés, és az egy nagyon nagy butaság, hogy a jószágtenyésztés félre van tolva. Mert a hozzáadott érték csak ott jelenik meg. És mi mindig nyersanyag termelők leszünk. Ezt elfelejtik. Mert a földolgozó ipar az diktálja, nem a piac. Az idén egy olyan nagyon nagy gond lesz, rettentő nagy terület a kolászos, Vajdaságról beszélünk, és a kapásokból domináns lesz a napraforgó. Nagy mennyiségben, százalékban csökken a kukorica termesztés és a szója.
2: Pedig ez szója termővidék volt.
3: Sajnos az utóbbi, nem mondjuk 10 év, de visszamenőleg legalább 5-öt számoljunk, ahol nem felére, egy harmadára is csökkent a hozam. Szárazság csinálta meg ezt. És ez az öntözés, amit tudunk mi csinálni, csöpögtetni, erre is. Kérdezzük mi ennyire, hogy mondjuk itt folyik el a kanálisunk, mennyire szennyezett az a víz? Ki ellenőrizte? És utána végre a szója, mint olyan, az táplálik ember is, nem csak állat izolásra.
2: Fölhagyott már a termeléssel?
3: Igen.
2: Milyen lesz Ürményháza majd a falu 20 év múlva például?
3: Hát a fiatal jobb élet, nagyobb igények, vágyak érdekében persze, hogy vándorolni fogunk. Ezzel az úgynevezett kettős állampolgársága előnyben vannak, részesülhetnek. Na de, igen, most milyen hosszú távú ez? Az unió is milyen állapotban van? Ki tudja, hogy 20 év múlva hogy abszolút egyáltalán működnie fog. Jó, szépek ezek a határföloldások, hogy mekkora jövőt lehet látni. Sajnos az úgynevezett infrastruktúránk, műútunk, telefonunk, vízvezetékünk, gázellátás, ez mind van. Nekünk mondjuk egy közeli város, mint Versec, 25 perc. 50 perc Pancsóra, 1 óra hossza Beográd, 1,5 óra hossza legrosszabb esetben, hogy Újvidék. Nem kell 1 óra hossza Becskerek. Kérem szépen, nem vagyunk annyira elzárva a világtól, hogy az utazás csak egy irányba megy, és nincs. Egy ilyen forgalmi, kis forgalmi csomó vagyunk, ami azt jelenti, hogy a falu mint olyan élhet. Igen, csak nem szaporodik a lakosság, hanem csökk. Évről évre. Minden lakos nem foglalkozhat mezőgazdasággal. Annak ellen, most a kis területei rendelkeznek például 3-5-10 hektárral, mert itt nincs hagyománya a gyümölcstermesztésnek, nincs hagyománya a konyhakertészetnek. Mi olyan környezet fog bennünket körül, hogy nem tudunk piacozni, és kiválóan csak gabonatermesztéssel tudunk foglalkozni. Hát nincs, hogy nem a fal.

0: szerence.
1: Élet és közösség a vajdasági településeken.
2: Kincsek az Újvidéki Rádió díszes ládikójából.

0: 10 óra a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: 10 napon belül döntés születik a választás kiírásáról, mondta Alexander Vučić államfő. Hangsúlyozta, a voksolás kapcsán nincsenek csapdák, az emberek határozzák meg, milyen jövőt szeretnének és kire bízzák az ország irányítását. Vučić egyébként korábban már többször több időpontot emlegetett a rendkívüli parlamenti választások kiírására, legutóbb a nyár elejét vagy szeptembert nevezte meg lehetséges opciónak. Április folyamán több párttal is egyeztetett. A tárgyalások középpontjában a választások kiírása, de geopolitikai és energetikai kérdések is voltak. Vučić most arról is beszélt, hogy a múlt hónapban az infláció 3,3% volt. Bejelentette továbbá, hogy néhány héten belül egy portál indul meg, amelyen keresztül a polgárok bejelenthetik a munkájukat rosszul végző közalkalmazottakat. Május 23-án Belgrádban a Szlávia téren tartják a következő nagy egyetemista tüntetést. A hallgatók közölték, Belgrád egy olyan város, ahol nincs ok arra, hogy ezen a napon egyedül legyen valaki. A szervezők korábban már jelezték, hogy nyáron tüntetés sorozatra készülnek, amelynek első nagy eseményét május utolsó hetében tartják. A május 23-ai dátum szimbolikus. Ekkor lesz közel másfél éve annak a nagyszabású tüntetésnek, amelyet 2024. decemberének végén rendeztek ugyanitt, és amelyen több mint 100 000 ember vett részt. A mostani megmozdulás az Egyetemisták Győznek kampány első eseménye. A szervezők szerint az ország minden részéből nagyszámú résztvevő érkezik majd a fővárosba. Koszovó és Törökország katonai pénzügyi együttműködési megállapodást írt alá. A dokumentum értelmében Ankara körülbelül 4 millió eurót biztosít a koszovói biztonsági erők számára. Pristina az utóbbi időszakban több hasonló egyességet is kötött. Tavaly Törökországtól és az Egyesült Államoktól vásárolt drónokat, illetve egy lőszergyár építését is bejelentették. Emellett 2025 márciusában Zágrábbal és Tiranával védelmi együttműködési megállapodást is aláírtak. Az ENSZ 1244-es határozata értelmében Koszovó területén a KFOR az egyetlen katonai alakulat. Ezzel szemben Pristina 2009-ben létrehozta a biztonsági erőket, amelyeket később a parlament katonai formációvá minősített. A koszovói biztonsági erőknek jelenleg valamivel kevesebb, mint 5000 tagja van. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök. A közösségi médián megjelent bejegyzésében a döntést részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta. Trump állítja, Irán képviselői egyetértettek abban, hogy miközben a kikötői blokád teljes mértékben fennmarad, addig a szabadságprojekt rövid időre szünetel. Hozzátette, hogy a döntésben szerepet játszott Pakisztán és más országok kérése, valamint az Irán felett korábban elérte amerikai katonai siker. Mint ismert, Trump vasárnap jelentette be a műveletet, melynek keretében védelmet és kíséretet biztosítottak a szoroson áthaladó kereskedelmi hajók számára. Marco Rubio külügyminiszter tegnap arról beszélt, hogy összesen 23 000 tengerész tartózkodik az Arab-öbölben veszteglő hajók fedélzetén.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban változóan felhős időre van kilátás, helyenként előfordulhat kisebb eső. Mérsékelt délnyugati szél fúj. A hőmérséklet 27 fok körül alakul. Holnap és pénteken lehűlésre és csapadékra kell számítani. A hétvégén változóan felhős, száraz, melegebb idő várható. 10 óra múlt 4 perccel, hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
1: Hirdetések.
2: Ne álljon a huzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovic, miért állnak a szamarak a huzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.
3: Politér. Egy térben a közélettel. Szerdai magazin műsor.

Üdvözlöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Muci Szántó Márta. Továbbra is bizonytalan, hogyan zárul a Szerbiának szánt uniós támogatás folyamata. Brüsszel felülvizsgálja a feltételek teljesítését, miközben Belgrád azt állítja, hogy hatékonyan teljesíti az elvárásokat. A Vajdasági Magyar Plénum és a Zöld Baloldali Front együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá, amely a decentralizáció, a kisebbségi jogok érvényesítése és a jogállamiság elvein alapszik. Öreg Anna a Szabad Polgárok Mozgalmának alelnöke, köztársasági parlamenti képviselő szól műsorunkban a magyarországi parlamenti választások eredményének hatásáról és az előttünk álló esetleges szerbiai előrehozott választásokról. Agárdi Gábor, a Pannon RTV médiaházat működtető Pannonia Alapítvány ügyvezetője és Bozsony István korábbi vezető is nyilatkozik, Magyar Péternek, Magyarország jövendőbeli miniszterelnökének a közösségi médiában megfogalmazott kritikáiról. Összeomlott a Román Európa Párti koalíció, miután a miniszterelnök elbukott a bizalmi szavazáson. Az Egyesült Államok és az Európai Unió kapcsolatát már nem csak a kereskedelmi nézeteltérések nehezítik, hiszen az ókontinens országai nem számíthatnak Washington megbízható fegyverszállításaira és a katonai együttműködésre sem. Egyebek mellett ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk, legyünk egy térben a közélettel.

0: Kedves hallgatóink, Dani Zsolt belpolitikai összefoglalójával indítjuk műsorunkat.
1: Formálisan ugyan nem született döntés a Szerbiának szánt uniós fejlesztési források folyósításának befagyasztásáról, amit Belgrád előszeretettel kiismer. Ugyanakkor egyes uniós illetékesek rámutattak, hogy nem történnek újabb átutalások, ameddig országunk fel nem mutatja az elvárt eredményt. Az Európai Bizottság közleménye szerint, ahogyan eddig is, folyamatosan felméri, hogy Belgrád teljesíti-e a támogatások odaítélésekor meghatározott feltételeket. A kormány integrációval megbízott illetékesei pedig sokadik alkalommal azt üzenték, hogy folyamatban vannak a reformok és rövid időn belül konkrét eredmények várhatóak. Az évek óta stagnáló felzárkózási folyamat jelenleg időszerű témájával párhuzamosan Márta Kosza, a közösségbővítési biztosa elutasította Szerbia és Albánia korábban felvázolt javaslatát, miszerint hajlandóak lennének a részleges tagságra, hozzátéve, hogy ilyen állapotot nem irányoz elő a közösség, amelyhez csak a megfelelő feltételek teljesítését követően lehet csatlakozni. A szerbiai felsőügyészi tanács közben csak részlegesen állította helyre a korábbi állapotokat, ülésén ugyanis és nem utalta vissza azon illetékesek mindegyikét a szervezett bűnözés elleni ügyészségbe, akik korábban itt dolgoztak. Az érintettek kiemelt ügyekben jártak el, mint például az újvidéki vasútállomási baleset. A testület ugyanakkor ismét kinevezte az Európai Unió igazságügyi együttműködési ügynökségével való kapcsolattartásért felelős szakértőt. Az ülésre a Velencei Bizottság javaslatainak közzétételét követően került sor. Az ágazati dolgozókat tömörítő szervezetek azzal vádolták az ügyészi tanácsot, hogy a gyakorlatban tudatosan semmibe vette a Velencei Bizottság megjegyzéseit és lehetővé tette a politikai befolyás folytatását. Bírók szervezetei is bírálták a munkakörükkel kapcsolatos tanács döntéseit, mert meglátásuk szerint kimondottan rövid idő alatt 80 napirendi pontról határoztak. Az igazságügyi tárcaminap arról döntött, hogy a Velencei Bizottság által megfogalmazott véleményezést törvényjavaslatba iktató munkacsoport tagjává nevezi ki Ugliesán Meredígy haladó párti képviselőt, aki a szerzője annak a jogszabálynak, amelynek elfogadása elindította a most zajló eljárást. Az unió elvárása nem csak a törvény módosítása, hanem a tél folyamán megszavazott szabályozás alkalmazásának a befagyasztása. A témakörben jártas szakértők meglátása szerint az eddig bemutatott vagy bejelentett hatósági lépések egyetlen célja a Brüsszelből érkező bírálatok leghatékonyabb és gyorsabb módon történő felszínes kezelése. Ennek folyamán a hatalom azokat a megoldásokat választja, amelyek számára a legegyszerűbb módon az előre haladás látszatát keltik, üzenték. Az Európa Barát ellenzék állítása szerint a hatalom egyre hihetetlenebb magyarázatokkal áll elő az uniós integrációs stagnálására. Az integráció egyik fő eleme pedig az uniós pénzügyi támogatás. A kormány állítása szerint valójában nem is számított igazán a napjainkban kérdésessé vált eszközökre. Színés a máli pénzügyminiszter szerint az említett fejlesztési alaptámogatása semleges hatással van a szerbiai költségvetésre, az ország pedig ezektől függetlenül is teljesíti céljait, állította. Belgrád ezzel párhuzamosan kötvények eladásával további 3 milliárd euró hitelhez folyamodott, az összeg harmadát pedig korábbi kölcsönök rendezésére használja fel. Az ágazatot követők szerint Szerbia helyzete folyamatosan romlik, rámutatva, hogy az unió országunk legnagyobb hitelezője, a kormány pedig ezt a tényt kevésbé fontosnak igyekszik bemutatni. Elemzők azt is kiemelik, hogy Szerbia gazdasága nem maradhat fenn európai kötelékei nélkül, a hatalom pedig a gazdaság és a növekedés korábban várt pályára történő visszaállásában bízik, miután ígérete szerint jól halad és napokon belül lezárul a NISZ eladásáról szóló tárgyalás. Az illetékesek optimizmusukat közölték a Nemzetközi Valuta Alap idelátogató küldöttségével is, a vezetés pedig több éves terveit ecsetelve arról tájékoztatott, hogy az évtized végéig a megtermelt energia 45%-át megújuló forrásokból biztosítja majd, miközben ez egyes országok esetében már napjainkban is a realitás. A hatalom továbbra is licitál a szintén sokat emlegetett előrehozott parlamenti választások megtartásával kapcsolatban. Hivatalosan, mint más alkalmakkor is az eddiginél nagyobb kihívásnak nevezve a megmérettetést. Alexander Vučić államfő elutasította azokat a vádakat, miszerint a haladó párt azért tervezi a voksolást a nyári szabadságok idejére, mert akkor számos ellenzéki szavazó külföldön lesz. Aktivisták egyébként arra emlékeztették a lakosságot, hogy megfelelő procedúra révén a külképviseleteken is élhetnek választói jogaikkal. Az ellenzék egy része szerint valószínűtlen a nyári választás megtartása, mert a többség már kiírta volna azt, ennek elmaradását pedig azzal magyarázzák, hogy a valós népszerűségi arányok nem azonosak azzal, amelyeket nyilvánosan közölnek. Szakértők szerint a közeli választás megtartásának bejelentése a hatalmi szavazóbázis mozgósítását és megszilárdítását szolgálja, illetve csak felkészülés a későbbi megmérettetés előtti légkör megteremtésére. Az előrehozott választást a hatalmat bírálók több mint egy éve követelik, a kormányzó többség pedig még a részleges helyhatósági megmérettetés tanulságait összegezheti. Ezen községekben a napokban fokozatosan meg is alakul a helyi hatalom, több helyen, mint Kulán, kielezett légkör és rendőri jelenlét jellemezte a folyamatot. A haladók vezetése az elmúlt napokban tapasztalt kielezett atmoszféra enyhítésére szólított fel, de már csak azután, hogy komolyabb incidensek történtek, hiszen vélhetően hatalompárti egyének egy egyetemista mozgalmat támogató polgárt elraboltak és bántalmaztak. Az ügyet később a jelek szerint el szerették volna simítani, jogászok szerint az ilyen cselekményeket hosszantartó börtönnel bünteti a törvény. Az elégedetlen hallgatók az Újvidéki Egyetemen belső választás megtartását követelik, miközben civil csoportok bírálták az illetékesek azon pályázatát, amelyen megválasztották a székvárosi vasútállomási baleset áldozatainak szánt emlékmű projektjét. Az elégedetlen csoportosulások szerint a hatóságok semmibe veszik az áldozatokat azzal, hogy üzletet csináltak az emlékmű pályázatból. Országszerte megemlékeztek a 3 évvel ezelőtti belgrádi iskolagyilkosság és a későbbi Dubonában és Málo-Orasjében történt tragédiáról is. Civil csoportosulások szerint itt is csalódás jellemzi az áldozatok hozzátartozóit, mert az állam nem szembesült igazán a társadalmi helyzettel, amit az mutat, hogy a hatóságok eddig csak a legegyszerűbb lépéseket tették meg, méreható változásokat nem eszközöltek. Az elmúlt hét történései háttérbe szorították az új globális sajtószabadságindex közzétételéről szóló hírt, amelyből kiderül, hogy Szerbia 25 éve nem tapasztalt mélypontra, a 104. helyre süllyedt. Ágazati képviselők szerint a hazai újságírás válságos környezetben működik, azaz állandó fizikai és intézményi támadás alatt áll. Szintén viszonylag kevés szó esett a nyilvánosságban a dolgozók jogairól, ezekre május 1-én a szakszervezetek felvonulása során mutattak rá. Az érdekképviseletek szerint magasabb szintre kell növelni a munkások jogaiért folyó harcot. Többen arra emlékeztettek, hogy a beruházók elhagyják Szerbiát, mert üzemeik működése állami támogatásokhoz volt kötve. Üzenetük szerint a szakszervezetek erősítésén kívül a hazai vállalkozások fejlesztésével lehet változtatni a helyzeten.

0: Beszélgető társam Öreg Anna, a Szabad Polgárok mozgalma alelnöke és köztársasági képviselő, aki több mint egy éven át jogtalanul figyelték meg és hallgatták le. Ezt azért hozom föl most, mert hogy beszélgetésünk apropója egyrészt az, hogy milyen eredmények születtek Magyarországon, hogy mekkora óriási fölényt szerzett Magyar Péter és a Tisza párt, és közben ez a lehallgatás, ez állítólag azért történt, mert hogy azt föltételezték, hogy a Magyar Péterrel vannak valamilyen kapcsolatai.
1: Igen, hát tulajdonképpen abban az évben, ez 2024-ben volt, akkor szó volt arról, hogy esetleg Magyar Péter ellátogatna Vajdaságba, és akkor fölkerült az, hogy talán én is tudnák vele kapcsolatot létesíteni, erre ugyan nem jutott sor, mert ez ugye nem történt meg, de az én lehallgatásaim ugye az állambiztonság azóta folyamatban voltak, most, hogy még mindig folyamatban vannak, én nem tudom, valószínűleg, hogy most már nem, de nyilván ez most ugye a választási eredmények után teljesen világos, hogy ez volt a valódi oka és az indoka, hogy azért Orbán csak tisztában volt azzal, hogy ki áll ki ellenfeleként, és követni szerette volna ugye Magyar Péter minden lépését. Én gondolom, hogy itt az Orbán-Vucic kapcsolatban erre lehetőség került úgy is, hogy a vajdasági magyar politikusokon keresztül is Péternek minden lépését tudja követni. Tehát most így az elmúlt idő után, meg ugye a választások után, tehát teljesen biztos vagyok abban, hogy itt ennek ez volt az oka, mert ugyanis abban a leírásban az árt, hogy én azért vagyok a titkos szolgálat követése alatt, mert valamilyen kapcsolataim vannak a magyarországi ellenzékkel.
0: És akkor beadvánnyal fordult a biztonsági szolgálatok munkáját ellenőrző parlamenti bizottsághoz. Ennek lett valamilyen eredménye?
1: Igen, erre semmilyen választ nem kaptam, tehát ami teljesen törvénytelen, tehát nekem jogomban áll az, hogy ezeket az információkat megtudjam. Hát most már elmúlt ugye több mint fél év, amióta válaszra várok, hát itt nem is számítok arra, hogy választ kapni fogok rá.
0: A választási kampányban, az utolsó napokban ön is közzétett egy videót a közösségi médiában, ahol nyíltan Magyar Péter mellett állt ki. Miért?
1: Hát úgy gondoltam, hogy Magyarország érett arra, hogy rendszerváltás legyen, és mint kiderült, ugye igazam is volt. Nem csak a Tisza és Magyar Péter miatt, hanem a valódi rendszerváltás miatt. Elsősorban ugye az, hogyha valaki már 16 éve hatalmon van, az soha nem lehet egy jó dolog, tehát a másodszorban pedig Magyarországról ugye azt tudni lehet, hogy az európai országok egyik legkorruptabb országává változott, és úgy gondoltam, hogy Magyarország erre megért, hogy ezen változtasson, és hát ugye mint utóbb kiderült, az óriási részvételi arány után magyarországi magyarok ugye javarésze kiállt a Tisza mellett.
0: A szerbiai sajtó is természetesen foglalkozott vele, mármint a szerbiai szerb sajtó is azóta is, hogy

0: ez akár egy példa lehet arra, hogy itt az ellenzék hogyan is cselekedhet. Sőt, maga Magyar Péter is a győzelmi beszédében egyértelművé tette.
1: Igen, igen, meg a média közleményében, igen, igen. Hát valójában lehet ebből természetesen példákat kivonni. Különbség van nálunk, ugye a szerbiai és a magyarországi választási szabályok, meg egyáltalán a parlamenti képviselők kiválasztása között, tehát nem ugyanaz a választási rendszer, de az, ami szerintem ebből lekövetkezhető, hogy a tiszta politika, tehát tiszta ideológiai politika, mert ezt ugye Magyar Péternél lehetett látni, nagyon transzparens volt maga a választások előtt, tehát az emberek tudták, hogy kire és mire szavaznak, és szerintem ez az, ami nagyon fontos. Tehát nem zsákba macskaként adta el magát, és mint utóbb kiderült, most nekem ez a tranzíció tulajdonképpen sokkal érdekesebb ezt megvizsgálni, meg ezt figyelni, hogy most mi következik be, és milyen módon, mert ugye nagyon könnyű választási ígéreteket hozni a választások előtt, de aztán sokkal érdekesebb ezt végignézni, hogy fogják véghez vinni, és szerintem ez az, amire leginkább az itteni politikusok és az ellenzéki politikusok most oda kell, hogy figyeljenek, mert ez ugye sokkal fontosabb része, hogy ez hogy fog nekik sikerülni, és én bízom abban, hogy sikerülni fog. Egyelőre semmi jelét nem adja annak, hogy nem lesz úgy, ahogy megígérte volna.
0: Igen, hát még túlságosan kevés rövid idő múlt el, hogy bármit ugye lehessen mondani ezzel kapcsolatban.
1: Igen, de már lehet bizonyos dolgokat látni, mert ugye volt ez a pénz visszautalás a Tisza oldaláról, amivel azért egy óriás üzenetet küldött, hogy ugye a Tisza nem fog semmilyen oligarchák mellett kampányolni, stb. Tehát ez azért mégis egy olyan dolog, amit eddig a politikában nem lehetett látni. Általában a pénzzel való nem transzparens kezelés az, ami megjelöli a politikusokat, mint olyanokat, és ez valóban egy olyan dolog, ami teljesen új számunkra, és azért gondolom, hogy már vannak bizonyos előjelei annak, hogy a Tisza egészen másképp fog cselekedni.
0: Hogy látja? Lesznek-e Szerbiában előrehozott választások még az idén? Egyes jelek erre utalnak, de hát máskor is volt már ilyen, hogy jelek utaltak rá, utána végül mégse volt. Hogy látja?
1: Én gondolom, hogy lesznek. Most az, hogy pontosan mikor, hogy a nyár folyamán, vagy a télen, vagy legkésőbb 2027 év elején, de egészen biztos vagyok benne, hogy lesznek. Ugye a politikai helyzet itt Szerbiában már egy hosszabb ideje nem stabil, óriásiak az uniós nyomások, ugye ezekkel az uniós pénzekkel, stb. Úgyhogy gondolom, hogy ebből a politikai krízisből csak választások útján lehet valahogy kimászni. Hát majd meglátjuk ugye, hogy az elnök úr mikor fogja fölmérni, hogy mikor lesz számukra a legalkalmasabb, mert a Szerb Haladó Pártról ugye azt kell tudni, hogy ők akkor fogják kérni a választásokat, amikor nekik úgy mérik föl, hogy esetleg a legjobb eredményt tudják elérni. Ha Vucic úgy méri föl, hogy ez júliusban lesz, akkor júliusban lesz. Ha úgy méri fel, hogy meg kell várni az év végét, akkor meg fogjuk várni, de itt most már nem beszélünk több, mint egy évről egészen biztosan.
0: És az ellenzék hogy látja, hogy fog indulni a választásokon? Közösen, több listán, az egyetemistákkal közösen vagy külön?
1: Hát a kutatások tulajdonképpen az, ami most számunkra elérhető eredmények, hogy van egy bizonyos százalék a lakosságnak, aki szeretne ilyen tiszta ideológiai pártokra szavazni. Ez olyan 10% körül forog, és itt a pro-EU-s pártokról beszélek, tehát tisztán, mert ugye az egyetemisták azok egy ilyen összefogott csapat lesznek tulajdonképpen, aki előttük fog indulni. Nem tudom, hogy mennyire lesz meg itt a tiszta külpolitikai hozzáállásuk, ami nem biztos még, hogy nem lesz meg, csak erről egyelőre nem tudunk semmit. Az ellenzék az, amikor ki lesznek írva a választások, akkor föl fogja mérni. Tehát mi mindenképpen nem akarunk az egyetemistáknak konkurens listát csinálni semmiféleképpen. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy valamilyen módon meglegyen ez a referendum hangulat, ami Magyarországon is volt. Ha úgy tartjuk, hogy kell egy ilyen hangulatot csinálni, mint ami Magyarországon volt, ugye, hogy legyen egy referendumi hangulat, ebben az ellenzék biztos nem fog ez ellen menni. Tehát ha továbbra is a kutatások úgy mutatják ki akkor a választások előtt, hogy van egy része a szavazóknak, aki a pro-EU-s ellenzékre szeretne szavazni, akkor abban az esetben az ellenzék egészen biztos egy listán fog indulni, itt gondolok, mondom, erre az öt európai pártú listákra, aki már most is együttműködik, különböző nemzetközi együttműködéseink vannak.
0: Az együttműködést említette, van együttműködés a Tisza párttal?
1: Hivatalosan egy erőre nincs. Én személyesen felvetem a kapcsolatot olyan emberekkel, akik a vajdasági magyarságra vannak kinevezve, és szeretnék majd a május 9-én fog ugye ott tulajdonképpen megalakulni a kormány. A kormány alakulása után, hát most a Tisza ugye el van foglalva, de utána úgy beszéltük meg, hogy felveszük hivatalosan is a kapcsolatot. Ha már ugye a titkosszolgálat emiatt követett, akkor most ezt véghöz is vigyük, hogy adjunk nekik okot rá.
0: És hogy látja a vajdasági magyarok sorsát most, hogy ilyen eredmény született Magyarországon, és hogy azért a vajdasági magyarok nagy része a Fideszre szavazott?
1: Hát a vajdasági magyarok nagy része a Fideszre szavazott azért, mert sajnos nálunk ugye a médiaszabadság az elég alacsony helyzetben volt, és nem sokat tudtak meg a Tiszáról, mint olyanról. Ez az, ami ugye, amit Magyar Péter Pásztor Bálintnak mondott is, amikor fönt volt Pesten ugye ezen a beszélgetésen. Én reménykedek abban, hogy ez most meg fog változni, és hogy valamilyen módon azért egy kicsit megnyílnak a médiák, itt legfőképpen ugye a Magyar Szóra és a Pannon TV-re gondolok, akiktől nagyon keveset lehetett hallani más oldalú véleményről hasonló, és úgy gondolom, hogy ez azért valamilyen módon csak hatni fog a közvélemény alakítására.
0: Az Európai Uniós pénzeknek ugye az a feltétele, hogy a Mrdics-féle törvényeket visszavonják. Lát-e erre esélyt? Bizonyos folyamatok már megkezdődtek. Ugye a pénzügyminiszter bagatelizálja ezt az összeget, de ön hogy látja, hogy az Európai Unió hogyan tekint most Szerbiára? Egyértelműen valamilyen nyomásgyakorlást akar ezzel tenni Szerbia felé.
1: Hát igen, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ugye nem lehet valaki uniós tag úgy, hogy az igazságszolgáltatás az nem demokratikus, és ezek a Mrdics-féle törvények, ezek tulajdonképpen hozzájátszottak ahhoz, hogy a demokrácia leépüljön az igazságszolgáltatásba. Ez, amit a pénzügyminiszter mondott és vallott, hogy ezek az Európai Uniós pénzek nem fontosak, tehát ez egyáltalán nem igaz. Természetesen, hogy fontosak, és Szerbia enélkül, és mint nem Európai Uniós partner, nagyon nehezen tud meglenni, tehát gondolok itt nem csak a gazdaságra, hanem minden folyamatra. Úgyhogy én azért azt gondolom, hogy ezeken a törvényeken változtatni fognak előbb-utóbb.
0: Ami komoly vita volt ön és Pásztor Bálint között, az az emlékmű, amit ugye Újvidéken emeltek volna, de abból nem lett semmi. Most van egy újabb emlékmű a vasútállomásnál. Három pályázatot jutalmaztak, és meg is van, hogy melyiket preferálják. Erről esetleg nyilatkozna, hogy erről mi a véleménye? Tehát a vasútállomás előtetőjének a leszakadásakor meghalt 16 áldozat emlékére készülő emlékműre gondolok.
1: Hát én úgy gondolom, hogy természetesen nagyon fontos, hogy itt valamilyen módon legyen valamilyen emlékmű ugye azok miatt, akik ebbe az előtető lezuhanásába belehaltak, de úgy gondolom, hogy ez a kormány, aki nagy részben oka annak, hogy ez az előtető lezuhant, sokkal fontosabb az emlékmű emelésétől az, hogy valaki felelősségre legyen vonva, mert ugye azóta már elmúlt több mint egy év, és egyelőre még senki nem lett felelősségre vonva, se politikailag, se semmilyenképpen. Maga az emlékmű nekem személyesen nem tetszik, de hát ez az én privát véleményem. Természetesen itt inkább a családtagoktól kellene megkérdezni, hogy ők erről mit gondolnak.
0: Beszélgető társam Öreg Anna volt, a Szabad Polgárok Mozgalmának alelnöke.

0: Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Vajdasági Magyar Plénum és a Zöld Baloldali Front az ellenzéki párt újvidéki székházában. Vörös Gábor riportja következik.
1: Surányi Zoltán, a Vajdasági Magyar Plénum elnöke a szerződés aláírását megelőzően megerősítette, hogy a politikai párt és a plénum között már régóta létezett együttműködés, melynek célja a haladó párti államaparátus hatalmának gyengítése.
2: Két irányú volt a közeledés, ők is észrevették, hogy itt létezik egy új politikai erő, amely a mostani kompromittált korrupt rendszer megdöntésén dolgozik, és hasonló értékeket képviselünk ők is és mi is. Január-február óta beszélgetünk valamilyen együttműködésről, ők segítettek nekünk már korábban is, helységet biztosítottak a számunkra. Tehát ilyen műszaki, technikai együttműködés már korábban is volt. Három föltétele volt ennek a szándéknyilatkozatnak, ennek a memorandum aláírásának, amiben azonnal megegyeztünk. Az egyik a mostani korrupt, kompromittált, haladó párti szocialista rezsim megdöntése, a másik az európai út, és a harmadik pedig a kisebbségi jogok védelme. Miután ez nem konkrét választásokra szól, nem konkrét koalícióról szól, nyitottak vagyunk bármilyen együttműködésre. A Zöld Baloldali Front felkínálta nekünk önzetlenül a segítségét a szavazóbiztosok, bizottsági tagok kiképzésében. Nekünk már van egy jó instruktorunk, egy magyar nyelvű instruktorunk, de sokra lesz szükségünk, és hát ők önzetlenül segíteni fognak bennünket, többek között a saját magyar nyelvű tagságukkal, és ez nekünk nagyon fontos lesz, akármilyen választásokon is indulunk, nemzeti tanácsi, köztársasági, tartományi, helyhatósági, és szeretnék reflektálni arra, ami elhangzott a hétfői napjainkban. Pásztor Bálint kínálta az együttműködést a Vajdasági Magyar Plénummal, a Vajdasági Magyar Újrakezdéssel is. Hétfőn ezt kínálta, szerdán pedig azt nyilatkozta, hogy ők egyedül fognak kimenni a választásokra. Tehát elzárkózott a választások előtt mindenféle koalícióktól.
3: Ennek az együttműködésnek ahhoz ugye nincs köze, tehát az a nemzeti tanácsi választási célokra jött létre, ez pedig egy gondolom köztársasági szintű együttműködés.
2: Ez a memorandum egy általános megegyezés a plénum és a Zöld Baloldali Front között. Ez nem tartalmaz semmilyen kitételt, se a köztársasági, se a nemzeti tanácsokon való indulásra. Ez egy jegyzék, egy memorandum, amely a közös célokat lefekteti, definiálja, és ennek alapján tudunk, akár mint plénum, akár később, hogyha ezt jóvá hagyja a Vajdasági Magyar Újrakezdés legfőbb szerve vagy a közgyűlése, akkor koalíciós szerződéseket kötni, vagy bármelyen más konkrét dokumentumot aláírni.
3: Tervezik-e a bejegyzését, vagy ez egy választási lista neveként fog tovább működni több szervezet koalíciójaként?
2: Egyelőre úgy látjuk, hogy csak egy választási lista lesz, ezt nem fogjuk szervezetként bejegyezni, hanem amikor eljön az idő, akkor mint választási listát fogjuk átadni, és úgy fogjuk beegyeztetni azon a szinten, ami akkor a törvényes előírások szerint kötelező lesz.
1: Radomir Lázovics, a Zöld Baloldali Front társelnöke és egyben köztársasági parlamenti képviselője hangsúlyozta, számukra minden nemzeti kisebbség ügye fontos, éppen ezért a jövőben nem csak a magyar ajkú, hanem más kisebbséggel is szívesen együttműködnének. Ebben a pillanatban és a Magyarországon zajló változások kontextusában különösen fontos számunkra, hogy éppen a magyar kisebbséggel kössünk egy ilyen megállapodást. Ez azt jelenti, hogy kiemelten figyelünk azokra a közösségekre, településekre, ahol a magyarok többségben élnek, de ugyanúgy minden más Szerbia különböző részein élő emberre is. Úgy gondolom, ez nyitás és felhívás arra, hogy közösen építsünk egy olyan Szerbiát, amely minden polgár otthona, függetlenül nemzetiségtől, vallástól vagy bármilyen más hovatartozástól. Szerbiának minden polgár közös otthonává kell válnia, így kell értelmezni azt is, amit ma teszünk. Igyekszünk hozzájárulni ehhez a folyamathoz. A Zöld Baloldali Front olyan szervezetként jött létre, amely elsősorban az emberek mindennapi életével foglalkozik. Azzal, hogyan élünk, miből élünk, hogyan tanítatjuk a gyerekeinket, milyenek az iskolák és milyen a helyi infrastruktúra. Ezeken a területeken tapasztalatot is tudunk felmutatni, és úgy látjuk, hogy megfelelő partnereket találtunk. Olyan embereket, akikkel együtt tudjuk építeni Szerbia jövőjét. Hangsúlyozta Lázovic.
4: Csini nem szed, hogy našli práve partnere, itt a szóval ljudi, sa kojima ćemo graditi budućnost Srbije.
1: Hasonlóképpen fogalmazott Biljana Gyorgyevics, a párt társelnöke és köztársasági parlamenti képviselője is.
5: Számunkra a kisebbségi jogok kiemelten fontosak. Úgy gondoljuk, ez nem csak a vajdasági magyar közösség identitása szempontjából lényeges. Dolgozni fogunk azon, hogy más közösségekkel is hasonló megállapodásokat kössünk. Szerbia jövőjét az Európai Unióban látjuk.
1: Az együttműködési memorandum aláírását követően Cservenák Péter, a Vajdasági Magyar Plénum alelnöke nyilatkozott rádiónknak.
6: Példaértékű gesztus volt mind a két szervezet részéről. Nagyon fontos a hasonló értékrendeket fontosnak tartó szervezetek együttműködése, azért mert így összevetett erőinkkel, az ő tapasztalatukkal és a mi elszántságunkkal remélem, hogy sikeresebb és nagyobb visszhangot nyerünk a médiában is, de ami legfontos, hogy a vajdasági magyarság köreiben is. Ez a technikai együttműködés, ez egy nagyon szép gesztus a Zöld Barfontnak is, mint egy parlamentáris pártnak a részéről, hogy mennyire érdekli nem csak a szexuális kisebbség vagy a kutyák sorsa, hanem az itt élő nemzeti kisebbségek sorsa, és hangsúlyozták is, hogy nem csak ez a szerződés lesz, hanem készül a többi kisebbséggel is esetleg, amennyiben felkeresik őket, nyitottak erre az együttműködés. Másrészt még a plénumnak ez azért fontos, mert olyan kevesen maradtunk már, és annyira visszahúzódott a vajdasági magyarság egyrészt, másrészt még ez a VMS leuralása a médiának, ami most egy ilyen kényszer utasított Magyar Péter részéről szabadság látszatát keltését idézi elő, abban is sokat segít, mert ugyanis az egyik majd felhívásunk lesz a Fremond Árpádhoz, a Nemzeti Tanács elnökéhez, hogy a Magyar Nemzeti Tanács által létrehozott médiákat, főszerkesztőt és felelős szerkesztőt mentesítse, és fél évre egy ügyvezető szerkesztőt nevezzen ki, mert az eddigi tapasztalatunk alapján a szerkesztőségek hiteltelenek, egyoldalúan tájékoztattak, és nincs a kellő bizalom. Ez a függetlenséget kell most visszaállítani azokban is, amelyek a egypártú Magyar Nemzeti Tanács által vannak leuralva. A Magyar Nemzeti Tanácsi választások nagyon fontosak lesznek. Láttuk, hogy a REM torpedózása is azon keresztül ment. Bogyónit sikerült úgy beszerválni a VMS-nek, és hivatkoztak a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, csak azt felejtették el, hogy ez egypártú vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, és mint ahogy a választásokon se nem képviseli minden vajdasági magyar álláspontját, úgy a választások ügyében se, úgy a bogyóni megfelelőségében se. És ezért most próbáljuk a minél kisebb kvótára szorítani a VMS-t ebben a demagóg politikában, amellyel most megpróbálja magát rebrendelni, és újra tiszásabb lesz a Tiszánál állásponttal. Mi ismerjük őket nagyon régóta, és tudjuk azt is, hogy a Csubella Ferenc, aki az alapítója, a többi alapítótag meg valamilyen furcsa módon nem a VMS-ben maradt, hanem azt hiszem egy jó páran a plénum tagja is. Ez eléggé elgondolkodtató, és ezt a vajdaság színes ezt a tarkaságot kell újraélesztenünk, mert a VMS-nek volt, sőt, nem csak a VMS-nek, mert akkor már a tartományi parlament elnöke volt, Juhász Bálint, közösen részt vettünk egy eseményen, ahol kijelentette, hogy a pluralizmus az a luxus, amit a VMS nem engedhet meg magának, és ez elég ismerős volt, ezt a Fidesz kampányában is hallottam, úgyhogy ez sajnos egy olyan dolog, amit meg kell szüntetnünk, és ezt ezen változtatni kell.
1: Milyen esélyekkel indulnak neki a kilátásba helyezett választásoknak? Tehát nem tudom, volt-e már bármi egyeztetés a zöld baloldali front között, hogy esetleg a listájukon mennyi helyet biztosítanának, és hol az önök számára?
6: Nem, ők megmondták, hogy a zöld baloldali frontot nem érdeklik a nemzeti tanácsi választások, azt átengedik.
1: De most én egy országgyűlési, tehát az itteni skupstinai választásokra gondoltam, vagy akár tartomány szintűre.
6: Mindenkünk egyenlőre a fókuszunk a nemzeti tanács. Amennyiben kiírják az országgyűlési választásokat, akkor fogunk majd állást foglalni. Nekünk most a fő célunk az a VMS monoblokk nemzeti tanács a széttöredeztetése, egy mozaikká formálása. Amennyiben kiírják a szerbiai választásokat, nyilván, hogy azonos értékeket képviselünk a zöld baloldallal is, de egyéb más ellenzéki párttal is, de erről hadd beszéljünk akkor majd, ha kiírják a választásokat.
1: Az azért talán az ön számára is szembetűnő volt, hogy a 10 helyhatósági választáson alig egy hónappal ezelőtt lényegében a diákok ellenzéket váltottak, tehát ez kitűnik az eredményekből. A korábbi vagy új ellenzéki listák kevésbé szerepeltek sikeresen, sőt mondhatnánk azt is, hogy lényegében ők is megbuktak. Na most miből gondolják azt, hogy a zöld baloldali pártnak társszervezeteként esetleg úgymond képviselőket vagy az érdeküket érvényesíthetik, amikor a diákok egyértelműen nagyobb támogatottságot élveznek bármilyen ellenzéki pártnál?
6: Bajnoksági Magyar Plénum a diák tüntetések támogatása miatt jött létre, és ez az első alapmozdulat volt. A zöld baloldali front viszont létező infrastruktúrával rendelkezik, amely teljesen technikai dolgokra nagyon jó, például aláírásgyűjtése, helyiségek, amit használhatunk tribűnre.
1: Bocsánat, ez a diákoknak is megvan.
6: Ott, ahol mi láttuk, ott nincs. És a zöld baloldali front még ott is támogatta a választásokat a Szerbiában, ahol nem volt jelen képviselőjük. Például Kulát hoznám fel példának, hogy a legvégén teljesen visszavonult, és azt mondta, hogy ők ebben nem vesznek úgy részt, mint párt, pedig a zöld baloldalnak volt képviselője a Kulai községi képviselőtestületben, hanem visszaléptek és az egyetemistákat támogatták. Szeretném tisztázni, hogy itt nincs ők meg mi, nincs egyetemisták meg ellenzék, itt mindenki egységes frontot alkot a regnáló, nem demokratikus és uzurpáló hatalom ellen.
1: Hétfőn a Surányi elnök úrnak volt az első televíziós vitája, éppen nálunk a Vajdasági Rádió és Televízióban. Már sajnos Magyarországról is olyan visszajelzések érkeztek, hogy ezt a vitát egyértelműen elvesztette a Vajdasági Magyar Plénum, ezt mégis még miként értékelni?
6: Nem fogalmaznám ilyen könnyen, ugyanis nekünk ez egy becsomagolt cukor termék volt, amit a fideszes pénzeken képzett VMS-es képviselő profi retorikával vitt végig, tudta az időzabáló technikát, nagyon jól alkalmazta, és amikor lemértem az időket, egyértelművé vált, hogy a VMS elnöke 39 percet beszélt, és a Surányi úr, a VMP elnöke csak 20 percet az egy órából. Szóval kettő az egyhez aránylott a beszédidő, amit nyilván Kis Tamás, de ebben a 20 percben is olyan szavak hangzottak el, és olyan utalások, amelyek betaláltak. Nyilván, hogy Surányi úrnak az írás jobban megy, mint maga a retorika, de olyan jó gondolatai voltak, és ezt én inkább egy Dávid és egy Góliát harcához hasonlítanám, amikor a magabiztos Góliát a pajzsával és a kardjával elkezdett hadonászni egy lejtő terepen, ami még sáros is volt a tetejében. Dávid a paritjával addig dobálta, amíg be nem találta, és arcul vágta az utolsó paritjakő. Negyedszer föltött kérdésre, hogy mikor fognak együttműködni, leülni egy asztalhoz, hogy amikor felszakítják az együttműködést a szerb haladó párttal, és erre megpróbálta már műsoron kívül Bálint azt válaszolni, hogy hát ne szabjanak feltételt, de van számára egy rossz hírem, hogy épp ilyen köpenyek forgatók miatt, mint amilyen a VMS. Nekünk egy etikai kódexet kellett beiktatni, amely könnyebb cselekvése és egy ilyen etikai iránytűként működik, hogy kivel és hogy szeretünk, vagy nem szeretünk együttműködni. Ajánlom mindenki figyelmében, ott van a weboldalunkon.
1: Azért persze jött egy olyan visszajelzés is Magyarországról, lehető Magyar Péter ennek hatására akár meggondolja magát, és végül a VMS-szel fog együttműködni. Nyilván azért is, mert ugye Vajdaság az egy kis diaszpóra, tehát Erdélyhez képest jóval kisebb a mozgástér. Egyébként megnevesítettem a politikai elemzőt, Nagy Attila Tiborról van szó. Ő fogalmazott úgy, hogy ezek után, a hétfői kudarcos vita után valószínűleg, hogy inkább a VMS-szel fog együttműködni, akár úgy is, hogy az előzőleg meghirdetett elveivel ellentétbe megy.
6: Magyar Péternek most a brüsszeli pénzek visszaszerzése a prioritás, és ez augusztus 31-ével lejár, úgyhogy erre kell, hogy ráfokuszáljon. A vajdasági és a VMS regnálásának, most haladókkal együtti regnálásának 70 ezer csökkenés létszám jött létre, és ezt az élhetetlen környezetét aktív részesedéssel hozták létre ők, és ezért felelősek. Amennyiben Magyar Péter úgy gondolja, hogy ez a VMS legitim képviselője lehet az itteni magyarságnak, úgy ezt úgy gondolom, hogy ez a saját maga blamálása lenne Magyar Péternek, de viszont nem tartom kizártnak, mert ő neki most ez a világképéből kikerül, viszont én nem hiszem, hogy azokat a bátor embereket, amelyek a pökhendi és beképzelt VMS uralom alatt meghozták a Tisza-szigeteket, hogy így lehúzza őket a WC-n. Én szerintem is láttam, hogy a VMP minden egyes Tisza-sziget létrejötténél ott volt, és úgymond bábáskodtunk a demokrácia születésénél, hogy a vajdasági magyar sokfélesége teljesüljön. Nem hiszem, hogy ezeket az embereket megsérteni azzal, hogy kiálltak mellette ilyen nehéz időkben, és most mégis a VMS-re bízza az itteni dolgokat, mert ugyanis a modern technológiával a Tisza-szigetek egy szoftver applikációval köröztül hálózódnak össze, és működik az egész. Nem hiszem, hogy itt most már ilyen fizikailag szükség van arra, hogy a VMS tagjai, meg az irodái, meg a helységei részt vegyenek ebben. Másrészt még láttuk, hogy ahogy a főnök átállt abban a pillanatban, hogy megdőlt a Fidesz hatalom, ez egy ilyen nyájhoz való tartozás igénye. Mindig a többség oldalán akarnak állni ezek az emberek. Annál is inkább, mert ez a megfeneklett, ez az ilyen politizálás, és őnek ez a modus vivendi, túlélési, egyetlen túlélési technikája, hogy hiteles maradjon egy ilyen Fidesz propaganda után is, és most a váltás után még tisztább lesz a tisztábbnál. De a haladókkal való együttműködés szerintem őt erre teljesen diszkreditálja.
1: Meglátjuk, az az elkövetkező hetek, hónapoknak lesz a függvénye. Minden esetre Cservenák Péternek, a VMP-nek az alelnökének köszönjük a beszélgetést.

0: Hírek. 10 napon belül döntés születik a választás kiírásáról, mondta Alekszandr Vucic államfő. Hangsúlyozta, a voksolás kapcsán nincsenek csapdák. Az emberek határozzák meg, milyen jövőt szeretnének, és kire bízzák az ország irányítását. Vucic egyébként korábban már többször több időpontot emlegetett a rendkívüli parlamenti választások kiírására. Legutóbb a nyár elejét vagy szeptembert nevezte meg lehetséges opciónak. Április folyamán több párttal is egyeztetett. A tárgyalások középpontjában a választások kiírása, de geopolitikai és energetikai kérdések is voltak. Vucic most arról is beszélt, hogy a múlt hónapban az infláció 3,3% volt. Bejelentette továbbá, hogy néhány héten belül egy portál indul meg, amelyen keresztül a polgárok bejelenthetik a munkájukat rosszul végző közalkalmazottakat. Május 23-án Belgrádban a Szlávia téren tartják a következő nagy egyetemista tüntetést. A hallgatók közölték, Belgrád egy olyan város, ahol nincs ok arra, hogy ezen a napon egyedül legyen valaki. A szervezők korábban már jelezték, hogy nyáron tüntetés sorozatra készülnek, amelynek első nagy eseményét május utolsó hetében tartják. A május 23-ai dátum szimbolikus. Ekkor lesz közel másfél éve annak a nagyszabású tüntetésnek, amelyet 2024. decemberének végén rendeztek ugyanitt, és amelyen több mint 100 000 ember vett részt. A mostani megmozdulás az Egyetemisták győznek kampány első eseménye. A szervezők szerint az ország minden részéből nagyszámú résztvevő érkezik majd a fővárosba. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök. A közösségi médián megjelent bejegyzésében a döntést részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta. Trump állítja, Irán képviselői egyetértettek abban, hogy miközben a kikötői blokád teljes mértékben fennmarad, addig a szabadságprojekt rövid időre szünetel. Hozzátette, hogy a döntésben szerepet játszott Pakisztán és más országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker. Mint ismert, Trump vasárnap jelentette be a műveletet, melynek keretében védelmet és kíséretet biztosítottak a szorosan áthaladó kereskedelmi hajók számára. Marco Rubio külügyminiszter tegnap arról beszélt, hogy összesen 23 000 tengerész tartózkodik az arab öbölben veszteglő hajók fedélzetén.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban változóan felhős időre van kilátás, helyenként előfordulhat kisebb eső. Mérsékelt délnyugati szél fúj. A csúcshőmérséklet 27 fok körül alakul. Holnap és pénteken lehűlésre és csapadékra kell számítani. A hétvégén változóan felhős, száraz, melegebb idő várható. 11 óra múlt 3 perccel, hírekkel legközelebb a déli híradóban jelentkezünk.
1: Hirdetések.
2: Ne álljon a huzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kocka Mladenovic, Miért állnak a szamarak a huzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.

0: Kedves hallgatóink, következő témánk, hogy Magyar Péter, a Tisza párt elnöke és leendő miniszterelnök kritizálta a Pannon RTV működését, beszélgető társam pedig Agárdi Gábor, a Pannonia Alapítvány ügyvezetője. Üdvözlöm!
1: Köszöntöm Önt, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Magyar Péter a Pásztor Bálinttal, a VMS elnökével való találkozója utáni beszámolójában kritikát fogalmazott meg a Pannon RTV tudósításaival kapcsolatban. Jelezte, hogy nem fogják elfogadni, idézem, hogy az anyaországi támogatásokból működő, a VMS által kontrollált vajdasági magyar média egy az egyben Fidesz propagandát közvetítsen. És állítása szerint nem kapott arra se megnyugtató magyarázatot, hogy miként fordulhatott elő az, hogy a vajdasági magyar televízió adásaiban az elmúlt két évben összesen kétszer hangzott el a legerősebb magyarországi párt, a Tisza neve. Ezt hogyan kommentálná?
1: Igazából az, hogy kétszer, ez szerintem nem fedi a valóságot, mert amikor megemlékezések voltak, akkor ugye megemlítettük, illetve az is igaz, hogy ő nem kampányolt a délvidéken, ezért az itteni eseményeit, mivel ugye nem tartotta a megválasztott magyar miniszterelnök, ezért nem tudtuk elmondani, és mi legtöbbször kormányzati eseményeket közvetítettünk, illetve azokról számoltunk be, és akkor még a Magyarország kormányát a Fidesz-KDNP vezette, illetve most, ahogy láthatja mindenki a honlapunkon, híradóinkban, tehát most, mivel a Tisza párt nyerte meg a választásokat, ezért most a Tisza párt kommunikációját közöljük.
0: Volt-e valamilyen nyomás a Pannon RTV szerkesztés politikájára, akár az anyaországi Fidesz részéről, vagy mondjuk a VMS részéről?
1: Nem érkezett semmilyen ilyen nyomás. Egyébként kritikával én már régebb óta itt dolgozom a Pannon RTV-ben, és nagyon régóta kritikával illetik a munkánkat, mert ugye bár kiről beszámolunk, az a másik oldalnak biztos, hogy nem lesz szimpatikus. Ez a helyzet most is így van, de ugye említettem Magyar Péternek a kritikáját, tehát a választások éjszakáján, tehát erről volt szó egy ilyen tudósításról, ott a Facebook oldalunkon átvettük és közvetítettük az ő győzelmi beszédét, ugye egészen a felvonulástól a beszédig, utána pedig egy éjszakai híradót sugároztunk valamikor 11 óra környékén, oda pedig az idő szűke miatt, hogy elkészüljön a riport, oda egy rövid részletet tudtunk bevágni ebből, egy szinkron, tehát önnek nem kell magyaráznom, hogy a demo szinkront, és abban valóban egy rövid részlet szerepel, de az egész beszédét közvetítettük, utána pedig a következő napon egy terjedelmes riport készült a nemzetközi sajtótájékoztatójából, és valóban azzal a felütéssel került fel a közösségi felületeinkre, honlapunkra, hogy a vajdasági magyar közösség továbbra is számíthat a támogatásra, illetve azt is beleírtuk, hogy a politikus kitért arra, hogy elvárják az átadás átvételi folyamat minél gyorsabb lezajlását, illetve a szerbiai sajtó képviselőinek kérdésére válaszolva Magyar Péter elmondta, hogy nyitott a szerb vezetés képviselőivel való találkozásra és egyeztetésre, kiemelte, hogy a vajdasági magyar közösség továbbra is számíthat a támogatásra, ugyanakkor a jövőben szigorúbb ellenőrzést tartanak majd fent annak érdekében, hogy a támogatások valóban a magyar közösséghez kerüljenek, és sorolhatnám.
0: Tehát azt állítja, hogy tévedett ebben, hogy önök valójában igenis beszámoltak arról, ami a határon túliakra vonatkozott?
1: Hát felolvastam ezt a ugye, részt, ami megtekinthető a honlapunkon, elhangzott a híradónkban, ez benne volt. Lehet, hogy minden egyes mondatot valóban nem tudtunk beletenni, de egy több mint 3 perces beszámoló készült, és utána más műsorainkban is természetesen foglalkoztunk ezzel, meg folyamatosan most, hogy amióta megnyerték a választást, beszámolunk erről, mert valóban Magyar Péter lett a megválasztott miniszterelnök, és ugye a parlamenti patkó elvét követve ők rendelkeznek 2/3 többséggel. Nyilvánvaló, hogy róluk fogunk beszámolni legnagyobb mértékben, és természetesen utána a többi párt munkájával is foglalkozunk. Ugye most, hogy így hamarosan megalakul majd az új összetételű országgyűlés Magyarországon.
0: Bozsony István eddig az első, aki ugye reagált a Facebook bejegyzésében, ugye azt írja, hogy ő 13 és fél évig volt a Pannoner TV igazgatója, és hogy az első naptól kezdve a legfontosabb követelmény a szakmaiság volt, igyekeztünk, de nem mindig sikerült. Folyamatosan kötéltáncot kellett járni a politika és különböző hatalmi központok elvárásai és a Pannon fennmaradása, valamint a tisztességes újságírás követelményei között. Ön szintén a kezdetektől ott van a Pannoner TV-ben, ha jól tudom.
1: Igazából, mint ugye az ifjúsági műsor bedolgozós kollégája kezdtem még valamikor 2006-ban, és aztán 2010-től volt egy kicsi szünet, mert utána átkerültem az akkori Szabadkai Rádióba, hét napba bedolgoztam, és akkor 2014-15 környékén ismét a Pannonban folytattam.
0: Tehát akkor azért az elmúlt 10 évben ott volt.
1: Igen.
0: Mire gondolhatott Bozsony, amikor azt mondja, hogy igyekeztek, de nem mindig sikerült, és mi volt ez a kötéltánc a politika és a hatalmi központok elvárásai között?
1: Tehát igazából senkinek nem láthatok a fejébe, hogy pontosan mire gondolhatod, csak elképzelésem lehet róla, ugyanis, ahogy már említettem itt a beszélgetésben, folyamatosan érik kritikák a Pannoner TV-t, de nem csak a Pannoner TV-t, ugyanígy a Magyar Szót, Hét Napot, az Újvidéki Televíziót, az Újvidéki Rádiót, mert nem tudunk mindig minden körülmények között mindenkinek megfelelni, és szerintem ez az, amire Bozsony István is gondolhatott, mert egyszerűen nincs olyan téma, amit ha az ember feldolgoz, az mindenkinek maradéktalanul úgy tessen, ahogy az újságíró kidolgozta, de valóban mindig igyekeztünk arra, hogy a szakmaiság mentén dolgozzunk, amikor ugye volt az illegális bevándorlás, ugye a menekültek érkeztek Szerbián keresztül, akkor a kollégák ott voltak a terepen, mindig igyekeztünk arra, hogy mindenféle minősítés nélkül tájékoztassunk, és akkor is kaptunk kritikákat a munkára, pedig a kollégák nap-nap után kint voltak a terepen, és valóban beszámoltunk arról, ami történik, illetve most is úgy van, hogy beszámolunk azokról az eseményekről, ami történik, igyekszünk ezt objektíven tenni, még ugye címeket is úgy adunk, hogy az ne vélemény cím legyen, hanem ami történik, azt leírjuk, de arról valóban nem mi tehetünk, hogy eddig Fidesz-KDNP volt hatalmon Magyarországon, most pedig a Magyar Péter, a Tiszapárt kormánya lesz hatalmon a beiktatás után, úgyhogy most arról fogunk beszámolni, mert ők kerültek hatalomra, de ahogy említettem, folyamatosan értek bennünket kritikák azért, mert mindig lesz olyan, akinek nem szimpatikus az, hogy hogyan, miként, miről tudósítunk, mert általában ezt ön is tudja, hogy mindig van olyan, aki úgy gondolja, hogy jobban tudja az újságíró munkáját elvégezni, és ugyanúgy, ahogy van ez a közmondás vagy mondás, hogy ugye ezt Magyarországon szokták mondani, hogy a több millió bíró hazája ezt a futballra és az egyéb sportra említik. Hát itt is azért a több millió hírszerkesztő otthona, hazája is lehetnénk, mert hogy most már bárki a közösségi oldalra kiírhat, amit csak szeretne, és hogyha mindig reagálna az ember arra, ami megjelenik, akkor az felőrölné az energiáját, és csak azzal foglalkozna, de mi dolgozunk, tudósítunk, tesszük a dolgunkat, ahogy eddig is.
0: Mégis arra kérem, hogy Bozsonyra reagáljon, aki azt mondja, hogy a Pannonnak működnie kell tovább, szolgálnia a magyar közösség érdekeit, de a szakmaiság mentén, mintha azt sugalná, hogy eddig nem azt tette, és hogy ezt tudomásul kell vennie a Pannon vezetőségének, a Vajdasági Magyar Érdekvédelmi Szervezeteknek, a Magyarország új kormányának is. Tehát ebből, minthogyha azt mondaná, hogy eddig nem a szakmaiság mentén dolgozott a Pannoner TV.
1: Szerintem ezzel csak azt mondja, hogy igazából ezután is hasonlóképpen kell dolgozni, ahogy eddig végeztük a munkánkat, és szerintem azért emelte ki, ugye mint a politikumot, mint pedig a magyarországi vezetést, mert 16 év után új kormánya van Magyarországnak, és ők is most másféleképpen vagy újféleképpen próbálnak majd hozzáállni a sajtóhoz, és igazából ezekkel a dolgokkal kell fenntartani a lépést, de én hiszem azt, hogy ezt is majd olyan módon tudjuk végezni, ahogy eddig, de hogy ő pontosan mire gondolt, őt kell megkérdezni. Igen. Igazából, tehát őt kell fölhívni és megkérdezni azzal kapcsolatban, hogy mi a véleménye mindazok kapcsán, amit leírt. Én csak azt tudom elmondani, hogy ezután is ugye beszámolunk a magyar kormány munkájáról, de mivel Szerbiában élünk, beszámolunk a szerb kormány munkájáról, de ugyanúgy

0: beszámoltunk most nemrég arról, hogy aláírást gyűjtöttek az egyetemista listák számára, mert erről is be kell számolni, úgyhogy igyekszünk mindenről.
1: Eddig is beszámoltak az egyetemista tüntetésekről?
0: Beszámoltunk természetesen. Tudok egy jó példát mondani erre. Volt Szabadkán, nem emlékszem, hogy mikor volt egy pár tüntetés, de ugye akkor valaki a közösségi oldalon sérelmezte azt, hogy a Pannon RTV nem számolt be róla, akkor bemásoltak egy linket a cikk alá, valaki hozzászólásban elküldte, és akkor pedig az volt a kritika, hogy hát igen, de nem annyira terjedelmesen számolt be az eseményekről, de persze beszámoltunk, illetve nem egyszer volt, hogy kollégánk, belgrádi tudósítónk be is jelentkezett a nagy tüntetésekről híradóban, illetve beszámoltunk róla, úgyhogy ezt is követtük, illetve amikor az egyetemisták biciklivel mentek ugye külföldre, akkor erről is beszámoltunk, szóval igyekszünk ezekről is mindig beszámolni, persze ezt fogjuk tenni ezután is.
1: Mennyi ideig tud működni a Magyarországról utalt pénzekből a Pannon RTV?
0: Ez azért egy jó kérdés, mert igazából most meg kell néznünk, hogyan is állunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre rendben vagyunk, egyelőre működünk, aztán várjuk a fejleményeket, itt ígérték azt is, hogy majd belenéznek a működésbe visszamenőleg 10 évre, de azt kell mondjam, hogy mivel olyan rigorózus voltak eddig is Magyarországon a pályázati pénzekről ugye való döntések és ilyen dolgok a Betlen alap részéről, hogy mi teljesen rendben vagyunk etéren is, mert sokan kérdezték, hogy itt van-e mód bárminemű visszaélésre, de azért nincs, mert ha egyetlen papír, egyetlen adat nem jól szerepelt, akkor nem kaptunk volna támogatást, és ugyanez vonatkozik a szerbiai forrásokra, pályázati forrásokra. Tehát valaki valamit rosszul tölt ki bizonyos iraton, vagy nem úgy működik, akkor már el lehet esni különböző forrásoktól, de azt kell mondjam, hogy most egyelőre rendben vagyunk.
1: A Pannonia Alapítvány nagyobb részt magyarországi pénzből működik, és kisebb részt szerbiaiból, vagy mondjuk arányában, hogy kellene ezt elképzelni?
0: Valóban úgy volt eddig, hogy magyarországi forrásokból működtünk nagy részt, de igazából ez azóta is...
1: Milyen arányban, hogyha tudna arányt mondani?
0: Amióta a kormányok, ugye csak befejezném még a mondatot, ugye, hogy ez azóta így működik, amióta ugye kormányok váltakoznak, mert hogyha valaki álljon ide a Pannon alapítvány, tehát a médiaháznak a székházához, akkor megtalál egy táblát, és azon írja, hogy az épületet, mármint a régi épületet, azt még Gyurcsány Ferenc kormánya építette, és azóta ugye támogatják a Pannoni Alapítvány működését, és utána is támogatta az akkori kormány, illetve a mostani kormány is ígérte, hogy támogatni fogja az intézményrendszer működését, de valóban nagyobb részt, azt kell mondjam, hogy talán kétharmad részt, ugye a finanszírozás az magyar pénzekből jön, de igyekszünk mi ugye különböző uniós pályázatokon is részt venni, mert ugye a természetvédelem határok nélkül műsorunk azt a Kecskeméti tévével karöltve egy IPA pályázat keretében szoktunk pályázni, illetve vannak olyan szerbiai pályázatok, önkormányzati pályázatok, amire szintén beszoktuk adni tartományi pályázatok, amire beadjuk, illetve vannak köztársasági pályázatok is, amire bepróbáljuk adni, hogy minél több forrást tudjunk összegyűjteni, illetve azért marketing tevékenységünk is van, és ebből is valamennyi össze szokott jönni.
1: És mire számítanak az új magyar kormánytól, ami ezeket az anyagi támogatásokat illeti?
0: Hát egyelőre szerintem várjuk meg, hogy föláll az új kormány, megnézzük, hogy mi fog történni Magyarországon olyan szinten, hogy be kell, hogy járódjon az új rendszer, föl kell, hogy álljanak a minisztériumok, föl kell, hogy álljanak a hivatalok, de azon nyilatkozatok alapján, amelyet a megválasztott miniszterelnök Magyar Péter tett, én úgy gondolom, hogy pozitív dolgokra számíthat itt a közösség, illetve a sajtó is, mert ugye többször nyilatkozta, hogy fel szeretné tartani ezt a rendszert átvilágítások után, ami évre pedig mi nyitottak vagyunk azért, mert ugye, ahogy mondtam, takargatni valónk egyáltalán nincs olyan szabályozások vannak, hogy egyszerűen visszaélésre ok nincs, ezt nyilatkoztam már más helyen is elmondtam, tehát valóban így van, és mi csak a legpozitívabbra számolunk az eddigi nyilatkozatok alapján, de mondom, meg kell várjuk, hogy megalakuljon az új magyar kormány, felállítják az intézményrendszert, és akkor utána fogjuk látni a továbbiakat.
1: Köszönöm. Agárdi Gábor, a Pannónia Alapítvány ügyvezetője volt a beszélgetőtársam.
0: Köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, következő beszélgető társam Bozsony István, aki 13 és fél évig volt a Pannon RTV igazgatója, Pannonia Alapítvány ügyvezetője is.
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Magyar Péter, a Tisza párt elnöke és leendő miniszterelnök kritizálta a Pannon RTV-t, miután Pásztor Bálinttal, a Vénebesz elnökével találkozott, akkor azt írta, hogy a Pannon RTV tudósításaival kapcsolatban, hogy az anyaországi támogatásból működő, a VMS által kontrollált vajdasági magyar média egy az egyben Fidesz propagandát közvetített. Ön reagált erre egy Facebook bejegyzésben. Miért tartotta ezt szükségesnek?
1: Először is nagyon örültem, hogy Pásztor Bálint, a VMS elnöke leült ilyen gyorsan Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökkel tárgyalni, így elég gyorsan kijöttek azok a vitatott vagy vitatható pontok, amelyekre nyilván reagálni kell valamilyen módon, és amelyeket meg kell oldani. Én azért tartottam fontosnak reagálni, mert a magyar miniszterelnök, új magyar miniszterelnök kritikája nyomán nagyon sok vajdasági és magyarországi forrás, média, egyén negatívan reagált a Pannon TV irányában is, sajátos kritikákat fogalmazott meg, és úgy éreztem, mivel hogy én voltam a Pannon TV igazgatója sokáig, hogy erre valamilyen módon reagálni kell, és egy kicsit helyre kell tenni a dolgokat.
0: Azt mondta, hogy az első naptól kezdve a legfontosabb követelmény a szakmaiság volt. Igyekeztünk, de nem mindig sikerült. Nem mindig sikerült megfelelni a szakmaiságnak? Vagy hogy érti ezt, hogy nem mindig sikerült?
1: Nem. Persze, hogy nem sikerült. Egy médiát sem lehet kiemelni abból a környezetből, társadalmi környezetből, amelyben működik, és Szerbiában, Magyarországon is, meg több volt kommunista országban még nagyon tanulni kell, fejleszteni kell a média kultúrát, erősíteni a médiák helyzetét, és ez természetesen a Pannon RTV esetében sem más, igenis folyamatosan kellett harcolni a szakmaiságért, egyrészt kivétve a különböző befolyásolási kísérleteket, másrészt pedig kellett harcolni a jobb szakmaiságért a fiatal szakemberek vagy fiatal munkatársak esetében is, hiszen nagyon sokan korábbi tapasztalat nélkül jöttek a Pannonba.
0: Kik akarták befolyásolni a Pannon RTV-nek a szerkesztés politikáját?
1: Ahogy leírtam, a politika és különböző hatalmi központok, akár gazdasági, vagy kulturális, vagy egyéb hatalmi központok.
0: A VMS-re gondol, vagy a Fideszre gondol, vagy kire gondol, melyik politika?
1: Megpróbálom elmagyarázni. Én 50 évet töltöttem, és részben még most is ezen a területen működök. A médiában én nem láttam olyan hatalmat, nem láttam

0: olyan ellenzéket, amelyik nem akarta volna maga alá gyűrni, kontrollálni vagy befolyásolni a médiát. És ez egy örök harc volt a média és a politika között, tehát ez nem mostani specialitás. Amikor a Vajdaság és a Pannonról beszélek, akkor itt nyilván a VMS-nek volt és van a legnagyobb felelőssége azért, hogy a média valamilyen módon önállóan működjön. Én nekem a 14 évem alatt, amit a Pannonba töltöttem, zárójelbe teszem, hogy az én kapcsolatom a VMS-szel és a Vajdasági Magyar Közösséggel az 30 éves múltra tekint vissza, tehát nagyon jól ismerem a politika szerkezetét, hogy igenis voltak vitáink, énekem különösen, mert általában ezeket a dolgokat én rendeztem, nem hagytam a munkatársaimra. Voltak tartalmi viták is, pénzügyi viták is. Ez évente kétszer-háromszor esettől függően lángolt fel. Időnként bele kellett látnom, hogy tévedtünk. Időnként kompromisszumot kellett kötni, időnként pedig sikerült, legtöbb esetben sikerült kivédeni a kritikát és megtartani a Pannon igazát valamilyen formában. De nem csak a VMS-től volt ez, tehát az úgymond ellenzéki politikai csoportosulások, pártok is folyamatosan próbálták valamilyen módon befolyásolni a Pannon szerkesztés politikáját.
1: De hogyan, hogyha nem is szerepeltek a Pannonba, vagy milyen módon tehették ezt az ellenzéki pártok? Módon?
0: Ha az ellenzéki pártokat kérdezi, akkor nyilván a sűrű telefonálásoktól kezdve a különböző médiában megjelent kritikákon keresztül, hiszen a személyes találkozásig mindig megfogalmazták az elvárásukat, hogy mit szeretnének, és hogyan szeretnének, és miért nincsenek megelégedve a Pannonnal. Ez végigkísérte az én 14 évemet, de még egyszer mondom, hogy ez nem csak a mostani periódusban, ez egy örök probléma. Engem háromszor rúgtak ki a munkámról, kétszer váltottak le, mert vitám volt a hatalommal, vagy valamilyen politikai képződménnyel. Tehát ez egy 50 éves tapasztalat.
1: Azt akarja mondani, hogy a VMS se volt elégedett a Pannon RTV-nek a munkájával? Szerkesztés politikájával?
0: 80%-ban a VMS az nagyon sokat, akár 90%-ban is nagyon sokat segített a Pannonnak, és a Pannon nem létezne ebben a formában, ezt le is írtam. A VMS, különösen Pásztor István megboldogult elnök úr, és a Fidesz, és egyértelműen Orbán Viktor segítsége nélkül. Tehát ez az együttműködés, vagy ezek az időnkénti viták nem mentek a Pannon kárára. Ezeket csak tudni kellett valamilyen módon kezelni és megfelelő módon prezentálni vagy továbbadni a Pannon munkatársainak. Én továbbra is hálával gondolok arra, amit a VMS és Pásztor István tettek, meg Orbánik tettek a Pannonért.
1: És azt, hogy egy párt propaganda médiának nevezik a Pannont, nem csak most, hanem az elmúlt években is?
0: Szerintem ez egy marhaság, és ez így nem igaz, biztos. Itt figyelembe kell venni azt, hogy a VMS, a Magyar Nemzeti Tanács a legerősebb, az egyetlen párt, amelyik parlamenti képviselettel rendelkezik. Nyilván, hogy legtöbb szerepet vagy helyet a hírközlésben ők kapták, de azt se szabad elfelejteni, hogy a Pannon az mindig helyt adott az egyéb megszólalásoknak is, ami volt ellenzéki megmozdulások, tehát ez nem volt

0: Ez nem volt soha kérdés. Az, hogy valaki ezzel még volt elégedő, vagy nem, az más kérdés, arról lehet beszélni. Én azért lettem egy kicsit mérges a volt kollégáimra a panomban, mert teljesen fölöslegesen és érthetetlenül követtek el hibákat a magyarországi kampánnyal kapcsolatban.
1: Mire gondol?
0: Egyértelműen arra gondolok, ami a Magyar Péter megjegyzésében is szerepelt. Én nem kísértem, és nem voltam ott, tehát nem tudom biztosra állítani, hogy ez pontosan hogy történt, de amennyire én kísértem a panon kiradásait, azban egyértelmű volt, hogy alig-alig volt, vagy nagyon ritkán volt megjelenítve a Fideszen kívül a választás más szereplője, vagy más szereplői.
1: Állítólag csak kétszer ezt mondja Magyar Péter, ugye?
0: Lehet, nem tudom, ezt tényleg nem tudom megmondani. Tudni kell, és mi korábbi de rengeteg választást csináltunk végig, akár Szerbiait, akár Magyarországit. Azt tudni kell, hogy egy kampányidőszakban vannak szabályok, és attól eltekintve, hogy ezek a szabályok a szerbiai médiára nem vonatkoznak, tehát a magyarországi választások esetében, akkor is kötelesek vagyunk valamilyen módon tájékoztatni a vajdasági potenciális szavazókat arról, hogy milyenek a lehetőségek, mi között lehet választani.
1: Ez korábban így volt, azt mondja, tehát amikor maga volt az igazgató, akkor meg volt ez az egyensúly? Mondjuk a korábbi választásokon, hát, nem most, hanem mondjuk 4 évvel ezelőtt.
0: Hát ezt én most nehezen tudnék erre bizonyítékot felmutatni, de az biztos, hogy igyekeztünk más pártokat is bemutatni a magyarországi választásokban. Ez biztos, hogy így volt. Nyilván a Fidesznek, mivel hogy kormányon volt előnye, és többször szerepelt, mert maga a kormányzati munka a vajdaság felé nyújtott támogatási rendszer az adta magát a hírközlésben is, de amikor választási kampány van, akkor más szabályok érvényesülnek, és azokat legalább az alapszinten teljesíteni kellene. És ez nem csak a panorra vonatkozik, ez vonatkozik mindenki másra is.
1: Az elektronikus média szabályozó testület ugye hónapok óta sehogy megalakuljon, és valójában az ön személye az, ami ezt megakasztotta. Ugye a Nemzeti Tanácsok koordinációja jelölte előbb önt, utána valaki mást, és most is ott tartunk, hogy a Nemzeti Tanácsok, vagyis a VMS ragaszkodik az ön személyéhez. Viszont más jelöltek ezért léptek vissza, hogy ön szerepel a tagjelöltek között.
0: Ez egy érdekes történet. Először is én nem tudom, hogy a VMS meddig fog ragaszkodni hozzám, másrészt még én sem tudom, hogy én meddig tudom vállalni ezt a bizonytalanságot, mivel hogy most már másfél év múlt el, így jelölt az meg lesz szavazva, és azok formálisan tagjai a REM-nek, és állítólag fizetést is kapnak, ezért 4 jelölt visszavonta a jelölését, úgymond ellenzéki jelölt, és én maradtam egyedül mesztelen fenékkel a legelőn, hogy se ide, se oda, és tulajdonképpen én hónapok óta nem tudom, hogy mi történik, és nem biztos, hogy én vállalhatom majd a további, vagy egyáltalán vállalom kell a további folyamatot, nem tudom. Nem tudok ebben a pillanatban semmit mondani, mert nem tudom, nincs semmilyen információm. A másik az pedig az ön megjegyzésére reagálva, az nem igaz, hogy az én személyen akasztotta meg, hanem a Nemzeti Tanácsoknak az elvárása akasztotta meg, hogy ki lesz a Nemzeti Tanácsok nevében, és ez volt a probléma, az, hogy én voltam véletlenül éppen ott, nem csak én, hanem mellettem egy nagyon jó szakember, ketten maradtunk végül a jelöltek, nem rajtunk múlott, és nem rajtam múlott.
1: De hát az ön személyét kifogásolták éppen azért, mert hogy a Panon RTV-t és annak szerkesztés politikáját tartották nem pártatlannak, hanem egy pártorgánumnak, legalábbis ezzel érveltek az ellenzékiek, akik visszaléptek.
0: Igen. Persze, hát az ellenzékek azok hatalomra törnek, és az ellenzékieknek is az a célja és az elvárása, hogy megkaparintsák a hatalmat, és megkaparintsák ezen át a médiát is. Ezt mondtam már az előbb, hogy ez egy nagyon régi történet, semmi új nincs az ég alatt, de az, hogy a Panon egy párt média, sok mindent hallottam én már erről, és nagyon sok kritikát kellett meghallgatnom. Ebben az esetben szerintem ez nem állja meg a helyét. De szíve joga mindenkinek elmondani a véleményét.
1: Tehát akkor tulajdonképpen, ha jól értettem, vissza is vonulna ez az elektronikus média testület?
0: Nem hoztam ilyen döntést, nem is gondolkoztam rajta, mert teljesen mással vagyok elfoglalva, de az biztos, hogy igyekezek magamnak valamilyen munkát találni, mert másfél évig várni valamire teljes kilátástalanságban, azt nem tudom, hogy meddig tudja az ember vállalni, úgyhogy egyáltalán...
1: De nyugdíjas, nem nyugdíjas?
0: Igen, nyugdíjas vagyok is, ez egy nagyon szép foglalkozás nyugdíjasnak lenni, de még én úgy érzem, hogy tudok valamit tenni a média érdekében, és ezt meg is szeretném tenni, akár tanítani, akár írni, akár segíteni másoknak, és a Prem jelöltség ennek a döntő többségét kizárta. Tehát kizárók lehetett volna, de azt hiszem, hogy ezt már tovább nem kell vállalnom.
1: Akkor azt jelenti, hogy azért fejeződött be a munkaviszonya 2025. januárjában a Pannon alapítványnál, vagy a Pannon RTV igazgatói posztján, hogy ezt vállalni tudja?
0: Igen, de csak annyit pontosítanék, hogy én 24. december 3-án nyújtottam be a lemondásomat. Ez volt az ok, hogy jelöltek a rendbe, mert egyébként 25. április végén járt volna le a mandátumom, és én egy pár hónappal előbb vonultam ki a történetből azzal, hogy a Magyar Nemzeti Tanács január 23-án választotta meg az új igazgatót, és nekem formálisan akkor szűnt meg a megbízatásom.

0: Kedves hallgatóink, a politért külpolitikai témákkal folytatjuk. Összeomlott a Román-Európa Unió párti koalíció, miután a miniszterelnök elbukott a bizalmi szavazáson, az Európai Unió hírügynökségének összefoglalója.
1: Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesülésért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A bizalmi szavazás kezdeményezői azzal vádolták a kormányt, hogy a legfontosabb állami vállalatok privatizációjával, közvita és a politikai egyeztetés megkerülésével gyengíti az állam befolyását stratégiai ágazatokban. Ilie Bolozsán, a megbuktatott miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt elnöke azt mondta, hogy nem adja fel azokat az értékeket, amelyeket politikai pályafutása során tisztelt. A végsőkig harcolni fog azokért a reformokért, amelyekben hisz, a modern Romániáért, a románok életminőségének javításáért. Románia az Európai Unió egyik legnagyobb költségvetési hiányával, magas inflációval és recesszióval küzd. A kormány megbuktatásához 233 képviselő szavazatára volt szükség. A 281 voks rekordnak számít az ország rendszerváltás utáni történetében.

0: Az Egyesült Államok és az Európai Unió kapcsolatát már nem csak a kereskedelmi nézeteltérések nehezítik, hiszen az ókontinens országai nem számíthatnak Washington megbízható fegyverszállításaira és katonai együttműködésére sem. Dani Zsolt összefoglalója.
1: Ismét feszültség bontakozik ki az európai országok és az Egyesült Államok között, ám az évek óta tartó folyamat ezúttal nem csak gazdasági következményekkel, hanem hadászati és biztonsági hatásokkal is lesz az ókontinensre. Donald Trump amerikai elnök az elmúlt időszakban számos alkalommal bírálta az európai szövetségeseket, amiért azok nem mutattak hajlandóságot Washington közel-keleti műveleteinek támogatására. Konkrét lépésekre viszont csak azt követően szánta el magát, miután a német vezetés nyíltan beszélt az iráni beavatkozás ellen. Trump ezért az unióból érkező járművekre kirótt vámok növelését jelentette be. A lépés elsősorban a német autóipart érinti majd hátrányosan, mint ismert az amerikai republikánus vezető több-kevesebb sikerrel, több ország esetében is előszeretettel használta kényszerítő eszközként az amerikai kereskedelmi politikát. Berlin szerint ugyanakkor a vámnövelés nincs közvetlen kapcsolatban a német politika álláspontjával. Közben az Egyesült Államok más partnere is, mint például Dél-Korea kalkulációkba kezdtek, mert attól tartanak, hogy gazdaságaikra is hasonló megtorló lépések várnak. Trump hivatalosan azzal indokolta a vámok 15-ről 25%-ra történő emelését, hogy az unió nem teljesítette a tavaly kötött gazdasági egyezmény feltételeit. A közösségen belül még nem született konszenzus az alkó végrehajtásával kapcsolatban, de a folyamatot korábban az amerikai kormány lépései miatt már befagyasztották. Brüsszel egyben azt üzente, hogy szükség esetén készen áll megvédeni gazdasági érdekeit. Trump minden bizonnyal személyes belátása és benyomása szerint igazítja hazájának vámpolitikáját, hiszen a brit király látogatásának tiszteletére azt nyilatkozta, hogy kormánya megszünteti a skót viszkire kirótt illetékeket. Hasonló kereskedelmi háborúra már volt példa tavaly, ám a jelenlegi helyzet komolyabb következményekhez vezethet. Trump elnök az Európával szembeni gazdasági intézkedéseken kívül először azt közölte, hogy országa 5000 Németországban állomásozó katonát hazahív. A világ legnagyobb haderőjével rendelkező amerikai hadsereg jelenleg 36 ezer katonája tartózkodik Németországban. A kivonásról szóló döntést egy év alatt valósítják meg. Trump előző mandátumának végén 12 ezer amerikai katonát rendelt haza Németországból, ám a lépést először a törvényhozás, majd a hivatalba lépő Biden kormányzat megakadályozta. Az Egyesült Államok a globális megbízhatóságának minden bizonnyal ártani fog az a bejelentése is, miszerint számos szövetségesének a fegyverszállítások késésére kell számítania. Washington az Irán elleni kampány során számos korszerű lőszert és rakétát használt fel, aminek következtében globális szinten átcsoportosította a támaszpontokon tárolt fegyvereit, miközben a közel-keleti vásárlóinak, illetve Izraelnek az ellátását prioritásként kezeli. Ez azt jelenti, hogy hónapokat vagy akár éveket is késhet bizonyos európai rendelések teljesítése. Elemzők szerint az Egyesült Államok nem maradt lőszer nélkül, de jelenlegi készletei nem teszik lehetővé, hogy a világ minden pontján szavatolja az elrettentést. Az előállt helyzet több szemszögből is kedvezőtlen Európa biztonságára nézve. Sajtóértesülések szerint Washington a jelek szerint nem valósítja meg a Németországba tervezett nagy hatótávolságú rakétáinak telepítését, amit még Joe Biden előző elnök ígért meg. Ez azt jelenti, hogy Európa gyakorlatilag védelem nélkül marad az ilyen jellegű orosz fenyegetettség ellen. Ágazati elemzők, de európai politikusok is megismételték, hogy az uniónak fel kell gyorsítani a védelmi iparának bővítését, és az előzőleg tervezettől korábban hadrendbe kell állítani az amerikai Tomahawk rakétákat kihelyettesítő saját fejlesztésű eszközeit. Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint nem számít meglepetésnek az amerikai katonák kitelepítése, hozzátéve, hogy Európának nagyobb felelősséget kell vállalni a biztonságpolitikai kérdésekben. Meglátása szerint Németország jó úton halad a katonai kapacitások erősítését illetően. Friedrich Merz német kancellár sem nevezte új hírnek a történteket. Elismerte, hogy a helyzet kissé elmérgesedett, de állítása szerint a légkör a közelmúltban is a maihoz hasonló volt a transatlanti kapcsolatokban. Más vezetők is, mint például Donald Tusk lengyel kormányfő aláhúzták, hogy a védelmi politikát nem lehet egy másik állam vezetése változó kedélyeinek alárendelni. Tusk szerint a NATO számára a legnagyobb veszély nem kívülről, hanem belülről érkezik, mert a szövetség dezintegrálódása bizonyos értelemben már elkezdődött, mondta. A sajtóban a legutóbbi nézeteltéréseket megelőzően is már olyan írások jelentek meg, amelyek az Egyesült Államok nemzetközi megítélésének a romlásáról szóltak. Ez fokozatosan érvényes Németország viszonylatában. Elemzők szerint évtizedekig elképzelhetetlen volt a most felálló helyzet, amelyben Európának fokozatosan elege van az amerikai kormányzat lépéseiből, amit egyre hangosabban tudat is szövetségesével. Felmérések szerint a német polgárok kétharmada negatív véleményt formált az Egyesült Államokról, világviszonylatban pedig a lakosság 45%-a vélekedett kedvezően a világ legerősebb gazdaságát jelentő országáról. Kínát például jóval nagyobb, háromnegyedes arányban tekintik partnernek. A kutatás kiemeli, hogy a megkérdezettek 82%-a kedvezőtlenül vélekedik Donald Trump amerikai vezetőről, Vladimir Putin orosz elnök esetében a negatív arány ettől alacsonyabb, 61%. Kína nem nézi tétlenül Európa és az Egyesült Államok közötti viszony gyakorlatilag folyamatos romlását. Peking érdekei között szerepel a Washington által fémjelzett egyetlen szuperhatalom korszakának felszámolása, amit a nemzetközi jog és az ENSZ szerepének erősítésével szeretne elérni. Kína bizonyos szemszögből kiszámítható viszonyépítést kínál Európának, amely viszont számosokból kifolyólag nem lehet olyan szintű, mint az euróatlanti kapcsolatok fénykora. Egyes európai vezetők még bíznak abban, hogy Trump kormányzása egy kedvezőtlen átmeneti időszakot jelent, míg mások már hosszú távon sem számítanak Washington elkötelezettségére és támogatására. A történelem legerősebb katonai szövetségének a fennmaradása ezért elsősorban egy következő amerikai hatalom lépéseitől függ majd. Ha Washington részéről elmarad a helyreállítás és Amerika kitart új nemzetbiztonsági stratégiája mellett, amely a világ más pontjaira helyezi a hangsúlyt, akkor elmondható lesz, hogy az Európával ápolt kapcsolatok egy mellékvágányra tértek át.

Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Politér című műsora. Adásunk szerkesztett, rövidített változatát 20 órakor megismételjük, valamint a honlapunkon is visszahallgathatják. A zenei szerkesztő Szikora Csaba, a műszaki munkatárs

Kedves hallgatóink, ismertetjük további műsorunkat, amelyet ultra rövid hullámon a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-en sugározunk. Interneten is hallgathatnak bennünket a www.rtv.rs/hu honlapon. A déli híradó után népzenét sugározunk. 13 órakor hírek, majd Vajdaságon át 15 óráig, közben 14 órakor ismét híreket mondunk. 15 órakor délutáni híradó. 15 óra 35-kor beszédtéma. Adásunkban a földrengésről lesz szó. Vidékünkön szerencsére igen ritkán mozdul meg a föld, de kedd éjszaka Nyugatbácskában és Topolya környékén is sokan arra ébredtek, hogy megremegett a föld. Bár a rengés nem tartott sokáig, mégis pillanatok alatt beszédtéma lett az érintett településeken és a közösségi oldalakon is. Egy ilyen esemény mindig emlékeztet bennünket arra, milyen kiszámíthatatlan tud lenni a természet. Vajon mennyire gyakoriak az ilyen földrengések térségünkben, kell-e tartani utórengésektől, és hogyan kellene reagálnunk ilyen esetekben? Tárcsázzák a 021 29 02 428-as telefonszámot, Szabó Gabriella várja hívásaikat. 16 óra 30 perckor hírek, majd ráadás. 17 óra 30-kor híreket mondunk, utána világutazó, melyben Kirgizisztánba és Üzbegisztánba kalózoljuk önöket. A szerkesztő Trifkovics Rita számít a figyelmükre. 18 óra 30 perckor esti híradó. 19 órakor Ne felejts, Magyar Nóta műsor. 20 órakor híreket mondunk, majd a Politér délelőtti adásából hallanak részleteket. 21 óra 30 perckor késő esti híradó, 22 órakor jazz óra. A 23 órai hírek után kiséi zene. Éjfélkor hírek, majd éjjel az Újvidéki Rádióval. Benne Takarodó és az Éjszakai Mulató ismétlése.

0: Hirdetések.
1: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetések.
2: 12 óra a pontos idő.
0: Újvidéki Rádió. Déli híradó.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Lóri Attila
2: és Váci Zsolt.
3: Híradásunk tartalmából.
2: Május 23-ára nagy egyetemista tüntetést szerveznek a fővárosban.
3: Az államfő szerint 10 napon belül kiderül, mikor tartják az előrehozott választásokat.
2: Ukrajna mielőbb kapcsolatba kíván lépni az új magyar kormánnyal.
3: Washington.

0: néhány nap után felfüggesztette a hormuzi szoros biztosítását célzó műveletét.
1: Vajdaságban 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Tíz napon belül döntés születik a választás kiírásáról, mondta Alekszandr Vucsics államfő.
1: Hangsúlyozza, a voksolás kapcsán nincsenek csapdák. Az emberek határozzák meg, milyen jövőt szeretnének, és kire bízzák az ország irányítását. Vucsics egyébként korábban már többször több időpontot emlegetett a rendkívüli parlamenti választások kiírására. Legutóbb a nyár elejét vagy szeptembert nevezte meg lehetséges opciónak. Április folyamán több párttal is egyeztetett. A tárgyalások középpontjában a választások kiírása, de geopolitikai és energetikai kérdések is voltak. Vucsics most arról is beszélt, hogy a múlt hónapban az infláció 3,3% volt. Bejelentette továbbá, hogy néhány héten belül egy portál indul meg, amelyen keresztül a polgárok bejelenthetik a munkájukat rosszul végző közalkalmazottakat.
0: Május 23-án Belgrádban a Szlavia téren tartják a következő nagy egyetemista tüntetést.
1: A hallgatók közölték, Belgrád egy olyan város, ahol nincs ok arra, hogy ezen a napon egyedül legyen valaki. A szervezők korábban már jelezték, hogy nyáron tüntetés sorozatra készülnek, amelynek első nagy eseményét május utolsó hetében tartják. A május 23-ai dátum szimbolikus. Ekkor lesz közel másfél éve annak a nagyszabású tüntetésnek, amelyet 2024. decemberének végén rendeztek ugyanitt, és amelyen több mint 100 000 ember vett részt. A mostani megmozdulás az egyetemisták győznek kampány első eseménye. A szervezők szerint az ország minden részéből nagyszámú résztvevő érkezik majd a fővárosba.
0: A magyarországi Tisza győzelem érződik Vajdaságban is, de a tartományban még mindig a Vajdasági Magyar Szövetség támogatottsága a legnagyobb, mondta Kórhec Tamás, a Lazar Vrkatics jogi és üzleti tanulmányok karának dékánja, volt alkotmánybíró.
1: Értékelése szerint a VMS alapjai ugyan megremegtek, de a vajdasági magyarok döntő többsége továbbra is támogatja a pártot. Kórhec közölte, Pásztor Bálintnak és pártjának jelenleg nincs egyetlen ütőkártyája sem, minden Magyar Péter leendő magyar miniszterelnöktől függ. Kérdés, hogy a VMS hogyan tudja kieszközölni a továbbiakban azt a nagyméretű magyarországi pénzügyi támogatást, amellyel az intézményeit tartja fenn. Kérdés az is, hogy milyen módon változik meg a helyzet, amennyiben a magyarországi finanszírozást diverzifikálják. Ez a szavazóbázis egy részének elvesztését jelentheti, ugyanakkor jelen pillanatban a VMS kétség nélkül a magyarok többségének szavazatát kapná, hangsúlyozta.
0: Koszovó és Törökország katonai pénzügyi együttműködési megállapodást írt alá.
1: A dokumentum értelmében Ankara körülbelül 4 millió eurót biztosít a koszovói biztonsági erők számára. Pristina az utóbbi időszakban több hasonló egyességet is kötött. Tavaly Törökországtól és az Egyesült Államoktól drónokat vásárolt, illetve egy lőszergyár építését is bejelentették. Emellett 2025 márciusában Zágrábbal és Tiranával védelmi együttműködési megállapodást is aláírtak. Az ENSZ 1244-es határozata értelmében Koszovó területén a KFOR az egyetlen katonai alakulat. Ezzel szemben Pristina 2009-ben létrehozta a biztonsági erőket, amelyeket később a parlament katonai formációvá minősített. A koszovói biztonsági erőknek jelenleg valamivel kevesebb, mint 5000 tagja van.
2: Külföldi hírek.
0: Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök.
1: A közösségi médián megjelent bejegyzésében a döntést részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta. Trump állítja, Irán képviselői egyetértettek abban, hogy miközben a kikötői blokád teljes mértékben fennmarad, addig a szabadságprojekt rövid időre szünetel. Hozzátette, hogy a döntésben szerepet játszott Pakisztán és más országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker. Mint ismert, Trump vasárnap jelentette be a műveletet, melynek keretében védelmet és kíséretet biztosítottak a szorosan áthaladó kereskedelmi hajók számára. Marco Rubio külügyminiszter tegnap arról beszélt, hogy összesen 23 ezer tengerész tartózkodik az Arab-öbölben veszteglő hajók fedélzetén.
0: Ukrajna arra számít, hogy a Tisza kormány megalakulása után gyorsan sor kerülhet a kapcsolatfelvételre Magyarországgal.
1: Az még nem dőlt el, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök mikor találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, mert utóbbi stábja még nem véglegesítette az államfő júniusi programját. Tarasz Kacska, Ukrajna euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettese felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos kapcsolatfelvétel az új Magyarországgyűlés megalakulása után lehetséges. Arról is beszélt, hogy Budapest és Brüsszel között számos technikai egyeztetés zajlik a háttérben, és reméli, hogy Magyarország idővel támogatja majd Ukrajna uniós csatlakozását. A világsajtó korábban azt írta, hogy Magyar Péter az ukrajnai magyar kisebbség jogainak bővítéséhez kötné Kijev csatlakozási tárgyalásainak támogatását. Erre reagálva Zelenszkij közölte, a kárpátaljai magyarok ügyében nem lesz probléma.
0: Romániában ellenzékbe vonul a Nemzeti Liberális Párt, miután a parlament tegnap megvonta a bizalmat az Ilie Bolojan vezette koalíciós kormánytól.
1: Az este elfogadott határozat megerősítette, hogy a párt nem tekinti többé megbízható partnernek a Szociáldemokrata pártot, amely a szélső jobboldali Aurral együtt bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg a kormányt. A Nemzeti Liberális Párt szerint a szociáldemokratákat terheli a felelősség a koalíció felrúgásáért és az előidézett válságért, így nekik és a körülöttük kialakult új parlamenti többségnek felelőssége kormányt alakítani. Hozzátették viszont, hogy a tömörülés ellenzékként is kész támogatni azokat az intézkedéseket, amelyek az ország gazdasági stabilitását és a polgárok érdekeit szolgálják.
2: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban változóan felhős az ég, az átlag hőmérséklet 23 fok, a viszonylagos páratartalom 46%, a légnyomás pedig 1002 hektopaszkál körül van.
1: Ma változóan felhős időre van kilátás, helyenként előfordulhat kisebb eső. Mérsékelt délnyugati szél fúj. A csúcshőmérséklet 27 fok körül alakul. Holnap és pénteken lehűlésre és csapadékra kell számítani. A hétvégén változóan felhős, száraz, melegebb idő várható.
0: Végül röviden megismételjük főbb híreinket.
1: Május 23-án nagy egyetemista tüntetést szerveznek a fővárosban.
0: Az államfő szerint 10 napon belül kiderül, mikor tartják az előrehozott választásokat.
1: Ukrajna mielőbb kapcsolatba kíván lépni az új magyar kormánnyal.
0: Washington néhány nap után felfüggesztette a hormuzi szoros biztosítását célzó műveletét.
1: Vajdaságban 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió déli híradója véget ért. Közreműködött Váci Zsolt és Pócsi Monteodóra, a műszaki munkatárs Dejan Jocic volt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Úri Attila.
2: Hirdetések.
3: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, Miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
2: Hirdetések.
1: Műsorunk folytatásában Csíszár István és Kozma Irén előadásában magyar nótákat és csárdásokat sugározunk. Kísér Varga Károly, Szabadkai Prímás és népi zenekara. Utána 13 óráig népdalokat közvetítünk a Flaman István, Hízső Zsolt, Citera kettős, valamint a Csantavéri Mendikusz tambora zenekar szerepel.

Látod, édes anyád, látod, édes anyád, miért szültél a világra?

ne lettem volna, sose lettem volna senki megoldanára. Tisza vizet mit volna a jeges Dunára, hogy ne lettem volna, sose lettem volna senki megoldanára. Nincsen páros csillag, nincsen páros csillag, mind lehullott a földem. Nincs már hűszerető, nincs már hűszerető, minden hagyott örökölem. Ha elhagyom, mit bánom én, elment örökre, még a síromban is, még a föld alatt is, csak ő jár az eszem.

kész, csak ő jár az eszemben. Írt az édes anyám, írt az édes anyám egy szomorú levele.

beteg, árván a maradt mecske. Búson csücsevegte, hogy a párját régen elvesztette. Elhagyott madárnak kerül párja, erdőt, mezőt újra vígan járja. Helyre nem kerül meg az én párom, árva vagyok árva. Elhagyott madárnak kerül párja, erdőt, mezőt újra vígan járja. Helyre nem kerül meg az én párom, árva vagyok árva. Csalfa, barna babám, ha én téged feledni tudnám. Nem sajogna érted az én szívem, nem fájna utána. Fáj a szegény szívem, nagyon beteg, rózsám, a te csókod gyógyítsa meg. Jöjj hát vissza hozzám, kis angyalom, az Isten áldjon meg. Fáj a szegény szívem, nagyon beteg, rózsám, a te csókod gyógyítsa meg. Jöjj hát vissza hozzám, kis angyalom, az Isten áldjon meg.

elsülök én nem sokára. Elmúlt a tavasz nyár, fiatal nem vagyok már. Fiatal már nem vagyok, csókolózni jól tudok.

Elhangzott zenésodásunk első felében Császár István és Kozma Irén magyar nótákat és csárdásokat énekelt. Utána népdalokat közvetítettünk. A Flamon István Hízső Zsolt Citara kettős, valamint a Csontavéri Mendikus Tambora zenekar felvételei közül válogattunk.

13 óra. Újvidéki Rádió. Hírek. 10 napon belül döntés születik a választás kiírásáról, mondta Alekszandr Vučić államfő. Hangsúlyozta, a voksolás kapcsán nincsenek csapdák. Az emberek határozzák meg, milyen jövőt szeretnének, és kire bízzák az ország irányítását. Vučić egyébként korábban már többször több időpontot emlegetett a rendkívüli parlamenti választások kiírására. Legutóbb a nyár elejét vagy szeptembert nevezte meg lehetséges opciónak. Április folyamán több párttal is egyeztetett. A tárgyalások középpontjában a választások kiírása, de geopolitikai és energetikai kérdések is voltak. Vučić most arról is beszélt, hogy a múlt hónapban az infláció 3,3% volt. Bejelentette továbbá, hogy néhány héten belül egy portál indul meg, amelyen keresztül a polgárok bejelenthetik a munkájukat rosszul végző közalkalmazottakat. Május 23-án Belgrádban a Szlávia téren tartják a következő nagy egyetemista tüntetést. A hallgatók közölték, Belgrád egy olyan város, ahol nincs ok arra, hogy ezen a napon egyedül legyen valaki.

0: A szervezők korábban már jelezték, hogy nyáron tüntetés sorozatra készülnek, amelynek első nagy eseményét május utolsó hetében tartják. A május 23-ai dátum szimbolikus. Ekkor lesz közel másfél éve annak a nagyszabású tüntetésnek, amelyet 2024. decemberének végén rendeztek ugyanitt, és amelyen több mint 100 000 ember vett részt. A mostani megmozdulás az Egyetemisták Győznek kampány első eseménye. A szervezők szerint az ország minden részéből nagyszámú résztvevő érkezik majd a fővárosba. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szoros hajó forgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A közösségi médián megjelent bejegyzésében a döntést részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta. Trump állítja, Irán képviselői egyetértettek abban, hogy miközben a kikötői blokád teljes mértékben fennmarad, addig a szabadságprojekt rövid időre szünetel. Hozzátette, hogy a döntésben szerepet játszott Pakisztán és más országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker. Mint ismert, Trump vasárnap jelentette be a műveletet, melynek keretében védelmet és kíséretet biztosítottak a szoroson áthaladó kereskedelmi hajók számára. Marco Rubio külügyminiszter tegnap arról beszélt, hogy összesen 23 000 tengerész tartózkodik az Arab-öbölben veszteglő hajók fedélzetén.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban estig változóan felhős idő lesz 27 fokos csúcshőmérséklettel. Holnap néhány fokkal hűvösebb lesz, szórványosan előfordulhat csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 21 fok körül alakul. Pénteken és szombaton is hasonló időre van kilátás. Vasárnapra száraz időt jeleznek. A jövő héten változékony, de tavaszias idő lesz. Kedves hallgatóink, híreinket hallották. Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
1: Hirdetések.
2: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Mladenovic, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.
3: Vajdaságon át.
4: Hírek, riportok, tudósítások. Amit tudniuk kell, érdekes és fontos.
3: Vajdaságon át.
4: Közösségünk eseményeiből válogatunk önöknek munkanaponként. Hírek, riportok, tudósítások.
3: Vajdaságon át.
0: Köszöntjük hallgatóinkat a május 6-ai adásban. A műszaki munkatárs Dejan Jocic, a zenét Horváth Csaba válogatja. Műsorunk tartalmából. 5 éve indította el a tartományi egészségügyi titkárság a Siess Szűrj Hosszabbítsd meg az életed elnevezésű programját. Elsőként erről hallhatnak. Utána egy IPA projektről szólunk, melyben az agrárinnovációkon volt a fő hangsúly. Szerbiának jó adottságai vannak a megújuló energiaforrások terén, derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség becsléséből. Egy összeállításban ezzel a témával is foglalkozunk. A szántóföldi növénytermesztésben egyre nehezebb nyereséget megvalósítani. Erről a zentai gazdakör elnöke beszél. A szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség megkezdte az ittas vezetésre való figyelem felhívását kampányában. Erről is elmondjuk a részleteket. Majd pedig arról hallhatnak, hogy a fiatalok lakáshitelek iránti érdeklődése felülmúlta az elvárásokat. Ezekkel foglalkozunk ma az adás első órájában, a második órában pedig elmondjuk, hogy idén is meghirdették a közegellenállás elnevezésű riportpályázatot. Az Analóg Fotográfia Dicsérete címmel nyílt kiállítás Zentán, erről is elmondjuk a részleteket. Ezt követően az Újvidéki Krónikát hallhatják, majd a Családi Kör lapszemléje következik. Ezután megtudhatják, miről lesz szó a beszéd témában, világutazóban és ráadásban, valamint a holnapi egészségügyi mozaikban. Ez mai kínálatunk, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: 5 éve indította el a tartományi egészségügyi titkárság a Siess, szűrj, hosszabbítsd meg az életed elnevezésű programját, amelyen több mint 11 ezer embert vizsgáltak meg. A programnak köszönhetően sokaknál már korai stádiumban felismerték a tüdőrákot. Komáromi Dórát hallják.
1: A dohányzás az elsődleges kockázati tényező a tüdőrák kialakulásánál, de nem csak emiatt alakulhat ki. A levegőszennyezés, a munkahelyi ártalmak, a tüdőbetegség és a genetikai hajlam is közrejátszik mindebben. A tüdőrák viszont sokáig tünetmentes lehet, éppen ezért is fontos a szűrés. Szlobodan Novákovics 51 éves, és több kockázati tényező is jelen van az életében. Éppen ezért döntött úgy, hogy részt vesz a szűrésen.
2: Egyáltalán nem éreztem a vizsgálat során semmilyen fájdalmat. Lefekszel és követed az utasításokat. Pár percig tart az egész, mondja a páciens.
1: A legújabb generációs modern szkennerekkel végzett vizsgálatok előnye, hogy a daganatos elváltozások már a korai stádiumban kimutathatók, amikor a betegeknél még nem jelentkeznek tünetek. Ezeket a változásokat más készülékekkel nem is lehetne érzékelni, mondja Gordana Vujasinovics, radiológus. Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy eddig körülbelül 20 ezer ilyen vizsgálatot végeztünk. Ebből mintegy 11.500 volt első vizsgálat, a többi kontroll. Az összes vizsgált személy 2,2%-ánál találtunk rosszindulatú elváltozást, ebből 2,1% volt tüdőrák. A protokoll szerint naponta körülbelül 10 beteget vizsgálunk meg a szűrés keretében. A regionális központok az eseteket az intézetünkbe küldik, a válasz visszakerül a háziorvosokhoz, a betegeket további diagnosztikára hívják be, leggyakrabban bronhoszkópiára, vagy valamilyen sebészeti vizsgálatra, és szükség esetén folytatódik a műtéti vagy egyéb kezelés, mondta a radiológus. Az évek során más regionális központok is csatlakoztak a programhoz, mint Szabadka, Zombor, Verbász és Nagybecskerek. Jelenleg pedig Szelvaszentdemetert is szeretnék bekapcsolni ebbe. A kezdeményezés hatékonysága miatt Belgrádban és Kragujevácon is indítottak ilyen programot, hamarosan pedig Nizsben is elérhetővé válik mindez.

0: A jövő kihívásainak is megfelelő agrárinnovációk és a szükséges tudás átadását tűzte ki céljául a két vajdasági és két magyarországi partner részvételével megvalósuló Sagitta Interreg IPA-projekt. Lengyel László projektmenedzsert Zórát Cservenyák Anetta szólaltatta meg.
1: A jövő már itt van. Tehát nagyon sok minden, amire mi úgy tekintünk, hogy jövőbeni feladatunk, az igazából már a jelenben kötelezettségünk. Mire gondolok? Olyan gyorsan változik a klíma, hogy ha mi erre nem reagálunk kellő hatékonysággal, akkor a klasszikus ágazatok, klasszikus kultúrák egy idő után már gazdaságtalanná válnak. Olyan módon romlik a talajunk, ha nem változtatunk a talajművelési módokon, ha nem változtatunk a vízgazdálkodáson, ha nem változtatunk a talajélet megtartásán, akkor néhány év után már meddővé válik például bizonyos talajterület. Ugyanígy, ha nem változtatunk a légköri szárazságon, ha nem változtatunk a vizes élőhelyeink meglétén, az erdős élőhelyeink meglétén, akkor a természet sokszínűsége, az úgynevezett diversifikációja vagy sokszínűsége olyan módon lecsökkent, tehát annyi faj tűnik el és hal ki, hogy már nem tudnak a természetes egyensúlyi helyzetek kialakulni. Tehát ezek azok a veszélyek, amik egyáltalán nem játék, számba menő dolgok, és erre nekünk nagyon-nagyon gyorsan hatékony megoldásokat kell adni. Persze ezzel senki nem foglalkozik egy olyan környezetben, ahol az ember a mindennapi szükségleteivel bajlódik. Tehát nem várható el ez sem politikai, sem vezetőgazdasági szempontból, hanem pontosan az ilyen kutató, de technológiai fejlesztéssel foglalkozó innovációs irodák, intézmények azok, akik erre gyors reakciót tudnak adni. Hogy adhatunk gyors reakciót? Egyrészt úgy, hogy megnézzük, hogy a világ különböző csücskeibe melyik azok a hatékony és jó válaszok, amelyet itt meghonosíthatunk. Másrészt pedig átállunk minél gyorsabban az adatalapú döntéshozatalra és gazdálkodásra, tehát mindent mérünk, mindent modellezünk, kihasználjuk a legújabb technológia adottságait, nem csak a mesterség és intelligenciát, hanem a szenzoroktól kezdve a gépesítésen állt mindent, és ez által gyorsan és hatékonyan döntünk. Tehát nagyjából ez a projekt, amit most bemutattam, ezen a két alappilléren nyugszik. Az egyik az a környezetünknek a fenntarthatósága, az erőforrásokkal való jó gazdálkodás, a másik pedig azoknak a technológiai megoldásoknak a hatékony alkalmazása, ami a klímaváltozással szemben megbízhatóan, fenntarthatóan jó megoldást nyújtanak, és növelik a gazdaságosságot, a megbízhatóságot, a fenntarthatóságot.
2: És egyébként az embereket mennyire foglalkoztatja ez a téma?
1: Nagyon. Nézzen végig a határon. 20 évvel ezelőtt még nagyrészt kukoricát termesztettek az emberek, ma meg itt-ott található már kukorica parcella, az is inkább csak a vetésforgó miatt. Tehát annyira átalakul.
2: Szóval.
1: És persze ők ezt tudják, ők ezt látják, ő náluk ez a logikus reakció. De az a cél, hogy minél több ilyen lehetőséget megmutassunk. Az a cél, hogy megmutassuk, hogy mit kellene még itt az agrársivatagba foganatosítani, például különböző helyeknek a visszanedvesítése, a víz megtartás fokozása, az alkalmazott forgatásos, forgatásmentes technológiáknak az alkalmazása, hogy pontosan tudják, hogy mit, mikor, miért kell csinálni. Ne az legyen, hogy ők lesik, hogy mit csinál a szomszéd, és mi sikerül neki, hanem hogy tudják, hogy mikor, milyen körülmények között, miért, mit kell csinálni, tudatos legyen. És akkor aztán jönnek majd az alternatív növénygenetikai megoldások, hogy mit mivel lehet kiváltani, mert nyilván a háttérben dolgoznak a nemesítők is, meg ez is terjed el, és akkor aztán az erdős élőhelyeknek a fokozása, ugye, ami aztán megint csak a klímaváltozással szembeni védekezés, a biodiverzitás megőrzése. És akkor én azt gondolom, hogy lassan, hogyha minden elemet teszünk a helyére, minden elemmel a megmaradást szolgáljuk, akkor ennek persze lassan, ez nem megy egyik pillanatra másikra, de lassan majd látjuk a pozitív eredményét olyan célból, hogy ez a vidék továbbra is, hogy mondjam, egy élelmiszer előállító vidék legyen, és ez a tevékenység, a mezőgazdasági tevékenység gazdaságosan legyen végezhető. Mert itt az a gond, hogy nagyon sokszor már nem gazdaságos az, amit csinálnak az emberek. Ezért ez mindenkit érint, aki ezzel az ágazattal foglalkozik. Ez létfontosságú kérdés a számukra.

0: A Nemzetközi Energiaügynökség becslése szerint az olaj- és gázválság tartósan csökkenti a fosszilis tüzelőanyagok használatát, ezért a hangsúlyt a megújuló forrásokra és a nukleáris energiára helyezi. Szerbiának jó adottságai vannak a megújuló energia terén, amelyeket még nem használtak ki kellőképpen. Simon Angéla összeállítása.
1: A legfrissebb adatok szerint tavaly az új erőművek 75%-a világszerte a megújuló energia szektorából származott, míg a fennmaradó 25%-ot a nukleáris energia, a gáz, a szén és az olaj tette ki. Daniela Iszajlovics, a Megújuló Energiaforrások Szövetségének igazgatója szerint ezek biztató adatok.
2: Az új kapacitások többsége megújuló forrásokból származik, amelyek közül a napenergia dominált, míg Kína az ország, amely teljes mértékben a megújuló energiaforrások felé fordult, mondta Iszajlovics.
1: Bár egyes elemzők úgy vélik, hogy a jelenlegi energiaválság lassíthatja a megújuló energiaforrásokba történő beruházásokat, Iszajlovics szerint ennek éppen az ellenkezője figyelhető meg. Minden szélturbina, szélerőmű és más megújuló energiaforrás nem csak a dekarbonizáció felé vezető út, hanem az energiabiztonság és függetlenség új alappillére is.
2: A kőolaj és a földgáz bizonyos piacok ellenőrzése alatt álló erőforrások, míg a nap és a szél mindenki számára elérhető, és azt az irányt képviselik, amely felé a világnak haladnia kell. Olyan erőforrások, amelyeket senki sem vehet el, vagy vihet el, mondta Iszajlovics.
1: Az energiaátmenet nem minden országban halad azonos ütemben. Szerbiában eddig két aukciós kört tartottak megújuló energiaforrásokra. Szerbiában jelenleg 8 magán szélerőmű park működik, összesen 824 megawatt kapacitással, míg a naperőművek beépített teljesítménye valamennyivel több, mint 400 megawatt, beleértve az úgynevezett proszumereket, avagy termelőfogyasztókat is. Szerbiának jó adottságai vannak a megújuló energia terén, amelyeket még nem használtak ki kellőképpen, ezért a továbbiakban gyorsabb engedélyezésre és nagyobb hálózati beruházásokra lesz szükség.

2:00 múlt 1 perccel a Vajdaságon át folytatásában az időjárásról és a humán meteorológiai tudnivalókról hallanak. A tartományban estig változóan felhős idő lesz 27 fokos csúcshőmérséklettel. Újvidéken jelen pillanatban 26 fok van, a páratartalom 37%, a légnyomás pedig 1003 hektopaszkál. Vajdaság egyéb nagyobb településein is nagyjából ilyen magasságban van most a hőmérséklet. Palicson 24 fokot mérnek csak úgy, mint Nagybecskereken, Zomborban és Pancsován 26 fok van, Nagykikindán pedig 25. Holnap kissé hűvösebb lesz, helyenként kisebb eső fordulhat elő. Jelentősen, de egyáltalán nem kedvező irányba változnak a humán meteorológiai feltételek. A napközben jellemző fejfájásos, gyulladásos panaszok mellé egyre jobban belépnek a kiugró vérnyomás mértékek, erősödnek a görcsös folyamatok, emésztőszervi zavarok, aritmiák, mellkasi diszkomfort. Sokan szédülnek, erős fáradékonyság, motiválatlanság léphet fel, míg az esőzések idején szokatlan feszültség, szorongásos panaszok is jelentkezhetnek. Éjszaka egy hideg front érkezik, gyakori bolvás zavarokkal. Késő délutántól fordulhat elő a kisebb záporeső, amit említettünk. A déli délnyugati szél sokfelé megélénkül. Addig viszont napsütés, tiszta levegő, de erősödő UV-sugárzás várja a szabadba kimenőket. Lassan romlik sajnos a pollenhelyzet, magas az eper, valamint erősen jelen van a pázsitfű, a nyír, tölgy, dió, fenyőfélék pollenje is. A levegő minőség a szennyezettséget illetőleg kedvező, még az ártott területeken is általában megfelelő. Romlik a baleseti veszélyhelyzet, egyre több felé lehet zápor és erős szél. Mindenképpen ajánlott az óvatosság a forgalomban.

0: A szántóföldi növénytermesztésben egyre nehezebb nyereséget megvalósítani, mondja Kobrehel Ervin, a Zentai Gazdakör elnöke. Dudás Viktor kérdezte.
1: Azt kell, hogy mondjuk, hogy mindig ugye, aki kívülálló ebbe a témába és hallgatja ugyanúgy valamelyik médiába ezeket a nyilatkozatokat, azt szokták aztán visszhangoztatni, hogy hát a paraszt ember csak sírdel, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy megvan az oka rá, mert tényleg most már ott vagyunk, hogy szinte nem tudunk profitot megvalósítani. Esetleg, hogyha valaki valami agrotechnikai műveletet ki tud hagyni, redukált művel és minden, ott tudunk spórolni annyit, amennyit. A műtrágya árak az egekben vannak, a magárak ugye ugyanúgy elmentek, akkor is úgy az Zentai Gazdakör, mint a többi érdekszervezet fölhívta a figyelmet arra, amikor ezt a magtámogatásokat elkezdtük kapogatni, hogy nem biztos, hogy indokolt abból a szempontból, hogy meg fogja növelni a vetőmagoknak az árát. A törvényhozóktól azt a választ kaptuk, hogy nem, ők ezzel foglalkoznak, sajnos valamennyit növekedtek, nem teljes mértékben, de viszont minden magfeldolgozó ezt a kis üzleti részt ki akarja használni, és akkor, amikor a parasztelember elmegy ugyanúgy magot venni, vagy műtrágyát, akkor azt mondják, hogy hát ti kaptok támogatást, és könnyebb nektek, de viszont itt az energiárak is annyira elszabadultak, hogy szinte most már lehetetlen ezt az üzemanyag ár emelkedést, ugye mindent, a műtrágya árak emelkedését, ezt be tudtuk kalkulálni, még annyira, amennyire itt ugye mindenki már tapasztalta abból a szempontból, hogy sajnos itt mink ezt a 2000-es években már megéltük, ugye, és akkor abból a szempontból előnyünkre szolgál, hogy tudunk erre építkezni, és azért nagyobb a tapasztalat már az idősebb termelőknél, és mindig óvatosan közeledünk ezekhez a témákhoz, de nem tudom, hogy meddig bírjuk még mondjuk rá, itt most ugyanúgy az üzemanyagára, hogy elszabadult, ugye én gondolom, hogy itt az aratásnak az árai föl fognak menni, a gépi munkáknak az árai, mert ugyanúgy reménykedtünk, hogy ez egy átmeneti időszak lesz, de sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy látjuk, hogy ez be fog állni így, és egy picit fog változni. Egy remény volt még ugye itt, hogy az Agrárminisztérium a kifizetéseket meg fogja kezdeni ugyanúgy az üzemanyagáraknál a jövedékiadó visszaigénylésére. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt hónapban nem lettek kifizetések, a termelőknek pedig most ugyanúgy a tavaszi befektetések alkalmával nagy reménye fűződött ahhoz, hogy ezeket a pénzeket, tehát ezt az 50 dinárnyi értéket visszakapjuk, mert sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek a kis pár dinárok is sajnos, hogy számítanak mindenkinek, hát, de azért reménykedjünk, hogy ezt a minisztérium is látni fogja, és hamarosan lehetőséget fog találni arra, hogy a termelőket valamennyire kártalanítja ilyen szempontból.
2: A nehézségek ellenére a Zentai Gazdakör, mert itt konkrétan a gazdáknak a köre egy összetartó közösség?
1: Igen, valójában, hát ez mindenhol úgy működik mostanában, hogy amikor baj van, akkor ezeket az érdekszervezeteket keresik, hogy hát nem tudnánk valamit csinálni, és akkor ezek az érdekszervezeteken azért el kell, hogy mondjuk, hogy nagy felelősség van, mert mind a két irányba eleget kell, hogy tegyünk, és egy kompromisszumos megoldást kell elég sűrűn találni arra, hogy úgymond a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon. Mindig egyensúlyozunk, törekszünk arra, hogy ugyanúgy eleget tegyünk a törvényhozóknak, mint a termelőknek, de természetesen kategorikusan kijelenthetjük, hogy a termelők vannak az első helyen, és mindent meg fogunk tenni a továbbiakba, és annak érdekében, hogy ha egy kicsit is, de tudjunk segíteni rajta.

0: A szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség megkezdte azt a kampányát, amellyel a sofőrök figyelmét igyekszik felhívni arra, milyen következményekkel járhat az ittas vezetés. Komáromi Dórát halljuk.
1: Az év eleje óta 120 ember veszítette életét a szerbiai közutakon. Ennek apropóján indították el azt a kampányt, amely nem csak arra hívja fel a figyelmet, hogy ne fogyasszunk alkoholt, ha vezetünk, hanem hogy ne is üljünk olyan mellé, aki alkoholt fogyasztott. Fehér László közlekedésbiztonsági szakember kiemelte, hogy alkoholos befolyásoltság alatt sok mindenre lassabban reagálunk vezetés közben.
2: Az ember is, aki közlekedésben dolgozik, tudja, hogy az a gond az alkohollal, hogy megváltoztassa a percepciót, tehát később észlelünk valamit. A motorikát megváltoztatja az embernek, később reagálunk, másképp reagálunk. Az ugye persze attól függ, hogy az ember is milyen, meg attól is függ, hogy mennyi mennyiségű alkoholt fogyasztott. Minél nagyobb mennyiségű véralkohol szintje van, az azt jelenti, hogy akkora nagyobb befolyása van az alkoholnak magára, az egész szervezetére, a reagálási képesség, a motorikára, az észlelési képessége, mindenre. És az itt a probléma, hogy elsősorban lehajtunk az útról, hogyha nem tudjuk rendesen rángatni a kormányt, irányítani. A másik, ha valamilyen gond van, nem megfelelően reagálunk, későn reagálunk. És itt az a probléma, hogyha mondjuk 50 km/h sebessége, az 14 m/s. Tehát még ha be is tartsuk a sebességet egy lakott településen, ha valaki kiugrik, kijön elébünk, mondjuk és 2 másodperc időnk volna reagálni, az a 30 méter alatt mi meg is állnánk. Igen ám, de ha mi nem 1 másodperc alatt reagálunk, hanem 2, akkor mire reagálnánk, már ott vagyunk az az akadály előtt is előtt. Ezért fontos kiszűrni azokat a vezetőket, akik ilyen állapotba hajtanak, mert az közveszélyes. És akkor te hiába tartod be a szabályokat, ha valaki alkohol hatása alatt élesebben megráncsa a kormányt, és egy pillanatra átfut, vagy nem áll meg a mellékút, nem veszi észre táblát, vagy éppen kicsit rosszul mérte fő, hogy kéne megállni, és kifut a főútra. Tehát ezeket próbálják kiszűrni, és akkor ugye itt jönnek a pontok, a büntetések, hogy minél jobban féljenek, nagyon legyen a restrikció.
1: Az idei kampány minden korosztályt megcéloz. Ez alatt több előadást is tartanak különböző vendéglátóhelyeken, ahol tájékoztatják az embereket az alkohol hatásairól és az ittas vezetés jogi következményeiről.

0: A fiatalok lakáshitelek iránti érdeklődése Szerbiában minden várakozást felülmúlt, mivel eddig több mint 6,5 ezer hitelt hagytak jóvá. Így a garanciavállalási sémára előirányozott források már május előtt kimerültek. Az állam újabb támogatási kört jelentett be. Az Órát Cservenyák Anettát hallják.
1: Ognjen Popovics pénzügyminiszter helyettes hangsúlyozta, hogy a kedvező feltételek, a minimális önerő, a szubvencionált kamat és a nem állandó munkaviszonyban dolgozó fiatalok bevonása a felhasználók szélesebb köre számára teszik lehetővé a lakáskérdés megoldását, ezért az állam új támogatási csomagot készít elő.
2: A várakozásaink, amelyeket korábban optimista bástésnek gondoltunk, beigazolódtak. Már decemberben volt egy keretemelésünk. Az eredetileg előirányzott 400 milliót további 200 millióval toldottuk meg, és mostanra alig több mint egy évvel az indulás után már több mint 6,5 ezer fiatal élt a lehetőséggel. Szintén figyelemre méltó, hogy folyamatosan nő a családi házak tanyák iránti igény. Mindez azt bizonyítja, hogy a program az egész országban sikeres, és a társadalom minden rétegéhez eljutott. A statisztikák alapján a kérelmezők többsége fiatal házas pár vagy szülő, tehát nem csupán egyéneknek, hanem egész családoknak kínál otthont ez a lehetőség. A jelenlegi dinamika alapján már több mint 10 000 lakás megszerzéséről beszélünk, ami óriási segítség a fiatalok számára. Kiemelten fontos, hogy a jóváhagyott hitelek 20%-át olyan fiatalok kapták, akik határozott idejű munkaszerződéssel dolgoznak, vagy munkanélküliek kezes bevonásával. Nekik korábban esélyük sem volt arra, hogy lakáshitelben gondolkodjanak. Ebben a programban az önerő mindössze 1%. Ezen felül a hitelbírálati díj, a közjegyzői költségek és a földhivatali bejegyzés is ingyenes vagy minimális, ami az ingatlan értékének átlagosan 2-3%-át tennénk ki. Mindent elkövettünk azért, hogy a fiatalok megtehessék ezt az első lépést. Az első 6 évben fix, 1,5%-os a kamatláb, a fennmaradó részt pedig az állam szubvencionálja. Ez rendkívüli biztonságot nyújt a mostani változékony gazdasági környezetben, különösen a karrierépítés szakaszában, amikor a legnagyobb szükség van a pénzügyi stabilitásra. A kérelmeket továbbra is fogadjuk és feldolgozzuk. Arra számítunk, hogy a hitel realizálásához szükséges nagyjából 30 napon belül elfogadják azokat a módosításokat, amelyek lehetővé teszik a program zökkenőmentes folytatását, állította Ognjen Popovics pénzügyminiszter helyettes.
3: Program nastavi bez ikakvog kočenja.

0: 14 óra.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: 10 napon belül döntés születik a választás kiírásáról, mondta Alekszandr Vučić államfő. Hangsúlyozza, a voksolás kapcsán nincsenek csapdák, az emberek határozzák meg, milyen jövőt szeretnének és kire bízzák az ország irányítását. Vučić egyébként korábban már többször több időpontot emlegetett a rendkívüli parlamenti választások kiírására. Legutóbb a nyár elejét vagy szeptembert nevezte meg lehetséges opciónak. Április folyamán több párttal is egyeztetett. A tárgyalások középpontjában a választások kiírása, de geopolitikai és energetikai kérdések is voltak. Vučić most arról is beszélt, hogy a múlt hónapban az infláció 3,3% volt. Bejelentette továbbá, hogy néhány héten belül egy portál indul meg, amelyen keresztül a polgárok bejelenthetik a munkájukat rosszul végző közalkalmazottakat. Május 23-án Belgrádban a Szlávia téren tartják a következő nagy egyetemista tüntetést. A hallgatók közölték, Belgrád egy olyan város, ahol nincs ok arra, hogy ezen a napon egyedül legyen valaki. A szervezők korábban már jelezték, hogy nyáron tüntetés sorozatra készülnek, amelynek első nagy eseményét május utolsó hetében tartják. A május 23-ai dátum szimbolikus. Ekkor lesz közel másfél éve annak a nagyszabású tüntetésnek, amelyet 2024. decemberének végén rendeztek ugyanitt, és amelyen több mint 100 000 ember vett részt.

0: mostani megmozdulás az egyetemisták győznek kampány első eseménye. A szervezők szerint az ország minden részéből nagyszámú résztvevő érkezik majd a fővárosba. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A közösségi médián megjelent bejegyzésében a döntést részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta. Trump állítja, Irán képviselői egyetértettek abban, hogy miközben a kikötői blokkád teljes mértékben fennmarad, addig a szabadságprojekt rövid időre szünetel. Hozzátette, hogy a döntésben szerepet játszott Pakisztán és más országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker. Mint ismert, Trump vasárnap bejelentette a műveletet, melynek keretében védelmet és kíséretet biztosítottak a szoroson áthaladó kereskedelmi hajók számára. Marco Rubio külügyminiszter tegnap arról beszélt, hogy összesen 23 ezer tengerész tartózkodik az Arab-öbölben veszteglő hajók fedélzetén.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban estig változóan felhős idő lesz 27 fokos csúcshőmérséklettel. Holnap néhány fokkal hűvösebb lesz, szórványosan csapadék fordulhat elő. A legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 21 fok körül alakul. Pénteken és szombaton is hasonló időre van kilátás. Vasárnapra száraz időt jeleznek. A jövő héten változékony, de tavaszias idő lesz. Kedves hallgatóink, híreinket hallották. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk a délutáni híradóban.
1: Hirdetések.
2: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Mladenovic, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.
3: Vajdaságon át.
4: Hírek, riportok, tudósítások. Amit tudniuk kell, érdekes és fontos.
3: Vajdaságon át.
4: Közösségünk eseményeiből válogatunk önöknek munkanaponként. Hírek, riportok, tudósítások.
3: Vajdaságon át.
0: Köszöntjük hallgatóinkat a május 6-ai adásban. A műszaki munkatárs Boris Gyuranin, a zenét Horváth Csaba válogatja. Második óránkhoz érkeztünk, melyben elmondjuk, hogy idén is meghirdették a közegellenállás elnevezésű riport pályázatot. Az Analóg Fotográfia Dicsérete címmel nyílt kiállítás Zentán. Erről is elmondjuk a részleteket. Ezt követően az Újvidéki Krónikát hallhatják, majd a Családi Kör lapszemléje következik. Ezután megtudhatják, miről lesz szó a mai beszéd témában, világutazóban és ráadásban, valamint a holnapi egészségügyi mozaikban. A felsoroltak előtt azonban először a délutáni híradó témáit ismertetjük. A stúdióban az ügyeletes szerkesztő Szabó Gabriella.
5: Köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. A délutáni híradóban a napi politikai események mellett beszámolunk arról, hogy holnaptól egy héten át Szabadka lesz a házigazdája a zeneiskolák és balettiskolák 68. fesztiváljának. Arról is szólunk, hogy anyák napi műsort szerveztek tegnap este Múzsján. Drágul az arany, és egyre többen fektetnek be aranyba, úgy gondolják, hogy ez a biztosabb megtakarítási lehetőség. És energiahatékonysági pályázat nyerteseivel írtak alá szerződést ma délelőtt Topolyán. Mindenről részletesen a délutáni híradóban, akkor is számítunk figyelmükre.

0: A Padai Takács Rafael Magyar Kultúrkör az idén 27. alkalommal hirdette meg a közegellenállás című riportpályázatot, amelyre eddig még nem publikált magyar nyelvű riportokkal lehet jelentkezni május 22-ig. A legjobb írásokat pénzdíjjal jutalmazzák, mondja Komáromi Róbert szervező, akit a részletekről Móricz Éva kérdezett.
1: Az idén 27. alkalommal hirdetjük meg a közegellenállás című riportpályázatot. A határidő az május 22. A riportpályázatra olyan emberek bírnak jelentkezni, akik magyar nyelven írnak, és eddig meg nem jelent riportokkal lehet jelentkezni. Ami a díjakat illeti, az első díj az 12 000 dinár, a második díj az 10 000, a harmadik az 8 000 dinár. Ami a pályamunkákat illeti, azt a kultúrkörnek az e-mail címére kell elküldeni, a takasrafael@gmail.com-ra, PDF formátumban fő ki tüntetni majd a nevet, a címet, meg a jeligét, és akkor majd a szervezőkkel, azaz a kultúrkörrel, meg a tavalyi év nyertesével, meg majd a zsűri többi tagja, az majd eldönti, hogy milyen formátumban, hogy lesznek helyezettek a pályamunkák. Én remélem, hogy az idén is sokan fognak jelentkezni, mert ez minden évben változó különben, de én 10-15 pályázatra számítok az idén.
2: És milyen témájú riportokat várnak, és van-e terjedelmi korlát, vagy valamilyen formai követelmény?
1: Hát ugye a formai követelmény az, hogy riport legyen, ugye ne házi feladat vagy fogalmazás szinten, hanem egy rendes riport, ugye ezt a zsűrik tagjai is, mert ugye az újságírók mindig kiszokták emelni, hogy a riport a műfaj a legnehezebb az újságírás területén, de formai követelménye, hogy meglegyen a riport formátum, most terjedelmileg sosincs meghatározva. Én azt tudom mondani, hogy az emberek bátran írjanak, csinálják, és majd meglássuk, hogy mi lesz. Hát tényleg őszintén mondom, hogy nincs meghatározva, hogy hány oldal legyen, volt, hogy volt 2, volt, hogy volt 12. Hát a témák azok meg ugye minden évben változók. A migráció is volt, a családpolitika, a családon belüli erőszak voltak, itt nagyon szép témák régebben, és meg hála jó Istennek, én úgy vagyok vele, hogy a 27. alkalommal van, hogy a meghirdettem, meg az emberek nem felejtik el, hogy minden évben érdekes témák vannak megérintve.
2: És mi a célja ennek a pályázatnak?
1: A legelső célja, hogy a falunk szülőkirű, a kultúrkör egyik alapító tagjáról megemlékezzünk, a Keszély Károly, ugye a munkásságáról, ő neki a tiszteletére előtt létrehozva ez a közegellenállás című riportpályázat.

0: És akkor, mink a kultúrkörre ugye szervezők, meg az újságírók együtt törekszünk, hogy minden évben a Keszély Károly emléknap keretén belül a közgeneráció riportpályázata ebben megmozgatni az újságírókat. Ugye Keszély kapcsán nehéz időkben ismert olyanokat írni, hogy valakinek valahol piszkált a fantáziáját, de nem kettő megriani, írni kell mindig, és ezt fönn kell tartani, mert csapadé volt a Keszély Károly, és meg kell róla emlékezni.
1: És mikor is hol lesz az eredményhirdetés, illetve a díjátadó?
0: Minden évben úgy szokott lenni, hogy az emléknap előtti csütörtökön, vagy azon a héten meg szoktuk hirdetni a jeligével, meg a címmel a díjazottakat. Van első, második, harmadik volt, hogy több helyezet is volt, meg vannak külön díjasok is, és a hivatalos átadó az május 30-án a Padén, a kultúrkörben először a Keszély Károly emléknap keretein belül. Bátran írjanak az újságírók, meg akinek kedve van írni riportot. Nyugodtan küldje el, a szakmai zsűri átnézi, pontozni fogja, díjazni fogja. Én csak arra biztatom a szakmabelieket, hogy nyugodtan írjanak, hála jó Istennek különböző témák vannak a világban, nyugodtan meg lehet minden tapintani, érinteni, írjanak nyugodtan, és akkor minden rendben lesz.

0: Az analóg fotográfia dicsérete címmel nyílt kiállítás Zentán, amely a 70-es, 80-as és 90-es évek képein keresztül idézi meg a múlt vizuális emlékezetét. Piros Bálint összeállítása következik.
1: Három alkotó leporolt felvételei rajzolnak ki egy-egy korszakot és látásmódot az Archívum 5 című kiállításon. A tárlatról Lennert Géza

0: a fotóművészt hallják.
1: Három nagyon komoly fotóművésznek a réges-régi 80-as évekből való képeiből összeállított kiállítás. Magam részéről, tehát mint Tenner Géza, polaroid képeket állítok ki, polaroid SX70-es képeket. Ez egy nagyon különleges technika volt, ami megszületett valahol az 50-es években, és meghalt valahol a 80-as évek végén, és ez nem létezik ma már. A specifikum az, hogy egy meglehetősen ahhoz az időhöz képest meglehetősen automatizált gépből exponálás után kijött a kép, kész kép, és a két perc alatt, körülbelül két perc alatt megjelent a kép, viszont ez alatt a két perc alatt ez az egész anyag, ami fóliák között volt, ez teljesen képlékeny volt. És én többek között erre játszottam rá, erre a képlékenységre. Van olyan kép, ami strandon készítettem, egy bőszibarac magnak a hegyével, az a hegyes végével masszíroztam, dögönyöztem ezt a képet, úgyhogy átváltozott valami egész mással, ami már egyáltalán fotóra nem hasonlít, és sokan meg is kérdezik, hogy ez egyáltalán fotó-e. Hát fotó, igen, csak nagyon másmilyen. Ezek az én képeim, és van itt más játék is, egyéb játék is benne. A kollégám, a Predrag Mihajlovic Cile Kragujevaci, ő egy ilyen, hát kicsit ilyen kibicsaklott értékrendű pasast, nem mondjam, hogy ilyen falusi bolondot, fényképezett végig évtizedeken keresztül, fekete-fehér filmmel analóg képeket készített belőle, és ezeket a képeket ilyen porfestékekkel és ezekkel a fülpiszkáló pálcikákkal, igen nagy türelemjátékkal kiszínezte. Tehát ő nem színes képet csinált belőle, nem próbál ezt hasonlítani az eredeti színes fotókra, hanem ilyen kiszínezett fekete-fehér fotó, és ebből egy nagyon-nagyon érdekes játék keletkezett, amiben rettenetesen nagy manuális munka van befektetve, és érdemes eljönni megnézni, ha más nem, akkor csak az ő képeit is önmagában. A harmadik szerzőnk pedig, aki meghalt, az a Miroslav Predojevic. Ő a Gucsai Száborra, a Trombitás Fesztiválra járt ki évekig, és ott készített olyan fotókat többek között, hogy berendezett egy kis stúdiót, és oda behívta az embereket az utcára, hogy stúdió felvételeket készített azokról a családokról, trombitás társaságokról, többek között Babán Márkovics zenekaráról is, és sok más emberről, és ezek nagyon érdekes képek, szintén fekete-fehér képek, és szintén a 80-as évekből. Nála van egy néhány, amely 90-es évek elejéről származik. Tehát ez egy ilyen, én úgy mondom, hogy leporolt régi képek kiállítása, és annál érdekesebb.
0: Az Archívum 5 fotókiállítás május 31-ig látogatható a Zentai Alkotóházban.

3 lesz, 8 perc múlva a Vajdaságon át folytatásában a székvárosi aktualitásokkal foglalkozunk. Következik az Újvidéki Krónika.

0: Újvidéki krónika.
1: Az Újvidéki krónika hallgatóit Simon Angéla köszönti. Elkészült a november 1-i vasútállomási tragédia áldozatai emlékművének koncepciója. Zsárkó Mityin, Újvidék polgármestere elmondta, hogy a nyertes pályaművet különböző szakterületek szakértői választották ki 8 beérkezett pályázat közül. Hozzátette, hogy a kezdeményezést Újvidék város képviselőtestületéhez nyújtotta be, ezt követően pedig létrehozták a felelős bizottságot. A testületben építészeti és történész szakértők is helyet kaptak, mivel egy komoly szakmai csapat készítette elő az emlékmű megvalósításának minden elemét. Ennek alapján írták ki a pályázatot, fogalmazott a polgármester. A belgrádi felsőoktatási intézmények blokkádjában résztvevő hallgatók ellenben közölték, hogy nem hagyják, hogy a hatóságok bebetonozzák az igazságot. Kiemelték, hogy a közvélemény és a szakma kritikái szerint a projektet nyilvános vita és az áldozatok családjának bevonása nélkül tervezték meg. Értesítjük a polgárokat, hogy június közepéig, azaz 15-éig megváltozott útvonalon haladnak az 5-ös városi buszok Újvidéken. Tette közzé a Városi Közlekedési és Útügyi Igazgatóság. A döntés értelmében a Temerini útról érkező buszok a Pirosi út és a Repülős utca kereszteződésénél egyenesen haladnak tovább a körforgalomig. Ott megfordulnak és a Pirosi úti körforgalom megállójában, egyben az utolsó megállóban várják a következő indulást. Kérik a polgárok megértését. Kezdődött a jelentkezés a 16. Vajdaság vizei nemzetközi regattára, és május 15-éig tart. A többnapos hajóút június 24-én indul az újvidéki Zsiliptől, és egészen július 2-áig tart. A részvétel ingyenes, ám előzetes regisztrációhoz kötött. A létszám korlátozott. Az út részeként idén is gazdag program várja a résztvevőket, megünneplik a június 29-ei nemzetközi Duna napját is. Jelentkezni egy űrlap kitöltésével lehet, amely letölthető a Vajdaság vizei weboldalról, vagy személyesen is átvehető a vállalat irodájában Újvidéken a Mihályló Pupin sugárút 25 alatt. A kitöltött űrlapokat a hajózási engedély másolatával együtt személyesen, postai úton vagy beszkennelve elektronikus úton kell benyújtani a regatakukac@vodevojvodine.rs címen. Pénteken 9 és 11 óra között a lakosok a Spence előcsarnokában ingyenes általános egészségügyi állapot felmérésen vehetnek részt. Tájékozódhatnak a fizikai aktivitás fontosságáról, valamint alapgyakorlatok bemutatása során megtanulhatják, hogy hogyan őrizhetik meg, vagy javíthatják meg vitalitásukat. Az akciót az Újvidéki Egészségház prevenciós központja és a Vajdasági Közegészségügyi Intézet szervezi a fizikai aktivitás nemzetközi napja alkalmán. Az Újvidéki Egészségügyi Központban május folyamán minden szombaton reggel 8 és délután 2 óra között megelőző mammográfiás vizsgálatokat tartanak a 40 és 50 év közötti nők között. Különösen azok számára, akik az elmúlt 2 évben nem vettek részt emlővizsgálaton. A vizsgálatok ingyenesek, ám előzetes bejelentkezéshez kötöttek, amelyre 021 48 79 021-es telefonszámon jelentkezhetnek minden munkanap reggel 7 és este 7 óra között. Az Újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ májusban is gazdag programmal várja a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Most szombaton, május 9-én 10 órakor anyák napi ringató és játszóház lesz, valamint ugyanebben az időpontban megtartják az Ugri-Bugri klubot is. A következő szombaton, május 16-án pedig ismét nemezelő tanfolyamot tartanak Kucsera Anikóval, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az Újvidéki Színház ma esti előadására a Nagy Négyesre még vannak jegyek, ezért ha ma este úgy döntenének, hogy kikapcsolódnának egy kicsit, akkor ellátogathatnak a színházba. A jegyet pedig a jegypénztárnál az előadás kezdete előtt 6 és 7 óra között vásárolhatják meg. A színház elkövetkező előadásaira is foglalhatnak még jegyeket, például a holnapi Miért állnak a szamarak a húzatban című előadásra, vagy a csütörtöki ifjúsági színház vendégjátékára, amely a szokásos 7 óra helyett 7:30-kor kezdődik majd. Jegyet foglalhatnak a jegypénztárnál minden munkanap 10 és 12 óra között, illetve telefonon a 021 657 25 26-os telefonszámon 9 és 14 óra között. A darabokra 700 dinárba kerül a belépés, a bemutatókra 1000 dinárba. A csoportos jegy 450, valamint a diákoknak és a nyugdíjasoknak szóló jegyek is 450 dinárba kerülnek. Kivétel az 1981 című előadás, amelyre mindenkinek 900 dinár a belépés. További információkat és a májusi játékrendet megtalálják az újvidéki.com honlap címen. Ezen a hétvégén ismét virágpiac lesz az Újvidéki Vojvodina Sport és Üzletközpont előtti téren. Pénteken reggel 8 és este 7 óra között, szombaton pedig reggel 8 és délután 5 óra között várják a piacra a látogatókat. A virágpiac keretében még mindig tart a papírgyűjtési akció, amely során 10 kg régi papírért egy darab palántával gazdagodhatnak, míg 60 kg régi papírért egy facsemetével. Ne feledjék, ezen a hétvégén kívül még 4 időpontban, azaz 15-én, 16-án, illetve május 22-én és 23-án lesz hasonló alkalom. És még egy esemény a hétvégére, ugyanis pénteken a halpiacon ismét megtartják az éjszakai vásárt, ezennel a 89-et. Az érdeklődők este 6 és éjfél között tekinthetik meg a kiállított portékákat. Közismert, hogy a bazár célja a kis- és kézműves termelők népszerűsítése. Egy-egy vásár alkalmával több mint 300 kiállító kínálja a portékáját. A soron következő vásárokon mindig előnyben vannak azok, akik az előző éjszakai vásárra jelentkeztek, de nem kerültek sorra. Az elkövetkező vásárokra várják a jelentkezőket a rezervációkat nocsnibazar.rs e-mail címre. Kedves hallgatóink, ennyit készítettünk mára. A munkatársak nevében Simon Angéla köszöni meg a figyelmüket.

0: Holnap jelenik meg a Családi Kör legújabb száma. Ennek lapszemléje következik most. Tóth Imrét hallják.
1: Földcsuszamlás ott is, itt is. Csütörtöktől kapható a Családi Kör májusi száma. Lapszemlénk következik. Kicsivel több mint 12 millió eurót, vagyis 4,657 milliárd forintot utalt át a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT február 19-e és március 26-a között azoknak a vajdasági magyar szervezeteknek, amelyek kiváló viszonyt ápolnak a Vajdasági Magyar Szövetséggel. És 10 hónap leforgása alatt 240 millió forintot, vagyis 660 ezer eurót kapott a Vajdasági Agenda Polgárok Egyesülete. A titokzatos Agenda és a milliós támogatások címmel Tómu Margaréta írt cikket azokról a pénzekről, amelyeknek a felhasználását 10 évre visszamenőleg fogja megvizsgálni az új kormány. Hajlamosak vagyunk Szerbiára úgy gondolni, mint egy gazdaságilag gyenge országra, ahol nagy a munkanélküliség és alacsony a fizetés. Szerbia gazdasági valósága messze nem tigris, de több van benne, mint hinnénk címmel, Magyar Lívia Karai László közgazdásszal beszélgetett az ország gazdasági esélyeiről. Börcsök Margarita az újvidéki tragédia utáni első tüntetés óta ott volt szinte minden megmozduláson. Gyalogolt a diákokkal, futott a gumibotok elől, és egész nap talpon volt a kulai helyhatósági választásokon is megfigyelőként. Ha mindenki felvállalná a véleményét, sokkal gyorsabb lenne a változás című írásban, ennek az útnak a legfontosabb állomásairól beszélt Fehér Rózsának. Donald Trump gyűlöli a sajtót, kivéve az őt bálványozó pennaharcosokat, de 5 év után mégis megjelent a fehérházi tudósítók idei gálavacsoráján, mintha csak tudta volna, hogy abból nagy buli lesz. Lőttek a bulinak címmel, Purger Tibor írt a békeháborúzó káosz prezidentről. Egy tótfalusi biokert, egy törökkanizsai permakultúrás kert és egy oromhegyesi díszkert elevenedik meg az újság hasábjain. Az Elveszett paradicsom nyomában címmel Fehér Rózsa a fenntartható gazdálkodás vajdasági oázisairól készített riportot. Dankó Istvánt szinte minden zentai ismeri, de azt már csak az idősebbek tudják, hogy milyen kiváló sportoló volt. A korábbi válogatott atlétával Badis Róbert készített interjút, a sport akkora önbizalmi löketet adott, ami a mai napig tart címmel. Szerzőink természetesen reflektálnak a szerbiai közélet eseményeire és a magyar választások eredményére is. Hírháttér, szófogadók, Öreg Dezső kommentárja. Aranykor, az elszabott szabotás, Németh János jegyzete. Közélet, földcsuszamlás ott is, itt is, Kocsányos Pálma írása. Asztali zene, rendszert váltottunk, mi is, Radics Viktória rovata. Utazások apósommal, mélytengeri búvárkaland, Szabó Palóc Attila sorozata. Elmélkedések, elére bennünket is a változtatások szele, Balla Lajos írása. Történelem, a tömegek megvezetésének rövid áttekintése, Wilhelm József sorozata. Képhistóriák, egy magyar őslakos az Excalbia bolygón, Szabó Palóc Attila írása. Nem agója hozza, mit mondjak a kamaszomnak a szexről. Hintaszék, a nyugdíjbiztosítási rendszer harmonizációja az EU-val. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgász és sportrovat, szudoku, kisrejtvény, óriás keresztrejtvény, fejtörő, sakrovat, kuriózum, kvíz, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a Családi Kör olvasóit.

0: 3:43 lesz 2 perc múlva. Műsorunk végéhez közeledve a műsorok előzetesei következnek. 15 óra 35 perctől, tehát a délutáni híradót követően a beszéd téma következik, melynek mai adásában a földrengés került terítékre. Vidékünkön szerencsére igen ritkán mozdul meg a föld, de kedd éjszaka Nyugatbácskában és Topolya környékén is sokan arra ébredtek, hogy megremegett a talaj. Bár a rengés nem tartott sokáig, mégis pillanatok alatt beszéd téma lett az érintett településeken és a közösségi oldalakon is. Egy ilyen esemény mindig emlékeztet bennünket arra, milyen kiszámíthatatlan tud lenni a természet. Vajon mennyire gyakoriak az ilyen földrengések térségünkben? Kell-e tartani utórengésektől, és hogyan kellene reagálnunk az ilyen esetekben? Tárcsázzák a 021-29-02-428-as vagy a 021-29-02-429-es telefonszámot. Szabó Gabriella várja hívásaikat.
1: Mai kínálatunkból. Ráadás. Az Újvidéki Rádió ismeretterjesztő műsora.
2: Életre való ráadás. Elégedetten és kiegyensúlyozottan. Miként? Hogyan? Életre való ráadás.

0: Battyányi Bosznai Marilla vagyok, és köszöntöm az Életre való ráadás hallgatóit. Vannak pillanatok, amikor egyszerűen kibudjan. Nem kér engedélyt, nem igazodik időponthoz, nem nézi, ki van a közelben. Csak jön, és viszi magával mindazt, amit addig talán szavakba sem tudtunk önteni. A sírás ilyen, egyszerre esendő és elementáris, zavarba ejtő és felszabadító. Ma a sírásról beszélgetünk, erről a mindennapi, mégis sokszor elhallgatott emberi jelenségről. Arról, hogy miért sírunk, hogyan sírunk és mi történik bennünk, amikor könnyek gördülnek végig az arcunkon. Mi az, amit a testünk mond ki helyettünk, és mi az, amit talán épp a lelkünk próbál jelezni. Erről beszélgettünk Papágot a pszichológussal.
1: A kifejeződésünk, az érzelmi megélésünknek a nagyon fontos ismérve, a sírunk, nem sírunk, mennyit sírunk, mikor sírunk. Tehát lényegében most azt gondoljuk, hogy egy érzelmi feldolgozás, vagy kinyilatkozás, vagy érzelmi stabilizálódásnak az eszköze, illetve akár lehet ez egy stresszkezelési történet, és lehetnek ennek patológiás okai, és amikor valamiféle szindrómáról, vagy valamiféle mentális zavarról beszélünk. Tehát nagyon sok mindent nyújt, de azért azt gondoljuk, hogy leginkább ennek az érzelmi megélésnek, stabilizálásnak, illetve a kötődésnek a fontos eszköze.
0: Életre való ráadás. Műsorunkat ma délután 16 óra 35 perctől, az ismétlést pedig szombaton 11 órától hallgathatják. Visszahallgatható a közmédia internetes oldalán, az rtv.rs/hu honlapon, a hangtárban a ráadás cím alatt. Jó vételt!
2: Mai kínálatunkból

0: Világutazó. Barangoljon varázslatos tájokon az Újvidéki Rádióval.
1: Kedves hallgatóink, a mai világutazóban Kirgizisztánba és Üzbegisztánba kalauzoljuk Önöket. A szabadkai dr. Cékus Borisz beszél utazásáról.
2: Timur Lenk talán egy dolgot épített, egy főműve volt neki, az a Guri Mir, vagy királyi sír. Ez egy hagymakupolás mauzóleum, ma is talán az egész Sejemútnak a legszebb építménye. Fűződik egy anekdota az ő történetéhez, mivel azt mondta, hogy őt, ha meghal, akkor eltemetik, és megtiltja, hogy bárki háborgassa. Tehát a szarkofágját nem volt szabad senkinek se felnyitni. Különben, hogyha megbolygatják az ő álmát, akkor háború fog kitörni. Ez rá is van írva arab gyönyörű betűkkel a szarkofágjára, hogyha én felemelkedem, abba a világ beleremeg. És 536 évvel a halála után szovjet tudósok felnyitották a szarkofágot. Ugye ez volt az a kíváncsi korszaka az emberiségnek, és hát ez is egy olyan bizsergető dolog volt, hogy egy ekkora hadvezérnek a szarkofágjában mi van. És 536 évvel ugye a halála után felnyitották a szarkofágot, és akkor 1941 volt. Tehát bekövetkezett a háború, amit Timur Lenk megjósolt.
1: A világutazóval szerdán 17 óra 35 perckor jelentkezünk, valamint műsorunkat szombat délelőtt 10 órakor és vasárnap este 10 órakor megismételjük. A szerkesztő Trifkovics Rita számít a figyelmükre.
3: Csütörtök délelőttönként az Egészségügyi Mozaik című műsorunkat hallgathatják. A holnapi adás előzetese következik. Ficetimát hallják.

0: Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
1: A soron következő egészségügyi mozaikban a Kurcinák Kis Szilvia gyógypedagógussal, logopédussal készült beszélgetést sugározzuk. A szakember nemrégiben egy konferencián vett részt, ahol az Amikor a képek beszélnek című előadását hallgathatták meg a résztvevők. Erről, valamint a kommunikációról, annak nehézségeiről kérdeztük. Ezt követően arról szólunk, hogy május 20-án egy 5 alkalmas edukációs előadássorozat indul Újvidéken, ahol saját kozmetikumot is készíthetnek az érdeklődők. Első alkalommal a zsíros, problémás bőr lesz a téma. Az egészségügyi mozaikkal a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után, valamint szombat éjjel 1 óra után jelentkezünk. Fice Tíme a számít a figyelmükre.

Kedves hallgatóink, ezzel elérkeztünk a Vajdaságon át május 6-ai adásának végéhez. A keverőasztalnál először Dejan Jocic, majd később Boris Gyuranin volt segítségemre. A zenét pedig Horváth Csaba válogatta. Nevükben és tudósító kollégáink nevében is köszönjük figyelmüket. 15 órától szokásosan a délutáni híradó következik, melyben a szerkesztő Szabó Gabriella és a bemondó Szalma Antónia számít a figyelmükre. Hallgassák továbbra is az Újvidéki Rádió műsorát.

0: Hirdetések.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ledenovics, Miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetések.
5: Tizenöt óra van.
0: Újvidéki Rádió. Délutáni híradó.
6: Jó napot kívánunk a szerda délutáni híradó hallgatóinak. A stúdióban a bemondó Szalma Antónia, én Szabó Gabriella vagyok. Először egy-egy mondatban a tartalomból.
7: Május 23-ára nagy egyetemista tüntetést szerveznek a fővárosban.
6: Az államfő szerint 10 napon belül kiderül, mikor tartják az előrehozott választásokat.
7: Ukrajna mielőbb kapcsolatba kíván lépni az új magyar kormánnyal.
6: Washington néhány nap után felfüggesztette a homozi szoros biztosítását célzó műveletét.
7: Vajdaságban holnap lehűl a levegő, helyenként csapadék lehetséges.
6: Most következzenek a részletek, a hírszerkesztő Úri Attila és Olá Csongor. 10 napon belül döntés születik a választás kiírásáról, mondta Alexander Vucic államfő.
7: Hangsúlyozza, a voksolás kapcsán nincsenek csapdák, az emberek határozzák meg, milyen jövőt szeretnének, és kire

0: bízzák az ország irányítását. Vučić egyébként korábban már többször több időpontot emlegetett a rendkívüli parlamenti választások kiírására. Legutóbb a nyár elejét vagy szeptembert nevezte meg lehetséges opciónak. Április folyamán több párttal is egyeztetett. A tárgyalások középpontjában a választások kiírása, de geopolitikai és energetikai kérdések is voltak. Vučić most arról is beszélt, hogy a múlt hónapban az infláció 3,3% volt. Bejelentette továbbá, hogy néhány héten belül egy portál indul meg, amelyen keresztül a polgárok bejelenthetik a munkájukat rosszul végzők az alkalmazottakat.
1: Május 23-án Belgrádban a Szlávia téren tartják a következő nagy egyetemista tüntetést.
0: A hallgatók közölték, Belgrád egy olyan város, ahol nincs ok arra, hogy ezen a napon egyedül legyen valaki. A szervezők korábban már jelezték, hogy nyáron tüntetés sorozatra készülnek, amelynek első nagy eseményét május utolsó hetében tartják. A május 23-i dátum szimbolikus. Ekkor lesz közel másfél éve annak a nagyszabású tüntetésnek, amelyet 2024. decemberének végén rendeztek ugyanitt, és amelyen több mint 100 000 ember vett részt. A mostani megmozdulás az Egyetemisták győznek kampány első eseménye. A szervezők szerint az ország minden részéből nagyszámú résztvevő érkezik majd a fővárosba.
1: A magyarországi Tisza győzelem érződik Vajdaságban is, de a tartományban még mindig a Vajdasági Magyar Szövetség támogatottsága a legnagyobb, mondta Korhec Tamás, a Lázár Vrkatics jogi és üzleti tanulmányok karának dékánja, volt alkotmánybíró.
0: Értékelése szerint a VMS alapjai ugyan megremegtek, de a vajdasági magyarok döntő többsége továbbra is támogatja a pártot. Korhec közölte, Pásztor Bálintnak és pártjának jelenleg nincs egyetlen ütőkártyája sem. Minden Magyar Péter leendő magyar miniszterelnöktől függ. Kérdés, hogy a VMS hogyan tudja kieszközölni a továbbiakban azt a nagyméretű magyarországi pénzügyi támogatást, amellyel az intézményeit tartja fenn. Kérdés az is, hogy milyen módon változik meg a helyzet, ha a magyarországi finanszírozást diverzifikálják. Ez a szavazóbázis egy részének elvesztését jelentheti. Ugyanakkor jelen pillanatban a VMS kétség nélkül a magyarok többségének szavazatát kapná, hangsúlyozta.
1: Koszovó és Törökország katonai pénzügyi együttműködési megállapodást írt alá.
0: A dokumentum értelmében Ankara körülbelül 4 millió eurót nyújt a koszovói biztonsági erők számára. Pristina az utóbbi időszakban több hasonló egyességet is kötött. Tavaly Törökországtól és az Egyesült Államoktól drónokat vásárolt, illetve egy lőszergyár építését is bejelentették. Emellett 2025 márciusában Zágrábbal és Tiranával védelmi együttműködési megállapodást is aláírtak. Az ENSZ 1244-es határozata értelmében Koszovó területén a KFOR az egyetlen katonai alakulat. Ezzel szemben Pristina 2009-ben létrehozta a biztonsági erőket, amelyeket később a parlament katonai formációvá minősített. A koszovói biztonsági erőknek jelenleg valamennyivel kevesebb, mint 5000 tagja van.
1: Bodzsony István azt fontolgatja, hogy másfél év húzavona után már nem vállalná az elektronikus médiumokat szabályozó testület tanácsába a jelölést. A Pannon RTV volt igazgatóját a posztra a nemzeti tanácsok jelölték. Muciszán Tomárta kérdezte.
2: Én nem tudom, hogy a VMS meddig fog ragaszkodni hozzám. Másrészt még én sem tudom, hogy én meddig tudom vállalni ezt a bizonytalanságot, mivel hogy most már másfél év múlt el, így jelölt az meg lesz szavazva, és azok formálisan tagjai a REM-nek, és állítólag fizetést is kapnak, ezért 4 jelölt visszavonta a jelölését, úgymond ellenzéki jelölt, és én maradtam egyedül vesztelen fenékkel a legelőn. Nem biztos, hogy én vállalhatom majd a további, vagy egyáltalán vállalom kell a további folyamatot, nem tudom. Nem tudok ebben a pillanatban semmit mondani, mert nem tud, nincs semmilyen információm. A másik az pedig az ön megjegyzésére reagálva, az nem igaz, hogy az én személyen akasztotta meg, hanem a nemzeti tanácsoknak az elvárása akasztotta meg, hogy ki lesz a nemzeti tanácsok nevében.
3: De hát az ön személyét kifogásolták éppen azért, mert hogy a Pannon RTV-t és annak szerkesztés politikáját

0: tartották egy pártorgánumnak, legalábbis ezzel érveltek az ellenzékiek, akik visszaléptek.
1: Persze, hát az ellenzékiek azok hatalomra törnek, és az ellenzékieknek is az a célja és az elvárása, hogy megkaparintsák a hatalmat, és megkaparintsák ezen által a médiát is, de az, hogy a Panon egy párt média, sok mindent hallottam én már erről, és nagyon sok kritikát kellett meghallgatnom. Ebben az esetben szerintem ez nem állja meg a helyét.
0: Ha jól értettem, vissza is vonulna az elektronikus média testület?
1: Nem hoztam ilyen döntést, nem is gondolkoztam rajta, mert teljesen másról vagyok elfoglalva, de az biztos, hogy igyekezek magamnak valamilyen munkát találni. Másfél évig várni valamire teljes kilátástalanságba, azt nem tudom, hogy meddig tudja az ember vállalni.
0: De nyugdíjas, nem nyugdíjas? Nyugdíjas?
1: Igen, nyugdíjas vagyok is, ez egy nagyon szép foglalkozás nyugdíjasnak lenni. De még én úgy érzem, hogy tudok valamit tenni a média érdekében, és ezt meg is szeretném tenni, akár tanítani, akár írni, akár segíteni másoknak, és a PREM jelöltség ennek a döntő többségét kizárta. Tehát kizárók lehetett volna, de azt hiszem, hogy ezt már tovább nem kell vállalnom.
2: Energiahatékonysági pályázat nyerteseivel írt ma alá szerződést a községi elnök Topolyán. Nagy Emília járt a helyszínen.
3: Borsos József vagyok, Kavillóról jöttem. Van egy nagyon szép kis családi házunk Kavillón, amit szeretnénk egy kicsit modernizálni. Így hát kaptunk az alkalmon és kihasználtuk a községi energiahatékonysági pályázatot. Mivel az utcai nyilászárókat sikerült pár évvel ezelőtt önerőből megvalósítani, ezért még a hátralévő nyilászárókat, illetve bejárati ajtókat a községi pályázaton keresztül szeretnénk kicserélni. Ez egy nagyon hatalmas segítség a családnak, mivel több százezer dináros beruházásról van szó. Próbát tettünk a pályázaton, és sikeresen pályáztunk.
4: Mekkora összeg?
3: A projektnek az összértéke 300.000 dinár volt, ebből a felét kell, hogy mi önrészből álljuk, tehát ez 150.000 dinár.
4: A topolyai Muzsik Gyula nyilászárók cseréjére pályázott.
5: Nem fiatal ház, az ablakok azok már teljesen tönkrementek. Volt kint a komisszió, megnézték, és úgy találták, hogy minden rendben van, ami a cserét illeti.
4: Első alkalommal pályáz ilyesmire?
5: Nem, második alkalommal. Először pályáztam a gázkazánra, azt is megkaptam, úgyhogy mostan teljesen más volt a pályázati rangsor. Mindent időbe kell tudnia.
4: Tehát akkor számított is rá?
5: Számítottam, hát. Én voltam a 8. a rangsoron.
4: Az alapján döntöttek? Beadási sorrend alapján?
5: Igen, a beadási sorrend alapján. Az összes keretbe, aki belefért, vasárnap délelőtt 9:30 ideültem, és hétfőn reggel 8 órakor már otthon voltam. Körülbelül 160.000 dinár, amit kaptam.
4: Ezen a pályázaton összesen 35 pályázót támogatnak 25 millió dinár keretösszegből, tudtuk meg Szatmári Adrián községi elnöktől.
6: 26 általános pályázatot, 9-et pedig a szociálisan hátrányos helyzetű kategóriában, és ezt a pályázatot Topolya község önkormányzata közösen az energetikai ügyi és bányügyi minisztériummal valósítja meg. A legnépszerűbb pályázati kiírás az a napelemek voltak, a napelemekre pályáztak a legtöbben, ugyanakkor sokan pályáztak még nyilászáró cselére, valamint a hőpumpáknak a megvásárlására. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pályázati kiírás volt, ezért az önkormányzatunk továbbra is folytatni szeretném majd ezt a gyakorlatot. Idén is ki fogjuk majd írni az energiahatékonysági pályázatot, és a községi költségvetésben az erre szükséges eszközöket már be is terveztük. Az összkeret ugye a projekt tekintetében az 25 millió dinár, ebből 10 millió dinárt finanszíroz Topolya község önkormányzata, valamint a bányügyi és energetikaügyi minisztérium. Az összprojektnek mintegy 25%-át a község, 25%-át pedig a minisztérium finanszírozza. A maradékot pedig a felhasználók.
4: Az illetékes kiemelte, a jövőben is lesz még hasonló pályázat.
7: Külföldi hírek.
2: Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök.
8: A közösségi médián megjelent bejegyzésében a döntést részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta. Trump állítja, Irán képviselői egyetértettek abban, hogy miközben a kikötői blokkád teljes mértékben fennmarad, addig a szabadság projekt rövid időre szünetel. Hozzátette, hogy a döntésben szerepet játszott Pakisztán és más országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker. Mint ismert, Trump vasárnap jelentette be a műveletet, melynek keretében védelmet és kíséretet biztosítottak a szoroson áthaladó kereskedelmi hajók számára. Marco Rubio külügyminiszter tegnap arról beszélt, hogy összesen 23 ezer tengerész tartózkodik az Arab-öbölben veszteglő hajók fedélzetén.
2: Ukrajna arra számít, hogy a Tisza kormány megalakulása után gyorsan sor kerülhet a kapcsolatfelvételre Magyarországgal.
8: Az még nem dőlt el, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök mikor találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, mert utóbbi stábja még nem véglegesítette az államfő júniusi programját. Teres Kacska, Ukrajna euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettese felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos kapcsolat felvétel az új Magyarország gyűlés megalakulása után lehetséges. Arról is beszélt, hogy Budapest és Brüsszel között számos technikai egyeztetés zajlik a háttérben, és reméli, hogy Magyarország idővel támogatja majd Ukrajna uniós csatlakozását. A világsajtó korábban azt írta, hogy Magyar Péter az ukrajnai magyar kisebbség jogainak bővítéséhez kötni Kijev csatlakozási tárgyalásainak támogatását. Erre reagálva Zelenszkij közölte, a kárpátaljai magyarok ügyében nem lesz probléma.
2: Az Európai Bizottság jóvá hagyta a Lengyelországnak szánt SAFE hitelszerződést, közölte az ország védelmi minisztere.
8: A tárcavezető kiemelte, országa a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó programnak. Az uniós pénzekből finanszírozandó lengyel projektek között említette hordozható légvédelmi rakétavetők gyártását, valamint egy drónvédelmi projektet is, amely a keleti pajzs nevű védelmi rendszer részét képezi majd az orosz és a belorusz határ mentén. A szerződést pénteken írják alá, annak ellenére, hogy Karol Navrovszky elnök márciusban megvétózta a SAFE eszközök lehívásáról szóló törvényt. A vétót egyebek mellett azzal indokolta, hogy a hitel összegével együtt a rendkívül magas kamatot is vissza kell fizetni. A Donald Tusk vezette kabinet ezt követően úgy döntött, hogy a hitelt egy kormány határozat alapján hívják le.
2: Romániában ellenzékbe vonul a Nemzeti Liberális Párt, miután a parlament tegnap megvonta a bizalmat az Ilie Bolojan vezette koalíciós kormánytól.
8: Az este elfogadott határozat megerősítette, hogy a párt nem tekinti többé megbízható partnernek a szociáldemokrata pártot, amely a szélsőjobboldali Aurral együtt bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg a kormányt. A Nemzeti Liberális Párt szerint a szociáldemokratákat terheli a felelősség a koalíció felrúgásáért és az előidézett válságért, így az ő és a körülöttük kialakult új parlamenti többség felelőssége kormányt alakítani. Hozzátették viszont, hogy a tömörülés ellenzékként is kész támogatni azokat az intézkedéseket, amelyek az ország gazdasági stabilitását és a polgárok érdekeit szolgálják.
2: Az amerikai erők ismét egy feltételezett kábítószercsempész hajóra mértek csapást a Csendes-óceánon.
8: Az esetben hárman meghaltak. A déli parancsnokság szerint a kis hajó egy ismert csempész útvonalon közlekedett. Egy nappal korábban egy másik hajó ellen is csapást mértek a Karib-tengeren, itt két személy halt meg. A Trump kormány tavaly szeptemberben indított el a dél-amerikai vizeken közlekedő, állítólagos kábítószer csempész hajók elleni támadásokat. Ezekben eddig csaknem 200 ember vesztette életét. Emellett a Csendes-óceán keleti részein is csapásokat mérnek narkoterroristák által használt vízi járművekre. Az viszont egy esetben sem bizonyított, hogy ezek az akciók megalapozottak-e, vagy hogy az érintett hajók és csónakok valóban kábítószert csempésznek-e.
2: Lezuhant egy tűzoltó repülőgép a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban, keletkezett mintegy 250 hektárnyi területre kiterjedt erdőtűzoltásakor.
8: A közlés szerint a pilóta életét vesztette. A tűz egyébként tegnap keletkezett. Az oltást nehezíti, hogy a terület nehezen megközelíthető. A lángok pedig gyorsan

0: terjednek a fák lombkoronáján keresztül. Az oltásban 300 tűzoltó vesz részt, a helyszínre a hadsereg önkéntes területvédelmi erőinek több tucat tagját is kivezényelték. Ma reggel helikoptereket is bevetettek, és drónok segítségével mérik fel, hol vannak a tűzfészkek. Illetékesek szerint a levegőből történő oltás megakadályozza a tűz terjedését. A térségbeli települések lakosai számára riasztást adtak ki, melyben sűrű füstre figyelmeztetnek. A lublini vajdaság erdeiben az utóbbi időben a legmagasabb tűzveszély fokozat van érvényben a szárazság miatt.
1: A világban zajló konfliktusok miatt egyre népszerűbb befektetési forma az arany. Nem csak magánszemélyek, cégek, de az állam szintjén is folytatódik ennek a nemesfémnek a felvásárlása, melynek ára folyamatosan emelkedik. Vörös Gábor összefoglalója.
2: Az iráni háború árnyékában ismét megugrott az arany világpiaci ára. Ez a válságok idején nem újszerű jelenség, hiszen ez a nemesfém mindig a legértékállóbb befektetés egy államnak, nagyvállalatnak vagy magánszemélyeknek. Zorán Popovics, a Vista Rica befektetési alap felügyelőbizottságának elnöke. Az év kezdetétől a hormuzi szoros lezárása és az iráni háború gyakorlatilag a mindig stabil értékű arany felé fordította a befektetőket. Számos irányból megnőtt a kereslet. Nem csak Lengyelországot emelném ki, hanem világszerte számos ország jegybankja is vásárolt aranyat, beleértve Szerbiát is. Ez általános tendencia az elmúlt években, lényegében a koronavírus okozta válságot követően. A jegybankok gyakorlatilag saját devizatartalékaikkal növelik az aranytartalékok arányát, ezzel védve az ország monetáris politikáját és fizetőképességét. Popovics hozzátett. A közhiedelmekkel ellentétben nem bonyolult aranyat vásárolni a nemzetközi piacon, még magánszemélyeknek sem. Mi több, nem szükséges hozzá több százezer dinár vagy euró, hogy ebbe a nemesfénybe befektessünk. Erre szolgálnak az úgynevezett befektetési alapok. Ezek nem valamiféle bonyolult tőzsdei eszközök vagy ügyletek. Egy aranyalapba történő befektetéssel egy szívben nyugvó, valódi aranyba fektetünk be. Sokan így szeretik látni, érezni fizikai értelemben, vagyis kezükben tartani az aranyat. Ezért mondható hagyományosnak az ingatlanokba való befektetés is, amelynek van fizikai valósága. A befektetési alapokat övező leggyakoribb tévhit az, hogy rengeteg magántőkével kell rendelkezni az indulásnál. Nincs minimális összeg. Befektetünk egy bizonyos összeget egy tetszőleges alapba, legyen az arany, ezüst vagy más nemesfém. Követjük annak árfolyamát. Kényelmes olyan szempontból, hogy általában nincsenek hosszú távú lekötések, azaz a befektetett összeget bármikor kivehetjük, fogalmazott Popovics. Az arany unciánkénti árát ma 468.693 dinár 52 paráért jegyezték a szerbiai nemesfém tőzsdén. Az idei rekordösszeg január 28-án volt, amikor délután 4 órakor ez az árfolyam megközelítette az 540 ezer dinárt. A Szerb Nemzeti Bank tavaly rekordmennyiségű aranyrudat vásárolt fel a hazai Zijin Koper vállalattól, mintegy 4,3 tonna súlyban, 344 darab aranyrúd formájában. A hazai aranytartalék csaknem 54 tonna volt a legutóbbi március végi adatok szerint. A készletet külföldi és hazai forrásokból szerezte be a Nemzeti Bank.
1: Szabadka az elkövetkező egy hétben fiatal művészek találkozó helyévé válik. Holnap kezdődik ugyanis a szerbiai zene és balett iskolák 68. fesztiválja, amelyre mintegy 1000 résztvevőt várnak.
3: Szabadka május 7-e és 13-a között ad otthont a szerbiai zene és balett iskolák 68. fesztiváljának. A rendezvényen 63 zeneiskola tanulója vesz részt az ország minden pontjáról, valamint Koszovóról. Az esemény helyszíne a Szabadkai Zeneiskola, amely legutóbb 30 éve töltötte be a fesztivál házigazdájának szerepét. Radetic Ádám, a zsűri helyettes titkára.
4: A fesztivál maga versenyjellegű, de nyitott a közönség számára is. Ezen a megméretetésen szólisták, kamaraegyüttesek, énekkarok és zenekarok fognak versenyezni. Ezeket több tagú zsűri fogja pontozni, a szólistákat a kamaraegyüttesekkel együtt 7 tagú zsűri, a kórusokat és a zenekarokat pedig 3 tagú zsűri fogja pontozni.
3: A bírálóbizottságokat elismert zenepedagógusok alkotják, a versenyprogram mellett a közönséget kísérő

0: Rendezvények és koncertek is várják.
1: Május 8-án este 8 órai kezdettel egy jazz est lesz a zeneiskola udvarában. Május 12-én 7 órától a zeneiskola végzős diákjainak érettségi koncertje lesz a Városháza dísztermében, és május 13-án 7 órától a fesztivál gála koncertjére invitáljuk a nagy érdeműt a Szabadkai zsinagógában.
0: A koncertekre való belépés díjtalan. A rangos fesztivált a Szerbiai Zene és Balettiskolák közössége szervezi, és szerepel az Oktatási Minisztérium hivatalos naptárában is.
2: Muzsján anyáknapi műsort szerveztek tegnap este, és a szakkör helybeli csoportjai is kiállították az idei munkáikat. Kónya Kovács Otília hangfelvétele következik.
3: Anyáknapi műsorra került sor itt a Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben. A gyerekek meglepték az anyukákat, nagyanyákat. Vidrács Krisztina, a Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület alelnöke, szeretném, hogyha összefoglalná.
4: Nagy öröm mindig számunkra is, megtiszteltetés, amikor így megtelik a nagy terem, és a színpadon ennyi kisgyermeket láthatunk, falubelieket. Tényleg egy nagyon ünnepi hangulatú volt ez a mai anyáknapi műsor. Az egészen a pici óvodásoktól a negyedikes diákokig mindannyian itt voltak. Ünnepi volt azért is, mert láttuk az anyukákon és a gyerekeken is, hogy igyekeztek a legjobbat adni itt ma. Nagyon szép ünnepi öltözetben voltak kislányok, kisfiúk, és én azt gondolom, hogy az édesanyáknak egy nagyon szép nap volt ez a mai. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a hagyományainkat, a kultúránkat ilyen módon is ápoljuk, és hogy ezeket a rendezvényeket itt meg tudjuk szervezni. Mindig külön nagy öröm, amikor így tele van a terem, amikor ennyien itt vannak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindannyian egy szép napot zárhatunk így.
3: És ugye az anyukák kaptak egy-egy szál virágot a gyermekeiktől, ezt is a Petőfi elnöksége biztosítja.
4: Ez már most szintén hagyománnyá vált, hogy egy-egy szál kálával kedveskedtünk a gyerekek által az édesanyáknak, és amikor lejöttek a színpadról, mindenki megkereste a saját anyukáját, és ezzel köszönték meg nekik a törődést, a szeretetet, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép látvány is volt, és örömet okozhattunk így az édesanyáknak.
3: És még csak egy plusz, amit hozzáadott a szakkör keretében ugye a hölgyek, akik a kiállítással gazdagították ezt a programot.
4: Így van, egy kísérő rendezvény is lezajlott itt ma. Ez is nagy öröm számunkra, hogy bővítettük a programot, úgymond ezzel a kiállítással is. Nagy volt a zsongás itt, és ezt mindig jó látni nekünk itt petőfiseknek is, akik itt vagyunk, hogyha megtelik a terem. A kiállítás maga is ide vonzott több falubelit, és hát reméljük, hogy ez a jövőben is majd így marad, és itt nálunk kerül megszervezésre.
5: Időjárás jelentés.
2: Vajdaságban estig változóan felhős idő lesz 27 fokos csúcshőmérséklettel.
6: Holnap néhány fokkal hűvösebb lesz, szorványosan előfordulhat csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 21 fok körül alakul. Pénteken és szombaton is hasonló időre van kilátás. Vasárnapra száraz időt jeleznek. A jövő héten változékony, de tavaszias idő lesz.
5: Sport.
2: A sporthíreket Antalovics Krisztián válogatta.
7: Az Arsenal csapata harcolta ki elsőként a döntős szereplést a labdarúgó bajnokok ligájában. A tegnap esti visszavágón a londoniak az Atletico Madridot fogadták az Emirates stadionban, miután a spanyol fővárosban 1-1-es döntetlen született. Bár mindkét együttesnek számos gólhelyzete volt a mérkőzésen, végül Bukayo Saka 44. percben szerzett találata döntött, amivel az Arsenal 1-0-ra nyerni tudott, és 2-1-es összesítéssel tovább jutott, és ott lesz Budapesten a Puskás Arénában a május 30-ai fináléban. Az este folyamán a Bayern München és a Paris Saint-Germain közül kerül ki a másik döntős csapat, az összecsapás 9 órakor kezdődik. A férfi kosárlabda Euroliga negyed döntőjében két mérkőzést játszottak tegnap. Az Olympiakosz a két hazai győzelme után a párharc harmadik meccsét is megnyerte 105-82-re a Monaco ellen, és tovább jutott. A Real Madrid viszont nem tudta ugyanezt megtenni, mert a Hapoel Tel Aviv nagyot küzdve 76-69 arányban jobbnak bizonyult, és 2-1-re szépített. A negyed döntő másik két párharca este folytatódik. 19 órától Zsalgiris Kaunas Fenerbahce, 20 óra 15 perctől pedig Panathinaikos Valencia meccset rendeznek. Két mérkőzésért véget hajnalban az amerikai profi kosárlabdaliga rájátszásában. A Detroit a Clevelandet múlta felül 111-101 arányban, míg a címvédő Oklahoma a Los Angeles Lakerst verte hazai környezetben 108-90-re a főcsoport elődöntő első mérkőzésén. Így tehát mindkét győztes csapat megőrizte pálya előnyét. Az első körben búcsúzott Marozsán Fábián a római salakpályás teniszmestertornán. Marozsán a cseh Koprivával játszott, és 2-6-3-as játszmában alul maradt. A nők mezőnyében Udvardi Panna a világranglistán a 122. helyen jegyzett. 18 éves orosz Kornyejevával csapott össze, és 6-2-7-6 arányban jobbnak bizonyult. A világranglista 71. helyén álló magyar lány ellenfele a második fordulóban a 21. kiemelt belga Alice Mertens lesz. A héten zajlik a női spanyol kerékpáros körverseny. Tegnap a harmadik 121 km hosszú szakasz ért véget, amelyen a francia Cedrin Kerbaol aratott diadalt az IF csapatából. Második lett a belga Lotte Kopecky, míg a harmadik helyen a kanadai Sarah Van Damme végzett. Az összetett versenyt a német Franciska Koch vezeti. Mint ismeretes, a női Vuelta 7 szakaszból áll, a negyedik etap pedig már javában zajlik. Egy 115,6 kilométeres távot teljesítenek ma a kerékpáros lányok emelkedős terepen.
2: Híradónk végén még egyszer egy-egy mondatban a nap eddigi legfontosabb eseményeiből.
6: Május 23-ára nagy egyetemista tüntetést szerveznek a fővárosban.
2: Az államfő szerint 10 napon belül kiderül, mikor tartják az előrehozott választásokat.
6: Ukrajna mielőbb kapcsolatba kíván lépni az új magyar kormánnyal.
2: Washington néhány nap után felfüggesztette a hormuzi szoros biztosítását célzó műveletét.
6: Vajdaságban holnap lehűl a levegő, helyenként csapadék lehetséges.
2: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió szerda délutáni híradóját hallották, melynek elkészítésében a már említetteken kívül részt vett még Úri Attila és Olá Csongor hírszerkesztők. A bemondó Szalma Antónia volt, a műszaki munkatárs Dejáni Jocic. Valamennyi közreműködő nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt Szabó Gabriellát hallották.

Kedves hallgatóink, ismertetjük további műsorunkat, amelyet ultra rövid hullámon a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-en sugározunk. Interneten is hallgathatnak bennünket a www.rtv.rs/hu honlapon. 15 óra 30-kor beszédtéma. Adásunkban a földrengésről lesz szó. Vidékünkön szerencsére igen ritkán mozdul meg a föld, de kedd éjszaka Nyugatbácskában és Topolya környékén is sokan arra ébredtek, hogy megremegett a föld. Bár a rengés nem tartott sokáig, mégis pillanatok alatt beszédtéma lett az érintett településeken és a közösségi oldalakon is. Egy ilyen esemény mindig emlékeztet bennünket arra, milyen kiszámíthatatlan tud lenni a természet. Vajon mennyire gyakoriak az ilyen földrengések térségünkben, kell-e tartani utórengésektől, és hogyan kellene reagálnunk ilyen esetben? Tárcsázzák a 021 29 02 428-as telefonszámot, Szabó Gabriella várja hívásaikat. 16 óra 30 perckor hírek, majd ráadás. 17 óra 30-kor híreket mondunk, utána világutazó, melyben Kirgizisztánba és Üzbegisztánba kalauzoljuk Önöket. A szerkesztő Trifkovics Rita számít a figyelmükre. 18 óra 30 perckor esti híradó. 19 órakor Ne felejts, Magyar Nóta műsor. 20 órakor híreket mondunk, majd a Politér délelőtti adásából hallanak részleteket. 21 óra 30 perckor késő esti híradó, 22 órakor jazz óra, a 23 órai hírek után kis éjjel zene. Éjfélkor híreket mondunk, majd éjjel az Újvidéki Rádióval. Benne takarodó és az éjszakai mulató ismétlése. Tartsanak velünk!

Köszöntöm a beszéd téma hallgatóit, Szabó Gabriella vagyok, a zenei szerkesztő Szikora Csaba, a műszaki munkatárs Dejan Jocic. A tegnapi hajnal nyugtalanul indult Bezdán és Monostorszeg környékén, Nyugat-Bácskában. De bizony még a bácskosút falviak is fölébredtek álmukból arra, hogy megremegett a föld. Bár a rengés nem tartott sokáig, mégis futótűzként terjedt a hír a faluban és a közösségi oldalakon is. Egy ilyen esemény mindig emlékeztet bennünket arra, milyen kiszámíthatatlan tud lenni a természet. Vajon mennyire gyakoriak az ilyen földrengések térségünkben? Kell-e tartani az utórengésektől? Bezdánban tegnap tehát a hajnal sok ember számára megszokottól nagyon eltérően indult. Egy rövid, de érezhető földrengés zavarta meg a nyugalmat. Volt, aki csak arra riadt fel, hogy megmozdult az ágy, vagy megreccsent az ablak. Mások azonnal felkapcsolták a villanyt, telefonért nyúltak, és megpróbálták kideríteni, mi történt pontosan. A földrengéseknek van valami különös lélektana. Még akkor is, ha nem okoznak komoly károkat. Még akkor is, ha csak néhány másodpercig tartanak, az emberekben mély nyomot hagynak. Talán azért, mert ilyenkor valami olyan mozdul meg, amit általában öröknek és stabilnak gondolunk, maga a föld. Az ember megszokta, hogy az épületek, az utak, a házak alatt szilárd talaj van. Amikor azonban a föld megremeg, még ha csak gyengén is, az bizony egy pillanatra kizökkenti a biztonságérzetünket. Itt a Vajdaságban nem számítanak mindennaposnak az ilyen események, éppen ezért különösen nagy figyelmet kapnak. Egy-egy kisebb rengés híre is gyakran és gyorsan terjed, ha pedig ez hajnalban történik, még fokozottabb a hatása. Az emberek félálomban még nehezebben értelmezik, mi történik valójában. Ezúttal is volt, aki először azt hitte, erős széllökés rázta meg a házat. Mások arra gyanakodtak, hogy egy nehéz jármű haladt el az utcán. Aztán néhány perc alatt elindult az információ áramlás, és kiderült, ez bizony földrengés volt. Az ilyen pillanatokban szinte automatikusan előkerülnek a kérdések. Mekkora volt, hol volt az epicentrum, a várható, a utórengések, okozhatott-e vajon károkat? És talán a legfontosabb, mennyire kell ettől tartani a jövőben? A földrengések tudományos szempontból is jól ismert természeti jelenségek, emberi szempontból azonban ma is kiszámíthatatlannak és nyugtalanítónak tűnnek. A Kárpát-medence és a Balkán térsége földtani szempontból aktív területnek számít. Bár a legerősebb rengések általában nem itt történnek, időről időre a Vajdaságban, Magyarországon, Horvátországban vagy Romániában is érzékelhető mozgásokat regisztrálnak. A szakemberek régóta hangsúlyozzák, hogy a kisebb földrengések természetes velejárói annak a földtani folyamatnak, amely folyamatosan alakítja a térséget. Ezek többsége gyenge, sokszor csak a műszerek érzékelik őket. Amikor azonban az emberek is megérzik, az esemény azonnal érzelmi dimenziót kap. Nem csupán geológiai történésről van szó, hanem személyes élményről. A tegnapi hajnal után sok bezdáni és környékbeli lakó valószínűleg nehezebben aludt vissza. Ilyenkor az ember figyelni kezdi a legkisebb rezdülést is. Egy nyikorgó bútor, egy elhaladó teherautó, vagy akár egy erősebb ajtócsapódás is félelmet kelthet. És ez teljesen természetes reakció. A földrengések pszichológiai hatásáról ritkábban beszélünk, pedig egy kisebb rengés is képes bizonytalanság érzetet kelteni. Különösen azokban, akik már átéltek korábban hasonló eseményt, vagy akik olyan térségből származnak, ahol komolyabb földrengések történtek. A Balkán országainak lakói jól emlékeznek a korábbi nagyobb rengésekre, amelyek emberéleteket is követeltek és jelentős károkat okoztak. Éppen ezért egy kisebb vajdasági rengés híre is gyorsan és erős érzelmi reakciókat vált ki. De közben egy másik fontos jelenség is megfigyelhető. A közösség azonnal kommunikálni kezd. A földrengések kapcsán mindig előkerül a
felkészültség kérdése. Tudjuk-e, hogyan kell viselkedni egy rengés alatt? Mit kell tenni, ha erősebb mozgást érzünk? Hová érdemes állni egy épületben? Mit kell elkerülni? Ezek olyan kérdések, amelyekre sokan csak akkor kezdenek választ keresni, amikor már megtörtént az esemény. A szakemberek szerint a legfontosabb a nyugalom megőrzése. Pánikhelyzetben az emberek gyakran rossz döntéseket hoznak. Egy kisebb földrengés esetében általában az a legbiztonságosabb, ha az ember távol marad az ablakoktól, és megpróbál stabil helyet keresni. De a valódi biztonságérzetet hosszabb távon nem csak a szabályok ismerete adja, hanem az is, hogy pontos és hiteles információk álljanak rendelkezésünkre. Kedves hallgatóink, a következő percekben erről beszélgetünk, a bezdáni nyugatbácskai földrengésről, a bizonytalanságról, a természet erejéről és arról, hogyan reagálunk mi emberek, amikor a föld egyszer csak megmozdul a talpunk alatt. Tárcsázzák a 021-290-24-28 vagy a 021-290-24-29-es telefonszámok egyikét. Én várom hívásaikat.

0: Ez itt a beszéd téma. A telefonszám 021 290 24 29. Ez a telefonszám, és ugyanabban a pillanatban kezdett csörögni mind a két telefon, illetve jelezni. Az egyik hallgatót már is köszöntjük
1: jó,
0: a vonalban.
1: Jó napot kívánok!
0: Hát,
1: nagyon kellemetlen érzés az a földrengés. Én hallgattam, vagyis ott voltam Hercegnoviban, amikor Skopje összedőlt. Hát nagyon rossz. Nagyon hintázott az egész föld, és morajlott. Akkor azután 64-be Szabadkán, amikor volt a földrengés, nagyon rossz érzés volt. Nem találtam az ajtókilincset, és hogy kimenjünk a helységből, az is rossz volt. Mert mozgott minden.
0: Annyira mozgott, hogy menni is nehéz volt rajta?
1: Igen, mert a linoleum is hullámzott, a városháza tornya pedig hintázott. Ez Szabadkán volt. 64 májusában.
0: Azután kereké forduló.
1: Azután volt, azt is éreztük, főleg az emeleteken, amikor Romániába Bukarestbe összedőltek a házak egymás tetejére, azt is éreztük. És legutoljára pedig, amikor Újvidéken volt, hát nagyon, azt nem tudom már megmondani, hogy melyik évben, de nagyon hosszan volt. Hosszan, hát a luszterok nagyon kilengettek, a virágoknak a levelei nagyon remektek, és hát biztos, ez éjszaka történt, és amikor hintázott velem az ágy, hát nagyon rossz érzés volt.
0: És mondja, hogy ki akartak menni a házból a 64-es földrengés alkalmával, ami hát pont 60 évvel ezelőtt történt. Tudták, hogy ilyenkor legjobb, hogyha kint vannak a szabadban, és nem szabad az épületben maradni? Vagy honnan? Hát, ez ösztönös
1: hát
0: volt?
1: Ez olyan hirtelen történt. Én éppen gyakorlaton voltam egy házba, egy üvegházba, ahol minden üveg volt. Hát recsegtek az üvegek. És a linoleum, ugye padló volt, és hullámzott, és éppen kötöztem egy hölgyet, hát nem találtam el neki a kezét, és hát nagyon rossz volt.
0: Értem, de honnan ez a tudás, vagy ösztönből jött, hogy ki kell menni, mert hogy azt gondolták nyilván, hogy összedül.
1: Én nekem akkor már az 62-ben volt, amikor én Hercegnoviban voltam, és akkor dőlt össze Skopje.
0: Értem, tehát már volt egy tapasztalata.
1: Már volt egy tapasztalatom, és rettenetesen morgott a föld, mint hogyha repülő ment volna. De nem ment repülő.
0: Értem. És mit kell ilyenkor csinálni? Tehát ezek szerint több
1: nem
0: földrengést
1: tudom.
0: Is... Ja, hogy ne...
1: Nem tudom, hogy mit kell csinálni, de nagyon rossz érzés, és mondom, amikor hintáznak a luszterok, hát az sem mindegy.
0: Az biztos, és a bizonytalanság, hogy ez meddig tart, de valahogy az utóbbi időben viszonylag gyakran mozog a föld körülöttünk.
1: Mondjuk rá, se a Bájina-bástái földrengés, se ezt a Bezdáni-Topolya részt, ezt én nem éreztem. Nem mondhatok semmit erről, de amiket én átéltem, hát az nem volt kellemes érzés.
0: Nyilván, hát most is, akik ott voltak a közelben, egyébként nem túl nagy, vagy legalábbis az eddigi kimutatások szerint nem túl nagy az anyagi kár, de viszont keletkezett kár Monostorszegen, a templom megrongálódott, és néhány lakóház, tehát azért nem múlt el teljesen nyomtalanul ez a földrengés.
1: Hát ez volt. És amikor Horvátországban volt a földrengés, hát azt nem nagyon éreztük, mert a hullámok nem erre terjedtek, hanem másfelé, az, amit Magyarországon éreztek, meg amit Boszniában éreztek, azt, de hát láttuk, a televízió mutatta, akkor még igaz, hogy Jugoszlávia voltunk, és mutatták, hogy mennyi ház tönkrement.
0: Bizony, és hát néhány évvel ezelőtt is volt egy nagyon csúnya pusztító erejű földrengés. Köszönöm a hívását. Hát igazából nem tudjuk, hogy mi a teendő ilyen esetben.
1: Nem lehet tudni, mert nem lehet tudni az, hogy merre megy a hullám, és mekkora.
0: Igen, igen. Viszont, hogy valamilyen biztonságban érezzük magunkat, azért nyilván, azt hogy valamit tenni kell.
1: Tudja, a Skopjéban voltam, amikor már később, amikor már fölépítették az új házakat, meg sok új épületet, meg mesterséges tavat építettek, stb. És minden egyes emeletes házon kívülről is van lépcsőzet. Tehát van menekülési irány. Van belső lépcsőház, és van külső. És ez mondjuk rá, ez jó. Ezt elfogadom. De az, hogy az óra megállt a vasútnál, gondolom a vasúti óra megállt akkor, amikor földrengés volt, és azóta is úgy áll.
0: Igen, mutatja, hogy azért vigyázni kell, óvatosnak igen kell lenni. Köszönöm a hívását.
1: Kérem, viszont hallásra.
0: Ez itt a beszédtéma. A telefonszám 021 290 24 28.

Kedves hallgatóink, ez itt a beszédtéma az Újvidéki Rádióban, és a földrengésekről mondhatják el véleményüket. Az igaz, hogy viszonylag ritkán, de azért előfordulnak különféle

0: mozgások errefelé is. Szerencsére csak igen gyöngék, és reménykedünk benne, hogy nem is lesznek erősebbek. A tegnap hajnalban észlelt földrengés Nyugatbácskában, Bezdámban és Monostorszegen volt igazán érezhető. 4,1-es erősségű földmozgás volt. Ma már azt olvashattuk a sajtóban, hogy a tartományi kormány segítséget nyújt Zombor városának és az érintett településeknek a földrengés okozta károk felmérésében és az épületek helyreállításában. Kedd hajnalban Bezdán és Monostorszeg térségében ugyanis 4,1-es erősségű földrengés volt, amely következtében több lakóépület és a monostorszegi templom is megrongálódott. Mint arról már korábban beszámoltunk, tegnap hajnalban történt ez a bizonyos földrengés. Monostorszegen a földrengés következtében megrongálódott több lakóház és a Szent Péter és Pál római katolikus templom. A tartományi kormány partnerként segíti Zombor városát és a földrengés által érintett nyugatbácskai településeket a károk helyreállításában, a szükséges építési munkálatok megtervezésében és kivitelezésében, közölte Tomislav Zsigmanov, tartományi kormány alelnök Monostorszegen tett látogatása során. Zsigmanov kiemelte, hogy természeti csapások esetén a tartományi kormány mindig figyelemmel kíséri az érintett lakosság helyzetét, az épületek állapotát és a keletkezett károkat. Méltatta Zombor város gyors és megfelelő reagálását is, mivel a városi vezetés és az illetékes szakmai szolgálatok azonnal a terepre mentek és megkezdték a károk felmérését. A kormány alelnök szerint jelenleg az a legfontosabb, hogy a földrengés által érintett településeken részletesen összeírják a megrongálódott épületekben keletkezett károkat. Hozzátette, a lakosságnak nyugodtnak kell maradnia annak ellenére, hogy Szerbia ezen részén korábban nem volt példa hasonló elemi csapásra. Közben jelzett a telefon, és már is egy hallgató van vonalban. Halló, jó napot kívánok!
1: Halló, jó napot kívánok!
0: Köszöntöm!
1: Hát, hogy is van az gátszakadás, földindulás? Hát nem tudom. Ez a 21. században valamikor írják a könyvek, a Biblia, hogy akkor is történt, és az emberek megfélemlítésére tették az akkori papok, uralkodók. Hát akkor inkább papok voltak az akkori, mert az uralkodó házat is a vallásosabb vallással együtt koketáltak, mondjuk így. Hát ma hát nem tudom, hát és tudjuk, hogy keletkezik, miből, vagy hát nem tudjuk előre, de azért vannak olyan, vagyis én már hallottam, hogy vannak olyan műszerek, amik előre meg tudják érezni, kimutatni, hogy lesz földrengés. Na most mi nálunk itten nincs, hanem azok a olyan helyeken vannak lerakva, ahol sűrűbben vannak ilyen, a föld nem, föld golyó, a föld magja még, ahol nem hűlt ki, nem szilárdult meg. Hát nem tudom.
0: Érzékelte egyébként tegnap éjjel ezt a mozgást?
1: Nem.
0: Nem? Értem. Mert volt, aki ott az önlakóhelye környékén bizony érzékelte, tehát megmozdult az ágy, észrevették a murajlást, hallották?
1: Mikor mentem a bódba, akkor beszélték meg, mit tudom, én még akkor se nem hallottam, hanem utána a hírekben, mit tudom én. És mondom neki, hogy te lehet, hogy 2 decibel többet ittál.
0: És nem, és ez valóban megtörtént, többen is jelezték, hogy bizony észrevették és fölébredtek, mert hogy ez az éjszaka leple alatt jött ez a mozgás. És hát ma is volt még egy kis utórengés.
1: Akinek szilárd az álma, az nem észleli az ilyesmit, az lehet, és akkor annyi.
0: Lehet, hogy ebben is van igazság. Minden esetre valami történt, voltak külső nehezítő körülmények. Én köszönöm szépen a hívásom.
1: Aki nem fél, akinek szilárd a nem szilárd, hanem tiszta a lelkiismerete, az nem fél. És látja, a legnagyobb kár monostoron is hol keletkezett? A templomba. Hát hogy a fenébe a teremtő, meg hát a teremtés elmény.

0: halott golyót a fenébe, hogy így viselkedik. Hát a teremtő nem törődik a saját teremtményével.
1: Valami hát furcsa módon.
0: Nagyon ellentmondásos.
1: De hát itt is sok ellentmondás van bizony. Én köszönöm a hívását, viszont hallásra. Ez itt a beszédtéma. A telefonszám 021 290 24 29.

0: Halló, jó napot kívánok!
1: Halló!
0: Köszöntöm! Halló? Igen, vonalban halló, van, hallgatjuk.
1: Kérek, csak elszaladtam a falig, hogy kikapcsoljam a rádiót, hogy
0: köszönöm
1: jobban
0: szépen
1: lehessen hallani. Hát én most hallom, hogy a földrengés, nagyon-nagyon szeretem Zombor városát és az ott lévő emberek, és a környék is gyönyörű, szép. Az ember visszagondol a fiatalságára, meg most is gyönyörű, még nem tették tönkre, ugye, a környezetet. Ott egy olyan komoly városvezetés is van, nagyon sajnálom őket, hát remélem, hogy nem fog többet előfordulni ez. Különben Szabadkáról telefonálok, és itt is volt már, az előző hölgy említette, igen, borzasztó az, mikor az ember látja, hogy kileng a csillár, még hogyha jó, nehéz csillár, hát nem volt mindegy nekem sem. De egyébként múltkorjában, hát egy éve körülbelül olvastam egy újságba ilyen tudományos cikket, hogy bizony sajnos ezen a részen is, Európának ezen részén is előfordulhatnak ilyen gyengébb rengések, mert azok a tektonikus lemezek még pontosan nem álltak be oda, ahova állítólag a szakemberek szerint kellenek, úgyhogy Törökországtól Spanyolországig bizony ezen a vonalon előfordulhat, és akkor ilyen mellékágak, ugye?
0: Igen.
1: Igen, de egyébként eszembe jutott egy régi ismerősöm, aki sajnos már nincs az élők sorában, de Svájcban élt sokáig, kiment még a 70-es évekbe dolgozni, és ott is maradt, aztán családot alapított, és mondta, hogy a svájciak milyen emberek, hogy példát vehetnénk róluk ilyen téren. Ott például a kisgyerektől, 2-3 éves gyerektől kezdve az idős emberig, bármennyi idős is legyen, mindenki tudja, hogy mit kell tennie földrengéskor, hólavina, mit tudom én, árvíz, vagy bármilyen katasztrofális helyzetekben, és a gyerekeknek ezt oktatják is az iskolába, óvodába, persze a, ugye, a korosztályukhoz mérten, ugye, hogy megértsék, hogy, és nem bízek, mert ugye kisgyerek fogja és fölkapja ugye, az üvegbe a vizet, akkor a nagymama nem tudom mit. Szóval mindenkinek megvan a tennivalója, hogy ilyen katasztrófák esetén, mert az is egy hegyvidéki ország, ott is minden előfordulhat, ugye, és lavina, meg ilyesmik, ugye, csakadékok is vannak sokan, ugye turisták is rosszul járhatnak, és akkor segítségre van szükség. És látja, nálunk ilyen nincs. Annak idején még a 60-as években mi tanultunk ilyesmit, hogy
0: ugye, katasztrófa védelem, igen.
1: Hát igen, hogy mit kell tenni bizonyos helyzetekben, de ahogy én látom a mostani gyerekek, bár én ahogy követtem két kamaszt, már 14-5 éves az egyik, a másik 11, nem tanulnak ilyesmiket az iskolába, vagy legalábbis én nem tudok róla, nem vettük ezt a
0: pedig
1: tananyagot.
0: Lehet, hogy valóban szükség volna rá,
1: igen,
0: mert...
1: Igen, mert
0: biztonság.
1: Például, igen, mert a háború alatt is eleinte senki nem tudta, hogy mit is csináljon, különösen bombázás, ne adja a jó Isten senkinek még egyszer,

0: egyáltalán senkinek a földön, egy szörnyűség, de előbb-utóbb az ember azért rájön, hogy mit is csináljon, mert a szörnyű, mikor ugye nem tudja, hogy hova is szaladjon a pincébe, vagy ki az udvarra, vagy a házba maradjon, szóval nem tudom. Szóval ezt kellene a gyerekek, de mondjuk ugye az iskolákban kellene nem sok órát, de legalább egy 7-8 órát is a gyerekekkel beléjük kellene verni, hogy tudja, és ne féljen akkor, hanem legyen tetrekész, és ne, mert a sopánkodásban semmi haszon olyankor nincs.
1: Így van, hát nem, megijedni kell, ha bár nyilván, hogy az első az.
0: Ember mindenki megijed, úgy dobog a szíve mindenkinek, de nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, nem akarom tovább föltartani. Hát, ha van valakinek jó ötlete.
1: Így van, vagy érzékelte esetleg ezt a mozgást. Köszönöm a hívását, viszont hallásra. Ez itt a beszédtéma. A telefonszám 021 290 24 28.

0: Halló, jó napot kívánok!
1: Napot kívánok, köszöntöm Gabriel, a Lajos Péterével, meg a hallgatókat.
0: Köszöntjük.
1: Én csak tudom a földrengésű, ami minket, hogy itt meg lehetett Péterben érezni, azt, hogy én kisgyerek voltam akkor, a Skópjait.
0: Bocsánat, de ezt a tegnapit nem érezték, ugye? A
1: tegnapit nem semmit.
0: Értem.
1: Nem mondott semmit. A 60-as években, amikor volt ez a földrengés, hogy Skópje összedőtt, akkor Péter évén a Nagygárdán volt, ez még a régi iskola, és annak a zemmeletti részén, amit a lépcsőháznak, a zemmeletti részén mondták, hogy egy repedés keletkezett, hogy nem lett probléma, az meg bele csinálva. Csak az maradt akkor ott abban az időben egy jel csak.
0: De gondolom,
1: nagyon sokan érezték abban az időben, meg most a 70-es években, mikor volt, azt én nem vettem észre, de mondták Péter Éviek, mikor csunagórában volt olyan a sőzöngés.
0: Igen, igen.
1: Azt érezték. Na, mint most erre mondom, hogy az iskolában, mint tanultunk erről a földrengésről is, hogy az első, hogyha rezgésre, ajtó, a falnál, az ajtóba, szélesebb ajtó helyzetben húzódjunk először, és utána meggyőződünk, hogy bírunk, akkor ki a szabadba menjünk. Meg a mi időnkben, mert ez már nyolcadikban volt, akkor mi időnkben volt már arról is szó, hogy ilyen atombombát ledobnának, meg minden, hogy hátat fordítani a sugárnak, meg az ilyen. Ezt nyolcadikban már még az ilyet tanultuk. Akkor most visszatérek arra az egyre, maga nem tudom, hogy emlékszek-e melyik korosztály. 68-ban, amikor a csehszlovákokat lerohanták összefogva az oroszok irányítása alatt, akkor itt mi nálunk titó nyomtatott ki kézikönyvet. Minden polgár, hogy még hozzánk is jutott be a halvány kék volt, a födele, olyan úgy vastag, olyan 12-15-ös vastag kézikönyv, és abban volt benne, hogy minek mondják, magyar nyelvű, akik magyar részen voltak a faluban, magyar kézikönyv, a védekezés az ilyen. És a tetején az volt rajta, sosem elfelejtem el, ez 68 nyarán lett, vagy őszén, hogy szórva szét az országba, hogy egy, minek mondják, egy az atombomba, amikor fölrobban, az mint a gomba.
0: Értem. Igen, igen, hogyne, hallgatjuk.
1: Nem, azért mondom, a titó akkor komolyan vette azt a dolgot, hogy a, minek mondják, hogy kiszámíthatatlan volt a, minek mondják, a 68-ban a Hruscsov is még.
0: Tehát ezek szerint azért van mód arra, hogy tájékoztassák a lakosságot?
1: Igen, van mód, hát, de még mondom, hogy csodálom én azt, hogy mi nekünk még a nyolcadik osztályban ellenében, hát mondom, hogy tanultunk erről a védekezésről, a földrengésről is, meg az atombomba robbanásnál is, hogy nem szabad a fény felé hátat fordítani, meg olyan helyre húzódni, ahol az a nyomás, ha csak lehet, hogy az a nyomás attól se károsodásunk, ha távolabb van a robbanás.
0: Így van, így van.
1: A fény megvillanásánál okvetlen hátat fordítani.
0: Hát igen, ezt könnyű így elméletben elmondani, de aztán, hogyha véletlenül éles helyzet van, akkor ez nem olyan egyszerű, de hát legalább megtanulták, és lehetett hallani róla.
1: Minimumot valahogy belénk palántálták. Köszönöm a lehetőséget.
0: Én is köszönöm a hívását, további szép napot, viszont hallásra.

0: Ez itt a beszéd téma. A telefonszám 021 290 24 29.
1: Ez itt valóban a beszéd téma, és az előző legismertetett telefonszámon, tehát elmondhatják véleményüket a földrengéssel kapcsolatban. Szerencsére inkább csak emlékek, élmények vannak a földrengéssel kapcsolatosan, hiszen azért ritkán fordul elő térségünkben, de hát tegnap ez nem így történt. A nyugat-bácskaiakat bizony elég komolyan érintette a földmozgás. Nagyon fontos szerepe van ilyenkor a szakértőknek, a szeizmológusoknak, a helyi hatóságoknak és természetesen a médiának is. Az emberek ilyenkor nem szenzációt várnak, hanem megbízható tájékoztatást. Tudni szeretnék, mi történt, mekkora a veszély és mire kell figyelni a következő órákban. Ma már rendkívül érzékeny műszerekkel mérik, tudják mérni világszerte a földmozgásokat, amelyek a legkisebb rendellenességet is érzékelik. Az adatok néhány perc alatt eljutnak a kutatóközpontokba, és az emberek nagyon gyorsan értesülhetnek arról, hogy pontosan mi történt. Ugyanakkor a földrengések előrejelzése továbbra is a tudomány egyik legnehezebb feladata. Erre már utalt a hallgató, hogy miért nem tudják ezt előrejelezni, hát még a tudósok sem látják, mindig csak utólag értesülnek róla. Túlnyomó részt. Éppen ezért a szakemberek inkább a megfigyelésre, az épületek biztonságára és a lakosság tájékoztatására helyezik a hangsúlyt. A vajdasági emberek számára különösen érdekes kérdés, hogy mennyire veszélyeztetett ez a térség. A legtöbb szakértő szerint a Balkán földtani aktivitása miatt kisebb és közepes rengések előfordulhatnak, de az igazán nagy földrengések ritkák. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne kellene komolyan venni minden ilyen eseményt. Egy földrengés ugyanis mindig emlékeztet arra, mennyire kiszolgáltatott tud lenni az ember a természet erőivel szemben. A mai modern világban hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mi mindent kézben tartunk. Technológiát, közlekedést, kommunikációt. A természet azonban néhány másodperc alatt bizony emlékeztet bennünket arra, hogy vannak erők, amelyek fölött nincs teljes kontrollunk. És talán éppen ezért foglalkoztatják annyira az embereket az ilyen események. Mert egy pillanatra megállítják a megszokott hétköznapi ritmusunkat. Szerencsére a tegnap hajnali bezzáni földrengés valószínűleg nem fog bekerülni a történelem könyvekbe a legnagyobb természeti katasztrófák közé, de bizony azok számára, akik átélték, biztosan emlékezetes marad. Egy váratlan pillanat, amikor a csendet néhány másodpercnyi bizonytalanság váltotta fel. Mert egy földrengés nem csak természeti jelenség, egyben emberi történet is. Történet az ijegységről, az összefogásról, a kíváncsiságról, és arról az ősi érzésről, hogy az ember mindig próbálja megérteni a körülötte lévő világot, még akkor is, amikor az váratlanul megremeg alatta. Nos tehát, kedves hallgatók, önök hogyan élték meg ezt, vagy valamelyik előző földrengést? Mi az, amit tudnak róla, mit kell tenni? Habár azt többször mondták már, ugye, hogy ajtókeretbe kell állni, amennyiben szélesebb az ajtó. Hát a mai építkezések során nem nagyon találunk ilyen ajtót sem, úgyhogy igen, nagy a veszély, de mi az, amit önök tudnak a földrengésekkel kapcsolatban, miket éltek már át, és hogyan cselekednének egy-egy ilyen alkalommal? Várom hívásaikat a 021 290 24 28 vagy a 021 290 24 29-es telefonszámok egyikén.

Kedves hallgatóink, ez itt a beszéd téma, még 12 perc áll az önök rendelkezésére, hogy hozzászóljanak a témához. Különösen izgalmas lenne, hogyha Nyugatbácskából jelentkezne valaki, aki elmondaná, hogy valóban hogyan érzékelték ezt a tegnap hajnali földmozgást, illetve hát ma is volt még egy kis utórengés, mert hogy megmozdult a Föld Bezdán és Monostorszeg környékén volt a mérések szerint az epicentrum, a 4,1-es erősségű földmozgást mértek, és hát valamilyen kár is keletkezett a templomban, illetve néhány épület megrongálódott, de ebben segítséget nyújt majd a tartományi kormány, illetve ennek helyreállításában. De hogyan élték meg akár ezt a tegnapit, akár egy régebbi előző földrengést, mert azért nem gyakori szerencsére térségünkben a földrengés, ez a fajta katasztrófa, de bizony időnként meglepődhetünk. Tárcsázzák a stúdió telefonszámait, én várom hívásaikat.

0: Kedves hallgatóink, és most éppen jelez a telefon, már is kapcsolom a hallgatót, hiszen hallgatók nélkül mit sem ér a beszédtéma, de már is itt köszöntünk valakit a vonalban, jó napot kívánok! Haló!
1: Haló, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Hát köszönöm a hívást, hallgatjuk!
1: Csodálom, hogy innen Kupuszináról nem jelentkezik senki.
0: Hát ez az!
1: Vagy nem hallgatják a műsorát, vagy én nem tudom, én hallgatom mindig. Különösen ezt a Pulykás bácsi hangját ismerem már. És bizony nagyon is megéreztük ezt a földrengést. Ropogott a mennyezet, vagy nem is tudom mi volt. De nagyon megijedtem, de tudtam, hogy mi. De tudtam visszaaludni, ez az érdekes, úgyhogy csak az egyiket, azt a legerősebbet érettem.
0: Jé, tehát annyira azért nem ijesztette meg a dolog, nyugodtan aludt tovább.
1: Hát igen, mert bevettem egy altatót.
0: Ja, értem.
1: Előtte. És azt akartam még mondani, hogy én már hármat éreztem meg, mikor még elemi iskolás voltam akkor Zomborban. Szóval nem volt tanítás. Ez olyan 62, 64, nem tudom, hanyadik, melyik évben volt. És akkor örültünk, hogy nem kell menni iskolába, mert meg rongálódott egy kicsit az iskola.
0: De mennyi ideig nem mentek akkor? Nem túl sokan?
1: Hát csak egy-két nap, egy Értem. Pár napig. Még nem csinálták azt, ami elromlott. És még egyszer, most, amikor Horvátországban volt ez a nagy földrengés.
0: Igen.
1: Ezt is éreztük itt nagyon. Itt éppen karácsonyfa itt volt, és a díszek elkezdtek mozogni minden rajta. Hát minket úgy, hogy már harmadszor ért az én életem alatt. És ez most, ez nagyon sajnálom ezt a monostor, itt van közel hozzánk.
0: Bizony.
1: Monostor, hát nem tudom, egy 8 kilométer, vagy nem is tudom. És többen is érezték, biztos, akikkel beszéltem, de hát nem tudom, miért nem telefonál senki.
0: És mit hallottak? Ez éjjel 2 körül történt.
1: Ez 2:35 volt. Én éppen meggyújtottam az éjjeli lámpámat, és láttam, hogy annyi az idő, de mondom, hogy utána visszaaludtam, de tudtam, hogy mi.
0: De mire ébredt föl? Mire ébredt föl, hogy valami...
1: Hát az, erre az zöreje, hogy is mondjam. Mint hogyha valaki szaladt volna a padláson, vagy ilyen ropogás, nem is tudom, mi volt.
0: És egyből tudta, hogy nem rohangál senki a padláson, hanem ez
1: hát
0: valami...
1: Nem, mert egyedül élek.
0: Jó, de hát attól valaki fölmehetett volna éppenséggel, de jobb, hogy nem.
1: Úgyhogy nem, tudom, hogy tényleg, hogy senki se jelentkezik, vagy nem hallgassák, pedig elég sokszor van Kupuszináról is.
0: Igen,
1: ez
0: igen,
1: az
0: igen.
1: A rádióban, de...
0: És azt észrevette, hogy vagy nem is figyelte, nem kereste, hogy valami a házon nem látszik azért semmiféle repedés.
1: Hát reggel körül néztem minden, de nem volt semmi kár, hála Istennek.
0: Értem. Tehát az akkor egy nagy morajlás hallatszott nyilván,
1: igen,
0: vagy
1: igen,
0: valami
1: igen.
0: Zaj.
1: Igen. Jó van, üdvözlöm.
0: Hát köszönöm a hívását, hát örülök, hogy elmondtam, mert valóban onnan senki nem jelentkezett, és hát reméljük, hogy nem lesz folytatásának a földrengésnek.
1: Jó,
0: viszont hallásra. Kedves hallgatóink, 3 perc múlva véget ér a beszédtéma, illetve lejár a műsoridőnk. Sajnos nem jelentkeztek olyan sokan, mint amennyire mindenkit érint ez a téma is, hiszen a földrengés a szerencsére nem gyakori, de időnként bizony előfordul térségünkben is. Így történt ez tegnap hajnalban is. Bezdán, Kupuszina, Nyugatbácska területén volt egy 4,1-es erősségű földrengés, és anyagi kár is keletkezett Monostorszegen. Hát reméljük, hogy egy hét múlva aktívabbak lesznek a hallgatók, hiszen akkor van értelme a beszédtémának, hogy

Valóban elmondják azt, amit megéltek, megtapasztaltak, vagy amit esetleg tanácsolni tudnának másoknak. Én köszönöm a mai betelefonálóknak, hogy elmondták mindazt, amit a témával kapcsolatban meg szerettek volna osztani hallgatótársaikkal. A zeneszámokat Szikora Csaba válogatta, műszaki munkatárs Deján Jocics volt. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva újra számítunk önökre, és természetesen a hívásaikra is. Szabó Gabriellát hallották a viszonthallásra.

0: 16 óra 30 perc a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: 10 napon belül döntés születik a választás kiírásáról, mondta Alexander Vučić államfő. Hangsúlyozza, a voksolás kapcsán nincsenek csapdák, az emberek határozzák meg, milyen jövőt szeretnének, és kire bízzák az ország irányítását. Vučić egyébként korábban többször több időpontot emlegetett a rendkívüli parlamenti választások kiírására, legutóbb a nyár elejét vagy szeptembert nevezte meg a lehetséges opciónak. Április folyamán több párttal is egyeztetett, a tárgyalások középpontjában a választások kiírása, de geopolitikai és energetikai kérdések is voltak. Vučić most arról is beszélt, hogy a múlt hónapban az infláció 3,3% volt. Bejelentette továbbá, hogy néhány héten belül egy portál indul meg, amelyen keresztül a polgárok bejelenthetik a munkájukat rosszul végző közalkalmazottakat. Május 23-án Belgrádban a Szlávia téren tartják a következő nagy egyetemista tüntetést. A hallgatók közölték, Belgrád egy olyan város, ahol nincs oka arra, hogy ezen a napon egyedül legyen valaki. A szervezők korábban már jelezték, hogy nyáron tüntetés sorozatra készülnek, amelynek első nagy eseményét május utolsó hetében tartják. A május 23-ai dátum szimbolikus. Ekkor lesz közel másfél éve annak a nagyszabású tüntetésnek, amelyet 2024. decemberének végén rendeztek ugyanitt, és amelyen több mint 100 000 ember vett részt. A mostani megmozdulás az Egyetemisták győznek kampány első eseménye. A szervezők szerint az ország minden részéből nagyszámú résztvevő érkezik majd a fővárosba. A magyarországi Tisza győzelem érződik Vajdaságban is, de a tartományban még mindig a Vajdasági Magyar Szövetség támogatottsága a legnagyobb, mondta Kórház Tamás a Lázár Vrükkatić jogi és üzleti tanulmányok karának dékánja, volt alkotmánybíró. Értékelése szerint a VMS alapjai ugyan megremegtek, de a vajdasági magyarok döntő többsége továbbra is támogatja a pártot. Kórház közölte, Pásztor Bálintnak és pártjának jelenleg nincs egyetlen ütőkártyája sem. Minden Magyar Péter leendő magyar miniszterelnöktől függ. Kérdés, hogy a VMS hogyan tudja kieszközölni a továbbiakban is a nagyméretű

0: magyarországi pénzügyi támogatást, amellyel az intézményeit tartja fenn. Kérdés az is, hogy milyen módon változik meg a helyzet, ha a magyarországi finanszírozást diverzifikálják. Ez a szavazóbázis egy részének elvesztését jelentheti, ugyanakkor jelen pillanatban a VMS kétség nélkül a magyarok többségének szavazatát kapná, hangsúlyozta. Ukrajna arra számít, hogy a Tisza kormány megalakulása után gyorsan sor kerülhet a kapcsolatfelvételre Magyarországgal. Az még nem dőlt el, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök mikor találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, mert utóbbi stábja még nem véglegesítette az államfő júniusi programját. Teres Kacska, Ukrajna Euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettese felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos kapcsolatfelvétel az új magyar országgyűlés megalakulása után lehetséges. Arról is beszélt, hogy Budapest és Brüsszel között számos technikai egyeztetés zajlik a háttérben, és reméli, hogy Magyarország idővel támogatja majd az Ukrajna uniós csatlakozását. A Világ sajtó korábban azt írta, hogy Magyar Péter az ukrajnai magyar kisebbség jogainak bővítéséhez kötni Kijev csatlakozási tárgyalásainak támogatását. Erre reagálva Zelenszkij közölte, a kárpátaljai magyarok ügyében nem lesz probléma. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A közösségi médián megjelent bejegyzésében a döntést részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta. Trump állítja, Irán képviselői egyetértettek abban, hogy miközben a kikötői blokád teljes mértékben fennmarad, addig a szabadságprojekt rövid időre szünetel. Hozzátette, hogy a döntésben szerepet játszott Pakisztán és más országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker. Mint ismert, Trump vasárnap jelentette be a műveletet, melynek keretében védelmet és kíséretet biztosítottak a szoroson áthaladó kereskedelmi hajók számára. Marco Rubio külügyminiszter tegnap arról beszélt, hogy összesen 23 ezer tengerész tartózkodik az arab öbölben veszteglő hajók fedélzetén.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban estig változóan felhős idő lesz 27 fokos csúcs hőmérséklettel. Holnap néhány fokkal hűvösebb lesz, szorványosan előfordulhat csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 21 fok körül alakul. Pénteken és szombaton is hasonló időre van kilátás. Vasárnapra száraz időt jeleznek, a jövő héten változékony, de tavaszias idő lesz. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, hírekkel, friss információkkal legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
1: Hirdetések.
2: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.
3: Ráadás. Az Újvidéki Rádió ismeretterjesztő műsora.
4: Életre való ráadás. Elégedetten és kiegyensúlyozottan. Miként? Hogyan?
5: Életre való ráadás.

Batthyány Bosznai Amarilla vagyok, és köszöntöm az Életre való ráadás hallgatóit. Vannak pillanatok, amikor egyszerűen kibudjan. Nem kér engedélyt, nem igazodik időponthoz, nem nézi, ki van a közelben. Csak jön, és viszi magával mindazt, amit addig talán szavakba sem tudtunk önteni. A sírás ilyen, egyszerre esendő és elementáris, zavarba ejtő és felszabadító. Ma a sírásról beszélgetünk, erről a mindennapi, mégis sokszor elhallgatott emberi jelenségről. Arról, hogy miért sírunk, hogyan sírunk és mi történik bennünk, amikor könnyek gördülnek végig az arcunkon. Mi az, amit a testünk mond ki helyettünk, és mi az, amit talán épp a lelkünk próbál jelezni. Gyerekként még természetes. A kisbaba sírással kommunikál, így kér segítséget, így jelzi, ha éhes, ha fél, ha fáj valamie. Aztán valahol útközben megtanuljuk, hogy a sírás nem mindig illik. Ne sírj, halljuk sokszor. Légy erős, egy fiú sem sír. Most nincs itt az ideje. A kultúránk, a családi mintáink, a nemi szerepekről alkotott elképzeléseink mind formálják, hogyan viszonyulunk a könnyeinkhez. Pedig a sírás nem gyengeség, hanem működés, a lélek működése. A pszichológia szerint a sírás segíthet a feszültség oldásában, az érzelmek feldolgozásában, sőt, a kapcsolódásban is. Amikor valaki előtt sírunk, sebezhetővé válunk, és éppen ebben a sebezhetőségben születhet meg az igazi intimitás. A könnyek sokszor ott kezdenek beszélni, ahol a szavak már elfogynak. Mégis mennyire különbözően bánnak a kultúrák a sírással? Míg nálunk gyakran magánügy, addig például Japánban léteznek úgynevezett síróklubok, ahol az emberek közösen néznek megható filmeket, és teret adnak a könnyeiknek, mert hisznek abban, hogy a sírás tisztít, old, és segít újra kapcsolódni önmagunkhoz. A történelemben pedig ott voltak a sirató asszonyok is, akik a gyász hangját adták meg, mint egy közösségi keretet teremtve a fájdalom kifejezéséhez. Mintha régen jobban tudtuk volna, a könnyeknek helyük van. De mi történik akkor, ha valaki nem tud sírni, ha évek óta nem jönnek a könnyek? És mi van akkor, ha a sírás túl gyakori, kontrollálhatatlan, és már inkább teher, mint megkönnyebbülés? Hol húzódik a határ az egészséges érzelemkifejezés és a patológiás állapot között? Mikor jelez a sírás depressziót, traumát, feldolgozatlan veszteséget, és mikor jelzi éppen azt, hogy dolgozunk magunkon, hogy élünk és érzünk? Erről beszélgettünk ma Papágota pszichológussal. Arról, hogyan tekinthetünk másképp a sírásra, hogyan engedhetjük meg magunknak, és hogyan válhat a könnyeinkkel való kapcsolat a lelki egyensúlyunk egyik kulcsává. Talán a mai beszélgetés után egy kicsit bátrabban nézünk majd szembe a saját érzéseinkkel. Talán kevésbé szégyeljük, ha elcsuklik a hangunk, és talán jobban odafigyelünk arra a belső világra, amely néha épp egy könnycseppen keresztül üzen. Mert a sírás nem az erő ellentéte, néha maga az erő. Adásunkhoz jó vételt, minőségi időtöltést kívánunk!

0: Mai témánk a sírás az életre valóban. Ez egy mindennapi dolog, és a világ legtermészetesen dolga. Pszichológiai szempontból tulajdonképpen mi a funkciója?
1: Igen, nagyon igaz, hogy ez mindennapi dolog, sőt, valahol az életünk is egy felsírással indul, és amikor meg ez véget ér, akkor meg ugye körülöttünk sírnak általában az emberek, tehát nagyon keretezhető. Háromféle sírástípust vagy könnyezést különböztetünk meg, mielőtt erre a pszichológiai térre rátérnék, mert ez fontos lesz a kezdeni. Egyrészt vannak a bazális könnyek, ugye, aminek az a szerepe, hogy nedvesen tartsa a szemünket, vannak a reflex könnyek, amik viszont valamiféle reakció, külső mechanikai hatást érő reakció, mint a vörös hagyma pucolása, vagy egy sérülése a szemnek, vagy bármi olyasmi, ami ingerelheti. És ami pszichológiai szempontból fontos, azok pedig az érzelmi vagy emocionális könnyek. Nagyon nyitott még ennek a kutatási területe. Kicsit furcsa is, hogy ezzel nem foglalkozunk, pedig hát valahol a kifejeződésünk, az érzelmi megélésünknek a nagyon fontos ismérve. A sírunk, nem sírunk, mennyit sírunk, mikor sírunk. Tehát lényegében most azt gondoljuk, hogy egy érzelmi feldolgozás, vagy kinyilatkozás, vagy érzelmi stabilizálódásnak az eszköze, illetve akár lehet ez egy stresszkezelési történet, és lehetnek ennek patológiás okai, és amikor valamiféle szindrómáról, vagy valamiféle mentális zavarról beszélünk. Tehát nagyon sok mindent nyújt, de azért azt gondoljuk, hogy leginkább ennek az érzelmi megélésnek, stabilizálásnak, illetve a kötődésnek a fontos eszköze.
0: Miért jó, ha sírunk?
1: Hát biológiailag, akkor kezdem így, és akkor hogy átvezessem ezzel az én lelki területemre. Biológiailag nagyon kutatták ugye az összetételét például a könnyeknek, és ez azért érdekes, mert van egy ilyen elmélet, hogy ezeknek az emocionális könnyeknek az összetételben megjelenik például a kortizol és más stresszhormonok, és vagy például a prolaktin, ami azért fontos, mert a nőknek a prolaktin szintje eleve magasabb, mint a férfiaké. Lásd és értsd, a nők többet is sírnak, mint a férfiak. Vagy a kortizol szintnél, ugye azt gondoljuk, hogyha sírunk, akkor a stresszt csökkentjük. Ezek olyan hipotézisek, amelyek azért nem kaptak még teljes megerősítést, mert hogy nehéz vizsgálni azt, hogy a kortizol szint, ami ilyenkor megjelenik, hogy ez alapvetően megjelenne minden sírásnál, vagy pedig a stressz sírás az, ami annyiban más, mint mondjuk egy veszteség, ami szintén nehezen választható el egy klasszikus stressz helyzettől, vagy egy, nem tudom, egy affektus, valamiféle traumatikus élmény után. Tehát, hogy ennek a meghatározása, hogy mikor mérhetjük azt a kortizol szintet, az nagyon más és más, és nehezen meghatározható. Hogyha a szerepét nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez olyan, mint az olimpiai játékok, hogy amikor valaki sír, akkor ezt nem bántjuk. Amikor olimpia van, akkor nincs háború. Tehát, hogy egy kicsit a sírásnak van egy ilyen békítő, kapcsolódó szerepe is, és valóban ez történik egy társas helyzetben, hogy a síró ember valahol védtelenné válik, és ezért egy olyan proszociális közeledésünk, vagy kapcsolódásunk lesz ezzel az emberrel, hogy na, akkor most őt nem bántjuk. Tehát egy védő faktor, vagy egy védő működése is olykor az embernek.

0: A sírást még ma is hajlamosak vagyunk a gyengeség jelének tekinteni, pedig valójában az egyik legősibb és legőszintébb emberi reakciónk. Sokunkban ott él a kimondatlan szabály, tartsd magad, nem utasd ki, légy erős. Különösen a férfiakkal kapcsolatban makacsul tartja magát az a stigma, hogy nekik nem szabad sírniuk. Mintha az érzelmek kifejezése ellent mondana a férfiasságnak. De a nők sem feltétlenül kapnak valódi felmentést, illetve engedélyt. A nyilvános sírást sokszor kellemetlennek, túlzásnak, nem illendőnek bélyegzi a környezet. Közben a sírás természetes élettani és pszichés működés, amelynek gyakorisága az életkor előre haladtával is változik. Másként sír egy kisgyermek, egy kamasz, egy fiatal felnőtt vagy egy idős ember. És ezek a különbségek nem csupán a nemünkből fakadnak. A könnyek mögött mindig történet van. Veszteség, öröm, feszültség, meghatottság vagy éppen kimerültség. Talán itt az ideje, hogy ne elfojtani akarjuk ezt a jelenséget, hanem megérteni. És elfogadni, hogy a sírás nem a gyengeség, hanem az érző emberség jele, mondja Papágata pszichológus.
1: A gyengeség megjelenik jelzőként nagyon gyakran a sírásnál. Miért van ez?
2: Ez lehet kulturálisan is meghatározott, lehet értékrendszerhez kapcsolódó egy-egy családban vagy etnikumnál, mert ugye ezt is vizsgálják, hogy melyek azok a kultúrák, melyek azok a nemzetiségek, melyek azok a földterületek, ahol amelynek lakóinál mondjuk jobban jelen van. És ez is izgalmas, mert hogy azt látni, hogy a gazdaságilag fejlettebb országokban többet sírnak. Vagyis akkor gondolhatnám azt, hogyha én nekem olyan jó az életem, akkor miért is sírok? De hogy ez azzal van kapcsolatban, hogy valószínűleg ez a kultúra megengedő, vagy elfogadóbb a kifejeződés, vagy az emocionális megnyilvánulással szembe. Vagyis akkor vissza is kérdezhetek, hogy gyengessége mondjuk egy fejlett országban sírni. Vagy pedig annak a jelzésre, hogy én megélem az érzéseimet, és felmerem vállalni. Tehát hogy ez egy vitatandó kérdés. Amikor nemileg nézzük, és ugye erre is utaltam már, akkor valóban azt szoktuk mondani, hogy egy fiú nem sír, ez a Boys Don't Cry története, és így is neveltek bennünket, vagy a mi generációnkat, azt gondolom még, miközben ez nemtől függetlenül egy nagyon erős kifejeződésmód, és hogy akár életkorilag is ugye ez változhat. Tehát egy baba, vagy egy csecsemő a túlélés szempontjából, vagy céljából sír. Sőt, hatféle különböző csecsemő sírást különböztetnek meg, és mindegyiknek más jelzése van. Éhes vagyok, kapcsolódnék, nem tudom én, valami más szükségletem van, és így tovább. Aztán valahol ez a kisgyermekkorban ugye elkezd bizonyos helyzetekhez kapcsolódni, és még nincsenek nemi különbségek, tehát a fiúk és a lányok is nagyjából hasonló mértékben sírnak, egészen a kamaszkorig, amikor megjelenik az első fontos változás, és egy kicsit megjelenik ez a gondolat, hogy lehet, hogy egy fiú számára gyengeség, vagy ő már másképp fejezi ki a sírását. Felnőtt korban azt látjuk, hogy a nők sírás mértékhez képest kb. A férfiak annak egyharmadát produkálják.
1: És ez csak kimondottan ennek a közegnek tudható be, hogy szégyen sírni a férfiaknak?
2: Nem, nyilván ehhez azért egyrészt ezek a családi értékek is kapcsolódnak, vagy az én belső meggyőződéseim, vagy ezek ilyen szerzett személyiségjegyek is lehetnek, de van, ahol ugye ezt még használják, és például a Japánban ez az is izgalmas, hogy síró klubok vannak, ahol megnéznek egy-egy olyan emocionális töltető filmet, amely úgy megríkatja az embereket, és hogy ezzel egyfajta ilyen katartikus élményt szeretnének elérni. Tehát akkor viszont a katarzis fogalmát hoznám be, ami hát lehet egy katarzis gyengeség. Ugye, tehát nagyon sok az ellentmondás benne. Van egy klasszikus megítélése, persze a sírásnak ezzel a gyengeséggel kapcsolatosan, vagy kontrollvesztés, ezt is szoktuk mondani, hogy amikor már nem tudjuk kontroll alatt tartani az érzéseinket. Gyakran éri a nőket, azt gondolom az a vált, hogy ez egy manipulatív eszköz.
1: Sírószobákat emlegetted, ugye, ami már mondjuk úgy, hogy trend vagy divat. Szerinted, mivel úgy gondolom, mi távol állunk attól, hogy nálunk ilyeneket létesítsenek, de valószínűleg

0: Valójában mennyire lehet ez hatékony? Ugye vannak dühöngő szobák, akkor nyilván a sírószoba is lehetne egy ilyen, tehát miért más az a sírószoba, mint mondjuk rá a mi négy falunk?
1: Ugye, hogyha itt a japánokról beszélünk, azért ők egy nagyon furcsa nép, tehát ott nagyon szabályozott működések is vannak, nagyon erős technológiai hatás, annak ellenére nagyon sokan vannak, egy elég erős elmagányosodás. Én azt gondolom, hogy itt az, hogy egy ilyen klub formában megélem azt, hogy a másik is sír, és hogy én is sírok, tehát ez egyfajta olyan kapcsolódás, hogy akkor ez egy normális jelenség, egy ilyen visszacsatolás, hogy ez valid, hogy ezért lehet csinálni. Én azt gondolom, hogy nálunk azért erre még nincs szükség. Tehát a mi népünk azért ha tud, akkor sír, vagy oda teszi magát, ugye, amikor, nem tudom, az életre bocsátjuk a gyerekeket, vagy férhez adjuk, megnősülnek, tehát ezek azok a helyzetek, amikor hogy tényleg elengedjük, és így el is veszítjük ezt az állapotot, tehát hogy ezt így megéljük ezeken az ünnepségeken.

0: Hogyha a sírás gyerekkorban fegyverként használjuk, vagyis tudattalanul megtanuljuk, hogy ezzel kapjuk meg a figyelmet, engedményt vagy előnyt, akkor ez a minta felnőtt korban problémakezelő mechanizmussá rögzülhet. Ilyenkor a könnyek nem pusztán érzelmi levezetést jelentenek, hanem egy tanult eszközt a helyzetek befolyásolására. Ez azonban hosszú távon kellemetlenséget, kapcsolati nehézségeket is okozhat, hiszen a környezet egy idő után bizonytalanná válhat a sírás valódi tartalmát illetően. Ugyanakkor fontos különbséget tenni, az erőltetett, indokolatlan sírás, ha valóban manipulációról van szó, belülről korántsem könnyű vagy felszabadító élmény. Ez nem azonos a természetes, spontán könnyekkel, amelyek valódi érzésekből fakadnak. És miközben próbáljuk megfejteni a sírás szándékát, ott van bennünk egy nagyon emberi reakció is, az empatikus rezonancia. Amikor látunk valakit sírni, gyakran mi magunk is meghatódunk, mert idegrendszerünk ráhangolódik a másik érzelmi állapotára, és a könnyek így nem csak elválasztanak, hanem össze is kötnek bennünket. Papágot, a pszichológust kérdezzük.
1: Nyilván, hogy sokan gyerekkorban fegyverként használják a sírást, mint az gyakran elhangzik, hogy ha nem, akkor én sírok, tehát egy manipulatív eszközként, és ezt mi említettük a nőket, hogy esetleg ők úgy használják, hát nyilván egy gyerek nem. Az létezik, hogy gyerekkorból egy olyan működési mechanizmusom van, hogy a sírást vetem be, és itt nem a nőkre gondolok, hanem általában az emberekre. Tehát, hogy ez egy ilyen problémakezelő módszer, ami beívódik, járható út.
2: A gyerekkorban kialakult reakció ugye az arra van, hogy amikor én sírtam, akkor felfigyeltek erre rá, tehát erre érkezett egy megerősítés, vagy valami kielégülése az én igényeimnek.

0: ennek az ajándéknak, vagy bármi, és ebben, ha mi megfelelően megtámogatunk egy kisgyereket szülőként, akkor ez a manipulatív szerep, ez nem kellene, hogy visszaköszönjön a felnőttségben. Tehát itt nyilván egy jó nevelési attitűd azért sokat segíthet. Ha felnőttként ott van, mint manipulációs eszköz, akkor ez mögött mindig érdemes mögé nézni, hogy mi van ez mögött. Tehát nem biztos, hogy tudatosan működik ugye feltétlenül, hanem ezek beépült, ahogy te is mondtad, eszközök. Viszont akkor én, nekem vagy egy kötődési nehézségem van, amiben ez a fajta működés ott van, hogy én sírok, amikor bajom van, és akkor arra érkezik valamiféle jelzés, vagy valamiféle kielégülés, illetve kapcsolódás, vagy pedig nem tanultam meg más eszközökkel ezt elérni, amit szeretnék, vagy kifejezni. Ugye itt a verbalizálása általában az, ami gátolt. És akkor megint behoznám akár itt a mentális zavarokat is, mert ott is van, amikor van túlsírás, vagyis valamilyen depresszív állapotban akár megjelenhet egy túlsírás, de ugyanakkor lehet egy sírás blokk is, amikor viszont elzáródnak a könnyek, és nem tudnak sírni az emberek. Életkorilag ugye ott a fiatal felnőttkor intenzitása utána szépen lassan lecsökken, idősebb felnőttkorra már kiegyenlítődik, vagy egy ilyen nagyon, nagyon elfogadható szintet mutat, és időskorra ez még inkább lecsökken. És valahogy így van ez a szakmai tapasztalással is, hogy egyre kevésbé sírok én együtt akár a klienseimmel, most nem feltétlenül magamról beszélek, hanem úgy általánosságban. Illetve hogy azzal kapcsolatosan még annyi megjegyzésem van, hogy minden terápiás iskola vagy segítő iskolának a szabály másként írja elő ezeknek az érzelmi reakcióknak a kifejeződését, nem csak a sírás, hanem bármiféle testi kontaktus és így tovább, és hogy ezek a nagy klasszikus iskolák, mint a pszichoanalízis, vagy a kognitív, vagy a gestalt, ezek például azért azt mondják, hogy nem sírunk együtt másokkal, míg mondjuk ezek az újabb trendek, a haptoterápia, vagy más szomatoterápiák, ahol nagyon fontos szerepe van a testnek, ott akár ez a közös sírás is adhat egy ilyen közös fejlődést. Úgyhogy ebben is van egy új trend.
1: Egyébként az egy érdekes dolog, hogy megjelenik ösztönösen, hogyha más látok sírni nálam is a sírás. Ennek mi áll a hátterében?
0: Hát ez az empatikus rezonancia, gondolom, hogy hat rám ez a dolog. És hogyha még ennek van egy kognitív vagy egy értelmezhető töltete is, hogy miért sír a másik, a tudom, akkor az lehet, hogy ugye az a bennem lévő korábbi élményeknek a triggerelése vagy az előhívása is.
1: Tehát érzelmi síkon, empátia miatt reagálunk.
0: Igen.
1: Ez a mesterségesen előidézett sírás, amit említettél, hogy katarzis, ez ugyanolyan funkciót lát el, mint amikor természetesen jönnek a könnyek?
0: Olyan szempontból mesterséges, hogy provokálom magát a sírást, de a reakció az nem mesterséges. Tehát nem azért sírok, vagy sirattatom meg magam, mert a másik embernél valamiféle reakcióra vágyom, hanem azért, mert az az adott akár művészeti alkotás vagy élmény, az bennem ezt okozza. Tehát ezek maguk a könnyek, azok valósak, és valós reakciók, és hiteles reakciók. Maga az indukálása ennek az, ami talán mesterségesebb, és nem úgy a valós életben történik, úgy adhok.
1: A nőknél gyakran ugye az a vád, hogy manipulatív eszközként használják ugye a sírást. Valóban igaziak, és ugyanolyanok azok a könnyek, amelyek ilyenkor megjelennek? Tehát kiprovokálhatjuk bármelyik pillanatban?
0: De ez is kapcsolódik, gondolom, egy énvédő funkció, mert azt gondolom, hogy csak úgy sírni indokolatlanul azért nem egy könnyű történet. Ugye lehet itt ilyen szimpadias, nem tudom én, produkciókba gondolkodni, de hogy azért ez nem lehet állandóan ennyire mesterséges. Inkább azt gondolom, hogy az én védelmem miatt előbb fogom ezt a fajta érzelmi reakciót használni, mint mondjuk egy lefagyást, vagy egy asszertív kommunikációt, vagy ami egész mást, ami lehet, hogy abban a helyzetben produktívabb lenne, vagy mondjuk így eredményesebb. De azért valószínűleg annak a sírásnak is ott van az a jelentősége, hogy annyira sok minden ért engem a másik részéről, tehát ezek az ingerek, hogy nem tudom elviselni, és ezért elindulnak ezek a könnyek. Ennek a szabályozását azért nyilván lehet hát gyakorolni, vagy irányítani, mert ha ez tényleg ennyire könnyen elindul, akkor itt viszont lehet egyfajta kiégés, lehet egyfajta érzelmi megterheltség, vagy valami olyan lelki nehézség, gond a háttérben, amivel dolgom van. És a sírás az nyilván ennek egy kifejeződése.

0: Sokszor azért folytjuk vissza a sírást, mert azt tanultuk, az érzelmek kimutatása sebezhetővé tesz, és a sebezhetőség kockázatos. A kultúránk, a családi mintáink és a nemi szerepekről alkotott elképzeléseink mind hatnak arra, mennyire engedjük meg magunknak a könnyeket, különösen mások előtt. Nemzetközi 37 országot vizsgáló kutatások azt mutatják, hogy a sírás gyakorisága kultúránként eltér, és a társadalmi normák erősen befolyásolják, ki, mikor és kinek a jelenlétében sír. Magyar mintán végzett vizsgálatok szerint a sírás gyakorisága nálunk nagyjából a nemzetközi középmezőnybe esik. Ugyanakkor a hivatalos adatok és attitűd vizsgálatok arra utalnak, hogy a magyar emberek kevésbé szívesen sírnak mások előtt. A visszafojtás azonban nem tünteti el az érzéseket, legfeljebb elhalasztja a velük való találkozást. A tartós érzelemelnyomás fokozhatja a belső feszültséget és megnehezítheti az egészséges érzelemszabályozást. Éppen ezért a sírás megengedése sokszor nem gyengeség, hanem a lelki egyensúly egyik fontos lépése. Hangsúlyozza beszélgető társunk, Papágot a pszichológus.
1: Sokat kutattad ezt a témát, és most itt az ellenkezőjét, tehát a sírás visszafolytásáról is beszélhetnénk, tehát nem csak a férfiaknál úgymond tiltott ebben a közegben a sírás, hanem nagyon gyakran ugye egy kulturált jelenség, hogy hát nem sírunk mások előtt. Ennek kapcsán mi a pszichológia álláspontja?
2: Az én területem az inkább az ilyen terápiás helyzetben, vagy egy segítő helyzetben való megélése a sírásnak, akár a kliens, akár a terapeuta részéről. De hogy például, ha ebben a helyzetben gondolkodom, a férfiak vagy a férfi kliensek ugyanúgy sírnak, mint a női kliensek. És sőt, azt is figyeljük, vagy kutatjuk, hogy melyik a kapcsolódás vagy a segítő munkának az a szakasz, amikor ez a sírás megjelenik. Vajon az eleje, a feltáró időszak, a közepben, amikor valamiféle áttörések, felismerések születnek, vagy inkább a vége, amikor már a leválás van, vagy az elengedés, és hogy egyenlőre azt látjuk, hogy ez bármikor megjelenhet, tehát ez valószínűleg más tényezőktől függ, de hogyha a valóságban gondolkodom erről, akkor viszont nem feltétlenül az a kérdés, hogy sírok-e vagy sem, hanem hogy mások jelenlétében sírok, vagy egyedül. Mert hogy erre van szintén egy ilyen kulturális meghatározottság, hogy talán a mi kultúránk, vagy a

0: hogy a mi nemzetiségünk, a magyarok, ezért nem szívesen sírnak mások előtt, mi jobban rejtegetjük a könnyeinket, vagy ezeket az érzelmi reakcióinkat, miközben talán a Balkánnál ennek egy megerősítőbb szerepe is van, ahol az érzések kifejezése, sőt az nagyon erős érzések kifejezése az lehet jutalmazó is, vagy jutalmazott is, illetve a nem kívánatos érzelmek, tehát amikor háborúba indul egy legény, ugye, és mondjuk ez egy olyan patriarchális neveltetés kapott, ahol ennek a fajta, ha nevezzük így, gyengeségnek nincs helye, akkor ott viszont ez nem kívánatos. Tehát, hogy ezek a tiltások, vagy ezek a szabályozások azért így itt lehetnek még, de azért azt gondolom, hogy ma már más generációkról beszélünk, és ma már másképp menet áll a fiúk katonának, ha mennek.
1: Ez azt jelenti, hogy a sírás is más értelmezést kap napjainkban?
0: Én meg vagyok erről győződve, hogy itt egy új tendencia van az alapvetően az érzelmi reakciókkal kapcsolatosan. Tehát ez a mindent verbalizálunk, ez is egy új trend. Mi azt is kutattuk, hogy például a mesterséges intelligencia egy ilyen helyzetben, és pont gyerekekkel dolgoztunk, ugye ha mondjuk emojikkal vagy emotikonokkal kommunikálja le az érzések kifejezését, pont a sírást, akkor ez mennyire elég nekem? Mert egy társas helyzetben, ahol én mondjuk a gyerekként a szüleim előtt sírok, és ők látják ezeket a könnyeimet, és nyilván ebben van egyfajta segélykérés is, vagy egy jelzés, hogy nem vagyok jó, vagy valamire szükségem van. Ezt mondjuk egy mesterséges intelligenciával szemben úgy tud nekem visszajelezni, hogy maximum verbalizálja, ugye ezeket akár vissza is mondhatja, vagy pedig küld egy emotikont. De hogy ez nekem azt jelenti-e minden esetben, hogy ő érzi-e azt, amit én érzek. Mert ez a fajta empatikus, reflexív, vagy ez a fajta reakció az, ami ilyenkor talán szükséges.
1: A sírás magát, a sebezhetőséget jelenti, és nyilván, hogy mi ezt ösztönösen is szégyeljük. Tehát nem csak társadalmi ráhatásra.
0: Fiatal felnőtt korban sírunk legtöbbet, hogyha meg kellene határoznom, és a fiatal felnőtt kor az az időszak, amikor valahol ez az identitás, kiépülés vagy érés úgy lezárul. Én addigra azt gondolom, hogyha egy érett személyiség vagyok, akkor attól, hogy sírok, még nem feltétlenül gondolom azt, hogy sérülékeny vagyok, vagy sebezhető vagyok, hanem akkor azt gondolom, hogy nekem most arra van igényem, hogy kisírjam magamból ezeket a dolgokat. Azt megtehetem, hogy csendben sírok úgy, hogy senki ne lássa. Azt megtehetem, hogy azzal együtt sírok, akinek lehet ugyanúgy szüksége van rá, de az, hogy nem sírok, ez szerintem ma nem opció. Vagy kevésbé opció, mint korábban.
1: Tehát sokkal inkább teret adunk, megengedjük magunknak.
0: Igen.
1: Nézzük egy kicsit a sírásnak a pozitív oldalát, ugye, hogy valójában nagyon jó, tehát ahogy mondanak, kisírjuk általában a bánatunkat. Alapvetően megkönnyebbülést érzünk, amikor egy jót sírunk. Mi ennek a pszichológiai háttere?
0: Hát egyrészt az ugye, hogy már telítődünk, van itt egy érzelmi telítődés, és hogy ez lehet ez, ha stresszel kötjük össze, akkor ez lehet pozitív stressz is. Tehát egy olyan nyomás alatt vagyok, ahol nekem teljesítenem kell, és nincs idő, vagy nincs felület az érzéseknek teret hagyni, akkor amikor egy kicsit megkönnyebbülök, ugye az adrenalin szintem ugye csökken, vagy éppen belép ebbe a helyzetbe az az igény, hogy most már eddig bírtam, és nem tovább, akkor ez az arúzzal szint, ez a készenléti állapot a sírása úgy leenged. Tehát, hogy úgy pontosan azt érezzük a testbe is, hogy úgy elengednek az izmok, és hogy megjelenik ez a megkönnyebbülés. Persze van az a rész, a pozitív sírás, vagy a jó élmények kapcsán, amikor engem valami büszkeséggel tölt el, vagy meghatódok, vagy valamiféle áhítatot, vagy nem tudom én, átszellemülést élek meg, az egy másfajta érintődés. És az is azt gondolom, hogy pozitív érzéseket hoz, mert valamit megélek, és hogy ezt is gyakran jelzik vissza a kliensek, hogy amikor egy kellemes régi emlék, gyerekkori emlék visszatér, az bármennyire is jó és boldog pillanatokat okozott, vagy hozott nekem abban a helyzetben, amikor én erre visszagondolok, akkor a könny az, ami elindul, és nem a nevetés. Persze, hogy ez a mosolyogva sírok történet, de hogy nyilván ebben az is van, hogy ez elmúlt, és nyilván az is van, hogy kicsit sajnálom, hogy már nem az a gyerek vagyok, aki ezt úgy akkor megélhette, tehát van egy valamiféle kettőség, de hogy mondom, ez egy nagyon, nagyon friss kutatási terület mégis, hogy valahogy úgy félnek is az emberek ennek a kutatásával, vagy a szembenézés, vagy az elfogadásával, talán azért, amit ma te is mondtál, hogy gyengeség, vagy valamiféle kiszolgáltatottság.
1: Tehát, hogyha leegyszerűsítjük, valóban ennyire általánosítható, hogy léteznek fájdalomkönnyek, vagy örömkönnyek?
0: Nyilván ez egy paletta, vagy egy spektrum, amiben megjelennek ennek a különböző hát szintjei, vagy ezek ilyen kevert érzések.

És én nem gondolom, hogy ez csak a tiszta érzéseknél. Tehát ha szomorú vagyok, akkor tud is sírok, ha örülök, akkor biztosan, vagy ha meghatódom, akkor biztosan sírok, hanem ezek valami olyan összetett, komplex érzelmi állapotok, amiben indukálódik akár ez az érzelmi könnyes.

0: Van, amikor hiába lenne ott a fájdalom vagy a veszteség. A könnyek egyszerűen nem jönnek. A sírás hiánya mögött, mint említettük már, állhat korai tanulás, érzelmi elfojtás, trauma, de akár az is, hogy valaki még nem érzi magát eléggé biztonságban ahhoz, hogy megengedje magának a sebezhetőséget. Mert a sírás sokszor bizalmi kérdés. Nem mindegy, ki előtt hullanak könnyeink, van egy tér, egy ember, aki megtart bennünket ebben az állapotban. A szakember szerint a nemek között továbbra is számottevő különbség látható. A nők évente jóval többször sírnak, mint a férfiak. Nemzetközi több mint 30 országot vizsgáló kutatások alapján a nők átlagosan évi 30-60 alkalommal, míg a férfiak körülbelül 10-20 alkalommal sírnak. Bár ezek az értékek kultúránként változnak. A különbség mögött biológiai, hormonális és társadalmi tényezők egyaránt állnak, de akár gyakran, akár ritkán sírunk, a kérdés talán nem is az, hányszor tesszük, hanem hogy van-e hely az életünkben, ahol őszintén megtehetjük. Az életre való vendége Papágota pszichológus.
1: És mi lehet annak a hátterében, amikor úgy nagyon érezzük, hogy sírnunk kellene, de nem tudunk?
2: Hát ezek ilyen érzelmi blokkok vagy elakadások, ezt elég gyakran jelzik vissza. Itt is azt látjuk, hogy ezzel munka van, tehát hogy ez egy olyan fennakadás vagy elakadás, ami miatt én nem merem vagy elengedni, vagy félek elengedni, vagy nem tudom elengedni, tehát hogy különböző dolgok állíthatnak le engem ebben. Az is kérdés, hogy van-e erre mintám, hogy megtanultam-e én ezt, hogy így is elengedhetek dolgokat, vagy hogy ennek teret adhatok-e. Nem biztos, hogy mindent el kell engedni, de hogyha azt érzem, hogy az már akadályoz a működésemben, hogy az már kimerít, hogy feszültséget okoz, akkor valamit ott ki kell engedni. Tehát ez egy szelep is lehetne ebben a formában, igen, egy terápiás eszköz. Azt is jelzik vissza a segítők, hogy általában hoz egy ilyen áttörést a terápiában, vagy pedig az a pillanat, amikor úgy megérkezik az ember, és hogy kialakul a bizalmi tér. Tehát, hogy ott sírok, vagy akkor sírok, amikor azt gondolom, hogy ez az ember előtt én sírhatok. És hogy például egy segítő előtt lehet, hogy előbb fogok sírni, mondjuk a szüleim előtt, vagy a családom előtt, vagy a... nem tudom, a barátaim előtt.
1: Milyen gyakran sírunk?
2: Vannak például a nők esetében, így évente ilyen 30-67 epizódusról beszélünk, a férfiak ezen 12-17, úgy átlagosan, de mondom, itt azért vannak kulturális különbségek. Meg hogy az is izgalmas, hogy például a szakmabelieknél is van egy eltérés. Tehát, hogy nyilván mindenkinek van egy szakmai énje, vagy szerepe, és van egy privát szerepe. Most az, hogy férj, feleség, apa, anya, felnőtt, gyerek, bármilyen szerepei lehetnek. És ugye a szakmai térben is megjelenhet a sírás, mint valamire adott reakció, és a privát énemben is megjelenhet. Tehát lehet, hogy egy építész mondjuk otthon sír, de mondjuk magán a szakmai közegében erre valahol nincs lehetősége, vagy igazából nem az a professzió, ami ezt úgy meghozhatná. Egy művész vagy egy segítő azért ott sokkal gyakrabban hozhatja be a munkakörébe ezt a fajta, nem tudom, érzelmi kifejeződést, de mint empatikus reakció. Tehát nem azért sírok a munkámon, mert otthon valami rosszul esett, hanem azért, mert ott ért engem egy olyan élmény, vagy inger, vagy egy kontratranszfer, amikor mondjuk egy kliens élménye úgy hat rám, és akkor ezzel lehet, hogy dolgom is van, nem tudom, szupervízióba vinni, vagy ez már változom.
1: Te, mint terapeuta, mit ajánlanál, amikor jön a sírás, akkor folytsuk vissza, vagy adjunk inkább teret, függetlenül attól, hogy ki előtt sírunk?
2: Én azt gondolom, ha ezt biztonsággal tehetjük, és ha nem tartunk attól, hogy ebben sérülünk, és akkor itt már egy kicsit a tudatot is behoztam, mert nem mindig kell ezt a tudat szintjére hozni, mert ha én azt mondom, hogy most gondolkodom azon, hogy sírjak-e itt, akkor ez már egy tudatos szint. Ha pedig csak úgy elindulnak a könnyeim, az pedig a tudattalan története, amit persze elfolythatok, leállíthatok, vagy ugye a sírásnak nagyon sok formája van, tehát itatjuk az egerekettől, a megkönnyezem, vagy csak úgy elhomályosodik a szem, tehát hogy rengeteg ilyen forma van, és ez sok költőnket is, írónkat is megihlette, úgyhogy én azt gondolom, hogyha ez az érzékenységünk ott van, és erre nem úgy tekintünk, mint valami red flag, vagy valami biztosan egy olyan dolog, amit az életben nem szabad megélni, akkor ez természetes, és ezen nem is gondolkodunk.
1: És mi a tapasztalatod, hogy azok, akik sírósabbak, vagy nagyobb teret adnak ennek, valóban érzékenyebbek, szenzitívebbek?
2: A nagyon sírós az egy érdekes kategória, mert ha valaki folyamat sír, az az valamiféle ellenállást is mutathat. Tehát lehet, hogy ő nem akar igazán beszélni, és hogy emögé bújik. Tehát egy nagyon sírós klienssel azért nem lehet dolgozni. Tehát akkor őt lehet hagyni sírni, vagy azt mondjuk, hogy jó, akkor otthon egy kicsit sírja ki magát, de így próbálja meg egy kicsit összeszedni, mert hogy így nem tudunk együtt dolgozni. Ha affektusban van, vagy van egy ideg összeomlása, akkor nyilván ez nem az a helyzet, amikor én vele tudok dolgozni. Tehát, hogy azért lekorlátozza a lehetőséget, vagy ezt a belső munkát, vagy ezt a lelki munkát. És akkor van az, hogy otthon kisírja magát, és ide jöjjön el már kisírt szemekkel, de mondjuk dolgozható állapotban. Illetve, hogyha ez egy olyan állapot, amiben ő tényleg folyamat alakod, akkor lehet, hogy itt egy más megsegítés is kell. Értsd, farmakoterápia, vagy más jellegű segítség.
1: Miről ismeritek fel a kórassírást?
2: Hát ez egyszerű folyamatsír, tehát, hogy ennyi. Onnantól, hogy beül abba a székbe, vagy felteszem az első kérdést, akkor már elindulnak. És egyébként ők maguk is jelzik, hogy hát azért én folyamat sírok, tehát hogy nem tudom elállítani. Tehát, hogy ez nyilván kell is ez a visszajelzés, hogy ez nincs rendjén, mert hogy általában azért megyünk valakihez segítségért, hogy ő visszajelzést adjon nekem arról, hogy baj van velem, a klasszikus megőrültem-e kérdésről, vagy hogy ez már túl sok-e, amit én sírok. A gyász az egy más történet, azért ezt tegyük félre, tehát, hogy a gyász folyamatban nem is szoktunk nagyon friss gyászsal dolgozni, úgyhogy amikor ilyen kliens keres fel bennünket, akkor noha egy beszélgetésig le lehet ülni, hogy pont azért, hogy elmondjuk ezeket a dolgokat, hogy egy nagyon friss gyászban azért nem működik az erőpszichológiai munka, tehát ott annak időt kell adni, és ott ki kell sírni azokat a könnyeket. Vagy, ugye, amit korábban te is kérdeztél, van úgy, hogy egy veszteségre például nem indulnak el a könnyek, akkor meg azzal van munka, de ott is kell egy idő, hogy ezzel dolgozhassak.
1: Egyébként gyakori jelenség, hogy most a gyászt, ahogy említetted, vagy akár a veszteséget, hogy az az idő alatt, ameddig nem jelennek meg a könnyek, tehát nem tudjuk kifejezni, leadni, kiadni magunkból, vagy elengedni azt, ami bánt bennünket, aztán az később, mint hogyha halmozottan előjönne, uh-huh. vagy mint hogyha bepotolná. Ez egy természetes reakció, vagy mi áll a hátterében?
2: Nyilván itt azért érzi az, aki nem tud sírni, hogy most már úgy kellene, vagy jó lenne. De hogy ez is milyen szép a mi hagyományunkban, mert hogy voltak a siratóasszonyok. A temetések voltak azok a helyszínek, ahol lehetett sírni. Tehát lehetett együtt sírni. És hogy ezt megkönnyítsék, vagy hogy egy kicsit szintén, mint a japánoknál, ugye provokálják, most nem egy filmmel, hanem egy sirató hanggal, egy konkrét sirató, vagy egy énekkel, vagy valami, ami nyilván elindítja bennem ezt az érzelmi kifejeződést. És akkor az ott társadalmilag teljesen elfogadott.

0: És így összegzésként a végén valójában most hol tartunk? Mi ebben a mi közegünkben a sírásra?
1: Én még azt látom, hogy azért itt pláne ezen a területen egy nagyon keveredett kulturális közeg van. Az egyik egy nagyon erős érzelmi hatást képvisel ez a balkán kultúra. Van egy ilyen érzelmileg visszafolytott magyar megközelítés, amiben azért az érzelmeket szeretjük egy kicsit rejtve, vagy a családon belül, vagy csak a saját kicsi szobánkba kimutatni, megélni, tehát egy rejtőzködőbb érzelmi világgal. Illetve itt van a kulturális kifejeződés, mint az írás, ugye a nagyíróink, költőink, amit említettem, hogy ők azért meg tudták ezt élni. Tehát, hogy szerintem még nagy munka áll előttünk, hogy ezt a sírást úgy tudjuk kezelni, ahogy azt kellene, hogy mi erre jól tudjunk reagálni, és ne azt mondjuk, ez a Spock-féle, régi-féle hozzáállás, hogy hagyjuk a gyereket sírni, hanem arra a sírásra viszont reagálni kell, és nem mindegy, hogy mi arra a sírásra hogy reagálunk.
0: És mit üzennél végül a hallgatóknak, hogyan kezeljék a sírást?
1: És szerintem fogadják. Ha jönni kell, akkor jöjjön, ha nincs helye, akkor nem kell ezt erőltetni, még egy sírató asszonnyal sem, de nyilván, hogyha itt egy tartós elakadás van, akkor érdemes egy külső segítséget is keresni ehhez.

Ahogy a mai beszélgetésből is kirajzolódott, a sírás sokkal több, mint néhány legördülő könycsepp. Egyszerre biológiai reakció, tanult viselkedés, kulturálisan formált kifejezésmód és mélyen személyes lelki tapasztalat. Láttuk, hogy gyerekkorban még természetes kommunikációs eszköz, később azonban szabályok, elvárások és kimondatlan üzenetek szövik körül. Mit szabad, kinek szabad, mikor szabad. Megértettük azt is, hogy a sírás lehet feszültségoldás, lehet kapcsolódás, de ha manipulációs mintává válik, az hosszú távon nehézségeket okozhat. Beszéltünk arról, hogy sokan visszafojtják a könnyeiket, mert a sebezhetőségtől félnek, miközben éppen ez teremtheti meg az igazi intimitást. Arról is szó esett, hogy nem mindenki tud sírni, és a könnyek hiánya épp úgy üzenet lehet, mint a túlcsordulásuk. A kutatások kimutatják, hogy a sírás gyakorisága kultúránként, nemenként és életkoronként is változik, azaz eltér, de egy valami közös. Mindannyian érző lények vagyunk. Talán a legfontosabb felismerés mégis az, hogy a sírás nem gyengeség, hanem jelzés, önmagunk felé és mások felé is. Jelzi, hogy valami megérintett, hogy valami fáj, valami fontos. Ha képesek vagyunk kíváncsian, ítélet nélkül fordulni a saját könnyeink felé, azzal nem elveszítünk valamit az erőnkből, hanem éppen közelebb kerülünk a lelki egyensúlyunkhoz. És talán egymáshoz is. Ez legyen a mai életre való üzenet. Papágot a pszichológus, Mikes Imre bemondó kollégám és Matisa Petra Leon a zeneszerkesztő nevében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Számítok rá egy hét múlva is, ugyanekkor, ugyanitt. A viszonthallásra.

0: 17 óra 30 perc van.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: 10 napon belül döntés születik a választás kiírásáról, mondta Alekszandr Vucsics államfő. Hangsúlyozza, a voksolás kapcsán nincsenek csapdák, az emberek határozzák meg, milyen jövőt szeretnének, és kire bízzák az ország irányítását. Vucsics egyébként korábban már többször több időpontot emlegetett a rendkívüli parlamenti választások kiírására. Legutóbb a nyár elejét vagy szeptembert nevezte meg lehetséges opciónak. Április folyamán több párttal is egyeztetett. A tárgyalások középpontjában a választások kiírása, de geopolitikai és energetikai kérdések is voltak. Vucsics most arról is beszélt, hogy a múlt hónapban az infláció 3,3% volt. Bejelentette továbbá, hogy néhány héten belül egy portál indul meg, amelyen keresztül a polgárok bejelenthetik a munkájukat, rosszul végzők az alkalmazottakat. Május 23-án Belgrádban a Szlávia téren tartják a következő nagy egyetemista tüntetést. A hallgatók közölték, Belgrád egy olyan város, ahol nincs ok arra, hogy ezen a napon egyedül legyen valaki. A szervezők korábban már jelezték, hogy nyáron tüntetés sorozatra készülnek, amelynek első nagy eseményét május utolsó hetében tartják. A május 23-ai dátum szimbolikus. Ekkor lesz közel másfél éve annak a nagyszabású tüntetésnek, amelyet 2024. decemberének végén rendeztek ugyanitt, és amelyen több mint 100 000 ember vett részt. A mostani megmozdulás az Egyetemisták győznek kampány első eseménye. A szervezők szerint az ország minden részéből nagyszámú résztvevő érkezik majd a fővárosba. A magyarországi Tisza győzelem érződik Vajdaságban is, de a tartományban még mindig a Vajdasági Magyar Szövetség támogatottsága a legnagyobb. Mondta Kórház Tamás, a Lázár Vrüketics jogi és üzleti tanulmányok karának dékánja, volt alkotmánybíró. Értékelése szerint a VMS alapjai ugyan megremegtek, de a vajdasági magyarok döntő többsége továbbra is támogatja a pártot. Kórház közölte, Pásztor Bálintnak és pártjának jelenleg nincs egyetlen ütőkártyája sem. Minden Magyar Péter leendő magyar miniszterelnöktől függ. Kérdés, hogy a VMS hogyan tudja kieszközölni a továbbiakban azt a nagyméretű magyarországi pénzügyi támogatást, amellyel az intézményeit tartja fenn. Kérdés az is, hogy milyen módon változik meg a helyzet, ha a magyarországi finanszírozást diverzifikálják. Ez a szavazóbázis egy részének elvesztését jelentheti, ugyanakkor jelen pillanatban a VMS kétség nélkül a magyarok többségének szavazatát kapná, hangsúlyozta. Az Európai Bizottság jóváhagyta a Lengyelországnak szánt SZEIF hitelszerződést, közölte az ország védelmi minisztere. A tárcavezető kiemelte, országa a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó programnak. Az uniós pénzekből finanszírozandó lengyel projektek között említette hordozható légvédelmi rakétavetők gyártását, valamint egy drónvédelmi projektet is, amely a keleti pajzs nevű védelmi rendszer részét képezi majd az orosz és a belarusz határ mentén. A szerződést pénteken írják alá, annak ellenére, hogy Karol Navrovszky elnök márciusban megvétózta a SZEIF eszközök lehívásáról szóló törvényt. A vétót egyebek mellett azzal indokolta, hogy a hitel összegével együtt a rendkívül magas kamatot is vissza kell fizetni. Donald Tusk vezette kabinet, ezt követően úgy döntött, hogy a hitelt egy kormány határozat alapján hívják le. Romániában ellenzékbe vonul a Nemzeti Liberális Párt, miután a parlament tegnap megvonta a bizalmat az Ilie Boloyan vezette koalíciós kormánytól. Az este elfogadott határozat megerősítette, hogy a párt nem tekinti többé megbízható partnernek a szociáldemokrata pártot, amelyek a szélső jobboldali Aurral együtt bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg a kormányt. A Nemzeti Liberális Párt szerint a szociáldemokratákat terheli a felelősség a koalíció felrúgásáért és az előítézett válságért, így az ő és a körülöttük kialakult új parlamenti többség felelőssége kormányt alakítani. Hozzátették viszont, hogy a tömörülés ellenzékként is kész támogatni azokat az intézkedéseket, amelyek az ország gazdasági stabilitását és a polgárok érdekeit szolgálják.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban estig változóan felhős idő lesz 27 fokos csúcs hőmérséklettel. Holnap néhány fokkal hűvösebb lesz, szorványosan előfordulhat csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 21 fok körül alakul. Pénteken és szombaton is hasonló időre van kilátás. Vasárnapra száraz időt jeleznek. A jövő héten változékony, de tavaszias idő lesz. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, hírekkel, friss információkkal legközelebb egy óra múlva jelentkezünk az esti híradóban.
2: Szeretném bejárni a földet, minden zegzugát.
1: Világutazó. Barangoljon varázslatos tájokon az Újvidéki Rádióval.
3: Köszöntöm az Újvidéki Rádió világutazójának hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő Trifkovics Rita, a zenét Szikora Csaba válogatja. Múlt heti műsorunkban a szabadkai dr. Cékus Borisz kazahsztáni utazásáról mesélt. A mai adásban ennek a folytatásáról beszél, mivel Kirgizisztánba és Üzbegisztánba is ellátogatott. Egy zeneszám után folytatjuk, tartsanak velünk!

0: Kirgizisztán közép-ázsiai ország, amely lenyűgöző természeti látnivalókban gazdag. Területén a hófötte hegycsúcsok, magas hegyi tavak és a nomád kultúra dominál. A szabadkai dr. Cékus Boris Kazaksztán után Kirgizisztán fővárosába, Biskekbe vette az irányt.
1: Hát ha már ott vagyok, akkor ugye nem csak egy országba megyek el. Hát én néztem, hogy hova nem kell magyar útlevéllel vízumot igényelni. Ott vannak elég sok sztán nevezetű országban. Kezdetben nekem is furcsa volt, hogy Kazaksztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, hogy melyik milyen. Na most Kazaksztán, Kirgizisztán és Üzbegisztán, ők már valamennyire nyitottak a turizmus felé, meg a diktatúrából valamennyire már kiléptek. Úgyhogy egyértelmű volt, hogy Kirgizisztán és Üzbegisztán az, ami reális, hogy még szóba jöhet. Tadzsikisztán, Türkmenisztán azok annyira elzárt országok, elzárt civilizációk, hogy oda akkoriában még nem lehetett bejutni, de most is külön engedékkel utazási irodákat engednek csak be legtöbb helyre. Tehát maradt Kirgizisztán és Üzbegisztán. És akkor megnéztem, hogy hogy tudnák eljutni, ez ugye ott elég nagy távolságok vannak, tehát mondjuk én Kazaksztánban, amikor utaztam, az is olyan 1200-300 kilométer volt az ország északi városától a déli városáig, plusz még aztán a határig 100-200 kilométer, tehát hatalmas távolságokról beszélünk. És itt ugye Szabadkáról meg kellett találni az ottani menetrendet, az ottani társaságokat, akik közlekednek, úgyhogy elég sok paraméter volt, aminek össze kellett állni, hogy meg tudjam szervezni, onnan tovább tudjak jutni egyik városból a másikba, aztán vissza Kazaksztánba, és akkor fel is a Kazaksztánba, Asztanába a reptérre, ahonnan majd indul vissza a repülő. Úgyhogy elég sok logisztikát igényelt, de hát végül megérte. Így jutottam el Biskekbe, Kirgizisztán fővárosába, onnan pedig aztán Üzbegisztánba, Taskentbe. Kirgizisztánról nagyon sokan nagyon szépet írtak már akkor is, és azóta is, ugye ezóta elmúlt már, hát nem tudom, 7-8 év, hogy én ott voltam, lehet, hogy több is. Még a Covid járvány előtt, tehát régen voltam. És nagyon sokan úgy emlegetik, hogy Ázsia Svájca. Tehát annyira tökéletes, annyira szép a természet. Tehát itt most ugye különböztessük meg a természeti szépségeket, meg a városokat, népeket. Tehát maga a táj, a természet, az az érintetlen hegyi természet, az tényleg gyönyörű, olyan, mint Svájcban. A lakott területek, azok pedig, hát ugye Ázsiában, itt is tudjuk, hogy a kínaiak milyenek, milyen a kultúrájuk, mennyire tiszták, mennyire műveltek. Na most ez ott Kirgizisztánban, Üzbegisztánban távol mindentől, ez még hatványozottabban is igaz. Tehát ami a természeti szépségeket illeti, azok tényleg gyönyörűek. A tájak, elég sokat utaztam ott több órát napközben a kirgiz tájon, és eljutottam Biskekig. Itt nagyon meglepődtem, mivel az első, amit láttam, az egy hatalmas Lenin szobor volt, annak is a háta, a Kirgiz Történelmi Múzeum előtt állt, háttal a múzeumnak, valószínű szembe vele volt a valamivel fontosabb épület vagy park, és én azt hittem, hogy már ott a 2000-es években ez a Lenin kultusz, hogy ez már nem létezik, de létezik. Kirgizisztánban volt az első Lenin, akit láttam, aztán Moldáviában van egy szakadárköztársaság, Dnyeszter menti területek, ott is még mindig hatalmas tisztelet övezi a Lenint. És hát ez mondjuk nekem egy olyan furcsa dolog volt, hogy a 21. században még valahol él ez a Lenin tisztelet. Aztán elmentem egy nyilvános vécére, ott még jobban meglepődtem. Ugye, hogy vécés néni van, azt én már akkor úgy kirajzolódott, hogy az úgy működik. Ott minden munkára külön munkahely van. Tehát, hogyha elmész egy boltba, akkor van valaki, aki megmutatja, hogy hol van a kenyér. Hogyha elmész egy pékségbe, akkor ott megmutatják, hogy hova bűsz leülni, hogyha éppen ott akarsz érni. Ha elmész étterembe, akkor hárman várnak, a negyedik elvezet, az ötödik felveszi a rendelést, a hatodik elkészíti az ételt. Tehát nagyon-nagyon sok munkahely van, és őnáluk ugye az a, nem csak Kirgizisztánban, hanem az egész belső ázsiai vidékeken, hogy rengeteg apró pénz megfordul. Tehát fizetsz ezért, fizetsz azért, fizetsz amazért, de mindenhol csak csörgőssel fizetsz. És akkor a nap végére ugye rengeteg hát rengeteg viszonylatukban szép summa összejön azokból az 5-10 dinárokból, amiket fizetsz. Na, térjünk vissza, tehát a Lenin után, ami még úgy nagyon megfogott, az a vécés néni volt. Én kifizettem a vécés néninek azt a néhány tenge összeget, ami a vécé használat volt, és akkor jött egy másik vécés néni, aki még megmutatta, üres pottyantos vécé, hogy melyik a szabad fülke, hogy hova lehet bemenni, és hát ugye annak is akkor már illik fizetni. Úgyhogy így indult a biskeki kalandom, ami aztán ugye sokkal szebb lett, de hát mondjuk ezek olyan élmények, amik előtte se történtek meg velem, meg utána se.
0: És egyébként, ha még itt a témánál vagyunk, milyenek az árak?
1: Hát a mi viszonyunkhoz képest alacsonyak az árak. Én nem tudom, hogy ott van-e valami, ami drága. Tehát minden, nagyon sok apróság van, amit árulnak, és hát ugye az apró dolgok azok nálunk is általában olcsók. Most, hogy mosógép, frizsider mennyibe kerül, azt nem tudom. De így mindig az apró csörgőssel kellett fizetni. Úgyhogy százast vagy ott nagy infláció van, úgyhogy sok nulla volt. Hogyha mondjuk egy 100 000-est fölváltottam, akkor az fél napig futotta elég volt. Az ő viszonylatukban valószínű, hogy ott ugye egészen mások a fizetések, mások a nyugdíjak, más a bevétel náluk, mint mondjuk nálunk, tehát valószínű, hogy ők is azt drágának tartják. Utazni rengeteget utaznak, jönnek, mennek, az ugye ott nagyon sok kőolaj van a talajba, és ebből kifolyólag olcsó is a közlekedés, tömegközlekedés, úgyhogy ők állandóan jönnek, mennek, és hogyha mondjuk valahol külvárosi piacon olcsóbb a krumpli vagy a sárgarépa, akkor nekik megéri, hogy most adjanak két apró pénzt, hogy elmenjenek a piacra, és akkor bevásároljanak, és visszajöjjenek.

0: Kirgizisztán fővárosa Biskek, a szovjet építészet, a nyüzsgő ázsiai bazárok és a lenyűgöző hegyi tájak különleges keveréke. Boris mondja el tapasztalatait.
1: Maga Biskek nem régi város, a környéken ugye rengetegen laktak már régen, valamikor ott elég közel ment, futott a Selyemút, de maga Biskek csak 150 éves város, és ennek ellenére nagyon sok kisebbség él benne. Rendszeresen vannak népszámlálások, és rendre 40-50 kisebbséget összeírnak. Tehát ott egy család lényegében, aki kint él a sztyeppén, az egy nemzetség, egy nyelvet beszél, egy külön mítoszaik, külön vallásaik vannak, tehát egy külön népcsoportot képeznek, és ugye sok család él ott a városokon kívül, kint a sztyeppén, úgyhogy ebből kifolyólag ugye nagyon tarka a lakosság is. Most már ugye a mai időkre nagyon sokan a jurtákból, meg a nomád élettel felhagytak, és visszajöttek vagy beköltöztek a városba. Nagyon sok perzsa és orosz vonás tapasztalható vagy érzékelhető a városban. Az épületeken maga a belváros, amit ugye érdemes megnézni, az két sugárút és az azt összekötő néhány utca. Ezek a Zsibek Zsoli és a Csúj nevezetű sugárutak. Ez mind a kettő olyan 5-5 kilométer hosszú, csak a városi szakasza, plusz még ugye külvárosokban itt-ott. Ez olyan igazi nyugati stílusban berendezett plázák, kisebb felhőkarcolók, kávézók, futurisztikus, semmire se hasonlító építmények, és utána kezdődnek a szegény negyedek, az igazi Biskek, az mutatja meg az igazi arcát a városnak. Én nagyon sokszor szeretek, ha csak van rá módom, kimenni a külvárosokba, a szegény negyedekbe megnézni, mert valahogy az adja meg, vagy az is része a városnak, nem csak az a szűk belváros, amit a turistáknak szeretnének megmutatni, hanem ami azon kívül is van. Biskekben is, mint a keleti vidékeken, a bazár az egyik fenomén a városban. Biskeknek is megvan a saját hatalmas bazárja, sőt kettő is van. Az egyik az Osi bazár, ide érkeznek be a karavánszerályok és a különböző sztyeppi termékek, ugye még a múlt héten, még most is. Múlt héten beszéltem a kazaksztáni piacokról, hogy kint szárítják a napon a sajtot, a túrót, és azt aztán zsákszámra hozzák be a városba, vagy a kolbászokat, amiket lóvégbelébe töltenek, húscsíkokat, fagyút, szalonnát, na ugyanaz az megtalálható a biskeki Osi bazárban is. Tehát mind a mai napig ezek élnek, ezek a bazárok is, a cserekereskedelem, és ott van még a Dordoj bazár, ezről pedig azt tartják, hogy Belső Ázsia legnagyobb piaca. Itt ezeken a piacokon az élelmiszeren kívül minden van. Ugye elég közel van Kína, nagyon sokat kereskednek Pakisztánnal, Indiával, ugye arab világ az egyik is, és a másik is, tehát Kirgizisztán az poszt-szovjet, de viszont muszlim vallásúak már azon a részen az emberek. Tehát kereskednek az iszlám világgal, úgyhogy a textíliától kezdve kis háztartási gépek, konyhai kellékek, mint hogyha kimész valamelyik Ócskapiacra, Szabadkán az Ócskapiacra, vagy Újvidéken a Nylon piacra, és akkor ott tényleg meg lehet találni mindent, amire szükséged van, vagy nincs is szükséged. Nagyon sok szobor van, ugye néhány évvel, vagy néhány tíz évvel ezelőtt, 91-ben vált függetlenné Kirgizisztán a Szovjetuniótól, akkor ugye lett saját országuk, és lényegében akkor kezdték építeni a saját országukat, és az a belváros is, tehát ez a két sugárút is annak a környéke, azok is abban az időben kapták meg a mai alakjukat, és hát nagyon sok helyi szobor, helyi hősről, az ő múltjuk nagy embereiről állítottak ki szobrokat. A legnagyobb városi szobor az a Manasz nevű nemzeti hősüknek a szobra. Tehát összefoglalva Biskeket és talán az egész kirgiz lakott területet, mivel Biskeken kívül nem sok nagyobb lakott város van Kirgizisztánban, maga a két sugárút és annak a környéke, tehát az, amit valójában a külföldi turistáknak látniuk kell, az szép, modern, európai stílusba lett fölépítve. Nagyon jókat lehet enni, fényképezni, kedves emberekkel találkozni, ott tudnak angolul is, tudnak oroszul is, és akarnak is beszélni, akarnak is segíteni. Jókat lehet vásárolni, olcsó áron hozzájutni sok mindenhez, és mindez után kezdődik az a valódi kirgiz valóság a sugárutak végén, a külvárosokba, az elővárosokba, és sajnos az is hozzátartozik a bishkeki mindennapokhoz.

0: Említetted, hogy lyukat lehet enni. Mi az, ami hasonló ebben a három országban, ahol jártál? Feltételezem, hogy azért van némi különbség a konyhát illetően, de azért hasonlóan étkeznek.
1: Hát én nagy különbséget nem tapasztaltam, mivel közel vannak ezek a városok egymáshoz. Tehát itt ez a hatalmas sztyeppe, Kazaksztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán. Ott abban a szovjet időben, vagy még a cári uralom idején is, Dél-Kazaksztánba és Észak-Kirgizisztánba, Észak-Üzbegisztánba volt egy fontos kelet-nyugat irányú útvonal, és az mellett épültek ki a városok. Tehát ott a Szovjetunióban ugye még nem is volt annyira, hogy most én kirgiz vagyok, üzbék vagyok, nekem ez a konyhám, neked az a konyhád, neked ez a pénznemed, nekem az a pénznemem, neked az a vallásod, nekem ez a vallásom, hanem ott mindenki szovjet volt. És akkor mindenki a szovjet puliszkát ette, meg a szovjet ételeket ették, és szerintem most kezd, most, tehát ezekben az évtizedekben kezd, az évtizedben kezdett, és majd a következőkben fog kialakulni, amikor előveszik azokat az ő régi receptjeiket, a régi ételeiket, de viszont itt se lehet olyan nagyon nagy különbséget szerintem tapasztalni majd, mivel ugyanabból a gyökérből származnak, ott a városok közt is néhány száz kilométer van, tehát olyan nagyon nagy különbség nem lehet kultúrába se, konyhába se, és szerintem olyan, hogy most jellegzetes kirgíz étel vannak, lesznek majd később Taskentnél mesélek is róluk, de szerintem azok, amiket a sztyeppéről behoznak, ugye, amit említettem is, a kolbászokat, zöldségféléket, tejtermékeket, átdolgozott tejtermékeket, kumiszt, az ami valóban jellemző az ő konyhájukra, és ez tényleg a város szinte minden pontján lehet kis zugokba beszerezni a piacokon, 90%-ban ezt árulják, nagy, idézőjelben nagy bevásárlóközpontokba, ottani boltokba, szintén ezek az alap élelmiszerek, amik a sztyeppéről bekerülnek a városba, meg keleten nagyon sok felé elterjedtek már a török édességek. Tehát édességek is, teák is, ugye baklava, ratlok, ilyesmi, és ez mind egész addig Kirgizisztánig eljutott, úgyhogy hát ez ugye megint nem csak azért, mert török, hanem azért, mert arab az egyik is, meg muszlim a másik is. Tehát ez ami nagyon jellemző, de úgyhogy most én étteremben nem voltam benne, de hát éttermekben is általában az a 4-5-10 féle ételt szolgálnak fel, a kirántott hústól nem tudom én, a pörköltig. Tehát étteremben nem jártam, de viszont az, ami mindenütt megtalálható, azok a sztyeppéről behozott termékek, ételek.
0: Azt mondtad, hogy a központtól távol, a város peremén, szélén lehet megtapasztalni, meglátni az igazi valóságot, hogy hogy élnek az emberek. Te jártál ott, hogy láttad, mit tapasztaltál, mit láttál ott?

megtapasztaláshoz ugye bátorság is kell nagyon sokszor. Bent a belvárosok, a főterek, a katedrálisok környéke, tehát ami ugye a turisták számára elő van készítve, az abszolút biztonságos. Szerintem az országok 90%-ában. Én abból szoktam kiindulni, hogyha mondjuk Európából arra vidékre mennek repülőjáratok, akkor ők azt úgy tartják, hogy azok a nagyvárosok biztonságosak. De most attól kijebb menni, az nagyon sok helyen úgy van, hogy saját felelősségre. Itt Kirgizisztánban, Üzbegisztánban, Kazaksztánban nem, de mondjuk Afrikában voltam nyomornegyedékben, ahol nem biztos, hogy majd visszajössz. Tehát olyanok is lehetnek azok a külvárosok. Itt Biskek külvárosa az nagyon sok kis épület van, tető nélkül, vagy nem építették fel a tetőt, vagy már ledőlt. Itt a környéken volt egy elég nagy földrengés ott a 60-as években, és minden épületet, amit addig fölépítettek, tehát az ugye a Szovjetuniót, az elég mondjuk ázsiai viszonylatban egy elég nagy ország volt, erős ország volt, úgyhogy nem sárból építettek, hanem téglából. Ezt akartam az egészből kihozni. Tehát elég szolíd épületek voltak a földrengésig, és a földrengés után pedig szinte 80%-a az otthonoknak az sárból vagy vályogtéglából össze tákolt épület. Nincsenek utcák, nincs aszfalt, természetesen városi víz sincs, ivóvíz sincs, vannak kutak minden, nem tudom, fél kilométeren, és akkor oda járnak inni. Nincs munka, nincs egészségügy, nincs tisztaság, tehát az tényleg... Az a valódi arca szerintem Kirgizisztánnak. Nem azok az új modern épületek, amik bent vannak a központban, amit az elmúlt 5-6 vagy egy évtizedbe építettek, hanem az, ami ott kint van, úgy élnek a kirgizek, úgy élnek az átlag biskekiek, ahogy azok ott kint a nyomornegyedekben.

0: A közép-ázsiai Üzbegisztán a Selyemút szívében, lenyűgöző iszlám építészettel, kék csempés mecsetekkel és ősi városokkal várja a látogatókat. A szabadkai dr. Cékus Borisz Kirgizisztánból Üzbegisztán fővárosába, Taskentba utazott.
1: Kirgizisztánból, Bishkekből Üzbegisztánba buszoztam át, Taskent a főváros, nagyon sokáig én sem tudtam, ameddig nem szerveztem meg az utat. Nagyon rokon nép az üzbég és a kirgiz és a kazak, mindnyáján 91-ben váltak függetlenné az akkori Szovjetuniótól. Üzbegisztán jóval nagyobb ország, mint Kirgizisztán volt, több mint 35 millió lakosa van neki, és ők nem is annyira a természeti szépségekre építenek, sokkal inkább a múltra. A múltra mégpedig tudni kell,

0: hogy Üzbegisztán déli vidékein vonult végig valamikor a Selyem út, ami indult ugye Kínába, mai Kína területén, és egészen Európába, Törökországig jött föl, és ott aztán ágazott egy európai és egy afrikai ágra, de erről majd egy kicsit később fogok mesélni. Az üzbégek azok nagy gyapottermesztők, ez az egyik legnagyobb kiviteli cikkük, az mellett még nagyon sok földgázt exportálnak és aranyat. Ők voltak valamikor a Szovjetunió legnagyobb áramtermelő vidéke, és ezt a jó szokást folytatják most is. Nagyon sok már akkor, tehát 5-6-8 éve, amikor én ott voltam, már akkor nagyon sok naperőmű parkot láttam. Akkorjában olyan negyedét körülbelül az összes, tehát 33 millió ember energiaszükségletének körülbelül negyedét teremtették elő megújuló energiaforrásokból, és az a terv, hogy a következő évtizedben felére az energiaszükséglet felét ebből a megújuló energiaforrásból tudják biztosítani. Ami nekem nagyon érdekes volt Üzbegisztánban, az, hogy mindent mosnak. Tehát ez azt jelenti, hogy mossák a buszokat, mossák az aszfaltot, mossák a korlátot, mossák a padokat, mossák a kirakatokat naponta kétszer, a lépcsőket, tehát bárhova mentem, ott volt a kék köppenyes, mint ugye nálunk, hogy régen a kommunizmusban, meg szocializmusban munkás emberek kék köppenyben voltak, az ott még mindig megvan Üzbegisztánban. Úgyhogy reggeltől estig bármerre mentem, valamit valaki mindig mosott.
1: Por van, vagy?
0: Van por is, meg az a szokás, hogy ők egy tiszta pedáns nép, és akkor úgy tiszták, hogyha ha úgy állandóan tisztán tartanak mindent. Nem volt rágógumi szét köbdösve, nem voltak a parkok összevizelve, nem volt piszok a városban, ugye az is van, aki a szedés pucolja, de mondjuk nem volt büdös egy parkba, hogy oda járnának az emberek kis dolgot, nagy dolgot végezni. Egyszerűen az a szokás náluk, hogy mindig minden pic-pic kell, hogy legyen.
1: És nincs sár?
0: Nincs. Nincs. Nincs. Üzbegisztán története talán Genghis Khannal kezdődött, akkor még nem Üzbegisztán volt a vidék. Ő volt ott az 1200-as évek első felébe, aki hódításáról följegyezték az első írásos emlékeket, tehát 8-900 évvel ezelőtt, utána pedig Timur Lenk, ha jól tudom, ő egy emír volt, és Genghis Khannak a valamelyik veje, ő uralkodott a környéken, és ő építette ki lényegében azt a Selyem utat, azokat a városokat, amiket mi ma ismerünk, tehát azok a hagymakupolák, meg a többi. De még ugye nem mentem el a Selyem útra, még Taskentben vagyok. 66-ban volt az a neves földrengés, amikor szinte minden vályogépület összedőlt, és utána kezdték ott a 70-es években szovjet mintára újjáépíteni Taskentet. Most a szovjet építészet az ugye abból indul ki, hogy hely van, amennyit akarsz. Tehát széles sugárutak, hatalmas placok, nagy közterek, parkok, nagyon sok helyen és nagyon nagy park, amik jellemzik ezt a szovjet építészetet, és ez Üzbegisztánra, Taskentre is nagyon jellemző. 91-ben, amikor fölbomlott a Szovjetunió, akkor Taskent volt a birodalom negyedik legnépesebb települése, tehát ugye Moszkva volt az első, Kijev a második, aztán, illetve Almaty az akkori főváros a harmadik, és rögtön utána jött Taskent, tehát ez a hierarchiába is, a szovjet hierarchiába is meglátszott, hogy ugye népes város, akkor adunk is rá elég sok pénzt. A látnivalók bent a városban az első, amit mindenki észrevesz, az a Timur Lenk lovasszobra. Egy hatalmas lovasszobor vörös márványon, az egyik brigád mosta a márványt, a másik létráról mosta a bronzszobrot. Aztán Taskentben van még kiállítva az egyik medreszébe, egy iszlám iskolába, a legrégebbi Korán, amiről tudnak, hogy létezik, a 7. században keletkezett, ugye Mohamed proféta idejébe. Utána nagyon sok medresze, mecset és temetkezési mauzóleum van a városban, ez ugye kötődik talán a Selyem út gazdagságához.

ami akkor volt. Utána a cári időkben is egy presztízs kérdés volt, hogy ott azokat a déli településeket, déli területeket is a birodalom megerősítse, úgyhogy kapott elég sok pénzt a cári időkben is, Taskent. Utána pedig, ugye amikor jöttek a szovjetek, akkor nekik megint csak fontos volt, hogy ott ne üzbégek éljenek, hanem szovjetek, mert szovjetből könnyebben lehet orosz csinálni, és könnyebben lehet befolyásolni, mint egy patrióta, vagy egy nemzeti érzelmű üzbéget. Többek közt ezért is 1977-ben megépítették a taskenti metrót, ami világhírű mind a mai napig. Nagyon szépek az állomásai. Ez a szovjet metróállomásokra úgy általában jellemző, hogy adtak rájuk, nincs két egyforma állomás, nagyon sok mozaik van, valaki ismert szovjetről vagy üzbégről nevezték el a legtöbb állomást. Ami mondjuk érdekesség ezeknek az állomásoknak, hogy a legmélyebbi az csak 25 méter mélyen van a földfelszín alatt, még például a kijevi metrónak van olyan állomás, ami 105-110 méter mélyen van. És ezt is a földrengés után építették, és maximális biztonsági intézkedéseket foganasítottak az építkezés alatt, és utána ezt a taskenti metróba metroépítés alkalmával szerzett tapasztalatokat nagyon sok helyen, különösen ott Japán meg keleten, ahol gyakoriak a földrengések, beépítették. Maga a jegy, az, ha jól emlékszem, olyan 12 dinár körül volt átszámítva, tehát az még náluk is alacsony ár, nem, hogy mi nálunk. De hát rengetegen használják. Valahol olvastam, hogy olyan 1 millió ember használja naponta. Nem szabad fényképezni a metró megállókat. Ez ugye megint csak olyan szovjet beidegződés, hogy ez egy katonai objektum, föld alatti objektum, hogyha valami történik, akkor a lakosságot oda menekítjük, és akkor ebből kifolyólag nagyon sokáig nem volt szabad fényképezni. Én amikor ott voltam, akkor is kint voltak még a táblák, hogy nem szabad fényképezni a metrót. Aztán a Hotel Üzbegisztán, az megint csak egy olyan státusz, presztízs épület minden posztszovjet vagy Szovjetuniótól függetlenné vált ország fővárosába kell, hogy legyen egy hotel Biskek, egy hotel Üzbegisztán vagy hotel Taskent, lényegtelen, ami mondjuk itt Európában ilyen Hyatt, meg Sheraton, meg hasonló hotelláncok. Ez ott a keleti viszonylatban pedig a Hotel Üzbegisztán, a Hotel Kirgizisztán, a Hotel Kazaksztán. Nagyon sok park van, ugye azt is mondtam, hogy nagy területeket alakítottak át, amikor építették, tervezték újra a várost, és emlékművekkel van tűzdelve a park. Ez megint csak olyan, hogy szabadok lettek, függetlenek lettek, és akkor előszedték az ő régi történelmi személyeiket, és nekik állítottak. Általában lovas szobrok, de vannak ott női szobrok is, van egy hatalmas emlékmű, ahol egy apa a hátával vagy a testével védi a feleségét és a gyerekét. Ez a földrengés áldozatainak emlékére épül, de ez az emlékmű is egy 6-7 méter magas, csak a férfi szobra. Tehát hatalmas szobrok vannak a hatalmas parkokban. Ez mellett ugye megint csak ott 91-ben, amikor függetlenek lettek, akkor már ők rendelkeztek a természeti kincseik fölött, tehát az olajból, földgázból befolyt bevételek azok Üzbegisztáné lettek, nem pedig a Szovjetunióé, és akkor ők felépítették a saját operaházukat, a saját cirkuszukat, a színházaikat, elnöki palotát, miniszterelnöki palotát, parlament épületét építettek. Tehát akkor kezdődött lényegében az ő identitásukat, akkor kezdték megélni. Összefoglalva, talán pedánsok, mint a perzsák voltak 5-600 évvel ő előttük, ez még megmaradt abból a perzsa időből, szívósak, vaskosak, talán mint a káni időkből, hát a Genghis Khan is az utána levő időszakból. Ugyanakkor érződik rajtuk, hogy valamennyire az a cári kultúra, művészetek, amit a cári udvar ugye nagyon forszírozott és fontosnak tartott, hogy műveltek legyenek az emberek. Valahol én még attól függetlenül, hogy Üzbegisztánról meg Taskentről van szó, valahol ezt meg tudtam tapasztalni náluk is, hogy adnak az ő szintjükön, de azért adnak a művészetekre, kultúrára. Ugyanakkor jelen van a szovjet vasfegyelem is, katonaság az mindenütt ott van, minden épületet véd,

0: A szobrokat védi, a parkok, nagyon sok helyen be vannak kerítve a parkok, éjszakára bezárják őket, persze biztonsági őr a parkban éjjel, két-három váltás, a kapukban mindenhol ott van a rendőrség, nem ellenőriznek senkit, de ott vannak. Tehát ez nagyon sok helyen az egyedüli biztos munkahely, megbízható és biztos munkahely az a katonaság, rendőrség. És akkor ugye ebből kifolyólag ott vannak mindenhol, rengeteg katona van. Ugyanakkor jelen van már valamennyire a nyugati kapitalizmus is ezekben az új épületekben, az új autókban, a dolgokat, amiket árulnak, azok szintén jó részük most már nyugatról érkezik, és nyugati minőség, nyugati színvonal.
1: Tapasztaltál társadalombeli különbségeket?
0: Hát ott bent azon a néhány kilométeren a központban nem, Taskentben nem sikerült kijutnom a külvárosokban, voltam a bazárban, tehát ott azért csak láttam valamennyit a helyi, a valódi helyi arcokból, de hát mondjuk társadalmi különbség, ha úgy nézed, akkor az a néni közt is megvan, aki mossa a korlátot, meg a fiatal katona, aki díszőséget áll mondjuk egy örök lángnál a világháború hősi halottai előtt. Tehát megvannak a társadalmi különbségek, azok mindenhol jelen vannak. Kirgizisztánban ott ugye többet láttam a külvárosból, tehát itt ott sokkal erősebb kontrasztot is tapasztaltam a két véglet közt, de viszont Üzbegisztánban is jelen vannak a társadalmi különbségek. Talán nem annyira, mivel elég diktatórikus ország még, tehát az, aki annyira jól él, abból nagyon kevés van. Tehát az tényleg egy család, az elnök, miniszterelnök családja, egy szűk környezet, egy szűk csoport, akik tényleg jól élnek, az összes többiek, azok pedig szerintem majd, hogy nem egy szinten. Rendben, aki városokban bent él, az mindenhol úgy van, hogy a nagyvárosban valamennyivel jobb, mint a külvárosban, vagy mindegyik kint a sztyeppén, de bent a városban, akikkel találkoztam, pedig ott is voltak ágrószakadt megjelenésű emberek, ott is voltak nagyon rossz autók, amik biztos, hogy nem a központba parkolnak és ott laknak, tehát igen, jelen vannak a különbségek, de annyira nem kirió, nem arról jegyeztem meg, hogy most valakinek nagyon jól megy, valakinek pedig sehogy.
1: A taskenti tartózkodásod során megkóstoltál valamilyen helyi ételkülönlegességet?
0: Tehát ami a gasztronómiájukat illeti, elég sok húst esznek, vagy hát én azt inkább úgy mondanám, hogy ennének, mivel ugye muzulmán nép, tehát a sertéshúst azt nem nagyon eszik, nem vallásgyakorlók, de viszont azt tudják, hogy az őseik se ették meg a sertéshúst, ők se eszik meg a sertéshúst. Ami nagyon megy náluk, az a lóhús, a marha és a baromfi. De viszont szegény emberekről, szegény népről van szó, úgyhogy nagyon sokan inkább eladják a lóhúst, a kolbászt, a baromfit, a tojást, mint hogy megegyék. Ők rengeteg zöldségfélét esznek, amit kint ugye sztyeppén meg tudnak termeszteni. Amikor vándorolnak, akkor általában fél évet, jó fél évet egy-egy helyen vannak, tehát van annyi idejük, hogy mondjuk egy burgonya beérjen, vagy saláta, káposzta, amit tudnak fogyasztani. Tehát ők is az érvényes, ugye Kirgizisztánra, Üzbegisztánra, Kazasztánra is, ők sokkal inkább azokat az olcsóbb, vagy kevesebb pénzért eladható élelmiszereket eszik. Itt gondolok a tejtermékekre, a tojásra és az zöldségfélékre. Esznek persze húst is, mivel azokat a kemény sztyeppei teleket nem lehetne csak sárgarépán meg káposztán átvészelni, tehát szükségük van a zsíros ételekre is, De az alap élelmiszerük azok a tejtermékek és a zöldségfélék. Nagyon ügyes sólymászok, különösen az üzbégek. Azt láttam is sólymászokat, akik kint a sztyeppén elengedik a sólymot, és akkor a sólyom az vagy egy fácánnal, egy fürjel, egy vadnyullal, vagy egy kis rókával tér vissza. Úgyhogy az élelmiszer egy részét, ami a hús részét illeti, azt ilyen sólymászattal, vadászaton keresztül biztosítják. Akiknek kicsit jobban megy bent a városokba, ott a birka, baromfi és a ló, meg marhahús, ami megy. Beszéltem róla korábban a lókolbászról, azt ők kazinak hívják. És van még egy nagy specialitásuk, az a pörkölt birkamáj. Ezt én láttam, de nem ettem, mivel a birkahúst nem nagyon csípem, és amikor láttam, hogy ugye ott, amikor ők árulják, akkor az is szokás náluk, hogy a jószágnak a feje nyúzatlanul az ott van. Tehát vagy a nyakán rajta hagyják a fejét, hogy lásd, hogy most egy tényleg egy gidát vettél, nem pedig egy nem tudom én milyen vadállatot nyúztak meg, és amikor ezt a birka májpörköltet is, vagy lyuk májpörköltet is árulták, akkor is láttam, hogy ott körülötte birka dolgok vannak, úgyhogy azt jó messziről elkerültem, és hát a saslik, ami megy náluk mindenhol, ezek a pálcára föltűzdelt hússzeletek, ennek ezer variánsa van, tehát kezdve a csak hús, csak zöldség, keverve húszöldség, keverve húszöldség, szalonna, vagy zsiradék, és akkor megsütik egy pálcán, a férfinak általában jut fele, a másik felét pedig osszák a gyerekek és az asszonyok, feleség. Tehát lényegében egy-két húskocka jut mindenkinek. De ez is akkor van, amikor vágnak, akkor összejönnek a család, vagy családok, több család is összejön, és akkor mindenkinek van hús, aztán két hétig böjtölnek.

0: Szamarkand Üzbegisztán egyik legősibb városa, az UNESCO világörökség része, a Sajamút égköve, amely lenyűgöző kék kupoláiról, mozaikjairól és Timur-Lenk birodalmának örökségéről ismert. Boris is megtekintette a főbb nevezetességeket.
1: Amikor Üzbegisztánban voltam Taskentben, akkor tettem egy kitérőt egy kicsit kisebb, de annál fontosabb városba, ez pedig Szamarkand. Itt nálunk ugye 5000-6000 kilométer, meg három időzóna távolságából nem sokat mond, de volt két hatalmas kereskedőváros, az egyik a Szamarkand, a másikat pedig Buharának hívták. Ez mind a kettő a Sajamút része volt, és a Sajamút két legfontosabb, legtovább és fennmaradt, és legfontosabb városai voltak. Ugye Sajamút az indult Kínába, Közép-Kínába, és jött fel egészen Törökországig, ott aztán ágazott egy európai és egy afrikai vonalra, de az az igazi Sajamút, amit mi ugye Sajamútnak mondunk, és amiről ugye filmeket, képeket, videókat látunk, az ott húzódott Kirgizisztán és Üzbegisztán területén. Ez az egész történetre Genghis Khan idejében figyeltek fel. Ugye kereskedelem az ment a Sajamúton, tehát Kínából vitték a sajmet, a fűszereket, papírt, Európából pedig visszafelé az európai fűszereket, az európai ételeket, az európai ruházatot, az európai patentokat, ötleteket, néhány európai mester, hittérítő, ők mentek visszafelé. Tehát a Sajamút az nem csak egy irányú volt, hogy Kínából Európába, hanem bizony kereskedtek visszafelé is, és volt két nagy, hát nevezzük nevén vámszedő település, az egyik volt közülük Szamarkand, ahova sikerült eljutnom. Ez a 15.-16. században élte fénykorát, és akkorjában Közép-Ázsia a legjelentősebb települése volt. Maga a város neve valahol olvastam, hogy homokos helyet jelent, és állítólag ez arra utalt, hogy nagyon sok kivégzést hajtottak végre a városba, és homokkal itatták föl a vért, hogy ugye eltakarítsák a kivégzésnek a nyomait. Először Genghis Khan barbár hordái figyeltek föl erre a kereskedelmi útra, és ők dúlták föl, utána pedig ugye újra kellett építeni, azt pedig a Genghis Khan veje, Timur Lenk vitte végbe, hajtotta végre. Őt tartják többek között Genghis Khan szellemi örökösének is, tehát ő lépett a helyébe néhány tíz évvel később. Ugye Genghis Khan után három fia volt neki, és azt hiszem a másodiknak lett a veje, vagy olyan valami családi szálon kötődik Genghis

0: Kánhoz, és ő építette újjá. Na most ez az újjáépítés nem csak abból állt, hogy ott, amit talált, azt építette be, meg azzal dolgozott, azokkal az anyagokkal, mesterekkel, amit ott talált, hanem ez a Timur Lenk egy hatalmas hódító is volt, naposához hasonlóan, úgyhogy meghódította Perzsiát is, Szíriát is, Indiát is, eljutott egész Kínáig, Törökországig, úgyhogy mindenhonnan a legjobb mesterembereket, a legértékesebb embereket összeszedte. Perzsiából például elhurcolta a költőket, a kaligráfusokat, a festőket, Szíriában nagyon híres selyemszövők és üvegfújók voltak, azokat szintén összeszedte és elvitte a birodalmába, India területén, Delhibe, az építőmestereket, ékszerkészítőket összefoglosta és elvitte Szamarkandba, és minden diadala után, én nem tudom, hogy volt-e még valaki a történelemben, aki minden hat járatát megnyerte, Timur Lenk mindenhonnan győztesen ért vissza. És amikor visszaért, akkor Szamarkand főterén tartott egy több napra szóló bulit. Filmekből ugye szoktunk látni római korban, római birodalomban, hogy hogy ünnepeltek azok a nagy eszemiszomok. Mindenki, még a rabszolgák is kaptak rendesen enni. Ugyanez volt hatványozottan talán. Ugye láttam falfestményeket, freskókat, amik bemutatták, hogy ott 500-600 évvel, 400 évvel ezelőtt milyen partik, milyen ünneplések voltak egy-egy győztes hadjárat során. Nem is a kincs, amit hozott, mert ugye alapjában mindenki az ékszerért, a kincsért, a pénzért megy, de ez a Timur Lenk nevű uralkodó, vagy hódító, ő ezen túlment, és az összes értékes embert is magával vitte. Tehát amiket itt felsoroltam, mesterembereket, költőket, szövőket, ékszerkészítőket, ezeket mind-mind-mind bevitte a városba, és ugye természetesen a saját szolgálatába állította. Maga Timur Lenk talán egy dolgot épített, egy főműve volt neki, az a Góri Mír, vagy királyi sír. Ez egy hagymakupolás mauzóleum, ma is talán az egész Selyem útnak a legszebb építménye. És itt fűződik egy anekdota az ő történetéhez. Mivel azt mondta, hogy őt most, ha meghal, akkor eltemetik, és megtiltja, hogy bárki háborgassa. Tehát a szarkofágját nem volt szabad senkinek se felnyitni. Különben, hogyha megbolygatják az ő álmát, akkor háború fog kitörni. Ez rá is van írva arab gyönyörű betűkkel a szarkofágjára, hogyha én felemelkedem, abba a világ beleremeg, és 536 évvel a halála után szovjet tudósok felnyitották a szarkofágot. Ugye ez volt az a kíváncsi korszaka az emberiségnek, hogy mi volt, mit rejt, mi van a holdon, mi van a föld alatt, és hát ez is egy olyan bizsergető dolog volt, hogy egy ekkora hadvezérnek a szarkofágjában mi van. Nem is a kincsek, hanem hogy tényleg úgy nézett ki, állítólag vörös szakálla volt neki, meg hiányzott a, ha jól tudom, az egyik szeme. Hogy ez valójában úgy van-e, és 536 évvel ugye a halála után felnyitották a szarkofágot, és akkor 1941 volt. Tehát bekövetkezett a háború, amit Timur Lenk megjósolt. És van még egy nagyon szép idézet a mauzóleum bejárata fölött, szintén arab betűkkel gyönyörűen mozaik kockákból kirakva, ami pedig úgy szól, hogy boldog az, aki elhagyja a világot, mielőtt a világ hagyná előtt.
1: És hol van most a szarkofág, ezt meg lehet nézni?
0: Bent van a szarkofág a hagymakupolába, ebbe a Gurimirbe, de le van csukva. Most, hogy a test benne van, azt nem tudom, valószínű, hogy nem merik háborgatni.
1: Elég volt egyszer.
0: Elég volt egyszer.
1: Kedves hallgatóink! A mai világutazóban a szabadkai dr. Cékus Borisz beszélt Kirgizisztán és Üzbegisztán látnivalóiról. A zenét ma is Szikora Csaba válogatta. Adásunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban a világutazó cím alatt. Jövő héten, szerdán 17 óra 35 perckor jelentkezünk, valamint műsorunkat szombat délelőtt 10 órakor és vasárnap este 10 órakor megismételjük. A szerkesztő Trifkovics Rita köszöni meg hallgatóink figyelmét. Bármerre is utaznak, maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.

0: Hirdetések.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
0: Hirdetések.
4: 18 óra 30 perc van.
0: Újvidéki Rádió. Esti híradó.
5: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Olák Csongor
4: és Szalma Antónia.
5: Híradásunk tartalmából.
4: Május 23-án nagy egyetemista tüntetést szerveznek a fővárosban.
5: Az államfő szerint 10 napon belül kiderül, mikor tartják az előrehozott választásokat.
4: Ukrajna mielőbb kapcsolatba kíván lépni az új magyar kormánnyal.
5: Washington néhány nap után felfüggesztette a hormuzi szoros biztosítását célzó műveletét.
4: Vajdaságban holnap lehűl a levegő, helyenként csapadék lehetséges.
5: Részletes jelentéseink következnek. 10 napon belül döntés születik a választás kiírásáról, mondta Alexander Vučić államfő.
4: Hangsúlyozza, a voksolás kapcsán nincsenek csapdák. Az emberek határozzák meg, milyen jövőt szeretnének, és kire bízzák az ország irányítását. Vučić egyébként korábban már többször több időpontot emlegetett a rendkívüli parlamenti választások kiírására. Legutóbb a nyár elejét vagy szeptembert nevezte meg a lehetséges opciónak. Április folyamán több párttal is egyeztetett. A tárgyalások középpontjában a választások kiírása, de geopolitikai és energetikai kérdések is voltak. Vučić most arról is beszélt, hogy a múlt hónapban az infláció 3,3% volt. Bejelentette továbbá, hogy néhány héten belül egy portál indul meg, amelyen keresztül a polgárok bejelenthetik a munkájukat rosszul végző közalkalmazottakat.
5: Május 23-án Belgrádban a Szlávia téren tartják a következő nagy egyetemista tüntetést.
4: A hallgatók közölték, Belgrád egy olyan város, ahol nincs ok arra, hogy ezen a napon egyedül legyen valaki. A szervezők korábban már jelezték, hogy nyáron tüntetés sorozatra készülnek, amelynek első nagy eseményét május utolsó hetében tartják. A május 23-ai dátum szimbolikus. Ekkor lesz közel másfél éve annak a nagyszabású tüntetésnek, amelyet 2024. decemberének végén rendeztek ugyanitt, és amelyen több mint 100 000 ember vett részt. A mostani megmozdulás az Egyetemisták győznek kampány első eseménye. A szervezők szerint az ország minden részéből nagy számú résztvevő érkezik majd a fővárosba.
5: A magyarországi Tisza győzelem érződik Vajdaságban is, de a tartományban még mindig a Vajdasági Magyar Szövetség támogatottsága a legnagyobb, mondta Korhec Tamás, a Lázár Vrkatić jogi és üzleti tanulmányok karának dékánja, volt alkotmánybíró.
4: Értékelése szerint a VMS alapjai ugyan megremegtek, de a vajdasági magyarok döntő többsége továbbra is támogatja a pártot. Korhec közölte, Pásztor Bálintnak és pártjának jelenleg nincs egyetlen ütőkártyája sem. Minden Magyar Péter leendő magyar miniszterelnöktől függ. Kérdés, hogy a VMS hogyan tudja kieszközölni a továbbiakban azt a nagyméretű magyarországi pénzügyi támogatást, amellyel az intézményeit tartja fenn. Kérdés az is, hogy milyen módon változik meg a helyzet, ha a magyarországi finanszírozást diverzifikálják. Ez a szavazóbázis egy részének elvesztését jelentheti. Ugyanakkor jelen pillanatban a VMS kétség nélkül a magyarok többségének szavazatát kapná, hangsúlyozta.
5: Bodzsony István azt fontolgatja, hogy másfél év húzavona után már nem vállalná az elektronikus médiumokat szabályozó testület tanácsába a jelölést. A Pannoner TV volt igazgatóját a posztra a nemzeti tanácsok jelölték, Muci Szántó Márta kérdezte.
6: Én nem tudom, hogy a VMS meddig fog ragaszkodni hozzám, másrészt még én sem tudom, hogy én meddig tudom vállalni ezt a bizonytalanságot, mivel hogy most már másfél év múlt el, így jelölt az meg lesz szavazva, és azok formálisan tagjai a REM-nek, és állítólag fizetést is kapnak, ezért négy jelölt visszavonta a jelölését, úgymond ellenzéki jelölt, és én maradtam egyedül mesztelen fenékkel a legelőn, nem biztos, hogy én vállalhatom majd a további, vagy egyáltalán vállalom kell a további folyamatot, nem tudom. Nem tudok ebbe a pillanatban semmit mondani, mert nem tudom, nincs semmilyen információm. A másik az pedig az ön megjegyzésére reagálva, az nem igaz, hogy az én személyen akasztotta meg, hanem a nemzeti tanácsoknak az elvárása akasztotta meg, hogy ki lesz a nemzeti tanácsok nevében.
7: De hát az ön személyét kifogásolták éppen azért, mert hogy a Panon RTV-t és annak szerkesztés politikáját tartották egy pártorgánumnak, legalábbis ezzel érveltek az ellenzékiek, akik visszaléptek.
6: Persze, hát az ellenzékiek azok hatalomra törnek, és az ellenzékieknek is az a célja és az elvárása, hogy megkaparintsák a hatalmat, és megkaparintsák ezen által a médiát is, de az, hogy a Pannon egy párt média, sok mindent hallottam én már erről, és nagyon sok kritikát kellett meghallgatnom. Ebben az esetben szerintem ez nem állja meg a helyét.
7: Ha jól értettem, vissza is vonulna az elektronikus média testület?
6: Nem hoztam ilyen döntést, nem is gondolkoztam rajta, mert teljesen másról vagyok elfoglalva, de az biztos, hogy igyekezek magamnak valamilyen munkát találni. Másfél évig várni valamire teljes kilátástalanságba, azt nem tudom, hogy meddig tudja az ember vállalni.
7: De nyugdíjas, nem nyugdíjas? Nyugdíjas?
6: Igen, nyugdíjas vagyok is, ez egy nagyon szép foglalkozás nyugdíjasnak lenni. De még én úgy érzem, hogy tudok valamit tenni a média érdekében, és ezt meg is szeretném tenni, akár tanítani, akár írni, akár segíteni másoknak, és a REM jelöltség ennek a döntő többségét kizárta. Tehát kizárók lehetett volna, de azt hiszem, hogy ezt már tovább nem kell vállalnom.
5: Energiahatékonysági pályázat nyerteseivel írt ma alá szerződést a községi elnök Topolyán. Nagy Emília járt a helyszínen.
8: Borsos József vagyok, Kavillóról jöttem. Van egy nagyon szép kis családi házunk Kavillón, amit szeretnénk egy kicsit modernizálni. Így hát kaptunk az alkalmon és kihasználtuk a községi energiahatékonysági pályázatot, mivel az utcai nyilászárókat sikerült pár évvel ezelőtt önerőből megvalósítani, ezért még a hátralévő nyilászárókat, illetve bejárati ajtókat a községi pályázaton keresztül szeretnénk kicserélni. Ez egy nagyon hatalmas segítség a családnak, mivel több százezer dináros beruházásról van szó. Próbát tettünk a pályázaton, és sikeresen pályáztunk.
9: Mekkora összeg?
8: A projektnek az összértéke 300.000 dinár volt, ebből a felét kell, hogy mi önrészből álljuk, tehát ez 150.000 dinár.
9: A topolyai Muzsik Gyula nyilászárók cseréjére pályázott.
10: Nem fiatal ház, az ablakok azok már teljesen tönkrementek. Volt kint a komisszió, megnézték, és úgy találták, hogy minden rendben van, ami a cserét illeti.
9: Első alkalommal pályáz ilyesmire?
10: Nem, második alkalommal. Először pályáztam a gázkazánra, azt is megkaptam, úgyhogy mostan teljesen más volt a pályázati rangsor. Mindent időbe kell tudnia.
9: Tehát akkor számított is rá?
10: Számítottam, hát. Én voltam a 8. a rangsorom.
9: Az alapján döntöttek? Beadási sorrend alapján?
10: Igen, a beadási sorrend alapján. Az összes keretbe, aki belefért, vasárnap délelőtt 9:30-kor ideültem, és hétfőn reggel 8 órakor már otthon voltam. Körülbelül 160.000 dinár, amit kaptam.
9: Ezen a pályázaton összesen 35 pályázót támogatnak 25 millió dinár keretösszegből, tudtuk meg Szatmári Adrián községi elnöktől.
11: 26 általános pályázatot, 9-et pedig a szociálisan hátrányos helyzetű kategóriában, és ezt a pályázatot Topolya Község önkormányzata közösen az Energetika Ügyi és Bányügyi Minisztériummal valósítja meg. A legnépszerűbb pályázati kiírás az a napelemek voltak, a napelemekre pályáztak a legtöbben, ugyanakkor sokan pályáztak még nyilászáró cselére, valamint a hőpumpáknak a megvásárlására. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pályázati kiírás volt, ezért az önkormányzatunk továbbra is folytatni szeretné majd ezt a gyakorlatot. Idén is ki fogjuk majd írni az energiahatékonysági pályázatot, és a községi költségvetésben az erre szükséges eszközöket már be is terveztük. Az összkeret ugye a projekt tekintetében az 25 millió dinár, ebből 10 millió dinárt finanszíroz Topolya Község önkormányzata, valamint a Bányügyi és Energetikaügyi Minisztérium. Az összprojektnek mintegy 25%-át a község, 25%-át pedig a minisztérium finanszírozza. A maradékot pedig a felhasználók.
9: Az illetékes kiemelte, a jövőben is lesz még hasonló pályázat.
5: A világban zajló konfliktusok miatt egyre népszerűbb befektetési forma az arany. Nem csak magánszemélyek, cégek, de az állam szintjén is folytatódik ennek a nemes fémnek a felvásárlása, melynek ára tartósan emelkedik. Vörös Gábor összefoglalója következik.
12: Az iráni háború árnyékában ismét megugrott az arany világpiaci ára. Ez a válságok idején nem újszerű jelenség, hiszen ez a nemesfém mindig a legértékállóbb befektetés egy államnak, nagyvállalatnak vagy magánszemélyeknek. Zorán Popovics, a Vistarika befektetési alap felügyelőbizottságának elnöke. Az év kezdetétől a hormozi szoros lezárása és az iráni háború gyakorlatilag a mindig stabil értékű arany felé fordította a befektető. Számos irányból megnőtt a kereslet. Nem csak Lengyelországot emelném ki, hanem világszerte számos ország jegybankja is vásárolt aranyat, beleértve Szerbiát is. Ez általános tendencia az elmúlt években lényegében a koronavírus okozta válságot követően. A jegybankok gyakorlatilag saját devizatartalékaikkal növelik az aranytartalékok arányát, ezzel védve az ország monetáris politikáját és fizetőképességét. Popovics hozzátett. A közhiedelmekkel ellentétben nem bonyolult aranyat vásárolni a nemzetközi piacon, még magánszemélyeknek sem. Mi több, nem szükséges hozzá több százezer dinár vagy euró, hogy ebbe a nemesfénybe befektessünk. Erre szolgálnak az úgynevezett befektetési alapok. Ezek nem valamiféle bonyolult tőzsdei eszközök vagy ügyletek. Egy aranyalapba történő befektetéssel egy szívben nyugvó, valódi aranyba fektetünk be. Sokan így szeretik látni, érezni fizikai értelemben, vagyis kezükben tartani az aranyat. Ezért mondható hagyományosnak az ingatlanokba való befektetés is, amelynek van fizikai valósága. A befektetési alapokat övező leggyakoribb tévhit az, hogy rengeteg magántőkével kell rendelkezni az indulásnál. Nincs minimális összeg. Befektetünk egy bizonyos összeget egy tetszőleges alapba, legyen az arany, ezüst vagy más nemesfém. Követjük annak árfolyamát. Kényelmes olyan szempontból, hogy általában nincsenek hosszú távú lekötések, azaz a befektetett összeget bármikor kivehetjük, fogalmazott Popovics. Az arany unciánkénti árát ma 468.693 dinár 52 paráért jegyezték a szerbiai nemesfém tőzsdén. Az idei rekordösszeg január 28-án volt, amikor délután 4 órakor ez az árfolyam megközelítette az 540 ezer dinárt. A Szerb Nemzeti Bank tavaly rekordmennyiségű aranyrudat vásárolt fel a hazai Zijin Koper vállalattól, mintegy 4,3 tonna súlyban, 344 darab aranyrút formájában. A hazai aranytartalék csaknem 54 tonna volt a legutóbbi március végi adatok szerint. A készletet külföldi és hazai forrásokból szerezte be a Nemzeti Bank.
5: Szabadka az elkövetkező egy hétben fiatal művészek találkozó helyévé válik. Holnap kezdődik ugyanis a Szerbiai Zene és Balett Iskolák 68. fesztiválja, amelyre mintegy 1000 résztvevőt várnak. Kis Tamás összefoglalója következik.
13: Szabadka május 7-e és 13-a között ad otthont a Szerbiai Zene és Balett Iskolák 68. fesztiváljának. A rendezvényen 63 zeneiskola tanulója vesz részt az ország minden pontjáról, valamint Koszovóról. Az esemény helyszíne a Szabadkai Zeneiskola, amely legutóbb 30 éve töltötte be a fesztivál házigazdájának szerepét. Radetic Ádám, a zsűri helyettes titkára.
14: A fesztivál maga versenyjellegű, de nyitott a közönség számára is. Ezen a megméretetésen szólisták, kamaraegyüttesek, énekkarok és zenekarok fognak versenyezni. Ezeket több tagú zsűri fogja pontozni, a szólistákat a kamaraegyüttesekkel együtt 7 tagú zsűri, a kórusokat és a zenekarokat pedig 3 tagú zsűri fogja pontozni.
13: A bíráló bizottságokat elismert zenepedagógusok alkotják, a versenyprogram mellett a közönséget kísérő rendezvények és koncertek is várják.
14: Május 8-án este 8 órai kezdettel egy jazz est lesz a zeneiskola udvarában. Május 12-én 7 órától a zeneiskola végzős diákjainak érettségi koncertje lesz a Városháza dísztermében, és május 13-án 7 órától a fesztivál gála koncertjére invitáljuk a nagy érdeműt a Szabadkai zsinagógában.
13: A koncertekre való belépés díjtalan. A rangos fesztivált a Szerbiai Zene és Balettiskolák közössége szervezi, és szerepel az Oktatási Minisztérium hivatalos naptárában is.
5: Muzsján anyáknapi műsort szerveztek tegnap este, és a szakkör helybeli csoportjai is kiállították az idei munkáikat. Kunya Kovács Otília hangfelvétele következik.
15: Anyáknapi műsorra került sor itt a Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben. A gyerekek meglepték az anyukákat, nagyanyákat. Vidrács Krisztina, a Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület alelnöke, szeretném, hogyha összefoglalná.
16: Nagy öröm mindig számunkra is, megtiszteltetés, amikor így megtelik a nagy terem, és a színpadon ennyi kisgyermeket láthatunk, falubelieket. Tényleg egy nagyon ünnepi hangulatú volt ez a mai anyáknapi műsor. Az egészen a pici óvodásoktól a negyedikes diákokig mindannyian itt voltak. Ünnepi volt azért is, mert láttuk az anyukákon és a gyerekeken is, hogy igyekeztek a legjobbat adni itt ma. Nagyon szép ünnepi öltözetben voltak kislányok, kisfiúk, és én azt gondolom, hogy az édesanyáknak egy nagyon szép nap volt ez a mai. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a hagyományainkat, a kultúránkat ilyen módon is ápoljuk, és hogy ezeket a rendezvényeket itt meg tudjuk szervezni. Mindig külön nagy öröm, amikor így tele van a terem, amikor ennyien itt vannak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindannyian egy szép napot zárhatunk így.
15: És ugye az anyukák kaptak egy-egy szál virágot a gyermekeiktől, ezt is a Petőfi elnöksége biztosítja.
16: Ez már most szintén hagyománnyá vált, hogy egy-egy szál kálával kedveskedtünk a gyerekek által az édesanyáknak, és amikor lejöttek a színpadról, mindenki megkereste a saját anyukáját, és ezzel köszönték meg nekik a törődést, a szeretetet, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép látvány is volt, és örömet okozhattunk így az édesanyáknak.
15: És még csak egy plusz, amit hozzáadott a szakkör keretében ugye a hölgyek, akik a kiállítással gazdagították ezt a programot.
16: Így van, egy kísérő rendezvény is lezajlott itt ma. Ez is nagy öröm számunkra, hogy bővítettük a programot, úgymond ezzel a kiállítással is. Nagy volt a zsongás itt, és ezt mindig jó látni nekünk itt petőfiseknek is, akik itt vagyunk, hogyha megtelik a terem. A kiállítás maga is ide vonzott több falubelit, és hát reméljük, hogy ez a jövőben is majd így marad, és itt nálunk kerül megszervezésre.
0: Külföldi hírek.
5: Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök.
4: A közösségi médián megjelent bejegyzésében a döntést részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta. Trump állítja, Irán képviselői egyetértettek abban, hogy miközben a kikötői blokkád teljes mértékben fennmarad, addig a szabadságprojekt rövid időre szünetel. Hozzátette, hogy a döntésben szerepet játszott Pakisztán és más országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker. Mint ismert, Trump vasárnap jelentette be a műveletet, melynek keretében védelmet és kíséretet biztosítottak a szoroson áthaladó kereskedelmi hajók számára. Marco Rubio külügyminiszter tegnap arról beszélt, hogy összesen 23 ezer tengerész tartózkodik az Arab-öbölben veszteglő hajók fedélzetén.
5: Ukrajna arra számít, hogy a Tisza kormány megalakulása után gyorsan sor kerülhet a kapcsolatfelvételre Magyarországgal.
4: Az még nem dőlt el, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök mikor találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, mert utóbbi stábja még nem véglegesítette az államfő júniusi programját. Teres Kacska, Ukrajna Euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettese felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos kapcsolatfelvétel az új magyar országgyűlés megalakulása után lehetséges. Arról is beszélt, hogy Budapest és Brüsszel között számos technikai egyeztetés zajlik a háttérben, és reméli, hogy Magyarország idővel támogatja majd Ukrajna uniós csatlakozását. A világsajtó korábban azt írta, hogy Magyar Péter az ukrajnai magyar kisebbség jogainak bővítéséhez kötni Kijev csatlakozási tárgyalásainak támogatását. Erre reagálva Zelenszkij közölte, a kárpátaljai magyarok ügyében nem lesz probléma.
5: Az Európai Bizottság jóváhagyta a Lengyelországnak szánt safe hitelszerződést, közölte az ország védelmi minisztere.
4: A társzavezető kiemelte, országa a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó programnak. Az uniós pénzekből finanszírozandó lengyel projektek között említette hordozható légvédelmi rakétavetők gyártását, valamint egy drónvédelmi projektet is, amely a keleti pajzs nevű védelmi rendszer részét képezi majd az orosz és a belorusz határ mentén. A szerződést pénteken írják alá, annak ellenére, hogy Karol Navrovszky elnök márciusban megvétózta a safe eszközök lehívásáról szóló törvényt. A vétót egyebek mellett azzal indokolta, hogy a hitel összegével együtt a rendkívül magas kamatot is vissza kell fizetni. A Donald Tusk vezette kabinet ezt követően úgy döntött, hogy a hitelt egy kormány határozat alapján hívják le.
5: Az amerikai erők ismét egy feltételezett kábítószercsempész hajóra mértek csapást a Csendes-óceánon.
4: Az esetben hárman meghaltak. A déli parancsnokság szerint a kis hajó egy ismert csempész útvonalon közlekedett. Egy nappal korábban egy másik hajó ellen is csapást mértek a Karib-tengeren, itt két személy halt meg. A Trump kormány tavaly szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő állítólagos kábítószercsempész hajók elleni támadásokat. Ezekben eddig csaknem 200 ember vesztette életét. Emellett a Csendes-óceán keleti részein is csapásokat mérnek a narkoterroristák által használt vízi járművekre. Az viszont egy esetben sem bizonyított, hogy ezek az akciók megalapozottak-e, vagy hogy az érintett hajók és csónakok valóban kábítószert csempésznének-e.
0: Időjárás jelentés.
5: A tartományban jelenleg 26 fok körüli a hőmérséklet, a szubjektív hőérzet is ennek megfelelő. A viszonylagos páratartalom 34 és 37% közötti, a légnyomás pedig 998 és 1011 hektopaszkál között változik.
4: Vajdaságban a nap további részében többnyire terült, meleg idő lesz gyenge széllel, a hőmérséklet éjszaka 16 fok körülire csökken. Holnap kissé hűvösebb idő lesz, helyenként záporok, zivatarok is valószínűek. A hőmérséklet reggel 15 és 18 fok között, napközben pedig 21 fok körül alakul. Pénteken és szombaton is hasonlóan borult időre van kilátás. Vasárnaptól felszakadozik a felhőzet, és ismét felmelegedés kezdődik. A jövő hét elejére többnyire derült időt jeleznek felhő átvonulásokkal.
0: Sport.
5: A sporthíreket Antolovics Krisztián válogatta.
17: Az Arsenal csapata harcolta ki elsőként a döntős szereplést a labdarúgó bajnokok ligájában. A tegnap esti elődöntős visszavágón a londoniak az Atletico Madridot fogadták az Emirates stadionban, miután a spanyol fővárosban 1-1-es döntetlen született. Bár mindkét együttesnek számos gólhelyzete volt a mérkőzésen, végül Bukayo Saka 44. percben szerzett találata döntött, amellyel az Arsenal 1-0-ra nyerni tudott, és 2-1-es összesítéssel tovább jutott. Tehát ott lesz május 30-án Budapesten a Puskás Arénában megrendezett fináléban. Az este folyamán a Bayern München

0: és a Paris Saint-Germain közül kerül ki a másik döntős csapat. Az összecsapás 9 órakor kezdődik a müncheni Allianz Arénában. Emlékeztetőül a párizsi meccsen 5-4-es PSG siker született. A férfi kosárlabda Euroliga negyed döntőjében két mérkőzést játszottak tegnap. Az Olympiakos a két hazai győzelme után a párharc harmadik meccsét is megnyerte 105-82-re a Monaco ellen, és tovább jutott. A Real Madrid viszont nem tudta ugyanezt megtenni, mert a Hapoel Tel Aviv nagyot küzdve 76-69 arányban jobbnak bizonyult és 2-1-re szépített. A negyed döntő másik két párharca ma este folytatódik, rövidesen 19 órától Zsalgiris Kaunas Fenerbahce, 20 óra 15 perctől pedig Panathinaikos Valencia meccset rendeznek. Két mérkőzésért véget hajnalban az amerikai profi kosárlabdaliga rájátszásában. A Detroit a Clevelandet múlta felül 111-101 arányban, míg a címvédő Oklahoma a Los Angeles Lakerst verte hazai környezetben 108-90-re a főcsoport elődöntő első mérkőzésén. Így tehát mindkét győztes csapat megőrizte pálya előnyét. Az első körben búcsúzott Marozsán Fábián a római salakpályás teniszmestertornán. Marozsán a cseh Koprivával állt ki, és két 6-3-as játszmában alul maradt. A nők mezőnyében Udvardi Panna a világranglistán a 122. helyen jegyzett 18 éves orosz Kornyejevával csapott össze, és 6-2-7-6 arányban jobbnak bizonyult. A 71. helyen rangsorolt magyar lány ellenfele a második fordulóban a 21. helyen kiemelt belga Alice Mertens lesz. Pályán a Veszprém csapata a férfi kézilabda bajnokok ligájában a negyed döntős visszavágó percekkel ezelőtt kezdődött. A magyar csapata a Füchse Berlinnel méri össze erejét a német fővárosban. Mint ismeretes, az egy héttel ezelőtti találkozón a Veszprém 35-34-es hazai győzelmet jegyzett. A héten zajlik Spanyolországban a La Vuelta női kerékpáros körverseny. A negyedik 115,6 kilométeres szakasz ért ma véget, amelyen kettős SD Works siker született. A belga Lotte Kopeck kiszelt át elsőként a célvonalat, majd csapattársa a holland Anna van der Breggen következett, a harmadik az olasz Letícia Paternoster lett. Kopecki az összetettben is átvette a vezetést.
1: Végül röviden megismételjük főbb híreinket.
2: Május 23-án nagy egyetemista tüntetést szerveznek a fővárosban.
1: Az államfő szerint 10 napon belül kiderül, mikor tartják az előrehozott választásokat.
2: Ukrajna mielőbb kapcsolatba kíván lépni az új magyar kormánnyal.
1: Washington néhány nap után felfüggesztette a hormuzi szoros biztosítását célzó műveletét.
2: Vajdaságban holnap lehűl a levegő, helyenként csapadék lehetséges.
1: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió esti híradóját hallották. Közreműködött Úri Attila, Szabó Gabriella, Muci Szántó Márta, Kónya Kovács Otília, Nagy Emília, Kis Tamás, Vörös Gábor és Antalovics Krisztián. Továbbá Szalma Antónia bemondó és Nenad Sretenovics műszaki munkatárs. Az ő nevükben is megköszöni a figyelmet a szerkesztő, Olák Csongor.
2: Most pedig néhány szóban esti műsorainkról. 19 órakor Ne felejts, Magyar Nóta műsor. 20 órakor híreket mondunk, majd a Politér délelőtti adásából hallanak részleteket. 21 óra 30 perckor késő esti híradó. 22 órakor jazz óra. A 23 órai hírek után kis éjjel zene. Éjfelkor hírek, majd éjjel az Újvidéki Rádióval. Benne Takarodó és az Éjszakai Mulató ismétlése. Tartsanak velünk!
3: Hirdetések. Ne álljon a huzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, Miért állnak a szamarak a huzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
4: Hirdetések.

nem leszkedtem tovább, azt így házasodtam meg. Isten tudja, csak annak az okát, egyszerre csak nem leszkedtem tovább.

Felettem egyet, felettem kettőt, felettem tízet, mint hiába. Csak azt az elsőt kívánom vissza, a nagy világon nincsen párja. Hey!

gyökör, a csillag szépen nyeng, a gömbör hajja szimár. Én is voltam a babája, adtam csókot a szájára, hogy gyökör, a csillag szépen nyeng, a gömbör.

hogy a legénynek más lett már a bavája. Balog őrzsek, ezt

csalám, akad legyén talán, kinél szívem a párját megtalálja. Sárga rikó, sárga csikó, receceg, receceg galambom. Este gyere, késő este, receceg, receceg, ha mondom. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, begyere, nyitva lesz a leány szobám ablakon. Este gyere, késő este, hicaka, hicaka, hicaka.

akármit is beszélnek, nem hiszek a mesének, kákán csomót, hely!

Nem sírok már többet, nem lesz attól könnyebb, szívemben a bánat. Úgy is tudom,

megfog, ha jól lesz a pillangatott a sötétben. Zálogot vesz a szongyal,

Schwerpunkt!

babám kalapja mellett a muskát lépbe. Nem tagadom, nem bizén, hiszen úgy is az enyém, de az enyém. De mindenki csak irigyli, babám kalapja mellett a muskát lép. Nem tagadom, nem bizén, hiszen úgy is az enyém, de az enyém.

ha esik a láncidat, betolják a lája. Hogyha pedig a napsugár felragyog az égen, oda járunk a babámmal csókolódni szépen. Hogyha pedig a napsugár felragyog az égen, oda járunk a babámmal csókolódni szépen. Innen megyünk, onnan jövünk, ahogy kedvünk tartja.

baláncidi oroszlánnak hiányzik a nyelve. Hogyha pedig csodálkoznak, gondoltunk mi erre, baláncidi oroszlán

szívi oroszlánnak hiányzik a nyelve. Hogyha pedig csodálkoznak, gondoltunk mi erre, talán szívi oroszlánnak hiányzik.

0: A pontos idő 20 óra.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: 10 napon belül döntés születik a választás kiírásáról, mondta Alekszandr Vucsics államfő. Hangsúlyozza, a voksolás kapcsán nincsenek csapdák, az emberek határozzák meg, milyen jövőt szeretnének, és kire bízzák az ország irányítását. Vucsics egyébként korábban már többször több időpontot emlegetett a rendkívüli parlamenti választások kiírására. Legutóbb a nyár elejét vagy szeptembert nevezte meg lehetséges opciónak. Április folyamán több párttal is egyeztetett. A tárgyalások középpontjában a választások kiírása, de geopolitikai és energetikai kérdések is voltak. Vucsics most arról is beszélt, hogy a múlt hónapban az infláció 3,3% volt. Bejelentette továbbá, hogy néhány héten belül egy portál indul meg, amelyen keresztül a polgárok bejelenthetik a munkájukat rosszul végző közalkalmazottakat. Május 23-án Belgrádban a Szlávia téren tartják a következő nagy egyetemista tüntetést. A hallgatók közölték, Belgrád egy olyan város, ahol nincs ok arra, hogy ezen a napon egyedül legyen valaki. A szervezők korábban már jelezték, hogy nyáron tüntetés sorozatra készülnek, amelynek első nagy eseményét május utolsó hetében tartják. A május 23-ai dátum szimbolikus, ekkor lesz közel másfél éve annak a nagyszabású tüntetésnek, amelyet 2024. decemberének végén rendeztek ugyanitt, és amilyen több mint 100 000 ember vett részt. A mostani megmozdulás az Egyetemisták Győznek kampány első eseménye. A szervezők szerint az ország minden részéből nagyszámú résztvevő érkezik majd a fővárosba. Ukrajna arra számít, hogy a Tisza kormány megalakulása után gyorsan sor kerülhet a kapcsolat felvételre Magyarországgal. Az még nem dőlt el, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök mikor találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, mert utóbbi stábja még nem véglegesítette az államfő júniusi programját. Tarasz Kacske, Ukrajna euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettese felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos kapcsolatfelvétel az új magyar országgyűlés megalakulása után lehetséges. Arról is beszélt, hogy Budapest és Brüsszel között számos technikai egyeztetés zajlik a háttérben, és reméli, hogy Magyarország idővel támogatja majd Ukrajna uniós csatlakozását. A világ sajtó korábban azt írta, hogy Magyar Péter az ukrajnai magyar kisebbség jogainak bővítéséhez kötné Kijev csatlakozási tárgyalásainak támogatását. Erre reagálva Zelenszkij közölte, a kárpátaljai magyarok ügyében nem lesz probléma. Az Európai Bizottság jóváhagyta a Lengyelországnak szánt SZEJF hitelszerződést, közölte az ország védelmi minisztere. A tárcavezető kiemelte, országa a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó programnak. Az uniós pénzekből finanszírozandó lengyel projektek között említette hordozható légvédelmi rakétatevők gyártását, valamint egy drónvédelmi projektet is, amely a keleti pajzs nevű védelmi rendszer részét képezi majd az orosz és az belarusz határ mentén. A szerződést pénteken írják alá, annak ellenére, hogy Karol Navrotsky elnök márciusban megvétózta a SZEJF eszközök lehívásáról szóló törvényt. A vétót egyebek mellett azzal indokolta, hogy a hitel összegével együtt a rendkívül magas kamatot is vissza kell fizetni. A Donald Tusk vezette kabinet ezt követően úgy döntött, hogy a hitelt egy kormány határozat alapján hívják le. Az amerikai erők ismét egy feltételezett kábítószer csempész hajóra mértek csapást a Csendes óceánon. Az esetben 3-an meghaltak. A déli parancsnokság szerint a kishajó egy ismert csempész útvonalon közlekedett. Egy nappal korábban egy másik hajó ellen is csapást mértek a Karib-tengeren, itt 2 személy halt meg. A Trump kormány tavaly szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő állítólagos kábítószercsempész hajó.

0: foglyok elleni támadásokat. Ezekben eddig csak nem 200 ember vesztette életét. Emellett a Csendes óceán keleti részein is csapásokat mérnek narkot terroristák által használt vízi járművekre. Az viszont egy esetben sem bizonyított, hogy ezek az akciók megalapozottak-e, vagy hogy az érintett hajók és csónakok valóban kábítószert csempésznek-e.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban a nap további részében többnyire terült, meleg idő lesz, gyenge széllel. A hőmérséklet éjszaka 16 fok körülire csökken. Holnap kissé hűvösebb idő lesz, helyenként záporok, zivatarok is valószínűek. A hőmérséklet reggel 15 és 18 fok között, napközben pedig 21 fok körül alakul. Pénteken és szombaton is hasonlóan borult idő várható. Vasárnaptól felszakadozik a felhőzet, és ismét felmelegedés kezdődik. A jövő hét elejére többnyire derült időt jeleznek felhőátvonulásokkal. 20 óra múlt 6 perccel kedves hallgatóink híreinket hallották, hírekkel, friss információkkal legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk a késő esti híradóban.
1: Politér. Egy térben a közélettel. Szerdai magazin műsor.

0: Üdvözlöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Muci Szántó Márta. Továbbra is bizonytalan, hogyan zárul a Szerbiának szánt uniós támogatás folyamata. Brüsszel felülvizsgálja a feltételek teljesítését, miközben Belgrád azt állítja, hogy hatékonyan teljesíti az elvárásokat. A Vajdasági Magyar Plénum és a Zöld Baloldali Front együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá, amely a decentralizáció, a kisebbségi jogok érvényesítése és a jogállamiság elvein alapszik. Öreg Anna a Szabad Polgárok Mozgalmának alelnöke, köztársasági parlamenti képviselő szól műsorunkban a magyarországi parlamenti választások eredményének hatásáról és az előttünk álló esetleges szerbiai előrehozott választásokról. Agárdi Gábor, a Pannon RTV médiaházat működtető Pannonia Alapítvány ügyvezetője és Bozsony István korábbi vezető is nyilatkozik Magyar Péternek, Magyarország jövendőbeli miniszterelnökének a közösségi médiában megfogalmazott kritikáiról. Egyebek mellett ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk, legyünk egy térben a közélettel. Kedves hallgatóink, Dani Zsolt belpolitikai összefoglalójával indítjuk műsorunkat.
1: Formálisan ugyan nem született döntés a Szerbiának szánt uniós fejlesztési források folyósításának befagyasztásáról, amit Belgrád előszeretettel kiismel. Ugyanakkor egyes uniós illetékesek rámutattak, hogy nem történnek újabb átutalások, ameddig országunk fel nem mutatja az elvárt eredményt. Az Európai Bizottság közleménye szerint, ahogyan eddig is, folyamatosan felméri, hogy Belgrád teljesíti-e a támogatások odaítélésekor meghatározott feltételeket. A kormány integrációval megbízott illetékesei pedig sokadik alkalommal azt üzenték, hogy folyamatban vannak a reformok és rövid időn belül konkrét eredmények várhatóak. Az évek óta stagnáló felzárkózási folyamat jelenleg időszerű témájával párhuzamosan Márta Kosa, a közösségbővítési biztosa elutasította Szerbia és Albánia korábban felvázolt javaslatát, miszerint hajlandóak lennének a részleges tagságra, hozzátéve, hogy ilyen állapotot nem irányoz elő a közösség, amelyhez csak a megfelelő feltételek teljesítését követően lehet csatlakozni. A szerbiai felsőügyészi tanács közben csak részlegesen állította helyre a korábbi állapotokat, ülésén ugyanis és nem utalta vissza azon illetékesek mindegyikét a szervezett bűnözés elleni ügyészségbe, akik korábban itt dolgoztak. Az érintettek kiemelt ügyekben jártak el, mint például az újvidéki vasútállomási baleset. A testület ugyanakkor ismét kinevezte az Európai Unió igazságügyi együttműködési ügynökségével való kapcsolattartásért felelős szakértőt. Az ülésre a Velencei Bizottság javaslatainak közzétételét követően került sor. Az ágazati dolgozókat tömörítő szervezetek azzal vádolták az ügyészi tanácsot, hogy a gyakorlatban tudatosan semmibe vette a Velencei Bizottság megjegyzéseit és lehetővé tette a politikai befolyás folytatását. Bírók szervezetei is bírálták a munkakörükkel kapcsolatos tanács döntéseit, mert meglátásuk szerint kimondottan rövid idő alatt 80 napirendi pontról határoztak. Az igazságügyi tárca minap arról döntött, hogy a Velencei Bizottság által megfogalmazott véleményezést törvényjavaslatba iktató munkacsoport tagjává nevezi ki Ugliesán Meredic haladópárti képviselőt, aki a szerzője annak a jogszabálynak, amelynek elfogadása elindította a most zajló eljárást. Az unió elvárása nem csak a törvény módosítása, hanem a tél folyamán megszavazott szabályozás alkalmazásának a befagyasztása. A témakörben jártas szakértők meglátása szerint az eddig bemutatott vagy bejelentett hatósági lépések egyetlen célja a Brüsszelből érkező bírálatok leghatékonyabb és gyorsabb módon történő felszínes kezelése. Ennek folyamán a hatalom azokat a megoldásokat választja, amelyek számára a legegyszerűbb módon az előre haladás látszatát keltik, üzenték. Az Európa Barát ellenzék állítása szerint a hatalom egyre hihetetlenebb magyarázatokkal áll elő az uniós integrációs stagnálására. Az integráció egyik fő eleme pedig az uniós pénzügyi támogatás. A kormány állítása szerint valójában nem is számított igazán a napjainkban kérdésessé vált eszközökre. Sinisa Mali pénzügyminiszter szerint az említett fejlesztési alaptámogatása semleges hatással van a szerbiai költségvetésre, az ország pedig ezektől függetlenül is teljesíti céljait, állította. Belgrád ezzel párhuzamosan kötvények eladásával további 3 milliárd euró hitelhez folyamodott, az összeg harmadát pedig korábbi kölcsönök rendezésére használja fel. Az ágazatot követők szerint Szerbia helyzete folyamatosan romlik, rámutatva, hogy az Unió országunk legnagyobb hitelezője, a kormány pedig ezt a tényt kevésbé fontosnak igyekszik bemutatni. Elemzők azt is kiemelik, hogy Szerbia gazdasága nem maradhat fenn európai kötelékei nélkül, a hatalom pedig a gazdaság és a növekedés korábban várt pályára történő visszaállásában bízik, miután ígérete szerint jól halad és napokon belül lezárul a NISZ eladásáról szóló tárgyalás. Az illetékesek optimizmusukat közölték a Nemzetközi Valuta Alap ide látogató küldöttségével is, a vezetés pedig több éves terveit ecsetelve arról tájékoztatott, hogy az évtized végig a megtermelt energia 45%-át megújuló forrásokból biztosítja majd, miközben ez egyes országok esetében már napjainkban is realitás. A hatalom továbbra is licitál a szintén sokat emlegetett előrehozott parlamenti választások megtartásával kapcsolatban. Hivatalosan, mint más alkalmakkor is az eddiginél nagyobb kihívásnak nevezve a megmérettetést. Alexander Vučić államfő elutasította azokat a vádakat, miszerint a haladó párt azért tervezi a voksolást a nyári szabadságok idejére, mert akkor számos ellenzéki szavazó külföldön lesz. Aktivisták egyébként arra emlékeztették a lakosságot, hogy megfelelő procedúra révén a külképviseleteken is élhetnek választói jogaikkal. Az ellenzék egy része szerint valószínűtlen a nyári választás megtartása, mert a többség már kiírta volna azt, ennek elmaradását pedig azzal magyarázzák, hogy a valós népszerűségi arányok nem azonosak azzal, amelyeket nyilvánosan közölnek. Szakértők szerint a közeli választás megtartásának bejelentése a hatalmi szavazóbázis mozgósítását és megszilárdítását szolgálja, illetve csak felkészülés a későbbi megmérettetés előtti légkör megteremtésére. Az előrehozott választást a hatalmat bírálók több mint egy éve követelik, a kormányzó többség pedig még a részleges helyhatósági megmérettetés tanulságait összegezheti. Ezen községekben a napokban fokozatosan meg is alakul a helyi hatalom, több helyen, mint Kulán, kielezett légkör és rendőri jelenlét jellemezte a folyamatot. A haladók vezetés az elmúlt napokban tapasztalt kielezett atmoszféra enyhítésére szólított fel, de már csak azután, hogy komolyabb incidensek történtek, hiszen vélhetően hatalompárti egyének egy egyetemista mozgalmat támogató polgárt elraboltak és bántalmaztak. Az ügyet később a jelek szerint el szerették volna simítani, jogászok szerint az ilyen cselekményeket hosszantartó börtönnel bünteti a törvény. Az elégedetlen hallgatók az Újvidéki Egyetemen belső választás megtartását követelik, miközben civil csoportok bírálták az illetékesek azon pályázatát, amelyen megválasztották a székvárosi vasútállomási baleset áldozatainak szánt emlékmű projektjét. Az elégedetlen csoportosulások szerint a hatóságok semmibe veszik az áldozatokat azzal, hogy üzletet csináltak az emlékmű pályázatból. Országszerte megemlékeztek a 3 évvel ezelőtti belgrádi iskolagyilkosság és a későbbi Dubonában és Málo-Orasjeben történt tragédiáról is. Civil csoportosulások szerint itt is csalódás jellemzi az áldozatok hozzátartozóit, mert az állam nem szembesült igazán a társadalmi helyzettel, amit az mutat, hogy a hatóságok eddig csak a legegyszerűbb lépéseket tették meg, mérható változásokat nem eszközöltek.

Az elmúlt hét történései háttérbe szorították az új globális sajtószabadságindex közzétételéről szóló hírt, amelyből kiderül, hogy Szerbia 25 éve nem tapasztalt mélypontra, a 104. helyre süllyedt. Ágazati képviselők szerint a hazai újságírás válságos környezetben működik, azaz állandó fizikai és intézményi támadás alatt áll. Szintén viszonylag kevés szó esett a nyilvánosságban a dolgozók jogairól, ezekre május 1-én a szakszervezetek felvonulása során mutattak rá. Az érdekképviseletek szerint magasabb szintre kell növelni a munkások jogaiért folyó harcot. Többen arra emlékeztettek, hogy a beruházók elhagyják Szerbiát, mert üzemeik működése állami támogatásokhoz volt kötve. Üzenetük szerint a szakszervezetek erősítésén kívül a hazai vállalkozások fejlesztésével lehet változtatni a helyzeten.

Beszélgető társam, Öreg Anna, a Szabad Polgárok mozgalma alelnöke és köztársasági képviselő, aki több mint egy éven át jogtalanul figyelték meg és hallgatták le. Ezt azért hozom föl most, mert hogy beszélgetésünk apropója egyrészt az, hogy milyen eredmények születtek Magyarországon, hogy mekkora óriási fölényt szerzett.

0: Magyar Péter és a Tisza párt, és közben ez a lehallgatás, ez állítólag azért történt, mert hogy azt föltételezték, hogy a Magyar Péterrel vannak valamilyen kapcsolatai.
1: Igen, hát tulajdonképpen abban az évben, ez 2024-ben volt, akkor szó volt arról, hogy esetleg Magyar Péter ellátogatna Vajdaságba, és akkor fölkerült az, hogy talán én is tudnák vele kapcsolatot létesíteni, erre ugyan nem jutott sor, mert ez ugye nem történt meg, de az én lehallgatásaim ugye az állambiztonság azóta folyamatban voltak, most hogy még mindig folyamatban vannak, én nem tudom, valószínűleg, hogy most már nem, de nyilván ez most ugye a választási eredmények után teljesen világos, hogy ez volt a valódi oka és az indoka, hogy azért Orbán csak tisztában volt azzal, hogy ki áll ki ellenfeleként, és követni szerette volna ugye Magyar Péter minden lépését. Én gondolom, hogy itt az Orbán-Vucic kapcsolatban lehetőség került úgy is, hogy a vajdasági magyar politikusokon keresztül is Péternek minden lépését tudja követni. Tehát most így az elmúlt idő után, meg ugye a választások után, tehát teljesen biztos vagyok abban, hogy itt ennek ez volt az oka, mert ugyanis abban a leírásban az árt, hogy én azért vagyok a titkos szolgálat követése alatt, mert valamilyen kapcsolataim vannak a magyarországi ellenzékkel.
0: És akkor beadvánnyal fordult a biztonsági szolgálatok munkáját ellenőrző parlamenti bizottsághoz. Ennek lett valamilyen eredménye?
1: Igen, erre semmilyen választ nem kaptam, tehát ami teljesen törvénytelen, tehát nekem jogomban áll az, hogy ezeket az információkat megtudjam. Hát most már elmúlt ugye több mint fél év, amióta válaszra várok, hát itt nem is számítok arra, hogy választ kapni fogok rá.
0: A választási kampányban, az utolsó napokban ön is közzétett egy videót a közösségi médiában, ahol nyíltan Magyar Péter mellett állt ki. Miért?
1: Hát úgy gondoltam, hogy Magyarország érett arra, hogy rendszerváltás legyen, és mint kiderült, ugye igazam is volt. Nem csak a Tisza és Magyar Péter miatt, hanem a valódi rendszerváltás miatt. Elsősorban ugye az, hogyha valaki már 16 éve hatalmon van, az soha nem lehet egy jó dolog, tehát a másodszorban pedig Magyarországról ugye azt tudni lehet, hogy az európai országok egyik legkorruptabb országává változott, és úgy gondoltam, hogy Magyarország erre megért, hogy ezen változtasson, és hát ugye mint utóbb kiderült, az óriási részvételi arány után magyarországi magyarok ugye javarésze kiállt a Tisza mellett.
0: A szerbiai sajtó is természetesen foglalkozott vele, már mint a szerbiai szerb sajtó is, azóta is, hogy ez akár egy példa lehet arra, hogy itt az ellenzék hogyan is cselekedhet. Sőt, maga Magyar Péter is a győzelmi beszédében egyértelművé tette.
1: Igen, igen, meg a média közleményében, igen, igen. Hát valójában lehet ebből természetesen példákat kivonni. Különbség van nálunk ugye a szerbiai és a magyarországi választási szabályok, meg egyáltalán a parlamenti képviselők kiválasztása között, tehát nem ugyanaz a választási rendszer, de az, ami szerintem ebből lekövetkezhető, hogy a tiszta politika, tehát tiszta ideológiai politika, mert ezt ugye Magyar Péternél lehetett látni, nagyon transzparens volt maga a választások előtt, tehát az emberek tudták, hogy kire és mire szavaznak, és szerintem ez az, ami nagyon fontos. Tehát nem zsákba macskaként adta el magát, és mint utóbb kiderült, most nekem ez a tranzíció tulajdonképpen sokkal érdekesebb ezt megvizsgálni, meg ezt figyelni, hogy most mi következik be, és milyen módon, mert ugye nagyon könnyű választási ígéreteket hozni a választások előtt, de aztán sokkal érdekesebb ezt végignézni, hogy fogják véghez vinni, és szerintem ez az, amire leginkább az itteni politikusok és az ellenzéki politikusok most oda kell, hogy figyeljenek, mert ez ugye sokkal fontosabb része, hogy ez hogy fog nekik sikerülni, és én bízom abban, hogy sikerülni fog, egyelőre semmi jelét nem adja annak, hogy nem lesz úgy, ahogy megígérte volna.
0: Igen, hát még túlságosan kevés rövid idő múlt el, hogy bármit ugye lehessen mondani ezzel kapcsolatban.
1: Igen, de már lehet bizonyos dolgokat látni, mert ugye volt ez a pénz visszautalás a Tisza oldaláról, amivel azért egy óriás üzenetet küldött, hogy ugye a Tisza nem fog semmilyen oligarchák mellett kampányolni, és a többi, tehát ez azért mégis egy olyan dolog, amit eddig a politikus 27 év elején, de egészen biztos vagyok benne, hogy lesznek ugye a politikai helyzet itt Szerbiában már egy hosszabb ideje nem stabil, óriásiak az uniós nyomások, ugye ezekkel az uniós pénzekkel, stb. Úgyhogy gondolom, hogy ebből a politikai krízisből csak választások útján lehet valahogy

0: kimászni. Hát majd meglátjuk ugye, hogy az elnök úr mikor fogja fölmérni, hogy mikor lesz számukra a legalkalmasabb, mert a szerb haladó pártról ugye azt kell tudni, hogy ők akkor fogják kérni a választásokat, amikor nekik úgy mérik föl, hogy esetleg a legjobb eredményt tudják elérni. Ha Vučić úgy méri föl, hogy ez júliusban lesz, akkor júliusban lesz. Ha úgy méri fel, hogy meg kell várni az év végét, akkor meg fogjuk várni, de itt most már nem beszélünk több mint egy évről egészen biztosan.
1: És az ellenzék hogy látja, hogy fog indulni a választásokon? Közösen, több listán, az egyetemistákkal közösen vagy külön?
0: Hát a kutatások tulajdonképpen az, ami most számunkra elérhető eredmények, hogy van egy bizonyos százalék a lakosságnak, aki szeretne ilyen tiszta ideológiai pártokra szavazni. Ez olyan 10% körül forog, és itt a pro-EU-s pártokról beszélek, tehát tisztán, mert ugye az egyetemisták azok egy ilyen összefogott csapat lesznek tulajdonképpen, aki előttük fog indulni. Nem tudom, hogy mennyire lesz meg itt a tiszta külpolitikai hozzáállásuk, ami nem biztos még, hogy nem lesz meg, csak erről egyelőre nem tudunk semmit. Az ellenzék az, amikor ki lesznek írva a választások, akkor föl fogja mérni. Tehát mi mindenképpen nem akarunk az egyetemistáknak konkurens listát csinálni semmiféleképpen. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy valamilyen módon meglegyen ez a referendum hangulat, ami Magyarországon is volt. Ha úgy tartjuk, hogy kell egy ilyen hangulatot csinálni, mint ami Magyarországon volt, ugye, hogy legyen egy referendumi hangulat, ebben az ellenzék biztos nem fog ez ellen menni. Tehát ha továbbra is a kutatások úgy mutatják ki akkor a választások előtt, hogy van egy része a szavazóknak, aki a pro-EU-s ellenzékre szeretne szavazni, akkor abban az esetben az ellenzék egészen biztos egy listán fog indulni, itt gondolok, mondom, erre az 5 európai pártú listákra, aki már most is együttműködik, különböző nemzetközi együttműködéseink vannak.
1: Az együttműködést említette, van együttműködés a Tisza párttal?
0: Hivatalosan egy erőre nincs. Én személyesen felvetem a kapcsolatot olyan emberekkel, akik a vajdasági magyarságra vannak kinevezve, és szeretnék majd a május 9-én fog ugye ott tulajdonképpen megalakulni a kormány. A kormány alakulása után, hát most a Tisza ugye el van foglalva, de utána úgy beszéltük meg, hogy felveszük hivatalosan is a kapcsolatot. Ha már ugye a titkosszolgálat emiatt követett, akkor most ezt véghöz is vigyük, hogy adjunk nekik okot rá.
1: És hogy látja a vajdasági magyarok sorsát most, hogy ilyen eredmény született Magyarországon, és hogy azért a vajdasági magyarok nagy része a Fideszre szavazott?
0: Hát a vajdasági magyarok nagy része a Fideszre szavazott azért, mert sajnos nálunk ugye a médiaszabadság az elég alacsony helyzetben volt, és nem sokat tudtak meg a Tiszáról, mint olyanról. Ez az, ami ugye, amit Magyar Péter Pásztor Bálintnak mondott is, amikor fönt volt Pesten ugye ezen a beszélgetésen. Én reménykedek abban, hogy ez most meg fog változni, és hogy valamilyen módon azért egy kicsit megnyílnak a médiák, itt legfőképpen ugye a Magyar Szóra és a Pannon TV-re gondolok, akiktől nagyon keveset lehetett hallani más oldalú véleményről hasonló, és úgy gondolom, hogy ez azért valamilyen módon csak hatni fog a közvélemény alakítására.
1: Az Európai Uniós pénzeknek ugye az a feltétele, hogy a Mrdić-féle törvényeket visszavonják. Lát erre esélyt? Bizonyos folyamatok már megkezdődtek. Ugye a pénzügyminiszter bagatelizálja ezt az összeget, de ön hogy látja, hogy az Európai Unió hogyan tekint most Szerbiára? Egyértelműen valamilyen nyomásgyakorlást akar ezzel tenni Szerbia felé.
0: Hát igen, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ugye nem lehet valaki uniós tag úgy, hogy az igazságszolgáltatás az nem demokratikus, és ezek a Mrdić-féle törvények, ezek tulajdonképpen hozzájátszottak ahhoz, hogy a demokrácia leépüljön az igazságszolgáltatásba. Ez, amit a pénzügyminiszter mondott és vallott, hogy ezek az Európai Uniós pénzek nem fontosak, tehát ez egyáltalán nem igaz. Természetesen, hogy fontosak, és Szerbia enélkül, és mint nem Európai Uniós partner, nagyon nehezen tud meglenni, tehát gondolok itt nem csak a gazdaságra, hanem minden folyamatra. Úgyhogy én azért azt gondolom, hogy ezeken a törvényeken változtatni fognak előbb-utóbb.
1: Ami komoly vita volt ön és Pásztor Bálint között, az az emlékmű, amit ugye Újvidéken emeltek volna, de abból nem lett semmi. Most van egy újabb emlékmű a vasútállomásnál.

0: Három pályázatot jutalmaztak, és meg is van, hogy melyiket preferálják. Erről esetleg nyilatkozna, hogy erről mi a véleménye? Tehát a vasútállomás előtetőjének a leszakadásakor meghalt 16 áldozat emlékére készülő emlékműre gondolok.
1: Hát én úgy gondolom, hogy természetesen nagyon fontos, hogy itt valamilyen módon legyen valamilyen emlékmű ugye azok miatt, akik ebbe az előtető lezuhanásába belehaltak, de úgy gondolom, hogy ez a kormány, aki nagy részben oka annak, hogy ez az előtető lezuhant, sokkal fontosabb az emlékmű emelésétől az, hogy valaki felelősségre legyen vonva, mert ugye azóta már elmúlt több mint egy év, és egyelőre még senki nem lett felelősségre vonva, se politikailag, se semmilyenképpen. Maga az emlékmű nekem személyesen nem tetszik, de hát ez az én privát véleményem. Természetesen itt inkább a családtagoktól kellene megkérdezni, hogy ők erről mit gondolnak.
0: Beszélgető társam Öreg Anna volt, a Szabad Polgárok Mozgalmának alelnöke. Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Vajdasági Magyar Plénum és a Zöld Baloldali Front az ellenzéki párt újvidéki székházában. Vörös Gábor riportja következik.
2: Surányi Zoltán, a Vajdasági Magyar Plénum elnöke a szerződés aláírását megelőzően megerősítette, hogy a politikai párt és a plénum között már régóta létezett együttműködés, melynek célja a haladó párti államaparátus hatalmának gyengítése.
3: Két irányú volt a közeledés, ők is észrevették, hogy itt létezik egy új politikai erő, amely a mostani kompromittált korrupt rendszer megdöntésén dolgozik, és hasonló értékeket képviselünk ők is, és mi is. Január-február óta beszélgettünk valamilyen együttműködésről, ők segítettek nekünk már korábban, és helységet biztosítottak a számunkra. Tehát ilyen műszaki, technikai együttműködés már korábban is volt. Három föltétele volt ennek a szándéknyilatkozatnak, ennek a memorandum aláírásának, amiben azonnal megegyeztünk. Az egyik a mostani korrupt, kompromittált, haladó párti szocialista rezsim megdöntése, a másik az európai út, és a harmadik pedig a kisebbségi jogok védelme. Miután ez nem konkrét választásokra szól, nem konkrét koalícióról szól, nyitottak vagyunk bármilyen együttműködésre. A Zöld Baloldali Front felkínálta nekünk önzetlenül a segítségét a szavazóbiztosok, bizottsági tagok kiképzésében. Nekünk már van egy jó instruktorunk, egy magyar nyelvű instruktorunk, de sokra lesz szükségünk, és hát ők önzetlenül segíteni fognak bennünket, többek között a saját magyar nyelvű tagságukkal, és ez nekünk nagyon fontos lesz, akármilyen választásokon is indulunk, nemzeti tanácsi, köztársasági, tartományi, helyhatósági, és szeretnék reflektálni arra, ami elhangzott a hétfői napjainkban. Pásztor Bálint kínálta az együttműködést a Vajdasági Magyar Plénummal, a Vajdasági Magyar Újrakezdéssel is. Hétfőn ezt kínálta, szerdán pedig azt nyilatkozta, hogy ők egyedül fognak kimenni a választásokra. Tehát elzárkózott a választások előtt mindenféle koalíciótól.
4: Ennek az együttműködésnek ahhoz ugye nincs köze, tehát az a nemzeti tanácsi választási célokra jött létre, ez pedig egy gondolom köztársasági szintű együttműködés.
3: Ez a memorandum egy általános megegyezés a plénum és a Zöld Baloldali Front között. Ez nem tartalmaz semmilyen kitételt, se a köztársasági, se a nemzeti tanácsokon való indulásra. Ez egy jegyzék, egy memorandum, amely a közös célokat lefekteti, definiálja, és ennek alapján tudunk, akár mint plénum, akár később, hogyha ezt jóvá hagyja a Vajdasági Magyar Újrakezdés legfőbb szerve vagy a közgyűlése, akkor koalíciós szerződéseket kötni, vagy bármilyen más konkrét dokumentumot aláírni.
4: Tervezik-e a bejegyzését, vagy ez egy választási lista neveként fog tovább működni, több szervezet koalíciójaként?
3: Egyelőre úgy látjuk, hogy csak egy választási lista lesz, ezt nem fogjuk szervezetként bejegyezni, hanem amikor eljön az idő, akkor mint választási listát fogjuk átadni, és úgy fogjuk beegyeztetni azon a szinten, ami akkor a törvényes előírások szerint kötelező lesz.
2: Radomir Lázovics, a Zöld Baloldali Front társelnöke és egyben köztársasági parlamenti képviselője hangsúlyozta, számukra minden nemzeti kisebbség ügye fontos, éppen ezért a jövőben nem csak a magyar ajkú, hanem más kisebbséggel is szívesen együttműködnének. Ebben a pillanatban és a Magyarországon zajló változások kontextusában különösen fontos számunkra, hogy éppen a magyar kisebbséggel kössünk egy ilyen megállapodást. Ez azt jelenti, hogy kiemelten figyelünk azokra a közösségekre, településekre, ahol a magyarok többségben élnek, de ugyanúgy minden más Szerbia különböző részein élő emberre is. Úgy gondolom, ez nyitás és felhívás arra, hogy közösen építsünk egy olyan Szerbiát, amely minden polgár otthona, függetlenül nemzetiségtől, vallástól vagy bármilyen más hovatartozástól. Szerbiának minden polgár közös otthonává kell válnia, így kell értelmezni azt is, amit ma teszünk. Igyekszünk hozzájárulni ehhez a folyamathoz. A Zöld Baloldali Front olyan szervezetként jött létre, amely elsősorban az emberek mindennapi életével foglalkozik. Azzal, hogyan élünk, miből élünk, hogyan tanítatjuk a gyerekeinket, milyenek az iskolák és milyen a helyi infrastruktúra. Ezeken a területeken tapasztalatot is tudunk felmutatni, és úgy látjuk, hogy megfelelő partnereket találtunk. Olyan embereket, akikkel együtt tudjuk építeni Szerbia jövőjét, hangsúlyozta Lázovics.
5: Csinálom se, hogy našli prave partnere i da su ovo ljudi sa kojima ćemo graditi budućnost Srbije.
2: Hasonlóképpen fogalmazott Biljana Györgyevics, a párt társelnöke és köztársasági parlamenti képviselője is.
6: Számunkra a kisebbségi jogok kiemelten fontosak. Úgy gondoljuk, ez nem csak a vajdasági magyar közösség identitása szempontjából lényeges. Dolgozni fogunk azon, hogy más közösségekkel is hasonló megállapodásokat kössünk. Szerbia jövőjét az Európai Unióban látjuk.
2: Az együttműködési memorandum aláírását követően Cservenák Péter, a Vajdasági Magyar Plénum alelnöke nyilatkozott rádiónknak.
7: Példaértékű gesztus volt mind a két szervezet részéről. Nagyon fontos a hasonló értékrendeket fontosnak tartó szervezetek együttműködése, azért mert így összevetett erőinkkel, az ő tapasztalatukkal és a mi elszántságunkkal remélem, hogy sikeresebb és nagyobb visszhangot nyerünk a médiában is, de ami legfontos, hogy a vajdasági magyarság köreiben is. Ez a technikai együttműködés, ez egy nagyon szép gesztus a Zöld Barfontnak is, mint egy parlamentáris pártnak a részéről, hogy mennyire érdekli nem csak a szexuális kisebbség vagy a kutyák sorsa, hanem az itt élő nemzeti kisebbségek sorsa, és hangsúlyozták is, hogy nem csak ez a szerződés lesz, hanem készül a többi kisebbséggel is esetleg, amennyiben felkeresik őket, nyitottak erre az együttműködés. Másrészt még a plénumnak ez azért fontos, mert olyan kevesen maradtunk már, és annyira visszahúzódott a vajdasági magyarság egyrészt, másrészt még ez a VMS leuralása a médiának, ami most egy ilyen kényszer utasított Magyar Péter részéről szabadság látszatát keltését idézi elő, abban is sokat segít, mert ugyanis az egyik majd felhívásunk lesz a Fremond Árpádhoz, a Nemzeti Tanács elnökéhez, hogy a Magyar Nemzeti Tanács által létrehozott médiákat, főszerkesztőt és felelős szerkesztőt mentesítse, és fél évre egy ügyvezető szerkesztőt nevezzen ki, mert az eddigi tapasztalatunk alapján a szerkesztőségek hiteltelenek, egyoldalúan tájékoztattak, és nincs a kellő bizalom. Ez a függetlenséget kell most visszaállítani, azokban is, amelyek a egypártú Magyar Nemzeti Tanács által vannak leuralva. A Magyar Nemzeti Tanácsi választások nagyon fontosak lesznek. Láttuk, hogy a REM torpedózása is azon keresztül ment. Bogyónit sikerült úgy beszerválni a VMS-nek, és hivatkoztak a vajdasági magyar nemzeti tanács, csak azt felejtették el, hogy ez egy pártú vajdasági magyar nemzeti tanács, és mint ahogy a választásokon se nem képviseli minden vajdasági magyar álláspontját, úgy a választások ügyében se, úgy a bodzsóni megfelelőségében se. És ezért most próbáljuk a minél kisebb kvótára szorítani a VMS-t ebben a demagóg politikában, amellyel most megpróbálja magát rebrendelni, és újra tiszásabb lesz a Tiszánál álláspont.

0: Mi ismerjük őket nagyon régóta, és tudjuk azt is, hogy a Csubella Ferenc, aki az alapítója, a többi alapítótag meg valamilyen furcsa módon nem a VMS-ben maradt, hanem azt hiszem egy jó páran a plénum tagja is. Ez eléggé elgondolkodtató, és ezt a vajdaság színes, ezt a tarkaságot kell újraélesztenünk, mert a VMS-nek volt, sőt, nem csak a VMS-nek, mert akkor már a tartományi parlament elnöke volt, Juhász Bálint, közösen részt vettünk egy eseményen, ahol kijelentette, hogy a pluralizmus az a luxus, amit a VMS nem engedhet meg magának, és ez elég ismerős volt, ezt a Fidesz kampányában is hallottam, úgyhogy ez sajnos egy olyan dolog, amit meg kell szüntetnünk, és ezt ezen változtatni kell.
1: Milyen esélyekkel indulnak neki a kilátásba helyezett választásoknak, tehát nem tudom, volt-e már bármi egyeztetés a zöld baloldali front között, hogy esetleg a listájukon mennyi helyet biztosítanának és hol az önök számára?
0: Nem, ők megmondták, hogy a zöld baloldali frontot nem érdeklik a nemzeti tanácsi választások, azt átengedik.
1: De most én egy országgyűlési, tehát az itteni skupsnyai választásokra gondoltam, vagy akár tartomány szintűre.
0: Mindenkünk egyenlőre a fókuszunk a nemzeti tanács, amennyiben kiírják az országgyűlési választásokat, akkor fogunk majd állást foglalni. Nekünk most a fő célunk az a VMS monoblokk nemzeti tanácsnak a széttöredeztetése, egy mozaikká formálása. Amennyiben kiírják a szerbiai választásokat, nyilván, hogy azonos értékeket képviselünk a zöld baloldallal is, de egyéb más ellenzéki párttal is, de erről hadd beszéljünk akkor majd, ha kiírják a választásokat.
1: Az azért talán az ön számára is szembetűnő volt, hogy a 10 helyhatósági választáson alig egy hónappal ezelőtt lényegében a diákok ellenzéket váltottak, tehát ez kitűnik az eredményekből. A korábbi vagy ellenzéki listák kevésbé szerepeltek sikeresen, sőt mondhatnánk azt is, hogy lényegében ők is megbuktak. Na most miből gondolják azt, hogy a zöld baloldali pártnak társszervezeteként esetleg úgymond képviselőket vagy az érdeküket érvényesíthetik, amikor a diákok egyértelműen nagyobb támogatottságot élveznek bármilyen ellenzéki pártnál?
0: Vajdasági Magyar Plénum a diák tüntetések támogatása miatt jött létre, és ez az első alapmozdulat volt. A zöld baloldali front viszont létező infrastruktúrával rendelkezik, amely teljesen technikai dolgokra nagyon jó. Például aláírásgyűjtése, helyiségek, amit használhatunk tribűnre.
1: Bocsánat, ez a diákoknak is megvan.
0: Ott, ahol mi láttuk, ott nincs. És a zöld baloldali front még ott is támogatta a választásokat a Szerbiában, ahol nem volt jelen képviselőjük. Például Kulát hozzám fel példának, hogy a legvégén teljesen visszavonult, és azt mondta, hogy ők ebben nem vesznek úgy részt, mint párt, pedig a zöld baloldalnak volt képviselője a Kulai községi képviselőtestületben, hanem visszaléptek és az egyetemistákat támogatták. Szeretném tisztázni, hogy itt nincs ők meg mi, nincs egyetemisták meg ellenzék, itt mindenki egységes frontot alkot a regnáló, nem demokratikus és uzurpáló hatalom ellen.
1: Hétfőn a Surányi elnök úrnak volt az első televíziós vitája, éppen nálunk a Vajdasági Rádió és Televízióban. Már sajnos Magyarországról is olyan visszajelzések érkeztek, hogy ezt a vitát egyértelműen elvesztette a Vajdasági Magyar Plénumon, ezt mégis még miként értékelni?
0: Nem fogalmaznám ilyen könnyen, ugyanis nekünk ez egy becsomagolt cukor termék volt, amit a fideszes pénzeken képzett VMS-es képviselő profi retorikával vitt végig, tudta az időzabáló technikát, nagyon jól alkalmazta, és amikor lemértem az időket, egyértelművé vált, hogy a VMS elnöke 39 percet beszélt, és a Surányi úr, a VMP elnöke csak 20 percet az egy órából. Szóval kettő az egyhez aránylott a beszédidő, amit nyilván Kis Tamás, de ebben a 20 percben is olyan szavak hangzottak el, és olyan utalások, amelyek betaláltak. A nyilván a Surányi úrnak az írás jobban megy, mint maga a retorika, de olyan jó gondolatai voltak, és ezt én inkább egy Dávid és egy Góliát harcához hasonlítanám, amikor a magabiztos Góliát a pajzsával és a kardjával elkezdett hadonászni egy lejtő terepen, ami még sárosos volt a tetejében. Dávid a paritjával addig dobálta, amíg be nem talált, és arcul vágta az utolsó paritjakő. Negyedszer föltött kérdésre, hogy mikor fognak együttműködni, leülni egy asztalhoz, hogy amikor felszakítják az együttműködést a szárb haladó párttal, és erre megpróbálta már műsoron kívül Bálint azt válaszolni, hogy hát ne szabjanak feltételt, de van számára egy rossz hírem, hogy a EPN köpenyek forgatók miatt, mint amilyen a VMS, nekünk egy etikai kódexet kellett beiktatni, amely könnyebb cselekvése és egy ilyen etika iránytűként működik, hogy kivel és hogy szeretünk, vagy nem szeretünk együttműködni. Ajánlom mindenki figyelmében, ott van a weboldalunkon.
1: Azért persze jött egy olyan visszajelzés is Magyarországról, lehető Magyar Péter ennek hatására akár meggondolja magát, és végül a VMS-szel fog együttműködni. Nyilván azért is, mert ugye Vajdaság az egy kis diaszpóra, tehát Erdélyhez képest jóval kisebb a mozgástér. Egyébként megnevesítettem a politikai elemzőt, Nagy Attila Tiborról van szó. Ő fogalmazott úgy, hogy ezek után, a hétfői kudarcos vita után valószínűleg, hogy inkább a VMS-szel fog együttműködni, akár úgy is, hogy az előzőleg meghirdetett elveivel ellentétbe megy.
0: Magyar Péternek most a brüsszeli pénzek visszaszerzése a prioritás, és ez augusztus 31-ével lejár, úgyhogy erre kell, hogy ráfokuszáljon. A vajdasági és a VMS regnálásának, vagy haladókkal együtti regnálásának 70 000 csökkenés létszám jött létre, és ezt az élhetetlen környezetét aktív részesedéssel hozták létre ők, és ezért felelősek. Amennyiben Magyar Péter úgy gondolja, hogy ez a VMS legitim képviselője lehet az itteni magyarságnak, úgy ezt úgy gondolom, hogy ez a saját maga blamálása lenne Magyar Péternek, de viszont nem tartom kizártnak, mert ő neki most ez a világképéből kikerül, viszont én nem hiszem, hogy azokat a bátor embereket, amelyek a pökhendi és beképzelt VMS uralom alatt meghozták a Tisza szigeteket, hogy így lehúzza őket a WC-n. Én szerintem is láttam, hogy a VMP minden egyes Tisza sziget létrejötténél ott volt, és úgymond bábáskodtunk a demokrácia születésénél, hogy a vajdasági magyar sokfélesége teljesüljön. Nem hiszem, hogy ezeket az embereket megsérteni azzal, hogy kiálltak mellette ilyen nehéz időkben, és most mégis a VMS-re bízza az itteni dolgokat, mert ugyanis a modern technológiával a Tisza szigetek egy szoftver applikációval keresztül hálózódnak össze, és működik az egész. Nem hiszem, hogy itt most már egy ilyen fizikailag szükség van arra, hogy a VMS tagjai, meg az irodái, meg a helységei részt vegyenek ebben. Másrészt még láttuk, hogy ahogy a főnök átállt abban a pillanatban, hogy megdőlt a Fidesz hatalom, ez egy ilyen nyájhoz való tartozás igénye. Mindig a többség oldalán akarnak állni ezek az emberek. Annál is inkább, mert ez a megfeneklette ez az ilyen politizálás, és őnek ez a modus vivendi túlélési, egyetlen túlélési technikája, hogy hiteles maradjon egy ilyen Fidesz propaganda után is, és most a váltás után még tisztább lesz a tisztábbnál. De a haladókkal való együttműködés szerintem őt erre teljesen diszkreditálja.
1: Meglátjuk, az az elkövetkező hetek, hónapoknak lesz a függvénye. Minden esetre Cservenák Péternek, a VMP-nek, az alelnökének köszönjük a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, következő témánk, hogy fogadni idézem, hogy az anyaországi támogatásokból működő, a VMS által kontrollált vajdasági magyar média egy az egyben Fidesz propagandát közvetítsen. És állítása szerint nem kapott arra se megnyugtató magyarázatot, hogy miként fordulhatott elő az, hogy a vajdasági magyar televízió adásaiban az elmúlt két évben összesen kétszer hangzott el a legerősebb magyarországi párt, a Tisza neve. Ezt hogyan kommentálná?
1: Igazából az, hogy kétszer, ez szerintem nem fedi a valóságot, mert amikor megemlékezések voltak, akkor ugye megemlítettük, illetve az is igaz, hogy ő nem kampányolt a délvidéken, ezért az itteni eseményeit, mivel ugye nem tartotta a megválasztott magyar miniszterelnök, ezért nem tudtuk elmondani, és mi legtöbbször kormányzati eseményeket közvetítettünk, illetve azokról számoltunk be, és akkor még a Magyarország kormányát a Fidesz-KDNP vezette, illetve most, ahogy láthatja mindenki a honlapunkon, híradóinkban, tehát most, mivel a Tisza párt nyerte meg a választásokat, ezért most a Tisza párt kommunikációját közöljük.
0: Volt-e valamilyen nyomás a Pannon RTV szerkesztés politikájára, akár az anyaországi Fidesz részéről, vagy mondjuk a VMS részéről?
1: Nem érkezett semmilyen ilyen nyomás. Egyébként kritikával én már régebb óta itt dolgozom a Pannon RTV-ben, és nagyon régóta kritikával illetik a munkánkat, mert ugye bár kiről beszámolunk, az a másik oldalnak biztos, hogy nem lesz szimpatikus. Ez a helyzet most is így van, de ugye említettem Magyar Péternek a kritikáját, tehát a választások éjszakáján, tehát erről volt szó egy ilyen tudósításról, ott a Facebook oldalunkon átvettük és közvetítettük az ő győzelmi beszédét, ugye egészen a felvonulástól a beszédig, utána pedig egy éjszakai híradót sugároztunk valamikor 11 óra környékén, oda pedig az idő szűke miatt, hogy elkészüljön a riport, oda egy rövid részletet tudtunk bevágni ebből, egy szinkront, tehát önnek nem kell magyaráznom, hogy a demo szinkront, és abban valóban egy rövid részlet szerepel, de az egész beszédét közvetítettük, utána pedig a következő napon egy terjedelmes riport készült a nemzetközi sajtótájékoztatójából, és valóban azzal a felütéssel,

0: jelentéssel került fel a közösségi felületeinkre, honlapunkra, hogy a vajdasági magyar közösség továbbra is számíthat a támogatásra, illetve azt is beleírtuk, hogy a politikus kitért arra, hogy elvárják az átadás átvételi folyamat minél gyorsabb lezajlását, illetve a szerbiai sajtó képviselőinek kérdésére válaszolva Magyar Péter elmondta, hogy nyitott a szerb vezetés képviselőivel való találkozásra és egyeztetésre, kiemelte, hogy a vajdasági magyar közösség továbbra is számíthat a támogatásra, ugyanakkor a jövőben szigorúbb ellenőrzést tartanak majd fenn annak érdekében, hogy a támogatások valóban a magyar közösséghez kerüljenek, és sorolhatnám.
1: Tehát azt állítja, hogy tévedett ebben, hogy önök valójában igenis beszámoltak arról, ami a határon túliakra vonatkozott?
0: Hát felolvastam ezt a ugye részt, ami megtekinthető a honlapunkon, elhangzott a híradónkban, ez benne volt. Lehet, hogy minden egyes mondatot valóban nem tudtunk beletenni, de egy több mint 3 perces beszámoló készült, és utána más műsorainkban is természetesen foglalkoztunk ezzel, meg folyamatosan most, hogy amióta megnyerték a választást, beszámolunk erről, mert valóban Magyar Péter lett a megválasztott miniszterelnök, és ugye a parlamenti patkó elvét követve ők rendelkeznek 2/3 többséggel. Nyilvánvaló, hogy róluk fogunk beszámolni legnagyobb mértékben, és természetesen utána a többi párt munkájával is foglalkozunk. Ugye most, hogy így hamarosan megalakul majd az új összetételű országgyűlés Magyarországon.
1: Bozsony István eddig az első, aki ugye reagált a Facebook bejegyzésében, ugye azt írja, hogy ő 13,5 évig volt a Pannoner TV igazgatója, és hogy az első naptól kezdve a legfontosabb követelmény a szakmaiság volt, igyekeztünk, de nem mindig sikerült. Folyamatosan kötéltáncot kellett járni a politika és különböző hatalmi központok elvárásai és a Pannon fennmaradása, valamint a tisztességes újságírás követelményei között. Ön szintén a kezdetektől ott van a Pannoner TV-ben, ha jól tudom.
0: Igazából, mint ugye az ifjúsági műsor bedolgozós kollégája kezdtem még valamikor 2006-ban, és aztán 2010-től volt egy kicsi szünet, mert utána átkerültem az akkori Szabadkai Rádióba, 7 napba bedolgoztam, és akkor 2014-15 környékén ismét a Pannonban folytattam.
1: Tehát akkor azért az elmúlt 10 évben ott volt.
0: Igen.
1: Mire gondolhatott Bozsony, amikor azt mondja, hogy igyekeztek, de nem mindig sikerült, és mi volt ez a kötéltánc a politika és a hatalmi központok elvárásai között?
0: Tehát igazából senkinek nem láthatok a fejébe, hogy pontosan mire gondolhatod, csak elképzelésem lehet róla, ugyanis, ahogy már említettem itt a beszélgetésben, folyamatosan érik kritikák a Pannoner TV-t, de nem csak a Pannoner TV-t, ugyanígy a Magyar Szót, 7 napot, az Újvidéki Televíziót, az Újvidéki Rádiót, mert nem tudunk mindig minden körülmények között mindenkinek megfelelni, és szerintem ez az, amire Bozsony István is gondolhatott, mert egyszerűen nincs olyan téma, amit ha az ember feldolgoz, az mindenkinek maradéktalanul úgy tessen, ahogy az újságíró kidolgozta, de valóban mindig igyekeztünk arra, hogy a szakmaiság mentén dolgozzunk, amikor ugye volt az illegális bevándorlás, ugye a menekültek érkeztek Szerbián keresztül, akkor a kollégák ott voltak a terepen, mindig igyekeztünk arra, hogy mindenféle minősítés nélkül tájékoztassunk, és akkor is kaptunk kritikákat a munkára, pedig a kollégák nap után kint voltak a terepen, és valóban beszámoltunk arról, ami

A Scheme Quartet is a Muzikon vonós kamarazenekar közös projektje először 2020-ban lett bemutatva, rendhagyó módon az interneten keresztül. Bár a koronavírus idején és a bezárások alatt nem is volt ez annyira rendhagyó egy ponton túl. A Muzikon szervezett egy Make Sense nevű koncertsorozatot, és ezen belül a Fusion Make Sense név alatt mutatták be ezt a projektet, melyet Galebnyi Kácsevics újságíró és műsorvezető YouTube csatornáján közvetítettek élőben. Folytatjuk az újvidéki koncertjük hallgatásával, következik Sava Miletić, Charles Wayne című szerzeménye.

Csíme és a Muzikon közös projektjének programja kizárólag saját szerzeményekből van összeállítva. Felit a szaxofonos Luka Ignatovics írta és Vladimir Nikolov hangszerelte a vonós kamarazenekarra, míg másik felit a zongorista Száva Miletics írja alá partnere Anna Krestájcs hangszerelésében. Miután a kijárási tilalmat magunk mögött tudhattuk, a Melange albumot közönség előtt is bemutathatták. Nem csak a 38. belgrádi jazzfesztivált nyitották meg ezzel a programmal, hanem Montenegróban voltak egy kisebb turnén, s Németországban is, ahol meghívást kaptak a Moers fesztiváltól. Most Luka Ignatovics, Let Go of Control szerzeménye következik.

Luka Ignjatović szaxofonos és Predrag Milutinović dobos körülbelül egy időben érkezett Belgrádban. Luka pontosabban visszajött szülővárosába, amszterdami tanulmányait befejezvén. Nem sokára rá elkezdett szaxofont tanítani a Belgrádi Zeneakadémia jazz tanszékén, és szerves része lett a fővárosi jazz életnek. Pedja Kragujevácból érkezett, röviden folytatta formális iskoláztatását, s talán minden ott kezdődött, amikor a Rich Beach zenekar dobos lett. Ettől a ponttól karriere felfelé ível és hazánk ismert dobosává nőtte ki magát. A fiatal Boris Sajinovics nagybőgős, miután befejezte középiskolai tanulmányait Belgrádban, folytatta iskoláztatását a fővárosi jazz tanszéken. Itt ismerkedett meg a szaxofonossal és Szava Miletics zongoristával is, aki Grácsban fejezte tanulmányait, ám ő is miután visszajött, elkezdett tanítani a jazz tanszéken zongoraszakon. Folytatjuk az újvidéki koncertjük hallgatásával, következik a Stíme és a Muzikon vonós kamarazenekar előadásában a Heart in a Book, mely ismét a szaxofonos egyik szerzeménye.

A Stíme zenekar 2015-ben alakult, mely kezdetben csak trió volt. Időközben a trió kvartetté bővült, mikor Száva Miletic zongorista csatlakozott, sőt egy ideig kvintetként is működtek Rasko Bradovics szaxofonossal, ám úgy látszik a kvartett felállás lesz a maradandó. Kezdetben Stíme trió, majd a Stíme trió plusz egy vagy plusz kettő név alatt léptek fel, most viszont csak Stíme ként működnek. A fiúk szeretik a közreműködéseket, úgyhogy várható a változás, vagy a bővülés, akár a közeljövőben is. Bár meg kell hagyni a Mélange albummal, melyet hallgatunk is a műsorban, elég magasra tették a mércét, s hiszem, hogy egy ideig ki fogja őket elégíteni a plusz 19 tag is. A 2016-os debütáló Do You Really Wanna Play lemezük után még ugyanabban az évben meghívást kaptak, hogy fellépjenek a Belgrádi Jazz Fesztiválon, ahol először léptek színpadra bővített felállásban. Olyan sikeres volt a koncertjük, hogy a legnagyobb lapok, mint a Downbeat magazin vagy az All About Jazz kiváló kritikákat jelentetett meg. Ezt követően 2018-ban kiadták a Visualization nevű albumukat, már bővített felállásban, és 2022-ben a Mélange-t a Muzikon vonós kamarazenekarral. Csekély pár év alatt a Stíme hangzása és kifejezésmódja merőben változott, hallgatva három lemezt pontosan követhetjük a fiúk érését, mind zenei, mind emberi szempontból. Most a zongorista szerzeményével folytatjuk, következik a Dotti Suite Part 1.

A vonós kamarazenekart Milos Jovanović alapította meg 2017-ben, aki a Muzikon igazgatója is. Elejében vonós hármas, négyesként

működtek, idővel viszont szimfonikus méretekig fejlődtek. Kezdettől arra törekedtek, hogy ne játszanak kizárólag komoly zenét, a különböző fúziók és közreműködések felé állandóan nyitva tartják az ajtajukat. Továbbá igyekeztek kijönni a koncerttermekből, s játszottak már villamoson, a természetben, de épületek tetején is. Mindemellett tartják a lépést a korral is, projektjei között megtalálhatók audiovizuális fellépések, digitális koncertek, s a 3D mapping is. Folytatjuk Miletic szerzeményének második részével, következik a Dotti Suite Part 2.

Kedves Jazzura hallgatóink, a ma esti műsorban a Scime és a Muzikon vonós kamarazenekar koncertfelvételét hallgattuk, melyet a Városi Hangversenyteremben volt szerencsénk rögzíteni. Hátra maradt még Sava Miletić Dotti nevű szvittjének harmadik része. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Matisa Petra Leona volt. Tartsanak velünk jövő szerdán is, 22 órai kezdettel. További jó zenehallgatást kívánok!

0: 23 óra a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
2: Radomir Lazovics, a Zöld Baloldali Front társelnöke közölte, hogy pártja álláspontja szerint nyári választások esetén támogatni fogják a diáklistát. Miután Alekszandr Vucic államfő ismét elhalasztotta a rendkívüli parlamenti választások időpontjának bejelentését, egyre valószínűbbnek tűnik az őszi időpont. Lazovics az elnök újabb kijelentését kommentálva azt mondta, hogy Vucic addig fog menekülni a választások elől, ameddig csak tud, ám ha mégis nyáron tartják meg a választásokat, a Zöld Baloldali Front a diáklistát fogja támogatni. Hozzátette, hogy ha júliusig nem

Lesznek választások, a párt tovább dolgozik az antirezsim szervezetekkel azon, hogy a lehető leghatékonyabb választási stratégiát alakítsák ki a kormány leváltása érdekében. Az orosz többségi tulajdonban lévő szerbiai kőolajipari vállalat és

0: bányászati miniszter Belgrádban. A tárcavezető úgy véli, hogy május 16-a körül megteremtődnek a feltételek arra, hogy bizonyos információkat megosszanak az Egyesült Államokkal, mivel ennek az országnak kell jóváhagynia a megállapodást. Az egyik kulcskérdés az volt, hogy a MOL vállalja azt, hogy évente egy meghatározott szinten működteti a finomítást, és ebben már sikerült előrébb jutni. Néhány további kérdés maradt, elsősorban kereskedelmi jellegűek. Közben a jogi részletek is rendeződnek, amelyek egyebek között az új magyar-szerb kőolaj vezeték építésére, valamint a pancsovai finomító termékeinek szerb piaci jelenlétére vonatkoznak. Az államvezetés azt szeretné biztosítani, hogy a hazai piac ellátása a pancsovai finomítóban történő feldolgozásra épüljön, fejtette ki a szakminiszter. A Nemzetközi Valuta Alap szerint Szerbia mérsékelt államadóssága, magas devizatartalékai és stabil bankrendszere erős alapot biztosítanak a gazdasági kihívások kezeléséhez. A szervezet küldöttsége befejezte szerbiai látogatását, és megállapodás született a gazdaságpolitikai koordinációs eszköz harmadik felülvizsgálatáról. Színése mellé pénzügyminiszter közölte, az IMF támogatása megerősíti, hogy Szerbia jó úton halad, és a kormányi gazdaságpolitikai intézkedései megfelelő választ adtak a válságokra. A valuta alap előrejelzése szerint a szerb gazdaság 2026-ban mintegy 2,75%-kal, 2027-ben pedig 4%-kal növekedhet. A jelentés szerint a növekedést a reáljövedelmek emelkedése, az új exportkapacitások, az infrastruktúra és energetikai beruházások, valamint az Expo 2027-hez kapcsolódó fejlesztések segíthetik. Az IMF ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a közel-keleti háború és az energiapiaci bizonytalanság negatív hatással lehet a gazdaságra. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oscsad Bank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkos szolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Az államfő ezt fontos lépésnek nevezte a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban. Véleménye szerint annó a magyar fél jogellenesen tartóztatta fel az ukrán pénzszállítókat, ám most hálás Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért és a civilizált lépésért, írta bejegyzésében az ukrán államfő. Mint ismert, Andrei Sibiha ukrán külügyminiszter március 6-án közölte, hogy Budapesten a magyar hatóságok túszulejtettek 7 ukrán állampolgárt, az Oscsad Bank munkatársait, és elvették a szállított értékeket. Az alkalmazottak állítólag a bankok közötti szokásos elszámolások keretében szállítottak készpénzt és aranyrudakat 2 banki járművel. Felelőtlenség volt működőképes alternatíva nélkül megbuktatni a kormányt Bukarestben. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elsődleges célja a korábbi kormánykoalíció működőképességének helyreállítása egy kiegyensúlyozó szerepre képes új miniszterelnök vezetésével, írta Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. Kelemen szerint olyan kormányfőre van szükség Romániában, aki egyik politikai szereplő számára sem jelent riválist. Ugyanakkor rendelkezik azzal a szakmai felkészültséggel és személyes hitelességgel, amely elengedhetetlen a jelenlegi politikai, kormányzati és költségvetési válság kezeléséhez. Az RMDS számára elvi kérdés, hogy nem fogad el olyan együttműködést, amely a szélsőséges AUR támogatására épül, vagy attól teszi függővé a kormányzást, szögezte le a pártelnök.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban éjjel többnyire derült idő lesz gyenge széllel, a hőmérséklet 16 fok körülire csökken. Holnap kissé hűvösebb idő lesz, helyenként záporok, zivatarok is valószínűek. A hőmérséklet reggel 15 és 18 fok között, napközben pedig 21 fok körül alakul. Pénteken és szombaton is hasonlóan borul.

Rúlt idő várható. Vasárnaptól felszakadozik a felhőzet, és ismét felmelegedés kezdődik. A jövő hét elejére többnyire derült időt jeleznek felhő átvonulásokkal. Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofonnál Bolyos Miklós. A mai estén folytatjuk azt a sorozatunkat, melyben francia komponisták műveiből válogatok. Először Vincent Dendi szimfónia, egy francia hegyvidéki dallamra című darabját fogjuk közvetíteni. Ez három részes, és amint majd azt meghalljuk, jelentős zongoraszólót is alkalmazott a komponista.

Vincent Dendi szimfónia egy francia hegyvidéki dallamra című művét közvetítjük. Az 1886-ban keletkezett darabot a jelentős zongora szóló miatt első hallásra akár sorolhatnánk a versenyművek közé is, de a zeneszerző mégis a szimfónia megnevezést választotta. A Szevanné hegyvidék népdalai ihlették Dendit, és miután César Franck tanítványa volt, vélhetően az ő szimfonikus variációinak koncepcióját kívánta követni. A mű leghatásosabb része minden bizonnyal a még előttünk álló harmadik tétel, amely a francia népet nem ismerő hallgatóknak is érzékletes képet ad a Szevanné-beli hegyi pásztorok mulatságáról. Ez következik most.

Itt az Újvidéki Rádió. Vincent Dandy Szimfónia 1 francia hegyvidéki dallamra című művét hallottuk. A folytatásban kamaramuzsika. Gabriel Forri C-moll zongorötösével megyünk tovább.

Gabriel Forré c-moll zongoraötösét közvetítettük. A darabot 1921-ben írta. Ahogy egyetemes művészetére, úgy erre a műre is, a pasztelles árnyalatok, gyengéd tónusok és érzékeny hangulatok a jellemzőek. Még egy tételt meghallgatunk a c-moll kvintetből, ez a második Allegro rész lesz.

Részletet hallottunk Gabriel Forré c-moll zongora kvintettjéből. A mai műsort Erik Satie három szarabandjával zárjuk, melyeket zongorára komponált. A barokk műfaj iránti érdeklődése okán nyomán írta meg ezeket a műveket. Minden bizonnyal Satie később megnyilvánuló miszticizmusa jelentkezik a szarabandok hangulatában. Ezekkel búcsúzok az Újvidéki Rádió stúdiójából, Bolyos Miklóst hallották. További szép estét és jó éjszakát kívánok!

0: Éjfél van.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
2: Radomir Lazovics, a Zöld Baloldali Front társelnöke közölte, hogy pártja álláspontja szerint nyári választások esetén támogatni fogják a diáklistát. Miután Alekszandr Vucic államfő ismét elhalasztotta a rendkívüli parlamenti választások időpontjának bejelentését, egyre valószínűbbnek tűnik az őszi időpont.

Lazovics az elnök újabb kijelentését kommentálva azt mondta, hogy Vučić addig fog menekülni a választások elől, ameddig csak tud, ám ha mégis nyáron tartják meg a választásokat, a zöld baloldali front a diáklistát fogja támogatni. Hozzátette, hogy ha július

0: hatása érdekében. Az orosz többségi tulajdonban lévő szerbiai kőolajipari vállalat és a MOL közötti tárgyalások a megfelelő ütemben haladnak, és hamarosan megszülethet a megállapodás, jelentette ki Dubravka Djedović Handanović energiaügyi és bányászati miniszter Belgrádban. A tárcavezető úgy véli, hogy május 16-a körül megteremtődnek a feltételek arra, hogy bizonyos információkat megosszanak az Egyesült Államokkal, mivel ennek az országnak kell jóváhagynia a megállapodást. Az egyik kulcskérdés az volt, hogy a MOL vállalja azt, hogy évente egy meghatározott szinten működteti a finomítást, és ebben már sikerült előrébb jutni. Néhány további kérdés maradt, elsősorban kereskedelmi jellegűek. Közben a jogi részletek is rendeződnek, amelyek egyebek között az új magyar-szerb kőolajvezeték építésére, valamint a pancsovai finomító termékeinek szerb piaci jelenlétére vonatkoznak. Az államvezetés azt szeretné biztosítani, hogy a hazai piac ellátása a pancsovai finomítóban történő feldolgozásra épüljön, fejtette ki a szakminiszter. A Nemzetközi Valuta Alap szerint Szerbia mérsékelt államadóssága, magas devizatartalékai és stabil bankrendszere erős alapot biztosítanak a gazdasági kihívások kezeléséhez. A szervezet küldöttsége befejezte szerbiai látogatását, és megállapodás született a gazdaságpolitikai koordinációs eszköz harmadik felülvizsgálatáról. Sinisa Mali pénzügyminiszter közölte, az IMF támogatása megerősíti, hogy Szerbia jó úton halad, és a kormányi gazdaságpolitikai intézkedései megfelelő választ adtak a válságokra. A valuta alap előrejelzése szerint a szerb gazdaság 2026-ban mintegy 2,75%-kal, 2027-ben pedig 4%-kal növekedhet. A jelentés szerint a növekedést a reáljövedelmek emelkedése, az új exportkapacitások, az infrastruktúra és energetikai beruházások, valamint az Expo 2027-hez kapcsolódó fejlesztések segíthetik. Az IMF ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a közel-keleti háború és az energiapiaci bizonytalanság negatív hatással lehet a gazdaságra. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oscsad Bank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkos szolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Az államfő ezt fontos lépésnek nevezte a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban. Véleménye szerint annó a magyar fél jogellenesen tartóztatta fel az ukrán pénzszállítókat, e most hálás Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért és a civilizált lépésért, írta bejegyzésében az ukrán államfő. Mint ismert, Andrei Sibiha ukrán külügyminiszter március 6-án közölte, hogy Budapesten a magyar hatóságok túszul ejtettek 7 ukrán állampolgárt, az Oscsad Bank munkatársait, és elvették a szállított értékeket. Az alkalmazottak állítólag a bankok közötti szokásos elszámolások keretében szállítottak készpénzt és aranyrudakat 2 banki járművel. Felelőtlenség volt működőképes alternatíva nélkül megbuktatni a kormányt Bukarestben. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elsődleges célja a korábbi kormánykoalíció működőképességének helyreállítása, egy kiegyensúlyozó szerepre képes új miniszterelnök vezetésével, írta Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. Kelemen szerint olyan kormányfőre van szükség Romániában, aki egyik politikai szereplő számára sem jelent riválist. Ugyanakkor rendelkezik azzal a szakmai felkészültséggel és személyes hitelességgel, amely elengedhetetlen a jelenlegi politikai, kormányzati és költségvetési válság kezeléséhez. Az RMDS számára elvi kérdés, hogy nem fogad el olyan együttműködést, amely a szélsőséges AUR támogatására épül, vagy attól teszi függővé a kormányzást, szögezte le a pártelnök.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban éjjel többnyire derült idő lesz, gyenge széllel. A hőmérséklet

0: hőmérséklet 16 fok körülire csökken. Holnap kissé hűvösebb idő lesz, helyenként záporok, zivatarok is valószínűek. A hőmérséklet reggel 15 és 18 fok között, napközben pedig 21 fok körül alakul. Pénteken és szombaton is hasonlóan borult idő várható. Vasárnaptól felszakadozik a felhőzet, és ismét felmelegedés kezdődik. A jövő hét elejére többnyire derült időt jeleznek felhő átvonulásokkal. Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió hírösszefoglalóját hallották.
1: Vajdasági Rádió és Televízió Közmédia. A rádió második műsora a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-es frekvencián. A média nyilvántartási száma RA000186. Cím: Péter Várad, Kamenicski Pút 45. E-mail cím: magyred@rtv.rs. Weboldal: www.rtv.rs. Megbízott fő és felelős szerkesztő: Hegedűs Erika. Illetékes szabályozó: az Elektronikus Médiumok Szabályozó Testülete, Belgrád, Nikola Pasit tér 5.

0: Ez itt a Takarodó. Az Újvidéki Rádió éjszakai műsora.
1: Jó estét kívánok! Önök az Újvidéki Rádió éjszakai műsorát hallgatják, bennem a jó részt pihentető, alvás mellé szóló olasz filmzenék várakoznak a figyelemre. Főleg a 60-as, 70-es évek népszerű zeneszerzőinek anyaga lesz hallható egészen 2 óráig. Elsőként Ennio Morricone-t, majd Stelvio Cipriani, Nino Rota és Armando Trovajoli lesznek soron. Jó rádiózást és kellemes éjszakát kívánok!

Önök továbbra is az Újvidéki Rádió Takarodó című műsorát hallgatják. Luis Bacalov után ismét egy Ennio Morricone szerzemény következik, ezúttal a Tisztességtelen nő című filmből. Morricone után Gianni Marchetti és Nora Orlandi, Pierre Bachelet, Piero Piccioni, Rafael Golazzi és Philippe Sartre következnek. További kellemes rádiózást és jó éjszakát kívánok!

Nora Orlandi és Stelvio Cipriani szerzeményeivel folytatódik az éjszakai műsor. Az Uccidere in Silenzio magyarul csendes gyilkosságot jelent. A film a 70-es évek olasz abortusz törvényei idején játszódik. Következő blokkunkban Piero Piccioni, Aldo Pigga, Alessandro Alessandroni és Ugo Calise művei is felcsendülnek.

Önök továbbra is az Újvidéki Rádió éjszakai műsorát hallgatják. Benne Francis Lai, Mina, Liesman és Jack McDuff szerzeményei következnek.